0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en. A különleges zenei válogatást hallgatják.

fantázia. A bomniban köves kálit hajt fel a művész úrfia. A Pirinszki közből erre siet egy nyugdíjas filmet.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is. Ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Sok egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Trend Night.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitárra cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

ויש יושלום ולנטפי. ויצול תבין יוצש, על כאן דוגות, הורגות פרצקין. Beült a nyúl és busdi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknője egy akmót fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy Mustang Cabri.

kedves vendégünk.

0: menjünk oda gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mustangja van. Már bocsánat a kifejezését. Hanem egy még drágább sportkocsia.
1: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének. Olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

és minden más volt. Mindenki tudta még, hogy ki az ellenség, és mindenki máshogy táncolt. Akkor még biztosra vettük, hogy valakik leszünk, valahová tartozunk és megyünk. Tudtuk, mert megtanították nekünk,

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zenész zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
0: Trend Night.
1: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

Ennyi volt most a Trendnight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendnight.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Először szerepelnek Strobl Alajos elveszettnek hitt és újonnan azonosított alkotásai a nagyközönség előtt a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében július 22-én nyíló kiállításon. A Halhatatlanság forrása című tárlat a Strobl emlékév keretében valósul meg. A kiállítás nem csak a 19-20. Század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, sőt, akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl munkáiként azonosítani, közölték a szervezők. Mint írták számos, a Strobl család és magángyűjtők tulajdonában fennmaradt gipsz és terrakotta szobrot mutatnak be, amelyek az elmúlt évszázadban ritkán szerepeltek kiállításokon. Ugyanakkor közvetlenül őrzik Strobl gyors, lendületes szobrászi gesztusait és gondolatait. Ugyancsak kuriózumnak számítanak azok a művek, amelyek évtizedeken át rejtőztek a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében. A tárlat előkészítése és az életmű kutatása során sikerült azonosítani több olyan szobrot, amelyekről korábban nem volt ismert, hogy Strobl Alajos alkotásai. Az azonosítás levéltári dokumentumok, korabeli fényképek és családi hagyatékok összevetésével történt. A most bemutatott, újra felfedezett művek között található többek között Rauscher Lajos építész, a Mintarajz tanodaépületének tervezője, valamint Gróf Károlyi Sándor és Bethlen Klementina portréja. Az intézmény Andrássy úti fő épületének lépcsőjén a járókelők egy csak nem életnagyságú, 3D nyomtatott szobor alakkal találkozhatnak, a mű Strobl Alajos egykori megvárt emlékművének fennmaradt mellék alakját idézi meg. Az eredeti emlékmű a II. Világháborúban elpusztult, a túlélő szobor részletet ma az Öndödei Múzeum őrzi. A korszerű technológiával létrehozott alkotás egyszer emlékezik a múltra és mutat rá a kulturális örökség megőrzésének új lehetőségeire. A kiállítás a Strobl emlékév részeként a Strobl Alajos Emlékhely Alapítvánnyal együttműködésben valósult meg, a közönség számára ingyenes és egészen szeptember 19-éig látogatható.
0: Kiállítás.
1: Egészen augusztus végéig látható Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál keretében megnyílt 2 fényművészeti kiállítás, az Omaggio Vasarely by Light fényművészeti, valamint a Palotai Gábor videó installációit bemutató tárlat. A fesztivál történetében először megnyílt fényművészeti kiállítások keretében az M21 galériában a Percepciós terek című tárlat és Palotai Gábor Lehetséges tájak című kiállításán megtekinthető videó installációk augusztus 23-áig várják a nagy közönséget. Előbbi tárlat a fény, a művészet és az érzékelés találkozásának különleges utazására hívja a látogatókat. Vasarely öröksége ezúttal nem a vászlón, hanem a térben, a fényben és a mozgásban válik átélhetővé. A kiállítás középpontjában az érzékelés áll. A bemutatott alkotások arra keresik a választ, hogy hogyan érzékelik a teret a látogatók, és miként alakítja a látványt tulajdon mozgásunk, figyelmünk és jelenlétünk. Így a látogatók nem pusztán szemlélői, hanem aktív résztvevői lesznek az alkotásnak. Minden lépés, nézőpontváltás vagy mozdulat új képet és új élményt hozhat létre. Palotai Gábor Possible Landscapes, azaz Lehetséges tájak című kiállítása a Széchenyi téri Pécsi galériában egy igazi nemzetközi ritkaságot képvisel, a közlemény szerint. Hiszen a Svédországban élő magyar vizuális művész több mint 4 évtizedet átívelő, rendkívül sokrétű alkotói munkásságából láthat a közönség válogatást. Palotai művészete az 1970-es évek végén indult a konceptuális fotográfiával és a fluxus mozgalommal, érintette a korai modern kollást, a rácsalapú projekteket, a posztminimalizmust, majd a posztmodern digitális és új média művészetben kísérleti grafikai filmekben teljesedett ki, interdisziplináris, vizuális kommunikációjában mesterien egyesíti a különböző médiumokat. A Pécsi galériában megtekinthető videó installációba rendezett digitális filmjei és animációi A látvány, az érzékelés és a valóság határait feszegetik. Ezek az alkotások valódi határátlépések a valós és a virtuális tér között. Miközben képrendszereik izgalmas módon egyszerre utalnak a Bauhaus, vagy éppen Vasarely vizuális nyelvére is.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Selyek két keréken. Arborétum, drávamenti túrák és vidéki hangulat. Van, amikor nem a kilométerek száma számít, hanem az, hogy végre nem sürget senki és semmi. Ilyenkor Selyén, Dél-Baranya csendes kisvárosában van a helyünk. A Selyei Arborétum árnyékos fájai között sétálva megszámlálhatatlan növényben gyönyörködhetünk. A drávamenti, lapos túraútvonalak a környék csendes falvaiba vezetnek, melyek mintha megrekedtek volna a 90-es években. Tegyünk hát itt egy kerékpáros kiruccanást, feledhetetlen élményben lesz részünk. Selyén bringára ülni jó döntés. Az utak síkvidékiek, a forgalom gyér. Tájban pedig nem sok minden változik. Itt nem ciki lassan tekerni, sőt, kifejezetten indokolt. Hiszen nem akarjuk letudni a túrát, élvezni akarjuk. A Selye környéki túrákon talán az a legjobb, hogy a falvak nem látványosságként, hanem természetes közegként jelennek meg. Egy kocsma a főutcán, pár régi ház, egy buszmegálló, ezek mind az út részei. Az ember azt érzi, nem vendég ezen a tájon, hanem ő is része annak. Ha szeretjük azokat a helyeket, ahol nem történik semmi különös, mégis sokat adnak, akkor ezek az utak nekünk valók. A Selyei Arborétum tökéletes első vagy akár utolsó megálló. Árnyas sétányok, megszámlálhatatlanul sok növény, régi fák, épp az a közeg, ahol jól esik egy kicsit lassítani. Ide érdemes gyalog besétálni még akkor is, ha két keréken érkezünk. A tempó itt automatikusan lejjebb kapcsol, hiszen az arborétum lenyűgöző. Jól esik leülni egy padra, körbenézni, elmélázni, megpihenni. Tavasztól őszig a legszebb, de nyáron különösen jól jön a pihenés az árnyas fák alatt, főleg egy hosszabb tekerés után. Drávamenti utak, lapos, zöld, megnyugtató vidék. Selyéről könnyen elérhetők a Dráva irányába futó mellékutak, például Dráva Sztára, majd Felső Szent Márton felé vehetjük az irányt. Ezek a szakaszok nem technikásak, nem szükséges komoly koncentráció. Ha nem kemény edzésbe gondolkodunk, hanem csak gondolatainkat szeretnénk kiüríteni, próbáljuk ki őket.

You know you can't.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Július 20-a van, hétfő reggel 6 óra, jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Véget ért a 2026-os labdarúgó világbajnokság, Spanyolország a hosszabbításban szerzett góllal legyőzte Argentínát, így története során másodszor lett világbajnok. A gólszerző a Barcelona játékosa Ferran Torres volt. Itt a reggeli monitorban 4:11-kor várjuk majd Önöket, ahol kibeszéljük a bronzmérkőzésen és a döntőn látottakat. Holnap este pedig a Napvendége című műsorunkban hosszabban is kivesézzük a VB-t, érdemes majd velünk tartani. További híreink itt a Trend FM-en. Újabb támadás hullámot hajtott végre iráni célpontok ellen az Egyesült Államok. A jelentések szerint ismét iráni drón és rakétatámadások érték Kuvaitot és Bahreint is. Az Egyesült Államok 9. egymást követő napon hajtott végre csapást Irán ellen. A tengeri közlekedés biztonsága is tovább romlott. Egy hajó kigyulladt Omán partjai közelében, a Hormuzi szorosban, a tűz oka egyelőre ismeretlen. Tegnap amerikai támadás érte az Irán délnyugati felében található még építés alatt álló Darhovini atomerőművet. Az építkezés még korai szakaszában van, és az ellenőrök legutóbbi látogatása alkalmával még nem volt hasadóanyag a létesítmény területén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója újfent önmérsékletre intette a harcoló feleket a nukleáris létesítmények körül. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap, legalább 5 ember meghalt és 20-an megsebesültek. Az esemény Csupakától délre 24 kilométeres mélységben történt. A rengés erőssége 5,1 magnitúdójú volt. Több épület, köztük egy templom és egy kolostor is összeomlott az érintett térségben. Mintegy 300 ember vesztette el otthonát. Polgár Judit megválasztását javasolja köztársasági elnöknek 16 tudós, művész és sportoló. Az országgyűlés elnökének írt levelet többek között Antal György, Antal József egykori miniszterelnök fia, Kapu Tibor űrhajós, Mácsai Pál színész, Rubik Ernő és Parti Nagy Lajos is aláírta. Közleményük szerint az országgyűlés nem csak új elnököt választ, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap az 1989 rendszerváltás óta húzódó átmenet végleges megnyugtató lezárására. Megtiszteltetésnek érezni, ha a Polgár Judit sakkozó elvállalná a felkérést. Erről írt a miniszterelnök tegnapi Facebook posztjában. Magyar Péter szerint az elnök feladata szolgálni és képviselni minden magyart. Szerinte Polgár Judit is ilyen személy, ezért ma találkozik vele és megkérdezi, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot. Szijjártó Péter BYD vezetőként segítséget ajánlott Szeged polgármesterének. Bár az egykori külügyminiszternek nem lesz feladata a hazai beruházásokkal, ígéretet tett arra, hogy felsővezetőként támogatja a várost a történelmi jelentőségű gyárépítés kapcsán. Botka László arról számolt be, hogy a sajtóból értesült Szijjártó Péter új megbízatásáról, amelyet követően egy rövid, mindössze egy perces telefonbeszélgetést folytattak. A városvezető a beruházást Szeged történetének legnagyobb ipari fejlesztéseként jellemezte, és kiemelte, hogy sem akkumulátorgyártás, sem pedig vegyipari tevékenység nem fog zajlani.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os csökkenéssel 140.981 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma mintegy 17 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal erősödött 4166 forintra, az OTP 1,6%-kal csökkent 44.480 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-kal drágult 2640 forintra, a Richter 7,1%-kal csökkent 11.980 forintra. Európában a főbb tőzsdeindexek közül csak a londoni börze tudott erősödni. A FTSE 3,1%-ot emelkedett. A német DAX 3,1%-ot gyengült, a francia CAC-on 0,5%-ot veszített az értékéből. Az olasz mutató 9,1%-kal, míg a spanyol parkett 4,1%-kal került lejjebb. Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói. A Dow Jones 7,1%-ot esett, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,4%-os mínuszban zárt. Ázsiában még van olyan hely, ahol tart a kereskedés, igaz a japán tőzsde ma zárva tart, 4,1%-os mínuszban fejezte be az előző kereskedési napon, szintúgy az indiai Sensex is zárva és 6,1%-os mínusszal zárta az előző kereskedést. A hongkongi börze 2,1%-os pluszban, Shanghaiban is tart még a kereskedés, 1,2%-ot emelkedik a tőzsde, a szingapúri mutató pedig stagnál. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 317 forintot, egy euróért 363 forintot kérnek, egy svájci frankért 393 forintot kell adni. Egy angol fontért 427 forint, 30 fillért, egy lengyel zlotyért pedig 83 forintot kérnek a bankközi devizapiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország legnagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Július 20-án reggel 6:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Na, mit szóltál a meccshez tegnap?
3: Hát nem tetszett annyira maga a mérkőzés. Nyilván a spanyoloknak örültem, mert egyébként megérdemelték, tehát abszolút szerintem az nyerte a tornát, aki a legjobban teljesített végig, tehát egy gólt kaptak az egész világbajnokságon. Se a franciák, se az argentinok nem tudtak nekik gólt rúgni. A döntő azért nem volt egy egetrengető mérkőzés, nagyon nyomott Spanyolország, argentinok meg hát inkább csak így vagdalkoztak, meg nem a focival foglalkoztak, úgyhogy annyira nem volt egy élvezetes dolog. A bronzmeccs azért mondjuk nekem jobban tetszett, 10 gól.
2: Az ilyen szempontból gólgazdag mérkőzés volt. Aki most menj nyaralni a héten, az jól tette időjárásilag, vagy kevésbé?
3: Jól tette, mert amúgy megelvonul az eső, ami itt a hétvégén volt. Most én is egyébként nyaralni voltam, úgyhogy de jöttem fel tegnap haza, és már ahogy beértünk itt Budapest határára, már szakadt az eső, de ez elvonul így a hétre, aztán visszatér ez a 30 fokos meleg, úgyhogy lehet menni nyugodtan.
2: Nagyon jó. Akkor jönne a többi.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újabb támadás hullámot hajtott végre iráni célpontok ellen az Egyesült Államok.
3: Irán pedig Kuvaitot és Bahreint támadta. Az Egyesült Államok 9. egymást követő napon hajtott végre csapást a perzsa állam ellen. A tengeri közlekedés biztonsága is tovább romlott. Egy hajó kigyulladt Omán partjai közelében a Hormuzi szorosban, a tűz oka egyelőre ismeretlen. Tegnap amerikai támadás érte az Irán délnyugati felében található, még építés alatt álló Darhovini atomerőművet. Az építkezés még korai szakaszában van, és az ellenőrök legutóbbi látogatása alkalmával még nem volt hasadó anyag a létesítmény területén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója újfent önmérsékletre intette a harcoló feleket a nukleáris létesítmények körül.
2: Egyre súlyosabb gondot okoz a betöltetlen házi orvosi praxisok száma Magyarországon.
3: Július elején 1020 praxis volt üres, ezek közül több mint 950 tartósan betöltetlen, vagyis legalább fél éve nincs állandó házi orvos. A Magyar Orvosi Kamara házi orvosi munkacsoportjának ügyvivője szerint a probléma fő oka a házi orvosi kar előregedése. Dr. Szabó Gyöngyit hallják.
4: Idősödik a házi orvosi kar, hosszú ideje próbálunk rávilágítani kamarai szinten is arra a problémára, hogy nagyon jó lenne és fontos lenne az, hogy a fiatal kollégák ezt a pályát válasszák, ugyanis a házi orvosi karnak közel 40%-a nyugdíjas korú, és közelít a 20%-hoz a 70-75 év fölötti kollégáknak az aránya. Ha ez ilyen tendenciával folytatódik az előregedés, és ennyire nem lesz vonzó a fiatalok körében ez a szakma, akkor 5-10 éven belül eljuthatunk igen könnyen odáig, hogy gyakorlatilag minden harmadik praxis biztosan, és minden második praxis majdnem üres lesz. Tehát egy ilyen 40%-os kiüresedési trend az előrevetíthető.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 8%-os mínuszban 140.981 ponton zárta a hetet. A forgalom itt 17 milliárd forint volt a hét utolsó napján, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 1%-kal erősödött 4166 forintra, az OTP 1,6%-kal csökkent 44.480 forintig, a Magyar Telekom 4%-kal drágult 2640 forintra, a Richter 7%-kal csökkent 11.980 forintra.
2: Európában a főbb indexek közül csak a londoni börze tudott erősödni.
3: A FTSE 3%-ot emelkedett, a német DAX 3%-ot gyengült, a francia CAC 0,5%-ot veszített az értékéből. Az olasz mutató 9%-kal, míg a spanyol parkett 4%-kal került lejjebb.
2: Mínuszban zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 7%-ot esett, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,4%-os mínuszban zárt.
2: Ázsiában vegyes a kép, Japán ma zárva, Hongkong 2%-os pluszban, a Shanghai Composite 1,2%-kal tudott erősödni eddig. India nyitás után nem sokkal, eleve nyitásban is mínuszban kezdett, és még most picit lejjebb is ment, 9%-kal. A dél-koreai index az 4,8%-os mínuszban, Szingapúr pedig pár pontos pluszban péntekhez képest. A forint erősödéssel kezdte a hetet, 1 euróért 362 forintot kérnek, sőt 361 forint 90 fillért, mire kimondtam. A bankközi devizapiacon 1 dollárért 316 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 391 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak emelkedőben 2,6%-kal drágult a Brent, 90 dollár 40 centen jegyzik, az észak-amerikai könnyűolaj a VT pedig 2,4%-kal 84 dollár 50 centen. Az aranyárfolyama pár dolláros pluszban 2,1%-kal 4027 dollárig erősödött. A palládium enyhe mínuszban 0,3%-kal, a platina 0,5%-kal olcsóbb. Az ezüst 1,5%-os emelkedésben, a rész pedig 0,5%-kal drágult. A mezőgazdasági termelőjárak is a zöld tartományban, azaz emelkedőben, leginkább a gyapot 0,8%-kal és a kukorica is 0,8%-kal drágult, a többiek csak pár centtel. Polgár Judit megválasztását javasolja a köztársasági elnöknek 16 tudós, művész és sportoló.
3: Az országgyűlés elnökének írt levelet többek között Antal György, Antal József egykori miniszterelnök fia, Kapu Tibor űrhajós, Mácsai Pál színész, Rubik Ernő és Parti Nagy Lajos is aláírta. Közleményük szerint az országgyűlés nem csak új elnököt választ, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó átmenet végleges megnyugtató lezárására.
2: Megtiszteltetésnek érezni a polgárügyi csatkozó elvállalná felkérést, erről a miniszterelnök írt a napi Facebook posztjában.
3: Magyar Péter szerint az elnök feladata szolgálni és képviselni minden magyart. Szerinte Polgár Judit is ilyen személy, ezért ma találkozik vele és megkérdezi, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot.
0: Időjárás jelentés.
3: Az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati országrészben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével, majd a zene után erről a fontos problémáról beszélünk, amit a hírekben is hallhattak, hogy egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis, és ez előbb-utóbb igen nagy bajt fog okozni. Kis zene, utána erről lesz szó.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 39 perc. Egyre súlyosabb gondot okoz a betöltetlen háziorvosi praxisok száma idehaza. Július elején 1020 praxis volt üres, ezek közül több mint 950 tartósan betöltetlen, vagyis legalább fél éve nincs állandó háziorvos. A probléma fő oka a háziorvosi kar előregedése. Közel 40% a nyugdíjas korú, miközben a fiatalok száma a szakma jelenlegi formájában nem elég vonzó. Különösen súlyos a helyzet az ország déli részén, Borsod térségében és Budapesten is. A gyermekorvosi praxisok pedig még gyorsabban ürülnek ki. A Magyar Orvosi Kamara háziorvosi munkacsoportjának ügyvivője szerint a megoldást egy csapatalapú alapellátási modell jelenthetné, ahol a háziorvos mellett dietetikus, gyógytornász, pszichológus, mentálhigiéniás szakember és más szakdolgozók is részt vesznek a beteg ellátásában. Dr. Szabó Gyöngyivel Kecső Rihárd beszélgetett mindenről.
2: Egyre nagyobb válságban a háziorvosi ellátás, ezt állítja a GKI Gazdaságkutató Intézet. A betöltetlen praxisok száma ugyanis 2010 óta folyamatosan nő. Amikor telefonon egyeztettünk ezzel a témával kapcsolatban, akkor azt jelezte nekem, hogy azért itt jóval árnyaltabb képről beszélünk, mint ami valójában le van írva.
3: Ha árnyaltnak lehet tekinteni azt, hogy most pillanatnyilag az idén július elsői állás szerint 1019 betöltetlen háziorvosi praxis van, és összesen 6366 praxis, akkor én nem azt mondanám, hogy árnyalt, hanem inkább nagyon nagy az árnyék ebben a kérdésben. Sajnos problémás a praxisoknak a betöltése. Az 1019 praxisból 950 fölött van azoknak a száma, amik tartósan betöltetlenek. Ez azt jelenti, hogy 6 hónapja ott nincs állandó háziorvos, és ezek a praxisok helyettesítéssel vannak betöltve.
2: Mi lehet az oka ennek a folyamatosan romló adatnak?
3: Alapvetően azért, mert idősödik a háziorvosi kar. Hosszú ideje próbálunk rávilágítani kamarai szinten is arra a problémára, hogy nagyon jó lenne és fontos lenne az, hogy a fiatal kollégák ezt a pályát válasszák, ugyanis a háziorvosi karnak közel 40% a nyugdíjas korú, és közelít a 20%-hoz a 70-75 év fölötti kollégáknak az aránya. Ha ez ilyen tendenciával folytatódik az előregedés, és ennyire nem lesz vonzó a fiatalok körében ez a szakma, akkor 5-10 éven belül eljuthatunk igen könnyen odáig, hogy gyakorlatilag minden harmadik praxis biztosan, és minden második praxis majdnem üres lesz. Tehát egy ilyen 40%-os kiüresedési trend az előrevetíthető.
2: Ha már csak így a korfát nézzük meg, és ön is említette, hogy kevés a fiatal orvos, mely az a toll X szám, amely között a háziorvosok gyakorlatilag vannak? Hány éves korúak?
3: Hát az átlag életkor ez a 62-63, a felnőtt házi orvosok körében, a gyermekorvosoknál már 63 fölött van ez az átlag életkor, úgyhogy itt igen nagy problémák adódnak már most is ebből.
2: Mi a helyzet a fiatalokkal? Nekik nem vonzó az, hogy házi orvosként praktizáljanak?
3: A fiataloknak ez több szempontból sem vonzó. Készítettünk egy szakmai anyagot februárban, az alapellátási probléma térképet, amit mind a három kamarának az összefogásával készítettünk, és ez nem csak az orvosokra, hanem a szakdolgozókra is elmondható, hogy a fiatal nővérkéknek sem vonzó az alapellátás. Ami ennek az oka, az több rétű. Egyrészt a kezdőházi orvos kollégák bérezése sem közelít a klinikai orvosok bérezéséhez. Aztán a munkakörülményekben is lehetne sokkal több mindent javítani. Az, hogy egy orvos egy nővérkével, egy pici rendelőben, egy fonendoszkóppal rendel, ez már nem a 21. századi munkakörülmény, amit ők szeretnének. A fiatalok nagyon szeretnének csapatban dolgozni. Jelenlegi struktúra erre teljesen alkalmas.

0: Amatlan. Nagyon nagy szükség lenne arra, hogy az alapellátásban ne csak az orvos és az ő asszisztense dolgozzon, hanem legyen sokkal több szakdolgozó, dietetikus, gyógytornász, pszichológus, mentálhigiénész szakember, szociális munkás, csak hogy most a fontosabbakat említsem. Tehát előbb-utóbb az lenne az ideális jövőkép, ha sikerülne kialakítanunk egy olyan szerkezetet, ahol a házi orvosok mellett olyan szakdolgozók is dolgoznának, akiknek a szaktudása kiegészíteni az orvosi szaktudást, és segíthetne abban, hogy minél több beteg megkapja azt az ellátást, amit úgy hívunk, hogy definitív ellátás, vagyis a problémájára a végleges megoldást már az alapellátásban is. A fiataloknak egy ilyen szerkezet lenne a vonzó.
1: Ami a betöltetlen praxisokat illeti, hol a legsúlyosabb a probléma?
0: A legsúlyosabb a probléma Magyarország déli részén, a román határ melletti településeken. Ami még nagyon sok betöltetlen praxissal bír, az Borsod megye és környéke, és meglepő módon a budapesti házi orvosi ellátás sem rózsás. Ott nagyon sok betöltetlen, akár felnőtt, akár házi gyermekorvosi praxissal találkozunk.
1: Az jelente bármit, hogy egy számítás szerint átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. Egyáltalán egyébként ennyi idő alatt lehet bármiféle akár diagnózist, vagy vizsgálatot, esetleg tanácsadást biztosítani? Mert azért nyilván nem csak a házi orvosoknál, hanem azért azt is tudjuk, hogy a szakorvosok esetében is azért elég nagy sor várakozik. Sajnos, vagy hál' Isten, attól függ, persze melyik oldalt nézzük, de hogy azért sokan keresik fel az orvosokat.
0: Azt hiszem, hogy rátapintott ennek a problémának a legneuralgikusabb pontjára. Ugye, ha csak az alapellátást nézzük, és függ ebben a házi orvosi ellátást. Itt három fő feladata kellene, hogy legyen egy házi orvosnak. Egyrészt ellássa a napi friss problémával jelentkező betegeket, egy fertőzést, egy akut probléma. A másik, hogy részt vegyen a megelőző tevékenységben, tehát hogy el se jusson odáig a beteg, hogy beteg legyen. A harmadik pedig a gondozás, ami alatt azt értjük, hogyha már van valakinek egy kivizsgált és jól kezelt betegsége, őt az állapotának a nyomon követésére folyamatosan, bizonyos időszakonként a házi orvos visszarendelje, és legyen egy folyamatos állapotfelmérés és állapotellenőrzés. Most, amikor arról beszélünk, hogy az orvos-beteg találkozók száma, különösen a COVID után, az alapellátásban 10 milliós nagyságrendben mérhető, kiszámoltuk ugye a kollégákkal, hogy egy átlag házi orvosi rendelés napi betegforgalma 60-70 beteg, a rendelési idő 4 óra, általánosságban, akkor ki lehet számolni azt, hogy ebből mennyi idő jut egy betegre, és mennyire tud megvalósulni akár a prevenciós, akár a gondozási tevékenység. Ugye az adatoknál azért, amikor ezt a 6-7 percet mérlegeljük, akkor mindig hozzá kell tenni azt is, hogy ezeknek az ellátásoknak egy része a teljes betegvizsgálattal járó ellátás, a másik részük telefonos tanácsadás, vagy receptírás, ezek nyilván rövidebb időben is megtörtént, de a tényleges betegellátásra és szakszerű betegellátásra mindezekkel együtt is valóban nagyon kevés idő jut. Ezen is változtatni kell, és ezen is segíthetne az a rendszer, ahol megfelelően és jól osztanánk el feladatokat a szakdolgozók és az orvos között, mert a jelenlegi működési rendben előfordul, és nagyon sokszor előfordul az, hogy az orvos olyan feladatokat végez, ami szaktorvosi feladat és egy ügyes szakdolgozó meg tudná oldani, vagy éppen a szakképzett nővér olyan feladatot lát el, ami egy megfelelően képzett adminisztrátor segítségével megtehető lenne. Tehát ebben is megoldást jelenthetne az, hogyha egy kicsit más rendszerben tudna működni a házi orvosi ellátás.
1: Mi a helyzet a gyerekorvosokkal? Ugye azért most itt a felnőtt orvosokat megbeszéltük. Gyermekorvosok terén mennyi a különbség, vagy ott egyáltalán a számok terén hogy állunk?
0: A betöltetlen praxisok aránya a gyermekorvosoknál gyorsabb, vagy nagyobb tendenciát mutat, gyorsabban ürülnek ki. De ahogy az előbb mondtam, az ő átlag életkoruk sokkal magasabb, és hozzá kell tenni azt is, hogy házi gyermekorvosi praxis gyermekgyógyász szakvizsgával tölthet be bármely kollega, és a gyermekgyógyász szakvizsgát, amikor a kollégák klinikai körülmények között leteszik, utána nagyon sokan specializálódnak és bent maradnak a kórházi klinikai ellátásba, tehát őket még nehezebb kicsalogatni a házi orvosi praxisba, nekik még nehezebb olyan ajánlatot tenni, ami vonzó lehet az alapellátásban. Ami pedig a betegellátás idejét illeti, nyilván egy kisgyermek, egy csecsemő ellátása sokkal komplexebb, összetettebb, mint egy felnőtt ellátás. Másmilyen feladatok vannak, ugye az oltások, a tanácsadás és az alapellátóházi gyermekorvosokra hárul, tehát itt is a betegforgalom és az ellátási idő, amilyen adatokat mutat, itt megint csak azt lehet elmondani, hogy ők is jobban éreznék magukat, mind a szülők, mind a gyerekek, mind pedig a kollégák, ha több idő jutna egy betegre.
2: Az elmúlt percben dr. Szabó Gyöngyit hallották, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi munkacsoportjának ügyvivőjét. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedünk 7-kor, friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Egyre több embernél okozhat komoly allergiás reakciót a géllakokban található akrilát nevű vegyületcsoport. Ezek az anyagok biztosítják a tartós, fényes manikürt, ugyanakkor érzékenységet válthatnak ki, amely később akár élethosszig tartó problémává is válhat. A tünetek gyakran enyhén kezdődnek, bőrpír, viszketés vagy égőérzés jelentkezhet a köröm környékén, főleg a lámpázás után. Később azonban hólyagok, körömgyulladás, ekcémás panaszok, súlyosabb esetben pedig akár körömlemez leválás is előfordulhat. A szakemberek szerint a kockázatot növeli az otthoni géllakozás terjedése is. Ha a lak nem köt meg megfelelően, vagy az anyag rendszeresen a bőrre kerül, az immunrendszer egyre erősebben reagálhat rá. Gyanús tünetek esetén a géllakot el kell távolítani, és érdemes bőrgyógyászhoz vagy allergológushoz fordulni. A megelőzésben kulcsfontosságú a szakszerű felvitel, a megfelelő lámpa használata, és az, hogy az anyag ne érintkezzen a bőrrel.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban egyirányúsították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, ezért mától egyirányúsították befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányúsították. Mától a 123-as, a 123A, a 224-es és a 224E autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik a délpesti végállomásuk felé, nem érinti az Előd utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Komács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Spanyolország nyerte a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, így történetük során másodszor emelhették magasba a trófeát.
4: Ferran Torres hosszabbításban szerzett góljával múlták felül a címvédő Argentínát. A torna legjobb játékosa a spanyol Rodri, a gól király a francia Kylian Mbappé, a legjobb kapus Unai Simon, a legjobb fiatal játékos pedig Pau Cubarsí lett.
3: Adóváltozásokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök.
4: Eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót, eltörlik az ebrendészeti adót, megszüntetik a bevándorlási különadót és kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. Ez 100 milliárdos költségvetési visszafizetési terhet jelent kamatkiadásokkal együtt. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
5: A széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzuk a levegő terhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérjük, kik Magyarország valódi nagy szennyezői, milyen mértékben terhelik felszíni és felszín alatti vizeinket és a talajt. Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályait fogadjuk el, és olyan adószabályokat vezetünk be, amelyek a nagy szennyezőket arra kényszerítik, hogy vigyázzanak a nemzeti kincseinkre. Akik ennek ellenére sem csökkentik radikálisan a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét, azon vállalatokat a jelenlegieknél sokkal magasabb díj és adótételek fogják sújtani.
3: Andy Burnham ma átveszi a brit miniszterelnöki tisztséget a leköszönő Keir Starmertől.
4: A kormányzó brit munkáspárt új vezetője lesz az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. A Brexit óta eltelt 10 évben eddig 6 miniszterelnök fordult meg a Downing Street-en, a volt manchesteri polgármester lesz a 7. Andy Burnham ma megkezdi kormányának megalakítását. A brit sajtó szerint a pénzügyminisztérium élén Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter váltja a tárca eddigi vezetőjét Rachel Reeves-t.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 0,8%-os mínuszban 140.981 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma mintegy 17 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
4: A MOL 1%-kal erősödött 4.166 forintra, az OTP 1,6%-kal csökkent 44.480 forintig, a Magyar Telekom 4%-kal drágult 2.640 forintra, a Richter 7%-kal csökkent 11.980 forintra.
3: Európában a főbb tőzsdeindexek közül csak a londoni börze tudott erősödni.
4: A FTSE 0,3%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC 0,5%-ot veszített az értékéből, az olasz mutató 9%-kal, míg a spanyol parkett 4%-kal került lejjebb.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
4: A Dow Jones 0,7%-ot esett, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,4%-os mínuszban zárt.
3: Ázsiában vegyes a kép, Japán ma zárva volt, vagy zárva, tehát ott nincs kereskedés. Hongkong 2%-os pluszban, a Shanghai Composite 1,2%-kal tudott erősödni. India már csak 0,6%-os mínuszban, a dél-koreai tőzsde is elindult picit fölfelé, 3,2%-os mínuszban így is. Szingapur meg pár pontos pluszban tartózkodik. A forint reggel erősödéssel kezdte a napot, 1 euróért 362 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 316 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 392 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak emelkedőben, de most nem nagyon mozognak, 2,6%-kal drágult a Brent jegyzésára, 90 dollár 40 centen, az észak-amerikai könnyűolaja VTI pedig 2,3%-kal 84 dollár 40 centen, egyébként ez pár centes csökkenés mindkét esetben. Az aranyárfolyama 2,1%-kal drágult, egy unciáért 4025 dollárt kérnek. A palládium pár centet lett olcsóbb, a platina 0,5%-kal. Az ezüst 1,5%-os drágulásban, a rész pedig 0,5%-kal került többe. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapotot érdemes kiemelni, ami 9%-os pluszban, a kukorica 6%-kal drágult, a búza meg pár centtel olcsóbb lett. Szijjártó Péter BYD vezetőként segítséget ajánlott Szeged polgármesterének.
4: Bár az egykori külügyminiszternek nem lesz feladata a hazai beruházásokkal, mégis ígéretet tett arra, hogy támogatja a várost a gyárépítés kapcsán. Botka László a sajtóból értesült Szijjártó Péter új megbízatásáról, amelyet követően egy rövid, egyperces telefonbeszélgetés folytattak. A városvezető a beruházást Szeged történetének legnagyobb ipari fejlesztéseként jellemezte, és kiemelte, hogy sem akkumulátorgyártás, sem pedig vegyipari tevékenység nem fog zajlani.
3: Megkezdődött a mák szürete, ilyenkor július közepén, augusztus elején takarítják be a növényt, ami a pipacs rokona, és ami valódi unikum, hogy itthon étkezési célból is termesztjük a világországaival ellentétben.
4: Évtől függ, de nagyjából 4-8 ezer hektáron foglalkoznak vele, mondta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila elárulta, otthon maximált a terület 500 négyzetméterben, de az ipari felhasználás is alaposan ellenőrzött.
6: Amikor beléptünk az Unióba, akkor ezzel fenyegették a magyar gazdaságot, vagy a magyar állpolgárokat, hogy nem lesz többé mákos beiglik karácsonykor, és mert betiltják a mákot, hiszen azért ennek megvan maga a szigorú szabályzása, de hát olyan szigorú szabályzást tettek rá, hogy meghatározták, hogy ott házi kertben mennyi lehet, 500 méternél nem lehet több, és minden F-nőtti területnek pedig név is engedély kell, amit ők havonta, két havonta látogattak, és elnézik a pontos területet, illetve a mák piaci érdekesége miatt a NAV is részt vesz ezekben az elnézésekben.
3: Rohamosan terjed a sertéspest is Horvátországban.
4: Újabb 18 helyszínen igazolták a vírust, így már 89 góc van az országban. A horvát mezőgazdasági miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti. David Vlajcic azt mondta, a teljes horvát sertéságazat közvetve pedig a horvát gazdaság is veszélybe kerülhet.
3: Több európai ország is kifogásolja az Oroszország elleni új szankciós csomagot.
4: A tervezett, immár 21. szankciós csomag ellen Görögország, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria és Portugália is kifogást emelt. Mivel az Európai Unió kizárólag egyhangú döntéssel fogadhat el büntető intézkedéseket, a vétó fenyegetés miatt a tagállami nagykövetek 4 napos tárgyalás sorozata is eredménytelenül zárult. A javaslat az orosz exportot és pénzügyi rendszer célzó korlátozások mellett egy olyan mechanizmust is tartalmaz, amely mesterségesen alacsonyan tartaná az orosz kőolaj exportárát.
3: A Holdba csapódhat egy SpaceX rakéta levált része augusztus elején.
4: A rakéta elemet tavaly januárban 2 Hold szonda felbocsátásához használták, azóta iránytalanul kering az űrben. A cég egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. A NASA egyik vezetője szerint egyelőre nem tudni, hogy a becsapódás megfigyelhető lesz-e a Földről, de valószínűleg rendkívül nehezen vagy egyáltalán nem lesz látható.
3: Rengeteg kárt okozott a tegnapi vihar az országban.
4: Az emberek kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek miatt kértek segítséget az ország nyugati és középső területein. Egyes helyeken felére zuhant a hőmérséklet, a Balatonnál pedig 100 km/h széllökéseket mértek.
0: Időjárás jelentés.
4: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Elmondtuk az elején, de hát ha aki most ébredt, még nem tudja, Spanyolország lett a világbajnok, miután tegnap 1-0-ra verte egyébként Argentinát, így másodszor világbajnok a spanyol válogatott, így Argentinának nem sikerült a címvédés, hiszen 4 évvel ezelőtt ők nyertek. A magyar férfi junior kézilabda válogatott hosszabbítás után 34-32-re legyőzte Svédországot, a romániai korosztályos Európa-bajnokság tegnapi döntőjében így aranyérmes lett a válogatott. Szőke Alexa kötött fogású 97 kg-os súlycsoportban arany, míg Darabos László 130-ban ezüstérmet nyerte a Bokcsarnokban rendezett Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékverseny tegnapi zárónapján. A belga Remco Evenepoel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15. szakaszát, amelyen a dán Jonas Vingegaard bukás miatt kiszállt, a szlovén Tadej Pogacar pedig megőrizte a sárga trikót és több perccel vezeti a mezőnyt.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Zenével folytatódik, a zene után pedig részletezzük, hogy megkezdődött a mák szület, amit hallottak a hírekben is.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc, megkezdődött a mágszüret. Ilyenkor július közepén, augusztus elején takarítják be a növényt, ami egyébként a pipacs rokona, és ami valódi unikum, hogy itthon étkezési célból is termesztjük a világországaival ellentétben. Évtől függ, de nagyjából 4-8 ezer hektáron foglalkoznak vele, mondta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila elárulta, hogy az ipari és a házi felhasználású fajta élesen elkülönül. A otthon maximált a terület 500 négyzetméterben, az ipari felhasználás is alaposan ellenőrzött. A gyógyszeripar és az élelmezésen túl megjelent egy egészen új terület, a dekorálásra termesztett mák. Simon Attilával beszélgettem mindenről.
2: A búzaaratás zajlik javában, ez igaz, de ilyenkor van a mákszüret is. Mekkora területen termesztünk mákot, de itt ketté kell vennem a kérdést, mert egyrészt a magánszemélyek is termesztenek a kertekben, másrészt meg hát az ipari volumen mekkora összességében?
3: Az átlagban 4 és 8 ezer hektár között van a termesztett mák felülete Magyarországon. Ez változik az évárattól. Jelenlegen 5-6 ezer hektár mák van termesztésben, aminek most kezdődött a betakarítása.
2: Ez nekünk elég Magyarországra, vagy ebből megy exportra is? Mert nem tűnik olyan nagy területnek.
3: Amikor beléptünk az Unióba, akkor ezzel fenyegették a magyar gazdaságot, vagy a magyar állpolgárokat, hogy nem lesz többé mákos beigli karácsonykor, és mert betiltják a mákot, hiszen azért ennek megvan maga a szigorú szabályzása, de hát olyan szigorú szabályzást tettek rá, hogy meghatározták, hogy ott házi kertben mennyi lehet, 500 méternél nem lehet több, és minden fölötti területnek pedig név is engedély kell, amit ők havonta, két havonta látogattak, és ellenőrzik a pontos területet, illetve a mák piaci érdekesége miatt a NAV is részt vesz ezekben az ellenőrzésekben.
2: Ugyanolyan mákot termeszthetek én a kertemben, mint mondjuk egy gyógyszercég?
3: Két másfajta. Eleve a gyógyszeripar használt, nyitvatokban használt mák az őszi vetésű, a házi kerti az pedig tavaszi vetésű, nem is tavaszi, hát azt szokták mondani az idős gazdák, hogy hóra vessük a mákot, tehát február vége, február közepe az időpont a vetésre, hogy időbe kikeljen, és jól tudjon megindulni a kezdeti stádiumba. Ezért nagyon fontos a jó idővel végzett vetés, illetve a megfelelő pontos vetés, mert nagyon kis apró szemek vannak, azt felszoktak kiigítani homokkal vagy finom sódárral, hogy kézzel lehessen vetni, de a mai modern gépek ezt megoldják, ezt a vetési megoldást.
2: De azt mondod, hogy másfajta mákot termesztetek én. Miért termesztet az ipar?
3: Iparnak vannak saját fajtái, amik megfelelő hatóanyaggal rendelkeznek. Külön erre a gyógyszerek termesztésre használnak fajtákat. A tafiló fajta, a mancák fajta, vagy a korát termesztik. Az étkezésében pedig a zápor, boton, meg az apetita, ez a három fajta, ami kék mák, vagy fekete mák, ami étkezésre használható.
2: Milyen a magyar mák minősége? Hogy mondjam, jut más ország gyógyszervállalatához is, vagy egyéb felhasználójához is?
3: Igen, az alkoholid, az alapanyag az igazából mindenhol keresett, hiszen mai napig is a nyugtatószereknek az egyik fontos lehetősége. Itt a morfium, amit tartalmaz az ipari mák. Ezek a mákok, amik most itt jelenleg termesztésben vannak, egyértelműen látszik, hogy külön az étkezési fogyasztása van, de van olyan termesztő, aki mindent olajmákot termel, amelyben a kipréselt olajat használják föl cukrászati célra. Ezeknek nagyon kicsi, alacsony morfium tartalma van, és nem tartalmaz a gúbolya sem nagy mennyiségű alkaloidot.
2: Akkor ha jól értem, Európában is termesztenek mákot, de ott kizárólag ipari célra, ugye így étkezésre, mint mi, ebben azt hiszem tényleg unikális a magyar konyha ebből a szempontból. Jól gondolom, hogy akkor Európa is termeszt mákot, csak ők határozott céllal.
3: Igen, 15 évvel ezelőtt az olaszok nagyon meglepődtek, hogy lehet kapni mákot nálunk a boltba, ezért nagyon sokat megvettek, de hát aztán ők is, náluk is engedélyezték ezt a kis területi máktermesztést. De egyértelmű a ketté válik, a alapvető elválasztása gubóból keletkezik az alkaloida, és a mákot pedig a morfiumnak használják, tehát két külön részét használják a máknak, ennek megfelelően választják ki a termesztési irányt.
2: Mire használják még a mákos gubán kívül a mákot, meg mondjuk a gyógyszeriparon kívül? Van olyan felhasználás, amiről nem nagyon tudunk?
3: A legújabb, legérlekesebb felhasználás, akinek csak a tárhes gubóval világkötészeti célra szárítja le a mákot. Nagyon keresett, jól lehet kiszállítani, és 5-6 évig is el vannak az otthoni modern vázákban, és nagyon-nagyon kedvelt lett a fogyasztók szempontjából. Az ágban 3 cég van, aki csak díszítési célra termesz mákot. Ez is egy új irány lehet, vagy új irány a maga mi voltjában. Osztályozzák, válogatják. Ez az új fő irány, de marad a hagyományos mákos begli, mákos csúsza, túros csúsza mellett. Tehát keresett a mák ebbe az irányba.
2: Egyébként mióta termesztenek ide az a mákot?
3: Hát az ősidők óta ez a hazánkkal, tehát ez a Papaver család, ez a Pipasnak a családjába tartozik, és ez igazából mindig is abban a termesztéssel együtt terjedt el, és lett leszelektálva. Több száz éves története van, ez mindig is a magyar konyha része volt.
2: Nekem érdekes megfigyelésem volt, hogy mákföld nagyon sokszor temetők közelében volt, meg szőlőbirtokok alján szélén. Miért?
3: Ki nagyon szereti a minőségi talajt, tehát ilyen vakolomok, homok, humuszos homokon nehezen termesztető, igényli a kötött nagy humusz tartalmú talajokat, akkor adja igazából jó adja a termését le. Tehát ugye fekete földön termelhető jól.
2: És ha jól tudom, ez az a növény, ami viszont bírja a meleget, és nem kell annyi víz neki.
3: Ez így van, tehát jól bírja a meleget, de hát el kell jusson azért, ezért kell korán vetni, hogy mire bejön a nagykánikor, addigra a tűrő levélrózsája erősödjön meg, és kezdje el a virágzást. Onnantól kezdve már igazából akárfuk is lehet, persze bizonyos korlátok között, de nagyon jó ellenálló a melegre, kevés betegség támadja meg, legérzékenyebb akkor, amikor a mágubó még zöld, amit át ugye szórt a mágubó ormányos, és akkor értéktelenné válik a bent levő tartalma.
1: Simon Attila agrárszakértőt hallották, zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedünk 7:30-kor, friss hírek a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Több mint 400 éves történelmi rejtélyre adhat választ egy új kutatás. Tudósok szerint nem gyilkosság, hanem malária okozhatta első Francesco de Medici toszkán nagyherceg halálát. A firenzei és toszkánai uralkodó háztagja 1587-ben halt meg feleségével együtt, mindössze néhány órás különbséggel. A házas pár napokig tartó rosszulét után vesztette életét, és már akkor is felmerült a malária gyanúja, mert tünetei között visszatérő láz is szerepelt. A halálesetek körül azonban hamar mérgezésről szóló pegykák terjedtek el, a gyanú pedig Francesco öccsére terelődött, aki később átvette a hatalmat. A Yale Egyetem és a Pízai Egyetem kutatói most a Medici család maradványaiból vett mintákat vizsgálták. Francesco bordáiból olyan genetikai nyomokat mutattak ki, amelyek a maláriát okozó paraziták jelenlétére utalnak. A kutatók szerint két különböző maláriafaj is kimutatható volt a mintákban. A tudósok ugyanakkor óvatosak, a DNS vizsgálat erős bizonyíték a malária mellett, de önmagában nem zárja ki teljesen, hogy mérgezés is közrejátszhatott.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, Messés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban egyirányúsították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, ezért mától egyirányúsították befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányúsították. Mától a 123-as, a 123A, a 224-es és a 224E autóbusz, valamint a 923-as éjszakai járat is terelve közlekedik a délpesti végállomásuk felé, nem érinti az Előd utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újabb támadás hullámot hajtott végre iráni célpontok ellen az Egyesült Államok.
4: Irán pedig Kuvaitot és Bahreint támadta. Az Egyesült Államok 9. egymást követő napon hajtott végre csapást a perzsa állam ellen. A tengeri közlekedés biztonsága is tovább romlott. Egy hajó kigyulladt Omán partjai közelében a Hormuzi szorosban, a tűz oka egyelőre ismeretlen. Tegnap amerikai támadás érte az Irán délnyugati felében található, még építés alatt álló Darhovini atomerőművet. Az építkezés még korai szakaszában van, és az ellenőrök legutóbbi látogatása alkalmával még nem volt hasadóanyag a létesítmény területén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója újfent önmérsékletlenítette a harcoló feleket a nukleáris létesítmények körül.
3: A magyar tőzsde történelmi csúcson van, a BUX az első fél évben 26%-ot emelkedett, júliusban pedig új rekordokat döntött.
4: A pénzügyminiszter szerint ez azt mutatja, hogy a hazai és nemzetközi befektetők bíznak Magyarországban, a kormány feladata pedig ennek a bizalomnak a fenntartása kiszámítható költségvetési politikával, stabil adórendszerrel és a Maastrichti kritériumok teljesítésével. Kármán András szerint két fontos lehetőség is rejlik a magyar tőzsdében.
5: Szeretném, ha több magyar vállalat jelenne meg ezen a parketten. A banki hitel mellett kevesen gondolnak a tőzsdére, mint finanszírozási forrásra. Pedig a tőzsdei jelenlét nem csak tőkét ad, átláthatóságot, hitelességet és nemzetközi láthatóságot is. A kormány célja, hogy a tőkepiaci megjelenés a magyar vállalatok számára természetes növekedési út legyen, ne kivételes bátorság kérdése. Másodszor, szeretném, ha a magyar családok megtakarításai jobban dolgoznának. Azt szeretnénk, hogy a magyar emberek nyitottak legyenek a magasabb hozamú befektetések felé, ismerjék meg a részvényeket, a kötvényeket, a befektetési alapokat, és bizalommal forduljanak a tőkepiac felé.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 0,8%-os mínuszban 140.981 ponton zárt pénteken. A forgalom mintegy 17 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen mozogtak.
4: A MOL 1,1%-kal erősödött 4166 forintra, az OTP 1,6%-kal csökkent 44.480 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-kal drágult 2640 forintra, míg a Richter 7,1%-kal csökkent 11.980 forintra.
3: Európában a főbb indexekről csak a londoni tudott erősödni.
4: A FTSE 0,3%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC 0,5%-ot veszített az értékéből. Az olasz mutató 9,1%-kal, míg a spanyol parkett 4,1%-kal került lejjebb. Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde fő mutatói is. A Dow Jones 0,7%-ot esett, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,4%-os mínuszban zárt.
3: Ázsiában vegyes a kép, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy Japán ma zárva volt, úgyhogy ott nincs mozgás. A többi index közül az tudom elmondani, hogy Hongkong 2%-os pluszban, a Shanghai Composite 0,7%-kal van feljebb, az indiai tőzsde már csak 0,6%-os mínuszban, Dél-Korea több mint 4%-kal ment lejjebb, és Szingapúr pedig egy pár pontos mínuszban. A forint az erősödött, egy picit ebből kezd leadni. 362 forint 20 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 316 forint 60 fillért kell adni. Egy svájci frankért 392 forint 20 fillért kérnek. Az olajárakban különösebb mozgás nincs. Ugye reggel meglódultak, hát a hírek ugye Hormuz felől nem feltétlen pozitívak. 2,5%-kal drágult a Brent, $90.30 a jegyzésár. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 2,2%-os pluszban $84.30, itt egy pár centes mínusz látunk. Az arany árfolyama az gyakorlatilag hát egy minimális mínuszban, egy unciáért $4,015 kérnek. A palladium és a platina enyhe mínuszban, ugyancsak az ezüst 1,2%-kal drágult, a rész meg egy pár centtel. A mezőgazdasági termelőárak többsége pluszban, kivéve a búzát, az egy nagyon picit lett olcsóbb, a kukorica 0,6-del, a gyapot 0,7%-kal kerül most többe. Az Egyesült Államokban kötelező lesz a testkamerák használata a közúti igazoltatások során.
4: A bevándorlási és vámhivatal azután döntött így, hogy az utóbbi időben több halálos kimenetelű lövöldözés is történt, hogy a szövetségi bevándorlási ügynökök mindössze 6 nap eltéréssel 2 férfit is agyonlőttek közúti igazoltatás közben.
3: Nemzetközi szállodahajók várakoznak Budapesten és Mohácson. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt nem tudnak közlekedni, számolt be a Reuters.
4: A folyó budapesti vízállása alig 8 cm-re került a történelmi minimumtól. A Budapesttől északra fekvő dunai városokba induló kirándulójáratokat átmenetileg felfüggesztették. Az alacsony vízszint az áruszállítást is veszélyezteti, ugyanis a teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, ami növeli az 1 tonnára jutó szállítási költséget.
3: Rengeteg kárt okozott a tegnapi vihar az országban.
4: Az emberek kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek miatt kértek segítséget az ország nyugati és középső területein. Egyes helyeken felére zuhant a hőmérséklet, a Balatonnál pedig 100 km/órás széllökéseket mértek.
0: Időjárás jelentés.
4: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Zenélünk egy kicsit, utána pedig a tőzsdéről lesz szó, mint a híreben hallották, a pénzügyminiszter azt mondja, hogy nagyobb potenciál van benne, ünnepi csengetés, ünnepi gondolatok, erről lesz szó, majd pár perc múlva.

0: A leg of chicken, but never a leg of potato.
1: Jó reggel! Ez a Reggeli Monitor.
2: 7 óra 40 perc. Rekordokat döntött az elmúlt időszakban a budapesti értéktőzsde, amelynek teljesítménye a teljes magyar gazdaság számára kedvező. Az ünnepélyes kereskedés indító csengetése negyedik mellett arról is szó volt, hogy a hazai tőzsde mérete többi 4,5-szeresére nőtt az elmúlt bő 10 évben, a részvénykibocsátók száma pedig 40-nel emelkedett. Kecső Rihárd összeállítása következik.
3: Ünnepélyes csengetéssel indult a kereskedés pénteken a budapesti értéktőzsdén. Amint egy 2 hónapja hivatalban lévő pénzügyminiszter először szólaltatta meg a híres csengőt. A tárca vezetője beszédében hangsúlyozta, hogy ez a csengő már 30 éve azt üzeni, Magyarországon működik a piac és a verseny is. Kármán Andrást hallják.
4: A tőzsde alapja a bizalom. Erre a bizalomra ma minden okunk megvan. A Bux Index az idei első fél évben 26%-ot emelkedett, ezzel a világ legjobban teljesítő indexei között van. Júliusban sorra dőltek a történelmi csúcsok, az index átlépte a 143.000 pontot, az OTP és a MOL részvényei rekordárfolyamokon forognak. Ezek a számok azt jelentik, hogy a hazai és a nemzetközi befektetők hisznek Magyarországban. A kormány dolga, hogy ezt a bizalmat kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel, valamint a Maastricht kritériumok teljesítésével kiérdemelje. De ma reggel nem elsősorban az eredményekről, hanem a lehetőségekről szeretnék beszélni. Két dolgot szeretnék, csak kettőszorosan összefügg. Először szeretném, ha több magyar vállalat jelenne meg ezen a parketten. Magyarországon működnek olyan közép- és nagyvállalatok, amelyek készen állnak a következő lépésre, növekednének, terjeszkednének, beruháznának, de a banki hitel mellett kevesen gondolnak a tőzsdére, mint finanszírozási forrásra. Pedig a tőzsdei jelenlét nem csak tőkét ad, átláthatóságot, hitelességet és nemzetközi láthatóságot is. A kormány célja, hogy a tőkepiaci megjelenés a magyar vállalatok számára természetes növekedési út legyen, ne kivételes bátorság kérdése. Másodszor szeretném, ha a magyar családok megtakarításai jobban dolgoznának. Ma túl sok pénzünk készpénzben és látaszóló betétben olyan formákban, amelyek hosszú távon még az értéküket is nehezen őrzik meg. Azt szeretnénk, hogy a magyar emberek nyitottak legyenek a magasabb hozamú befektetések felé, ismerjék meg a részvényeket, a kötvényeket, a befektetési alapokat, és bizalommal forduljanak a tőkepiac felé. Ehhez a kormány a maga részéről kiszámíthatóságot, erős befektetővédelmet és a pénzügyi tudatosság fejlesztését kínálja. És itt ér össze a két cél. A magyar megtakarítások a párna cihából és a folyószámláról a tőkepiacra találnak, abból a magyar vállalatok jutnak forráshoz, ők pedig ebből fejlesztenek, munkahelyet teremtenek, bért emelnek. A megtakarító magasabb hozamot kap, a vállalat olcsóbb tőkét, az ország pedig gyorsabb, egészségesebb szerkezetű gazdasági növekedést. Ez nem egy zérus összegű játék, itt mindenki nyer. A magyar tőzsde történelmi csúcson van. Azt kívánom, hogy ez ne a csúcs legyen, hanem csak egy állomás. Egy olyan úton, amelyen egyre több magyar vállalat és egyre több magyar megtakarító jár velünk együtt.
3: Kármán Andrást követően a Nemzeti Bank elnöke elmondta, hogy a hazai értéktőzsdében sokkal több lehetőség rejlik, mint ahogyan azt sokan gondolnák. Varga Mihályt hallják.
5: Az a potenciál, ami még a tőzsdében van, nincs teljes egészében kihasználva. Tekintettel arra, hogy épp a múlt hónapban jelent meg az az innovációs lista, ami az Európai Uniós tagországok innovációs fejlettségét hasonlította össze, az Innovation Scoreboard. Érdekes összefüggésekre lel rá az ember, hogyha ezt a kiadott anyagot tanulmányozza. Azt valamennyien tudjuk, hogy az innováció és a termelékenység milyen módon függ össze egymással. Ha valaki megnézi ezt az innovációs listát, és mellé teszi azt a versenyképesség listát, amit mondjuk a svájci IMD hozzámról bocsájt ki, akkor hajszálpontosan szinte átfedi egymást a két lista. Élenjáró országok, Svédország, Dánia, Írország, lemaradók, mostanában inkább Finnország és Csehország, és hát a sor hátulján Szlovákia, Románia és Görögország. De hol van ezen a listán Magyarország? Magyarország a 21. helyen van, aminek örülhetnék is, hiszen egy helyet előléptünk a tavalyi helyezéshez képest. Azonban, ha egy kicsit belenézünk a rész

0: sajtóban, akkor érdekes összefüggéseket lát. Azokat a alábontásokat, amelyeket figyelembe veszünk, lényegében a magyar gazdaság erősségei bontakoznak ki, és a magyar gazdaság gyengeségei vagy gyenge oldalai. Mi tartozik az erős oldalak közé? Infotechnológiai beruházások. 27 uniós tagország között a 18-ak vagyunk. Internet elérési sebesség. 14-ek vagyunk ebben a listán, a 27 európai uniós tagországból egy viszonylag jó középmezőnyben. Állami források, céges K+F alakulása, az adókedvezmények is benne vannak. Ezen a listán a 8. helyen vagyunk, és hogyha még keresünk ilyen pontokat, akkor azt látjuk, hogy a magas és közepes technológiai tartalmú export tekintetében pedig az 5. helyen van Magyarország. Ezek tehát azok az elemek, amelyek a versenyképesség az innováció szempontjából az erős oldalát mutatják a magyar gazdaságnak. Ha viszont tovább nézzük ezeket az adatokat, akkor azt látjuk, hogy a humán erőforrások, tehát a felsőoktatásban végzetteknek az arányában 25-ek vagyunk. A foglalkoztatás innovatív cégeknél szintén 25-ek vagyunk. Mélyen az európai uniós átlag alatt annak közel csak 30%-át hozzuk. Ha megnézzük, hogy a külföldi cégek aránya a GDP-ben mekkora, akkor azt látjuk, hogy ez az unióban átlagban 13%, nálunk ez 30%. És hogyha a körforgásos anyaghasználatot nézzük meg, vagy magát a termelékenységet is, akkor a 21. helyen találjuk magunkat. Ebből tehát az következik, hogy a magyar gazdaságban tennivalók vannak, erre már utalt miniszter úr is. Én két ilyen tennivalót tennék itt a mai beszéd oldalvizén. Az egyik az, hogy jól látható, hogy ezekből az adatokból az világlik ki, hogy ha az alacsony tudásberuházások vannak egy országban, akkor azok rontják az eszközberuházásoknak a hatékonyságát. Ugye a kormány örömteli módon fogalmazta meg a termelékenység, a hatékonyság javítását és a versenyképesség általános emelését. Ez tehát részben arra van szükségünk, hogy a rendelkezésre álló forrásainkból minél többet lehetőség szerint a tudás beruházások irányába mozdítsunk elő. De van egy másik tapasztalat is, ez pedig az exportra vonatkozik. Ugye ezekben az adatokból jól látható, hogy nem a helyi tudás teremtés eredménye az export, csak részlegesen, sajnos. Itt még bőven van mit tenni. Na itt kapcsolnám össze a tőzsdei lehetőséget az innovációval, mert ha van valahol innovatív lehetősége a magyar gazdaságnak, akkor az éppen a tőzsde. A magyar tőzsde annak a két alapvető feladatának kell, hogy eleget legyen, amely a világon minden tőzsdét jellemez. Egyrészt transzparencia, átláthatóság, másrészt pedig stabil növekedési lehetőségek megteremtése a vállalati szektor számára, tehát olyan források beaplikálása, integrálása a gazdaságba a banki rendszerek mellett, amelyek főleg elsősorban a lakosságnál vannak. Ebből a szempontból örömteli, hogy az elmúlt 10 évben, mióta a jegybank a fő tulajdonosa a tőzsdének, meg sokszorozódott a tőzsdén magyar cégnek az aránya, ugye 154 papírral lehet most kereskedni a magyar tőzsdén, ami egy örömteli tény, szeretnék, ha még ennél sokkal több lenne. A kapitalizáció jelentős mértékben emelkedett, 27 ezer milliárd forint most a tőzsdén cégek kapitalizációja. A lakosság sajnos még mindig kisebb mértékben vásárol csak tőzsdén részvényeket, ugye a lakossági megtakarításoknak, szabad forrásoknak csak 3%-a megy ebbe az irányba. Az Európai Unió átlaga itt 6%, tehát van még terelne. De örömteli tényként mondhatom én is, hogy ez a lakossági arány az elmúlt években meg 8-szorozódott. Van tehát potenciál abban, hogy a lakossági megtakarításokat tovább tudjuk csatornázni a tőzsde irányába. A jegybank ezt tekinti meghatározó tulajdonosként egy fő feladatának. Szeretnénk, hogyha a lakosság minél inkább a magyar tőzsde irányába fordulna, és olyan innovatív cégeknek adna lehetőséget a megjelenésre, amelyeket a banki szektor, a kereskedelmi banki szektor csak kisebb mértékben mehet finanszírozni a kockázatok miatt. Azzal számolunk, hogy a magyar lakosság pénzügyi vagyona 124 ezer milliárd forint, ebből 26 ezer milliárd forint szabadon használható résznek tekinthető. Van tehát forrás a magyar lakosságnál, és hogy a lakosság számára kedvező híreket mondjak, hogyha az elmúlt 10 évnek az átlagos hozam szintjét nézem meg, akkor ez 18% volt. Mutassanak nekem olyan területet még, ahol átlagosan egy évtized alatt 18%-os hozamokat lehet elérni. Nem nagyon találunk ilyet, hát nyilván van szerencsáték, luxusipar és egyebek, tehát azért nem mondom, hogy nincsen, de ha valakinek a stabilitás is fontos, és egy lehetőleg minél kisebb kockázattal fektesse be a megtakarításait, akkor nyugodt szívvel tudjuk a tőzsdét ajánlani. ez az egész tőzsdei mozgás illeszkedik abba a monetáris politikai felfogásba, amit a Magyar Jegybank képvisel. Három fontos célunk volt az elmúlt egy évben: infláció leszorítása, zárstabilitás elérése és fenntartása. Örömmel mondhatom, hogy a júniusi inflációs számaink rendkívül kedvezőek, a toleranciás sár alatt találhatók 1,7% volt, a maginfláció is csak 2%. Az árfolyam stabilitást nézem meg, az árfolyam az elmúlt hónapokban azóta, hogy erősödött, egyre stabilabbá is vált, most 355-360 forint körül van egy euró. Azt kell mondanom, hogy ez is segíti a magyar gazdaságot, és ugyanakkor a tartaléképítésben is jelentős eredményeket tudtunk elérni, hiszen soha nem látott szintet ér el a országban az a tartaléka, 60 milliárd euró fölött van. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy a 2008-as válsághoz képest sokkal biztonságosabban nézünk szembe azokkal a kihívásokkal, főleg geopolitikai kihívásokkal vagy külső kockázatokkal, amelyekben az ország gazdaságának működnie kell.
1: A budapesti értéktőzsde vezérigazgatója elmondta, hogy egy évvel ezelőtt hasonló ceremónia keretében köszöntötték az akkora jegybank élére álló Varga Mihályt is. Hozzátette, hogy a magyar gazdaság növekedéséhez szükség van az erős tőzsdéhez. Tóth Tibort hallják.
2: Én azt gondolom, hogy ha a monetáris politika első számú vezetője és a fiskális politika első számú vezetője is úgy gondolja, hogy a beiktatást követő első időszakának egyik fontos eleme, hogy tiszteletét tegye a tőzsdén, akkor ez egy nagyon erős üzenet, és nem csak üzenet számunkra, hanem üzenet az egész piac és a gazdaság számára. És számomra ez az üzenet nem más, mint hogy nincs erős magyar gazdaság, nincs gyorsan növekedés, fő magyar gazdaság, és nincs innovatív magyar gazdaság, erős tőzsde és erős tőkepiac nélkül. Néhány hónappal ezelőtt volt szerencsém részt venni egy tőzsdetörténeti kiállítás megnyitóján. Ott azon a kiállításon jött velem szembe egy gondolat, egy mondat, ami nagyon rövid, de mégis lényegre törő. Ez így szólt: egy gazdaság szíve a tőzsde. És én átgondoltam, hogy ez mennyire igaz, hiszen tényleg annyira központ szerv, amely összeköti szinte a piac összes szereplőjét, legyen az lakosság, intézményi befektetők, vállalatok, kisvállalatok, a legnagyobb vállalatok, és természetesen a szabályozót és az államot is. Az, hogy egy tőzsde a gazdaság szíve, azt már nem csak mi tudjuk, hanem szerintem az Európai Unió is. A 2022-es Magyar EU elnökség idején adták ki azt a jelentést, az elhíresült Draghi jelentést, ami azt volt hivatott feltérképezni, hogy hogyan lehet Európa újra versenyképes, és hogyan érhetjük utol azokat a gazdaságokat, amik elmentek sajnos mellettünk, az Egyesült Államokat vagy Kína. És ennek a jelentésnek a fő tétele, egyik fő állítása volt, hogy a versenyképesség kulcsa az erős tőkepiac. És amikor azt látjuk, hogy Európában évente 300 milliárd euró vándorol el megtakarításként az amerikai tőkepiacra, mert nincs megfelelő befektetési célpont, amikor azt látjuk itthon, amit mondott elnök úr is és miniszter úr is, hogy 26 ezer milliárd forint lakossági megtakarítás áll kamatmentesen, vagy készpénzben, vagy bankszámlán, akkor tudjuk, hogy van teendőnk. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszak legnagyobb kihívása nem csak Európa, hanem Magyarország számára is a finanszírozás kérdése lesz. Hogyan és miből tudjuk finanszírozni az egészségügy reformját, az oktatás reformját, a haderőfejlesztést, az energiafüggetlenségünket, az energiainfrastruktúrát, a digitalizációs kihívásokat, vagy hogyan tudjuk egyáltalán a jóléti társadalmat fenntartani egy előregedő társadalomban. Azt gondolom, hogy egy Magyarországnál gazdagabb országban is az a válasz, hogy a költségvetés az önmagában erre nem képes. Ezért van kulcs szerepe a tőkepiacnak, hogy melyik országok azok, akik a lakossági megtakarítást tudják dinamizálni, be tudják hozni a tőkepiacra, és tudják ezáltal multiplikátor hatással erősíteni a gazdaságot. Én azt gondolom, hogy a budapesti értéktőzsde ebben élen jár. A legfontosabb mutatónk talán a likviditás, és ebben a második legerősebb piac vagyunk a régióban, egyedül a lengyel piac erősebb, de óriási lehetőségek állnak előttünk, és én maximálisan optimista vagyok, különösen a mai nap után, hogy az elmúlt évek sikerei, azok a növekedési számok, az elmúlt három évben, akár a Bux Indexet nézem, ami évente minimum legalább 30%-kal nőtt minden évben, vagy a forgalmi adatokat, amik legalább 50%-kal nőttek évente, hogy ez még csak egy kezdet. És most egy léptékváltás kezdődhet, és együtt a kormányzattal és a jegybankkal a tőkepiac és a budapesti értéktőzsde még dinamikusabban, még erőteljesebben növekszik.
3: Az elmúlt percekben Kecső Rihárd összeállítását hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8-kor friss hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban tart a helyszínelés a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca után a Rákóczi híd felé. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton az Attila útnál az Alkotás utca felé a külső sávban. A Szél-Kálmán tértől lelassult a haladás. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópályán befelé a Szerencs utcánál, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a határúthoz közeledve, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, valamint a nyugati téri felüljárón befelé. Egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 8, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Újabb támadás hullámot hajtott végre iráni célpontok ellen az Egyesült Államok.
5: Irán pedig Kuvaitot és Bahreint támadta. Az Egyesült Államok 9. egymást követő napon hajtott végre csapást a Perzsa állam ellen. A tengeri közlekedés biztonsága is tovább romlott. Egy hajó kigyulladt Omán partjai közelében a Hormuzi szorosban, a tűz oka egyelőre ismeretlen. Tegnap amerikai támadás érte az Irán délnyugati felében található még építés alatt álló Darhovini atomerőművet. Az építkezés még korai szakaszában van, és az ellenőrök legutóbbi látogatása alkalmával még nem volt hasadó anyag a létesítmény területén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója újfent önmérsékletre intette a harcoló feleket a nukleáris létesítmények körül.
4: Andy Burnham ma átveszi a brit miniszterelnöki tisztséget a leköszönő Keir Starmertől.
5: A kormányzó brit munkáspárt új vezetője lesz az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. A Brexit óta eltelt 10 évben eddig 6 miniszterelnök fordult meg a Downing Street-en. A volt manchesteri polgármester lesz a 7. Andy Burnham ma elkezdi kormányának megalakítását. A brit sajtó szerint a pénzügyminisztérium élén Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter váltja a tárca eddigi vezetőjét, Rachel Reeves-t.
4: Adóváltozásokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök.
5: eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót, eltörlik az ebrendészeti adót, megszüntetik a bevándorlási különadót és kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. Ez 100 milliárdos költségvetési visszafizetési terhet jelent kamatkiadásokkal együtt. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
6: A széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzuk a levegő terhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérjük, kik Magyarország valódi nagy szennyezői, milyen mértékben terhelik felszíni és felszín alatti vizeinket és a talajt. Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályait fogadjuk el, és olyan adószabályokat vezetünk be, amelyek a nagy szennyezőket arra kényszerítik, hogy vigyázzanak a nemzeti kincseinkre. Akik ennek ellenére sem csökkentik radikálisan a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét, azon vállalatokat a jelenlegieknél sokkal magasabb díj és adótételek fogják sújtani.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest értéktőzsde indexe, a BUX 0,8%-os mínuszban 140.981 ponton zárt pénteken. A forgalom mintegy 17 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
5: A MOL 1%-kal erősödött 4166 forintra, az OTP 1,6%-kal csökkent 44.480 forintig, a Magyar Telekom 4%-kal drágult 2640 forintra, a Richter 7%-kal csökkent 11.980 forintra.
4: Európában a főbb indexek közül csak a londoni börze tudott erősödni.
5: A FTSE 0,3%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC-on 0,5%-ot veszített az értékéből. Az olasz mutató 9,1%-kal, míg a spanyol parkett 4,1%-kal került lejjebb.
4: Gyengülésre zártak a New York-i tőzsde fő mutatói.
5: A Dow Jones 0,7%-ot esett, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 1,4%-os mínuszban zárt.
4: Ázsiában a japán tőzsde ma zárva volt, a többiek nyitva, Hongkong 1,9%-kal tudott erősödni, Shanghai 2%-os pluszban, az indiai tőzsde 6%-kal van lejjebb, Szingapúr pedig 2%-os körüli mínuszban. A forint az reggel erősödött, majd ebből most kezd leadni valamennyire, ugyanis 1 euróért 362 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért már 317 forintot kell adni, 1 svájci frankért 392 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak egy pár centtel emelkedtek tovább, már legalábbis ami a Brentet illeti, 2,9%-kal 90 dollár 60 centre drágult, az észak-amerikai könnyűolaja VT 2,5%-os pluszban 84 dollár 50 centen áll. Az arany az egy picit olcsóbb lett pár centtel, az arany 4012 dollárt kérek egy uncia aranyért, a palladium 1,4%-kal lett olcsóbb, a platina 1,1-del, az ezüst 0,8%-os pluszban, a rész pedig gyakorlatilag mozdulatlan már, ami az árát illeti. A mezőgazdasági termelőjárak többsége pluszban, igaz, ezek csak pár centes drágulások. A búza egy pár centet lett olcsóbb, a kukorica 0,6% fölötti pluszban áll. A Hunden kutatói szúnyog hangokból tanítanák a mesterséges intelligenciát, ehhez pedig önkéntesek segítségével építenének nagy adatbázist.
5: A cél az, hogy az AI a fajokra jellemző zümmögés alapján később képes legyen felismerni a különböző szúnyogokat, köztük az invazív fajokat is. Kovács Dorottyát, az Ökológiai Kutatóközpont kutatóját hallják.
7: Ugye a szúnyogok azért kerülnek ilyenkor mindig előtérbe, mert képesek az emberre, meg akár a házi állatokra is ártalmat jelenteni. Nyilván mindenkit zavar, hogyha például nem tudnak nyugodtan kint tartózkodni a természetben. Tudhat, hogy átadjanak betegségeket. Szerencsére ez itt hazánkban még nem jellemző, mert a kórokozók nincsenek jelen, de olyan szúnyogfajok igen, amelyek képesek a kórokozók átadására. És a szúnyog hangok azért kerülnek a képbe, tulajdonképpen egyedi fajra jellemző hanggal rendelkeznek. A mi szúnyunk nem feltétlenül hallja ezt a különbséget, de azért ezek a frekvenciú különbségek léteznek, és a szúnyogok használják is a saját hangjukat az egymással való kommunikációra. Mi pedig szeretnénk ezt a kis lehetőséget kihasználni arra, hogy fajtaismerő rendszereket fejlesztünk.
4: Az Országos Diáktanáccsal egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
5: Kiemelt céljuk, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban és a javaslatok kidolgozásában. A Diáktanács több fontos témában mutatta be javaslatait, egyebek mellett a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diákönkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése kapcsán.
4: Rohamosan terjed a sertéspest is Horvátországban.
5: Újabb 18 helyszínen igazolták a vírust, így már 89 góc van az országban. A horvát mezőgazdasági miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti. Dávid Vlajcsics azt mondta, a teljes horvát sertés ágazat, közvetve pedig a horvát gazdaság is veszélybe kerülhet.
4: Perzselő hőség tombol Szicíliában, a sziget 15 állomásán mértek 45 Celsius fok feletti hőmérsékletet. Volt, ahol 48,4 Celsius fok volt.
5: Közben Spanyolországban a nyár legrosszabb hete jön, ott is 45 fok várható, különösen meleg éjszakák mellett. A legmagasabb értékeket Andalúziában és Majorka belső részein várják. Közben két nagy erdőtűz is pusztít az országban. Guadalajarában és Zaragózában itt a leégett terület nagysága eddig mintegy 15 000 hektár, a tűz pereme pedig körülbelül 60 kilométeres és még mindig terjed.
0: Időjárás jelentés.
5: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az égbolt. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Spanyolország nyerte a világbajnokságot, miután hosszabbításban 1-0-ra legyőzte Argentínát, így másodszor lett világbajnok az argentinoknak, pedig nem sikerült a címvédés, hiszen 4 évvel ezelőtt ők lettek az aranyérmesek. Aranyérmes lett viszont a magyar férfi válogatott, mármint a junior kézilabda válogatott, ugyanis hosszabbítás után 34-32-re legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság tegnapi kolozsvári döntőjében. A belga Remco Evenepoel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15. szakaszát. Ezen a szakaszon azonban történt egy komoly probléma, hiszen a dán Jonas Vingegaard bukott, és emiatt kiszállt a versenyből. A szlovén Tadej Pogacar pedig megőrizte a sárgatikót, és hát igen, magabiztosan egy 5 perccel vezet a többiek előtt. A lett csapat szerezte meg az aranyérmet a Strandröplabda Nemzetek Kupája Városligeti 8-as döntőjének férfi tornáján, miután a tegnapi fináléban 2-0-ra legyőzte a norvég együttest.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kis zenével, a zene után pedig arról lesz szó, hogy új miniszterelnöke van Nagy-Britanniának, hogy pontosan ki ő, mi és miért alakult ez, most ezt beszéljük meg.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig Harbjad Marcel, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Szervusz Marcel, jó reggelt, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz.
2: Jó reggelt!
1: A téma pedig az, amit a hírekben is mondtunk, hogy mától ugye új miniszterelnöke van Nagy-Britanniának. Keir Starmertől átveszi ugyanis ma a stafétát Andy Burnham. Miért történik mindez? Kezdjük ezzel.
2: Igen, Keir Starmer helyzete ellehetetlenült a munkáspártban. Borzasztó népszerűtlen miniszterelnökébe állt, noha csak 2 éve vette át a hatalmat. Ennek külső és belső okai is voltak, és igazából már hónapokkal ezelőtt látható volt, hogy a párton belül a májusi önkormányzati választásig adtak időt Starmernek arra, hogy megfordítsa a dolgokat. Ezen a május elejé választáson a munkáspárt eléggé leszerepelt, és utána jelent meg kihívóként Andy Burnham, aki egyébként nem volt parlamenti képviselő, és így nem lehetett volna pártvezető, illetve miniszterelnök sem. Viszont volt egy képviselő, aki lemondott, és az ő helyére beválasztották Burnhamet a parlamentbe. Egyébként ezen az időközi választáson nagyon jelentős győzelmet ért el, olyat, amit egyébként a párttól nem várhattak volna a körzetben, és ez adta meg a végső lökést arra Starmernek, hogy lemondjon, és most a helyére választotta meg a párt vezetőnek Andy Burnhamet.
1: Mit lehet róla tudni?
2: Andy Burnham személyiségéhez valószínűleg a legfontosabb dolog azt tudni, hogy ő északi, vagyis észak-angliai, és az ottani dezindustrializált és rosszabb helyzetben élő embereket képviselő. Ő ugye mielőtt, azt nem említettem, hogy mielőtt visszatért volna a parlamentbe, ő Manchesternek volt a polgármestere, és ő tulajdonképpen ezt is ígéri, hogy az északiaknak, vagy az északot felemeli, és az északiaknak az érdekeit is sokkal jobban figyelembe fogja venni miniszterelnökként. Egyébként ő régi motoros, tehát mielőtt Manchester polgármester lett 2017-ben, már a 2000-es évek első évtizedében a Tony Blair és Gordon Brown kormányokban is vállalt szerepet, államtitkári, majd Brown kormányában pedig egészségügyi miniszter is volt, csak aztán visszavonult Manchesterbe, és most tért vissza.
1: Na most mennyire fogja átalakítani a kabinetet? Mennyivel egy új miniszterelnök, új seprű, jó söpőr, ha megvannak hozzá partnerei?
2: Így van. Nagyon érdekes lesz azt látni, hogy kiket választ be az új kormányába. Erről még pontos információink nincsenek, csupán pletykák vannak. Ez ugye a mai napon fog kiderülni, vagy ma és holnap. A legnagyobb kérdés az lehet, hogy kit választ pénzügyminiszternek. A Starmer kormány idején Rachel Reeves volt a pénzügyminiszter, aki nagyon szigorú, konzervatív fiskális politikát folytatott. Ennek köszönhetően népszerűsége nagyon-nagyon alacsony volt. De igazából a brit állam gazdaságilag olyan rossz helyzetben van, hogy ezt valamilyen szinten ezt a politikát folytatni kell, és hogy ezt ki tudja megtenni, az nagy kérdés. Úgy tűnik, hogy valószínűleg Andy Burnham az eddigi belügyminiszter fogja pénzügyminiszterré megtenni, Shabana Mahmoodot, aki egy nagyon szigorú belügyminiszter volt, és egyébként a pártnak egy kis belső frakciójából, a Blue Labelből származik, akik munkás érdekérvényesítés mellett társadalmi kérdésekben eléggé jobboldalinak számítanak. Illetve még érdekes lesz, hogy Ed Miliband, aki korábban a munkáspárt vezetője volt, de 2015-ben elveszítette a választásokat, és ő segített sokat abban, hogy Burnham visszatérhessen, hogy Ed Miliband milyen pozíciót kap. Korábban ő valószínűleg ő is pénzügyminiszter szeretett volna lenni, de ez most elúszni látszik számára, és valószínűleg ő lesz az új külügyminiszter.
1: Lehet-e tudni azt, hogy mi az álláspontja, mi volt az álláspontja például Brexit ügyben, illetve külpolitikai kérdésekben szólalta meg ő korábban? Lehet erről bármit tudni?
2: Igen, azt lehet tudni, hogy nagy Brexit ellenes volt, és sokáig a brit visszalépést is támogatta. Legutóbb azt hiszem idén évelején beszélt erről, még hát ugye akkor még nem tért vissza képviselőként, hogy szeretné, hogyha az ország még az ő életében visszalépne az Európai Unióba. Most, hogy pártvezetőként és miniszterelnök jelöltként kampányolt, most már jóval óvatosabb volt, és azt továbbra is elismeri, hogy így a Brexit az szerintem nem volt jó, de most már tiszteletben tartja az emberek döntését, ezt hangsúlyozta. Mindazonáltal az Európai Unióval ő is valamilyen szorosabb viszonyt szeretne látni, ahogy egyébként Starmer is, szóval mindenképpen láthatunk az ő miniszterelnöksége alatt valamilyen közeledést. Egyébként október-november folyamán az EU és az új brit kormánynak a tagjai találkozni fognak, és erről fognak tárgyalásokat tartani. Egyébként ezen túl külpolitikailag nem nagyon karakteres Andy Burnham, Starmer-el ellentétben, akinek gyakorlatilag ez volt a legerősebb szakpolitikai témája, vagy ebben volt a legsikeresebb a külpolitikában. Burnham esetében nem nagyon tudunk ilyenről, és valószínű az is, hogy pont emiatt valamilyen erősebb politikusnak fogja átadni a külügyi miniszteri posztot és a külügyek intézését, és ő inkább a belpolitikára fog koncentrálni.
1: Egy pár mondatot mondj róla nekünk, milyen személyiség, mit lehet róla tudni, milyen érdekességet kutattak ki vele kapcsolatban?
2: Hát igazából Starmerrel szokták kontrasztba állítani, aki egy borzasztó merev, nehezen megközelíthető, és hát kicsit unalmas személyiségnek tűnt. Andy Burnham sokkal lazább, ennek az egyik jele az, hogy szinte soha nem hord öltönyt, illetve zakót szokott hordani, de alatt a pólót hord, és emiatt volt is egy, meg is szóval feltették a kérdést, hogy a parlamentben, ahol muszáj teljes öltönyben, ingben lenni, oda majd hogy fog megérkezni. Ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy igen, a parlamentben a szabályokat megtartva rendes öltönyben lesz, de azon kívül ő inkább majd pólóban fog megjelenni, pólóban, zakóban fog megjelenni a mindenféle eseményen. Még talán azt érdemes megemlíteni, hogy ő, ugye, mint már mondtam, észak-angliai, és Manchester és Liverpool közötti környékről származik, ilyen kettős identitás van, Manchesterhez és Liverpoolhoz is tartozik, és egy félig ír származású családból jön, és katolikus, tulajdonképpen az első igazi katolikus miniszterelnöke lehet az országnak, ami még egy kis érdekesség.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Hardzsad Marcell kutatót hallották a Magyar Külügyi Intézetből. Zenélünk, 8:30-kor friss hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban tart a helyszínelés a Könyves Kálmán körúton a Mester utca után a Rákóczi híd felé. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton az Attila útnál az Alkotás utca felé a külső sávban. A Szél Kálmán tértől lelassult a haladás. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópályán befelé a Szerencs utcánál, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határúthoz közeledve, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, valamint a Nyugati téri felüljárón befelé. Egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Polgár Judit megválasztását javasolja a köztársasági elnöknek 16 tudós, művész és sportoló.
3: Az országgyűlés elnökének írt levelet többek között Antal György, Antal József egykori miniszterelnök fia, Kapu Tibor űrhajós, Mácsai Pál színész, Rubik Ernő és Parti Nagy Lajos is aláírta. Közleményük szerint az országgyűlés nem csak új elnököt választ, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap a rendszerváltás óta húzódó átmenet végleges lezárására. Magyar Péter miniszterelnök megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. A kormányfő ezért ma találkozik vele és megkérdezi, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot.
2: Azonnal visszahozná a labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államokba Donald Trump.
3: Az amerikai elnök még közvetlenül a tegnapi spanyol győzelemmel zárult döntő előtt nyilatkozott a Fox News-nak, és felkérte a FIFA elnökét, hogy intézkedjen egy újabb, hamarosan az USA-ban megrendezendő VB ügyében. Donald Trump erre már korábban jelezte szándékát, két hete pedig a Fehérház VB illetékes munkacsoportjának vezetője vetette fel egy esetleges amerikai pályázat ötletét a 2038-as VB-re.
2: Jelentősen nőtt a budapesti értéktőzsdén elérhető magyar cégek és papírok száma.
3: A Magyar Nemzeti Bank elnöke elmondta, hogy a jegybank többségi tulajdonossá válása óta jelenleg 154 értékpapírral lehet kereskedni, a tőzsdei kapitalizáció pedig 27 ezer milliárd forintra emelkedett. A lakosság ugyanakkor máshogy viszonyul a tőzsdéhez. Varga Mihályt hallják.
4: A lakosság sajnos még mindig kisebb mértékben vásárol csak tőzsdei részvényeket, ugye a lakossági megtakarításoknak szabad forrásoknak csak 3%-a megy ebbe az irányba. Az Európai Unió átlaga itt 6%, tehát van még terennek, de örömteli tényként mondhatom én is, hogy ez a lakossági arány az elmúlt években megnyolcszorozódott. Van tehát potenciál abban, hogy a lakossági megtakarításokat tovább tudjuk csatornázni a tőzsde irányába. A jegybank ezt tekinti meghatározó tulajdonosként egy fő feladatának. Szeretnénk, hogyha a lakosság minél inkább a magyar tőzsde irányába fordulna, és olyan innovatív cégeknek adna lehetőséget a megjelenésre, amelyeket a banki szektor, a kereskedelmi banki szektor csak kisebb mértékben mehet finanszírozni a kockázatok miatt.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX pénteken 0,8%-os mínuszban 140.981 ponton zárt. A részvénypiac forgalma a hét utolsó napján mintegy 17 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen mozogtak.
3: A MOL 1,1%-kal erősödött 4166 forintra, az OTP 1,6%-kal csökkent 44.480 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-kal drágult 2640 forintra, a Richter 7,1%-kal csökkent 11.980 forintra.
2: Európában a főbb indexek közül csak London tudott valamennyire emelkedni.
3: A FTSE 0,3%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC 0,5%-ot veszített az értékéből. Az olasz mutató 9,1%-kal, míg a spanyol parkett 4,1%-kal került lejjebb.
2: Gyengüléssel zártak a tengeren túli mutatók.
3: A Dow Jones 0,7%-ot esett, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1,4%-os mínuszban zárt.
2: Ázsiában is jobbára mínuszokat látunk, Japán ma kimaradt a jóból, mert hogy zárva volt ünnep miatt. Nézzük a többieket, Hongkong az 1,9%-kal tudott eddig erősödni, Shanghai 2%-kal van feljebb, az indítős, de 6%-os mínuszban, Szingapur 2%-kal jött lejjebb. Nézzük mi a helyzet a forinttal, ami reggel szemmel láthatóan erősödött, ezt mostanra elvesztette. 362 forint 80 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 317 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 393 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak azok tovább emelkednek pár centtel. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI az 2,6% fölötti pluszban 84 dollár 60 cent fölött a jegyzésár, a Brent pedig majd 3%-kal 91 dollár közelébe emelkedett, de még 30 cent elválasztja tőle. Az aranyár folyama enyhe mínuszban 2%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4012 dollárt kell adni. A palládium és a platina az 7-8%-os mínuszban, az ezüst több mint 1%-kal drágult a rész pár centtel. A mezőgazdasági termelőárak enyhe pluszban, leginkább a kukoricát érdemes kiemelni, ami 8%-kal drágult, a szója pedig 6% fölötti pluszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 4,2%-kal lódult meg, 59 euró 80 euró centen áll augusztus végi szállítással. Több mint 100 milliárd forinttal szállt be az állam egy harckocsi fejlesztésében.
3: A Rheinmetall új generációs Panther harckocsijának kutatás fejlesztésére adták a pénzt még 2023-ban, cserébe pedig az állam a későbbi értékesítésekből származó jogdíjakra, illetve kedvező beszerzési feltételekre számíthat. Az Economics cikke szerint azonban egyelőre az sem világos, mikor indulhat el a sorozatgyártás.
2: Nemzetközi szállodahajók várakoznak Budapesten és Mohácson. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt nem tudnak közlekedni, erről a Reuters számolt be.
3: A folyó budapesti vízállása alig 8 cm-re került a történelmi minimumtól. A Budapesttől északra fekvő dunai városokba induló kiránduló járatokat átmenetileg felfüggesztették. Az alacsony vízszint az áruszállítást is veszélyezteti, ugyanis a teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, ami növeli az egy tonnára jutó szállítási költséget.
0: Időjárás jelentés.
3: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 8 óra 38 perckor zenével megyünk tovább, utána olyan téma lesz, amire elsőre biztos, hogy azt mondják, hogy egy kicsit idióták vagyunk, mert ha azt mondom, hogy fogjanak egy szúnyogot, vegyék fel a hangját, küldjék, vegyék, tegyék ezt borítéba, küldjék el, és mindez segít a mesterséges intelligencia fejlesztésébe, akkor azt mondják valószínűleg, hogy megkerült a műsorvezető, pedig nem, a zene után kiderül, hogy miért nem.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 42 perc. A Hurren kutatói szúnyog hangokból tanítanák a mesterséges intelligenciát, ehhez pedig önkéntesek segítségével építenének nagy adatbázist. A cél az, hogy a mesterséges intelligencia a fajukra jellemző zömmögés alapján később képes legyen felismerni a különböző szúnyogokat, köztük az invazív fajokat is. Az Ökológiai Kutatóközpont kutatója szerint magyar mintákra azért van szükség, mert az európai fajokról kevés adat áll rendelkezésre, ráadásul a hangot a helyi hőmérsékleti páratartalmi és földrajzi viszonyok is befolyásolják. A MoszkiTune programhoz telefonos applikáción és a szúnyogmonitor.hu oldalon keresztül lehet csatlakozni, a résztvevők pedig speciális kis ketrecet is kaphatnak a felvételek elkészítéséhez. Kovács Dorottyával Kecső Rihát beszélgetett a nem mindennapi kihívásról.
2: A Hurren kutatói szúnyog hangokból tanítanák a mesterséges intelligenciát. Na, hát ebben nagyon sok minden benne van, és nagyon sok mindent lehet gondolni, de akkor vegyük is sorra, hogy ez hogyan valósítható meg.
3: Szükség van arra, hogy építsünk egy hatalmas adatbázist, amin az AI program képes tanulni. Ugye az AI nagyon jó a mintázatok felismerésében, de csak akkor, hogyha alapanyagot adunk neki arra, hogy a mintázatokat megtalálja és felismerhesse a továbbiakban az algoritmus alapján, amit beleprogramoznak. És most jelenleg abban a fázisban vagyunk, amikor ezt az adatbázist szeretnénk összeállítani.
2: És miért pont a szúnyogok jöttek egyébként? Tehát miért a szúnyogok hangja az, ami ebben tud segíteni?
3: A szúnyogok azért kerülnek ilyenkor mindig előtérbe, mert képesek az emberre, meg akár a házi állatokra is ártalmat jelenteni. Nyilván mindenkit zavar, hogyha például nem tudnak nyugodtan kint tartózkodni a természetben. Tudhat, hogy átadjanak betegségeket. Szerencsére ez itt hazánkban még nem jellemző, mert a kórokozók nincsenek jelen, de olyan szúnyogfajok igen, amelyek képesek a kórokozók átadására. És a szúnyog hangok azért kerülnek a képbe, tulajdonképpen egyedi fajra jellemző hanggal rendelkeznek. A mi szúnyunk nem feltétlenül hallja ezt a különbséget, de azért ezek a frekvenciai különbségek léteznek, és a szúnyogok használják is a saját hangjukat az egymással való kommunikációra, mi pedig szeretnénk ezt a kis lehetőséget kihasználni arra, hogy fajfelismerő rendszereket fejlesztünk.
2: Miben másabb a szúnyogoknak ez a zümmögése, mint mondjuk akár a legyeké, akár mondjuk a darazsaké, és a többi most sorolhatnám itt az egyes rovarokat?
3: A szúnyogok használják a hangjukat az egymással való kommunikációban, például a párok is ez alapján állnak össze, ezért is fontos nekik, hogy fajra jellemző hangjuk legyen, hogy a megfelelő fajba tart

0: hím és nőstény találkozzon például. Ez a mechanizmus nem minden rovarfajnál működik, ezért nem is annyira specifikusak, mint a szúnyogok esetében.
1: Miért van szükség a magyar mintákra? Mert a közleményből is kiderült, hogy egyébként vannak nemzetközi minták.
0: Igen, egyrészt fontosnak tartjuk, hogy a szúnyogok legtöbbje trópusi faj, amit vizsgálnak, vagy hangokat gyűjtenek, persze logikus, hiszen a trópusi betegségeket, amik ugye veszélyesek, azokat főleg ezek a fajok terjesztik, és hát európai fajokról ezért nagyon kevés ilyen adatunk van, ezeket mindenképpen érdemes lenne gyűjteni, de a másik nagyon fontos kérdés pedig ebben az, hogy az AI tanításához mindig specifikus adatok kellenek, mert majd a mi országunkra specifikusan a felismerést csinálni. A szúnyogok hangját ugyanis befolyásolja az adott környezet is, amiben élnek. Például, hogy itt milyen a hőmérséklet, vagy milyenek a páratartalmi viszonyok, a földrajzi helyen eltérőek egy kicsit.
1: Mekkora és milyen változatos adatállományra van szükség ahhoz, hogy az AI megbízhatóan különbséget tudjon tenni a fajok között?
0: Hát mindenképpen minél nagyobb adatbázisunk van, az annál jobb, de szeretnénk, hogyha legalább ilyen 10 000 felvett tunyok hangjóval tudnánk dolgozni. Ehhez persze nem az kell, hogy egy-egy ember ennyi felvételt küldjön, hanem az, hogy minél több jelentkezőnk van, akik ugye egyénileg is több felvételt készítenek és küldenek el nekünk.
1: Mert hogy ugye az emberek és a hallgatók is tudnak küldeni különböző szúnyogmintákat. Egyrészt ez hogy tudják az emberek megtenni, és ezt önök hogy tudják feldolgozni, hasznosítani?
0: Hát mi indítottunk egy programot, amit MoskiTune programnak nevezünk. Van egy telefonra letölthető applikáció, amit a Szegedi Tudományegyetem csapatával közösen fejlesztettünk. Ezt MoskiTune-nak hívják. Ezen keresztül tudják az emberek elküldeni nekünk a hangfelvételeket és elkészíteni, illetve ezen keresztül tudnak nekünk fényképet is küldeni, akár olyan állatról, amiről nem készítettek korábban hangfelvételt, hiszen mi monitorozzuk az invazív szúnyogfajok elterjedését is, és ez az applikáció ehhez is hasznos. De aki a hangfelvételbe szeretne csatlakozni, annak a honlapunkon, a szúnyogmonitor.hu honlapon keresztül van egy elérhető jelentkezési űrlap, és azt kitöltve mi tudunk neki küldeni felszerelést ahhoz, hogy elkészítse a hangfelvételt. Ez a felszerelés egy ilyen kartonból fogadható apró ketrecből áll, ebbe kell befogni a szúnyogot, hogy egy helyben maradjon a felvétel elkészítéséhez.
1: Szóval mielőtt, hogyha meglátom magamon a szúnyogot, és mielőtt megcsípne, és mielőtt lecsapnám magamon, akkor azért előtte még vegyem fel valahogy a hangját.
0: Hát úgy a legérdemesebb, hogyha az ember meglátja szúnyogot, amint a szobában tartózkodik, akár az ember felé, akár nem, igen, és befogja a kis ketrecbe, ugye akkor már utána csípni se tud, és fölveszi a hangját, igen.
1: Mennyi idő ez az egész kutatás? Már csak azért most ugye az adatgyűjtés fázis van, és azért tudjuk, hogy a kutatásnak az egész folyamata egy egészen hosszú folyamat, hogyha tényleg normálisan belevágunk egy ilyenbe.
0: Hát igen, igen, ez egy több évre tervezett program, de hát ebben most tudtuk el az engöntesek toborzását, és hát még igen hosszabb távra tervezünk. Persze örülnénk, hogyha most lenne sok jelentkezőnk, mert ugye a téli időszakban inkább az adatfeldolgozások zajlanak, és most tudjuk begyűjteni ezeket az adatokat.
1: Optimista szenárióban mikorra várható ebből tényleges eredmény?
0: Hát szerintem az 2 éven belül mindenképpen, de azt bevallom, hogy nem tudom annyira megbecsülni, hogy ez az új fejlesztőrendszer mennyi idő alatt készíthető el, azért az biztos, hogy egy hosszabb folyamat.
2: Az elmúlt percben Kovács Dorottyát, az Ökológiai Kutatóközpont kutatóját hallották, akik pedig vállalkoznak erre, azoknak sok szerencsét és kitartást. Lesz egyébként lehet találni szúnyogokat, esti program, és lehet, hogy nem is csípik meg az embert, mert nem lesz rá módjuk. Zenélünk, egy kis kultúra, majd közlekedési információ, 9 órakor pedig hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Kortárs ukrán díszkendőket bemutató kamara kiállítás nyílt a Néprajzi Múzeumban. A július 23-áig látogatható tárlat középpontjában a rusnik, vagyis az ukrán hagyományos rituális kendő áll. A Vibika Rusnik című kiállítás az ukrán nyomódúcos textil díszítés, a Vibika kortárs újraértelmezését mutatja be. Ez a textilművészeti hagyomány az ukrán kultúrában nem csak díszítő elem, hanem az emlékezet, a védelem és a generációk közötti kapcsolat jelképe is. A rusnik az emberi élet fontos eseményeihez kapcsolódik. Jelen van a születésnél, a családalapításnál, az ünnepi vendégfogadásnál és a búcsúzásnál is. Az édesanya oltalmazó amuletként adhatja gyermekének, esküvőn ezzel kötik össze jelképesen az ifjú pár kezét, és ezen nyújtják át a kenyeret a tisztelt vendégeknek. A kiállított alkotások ezt az élő hagyományt kapcsolják össze a kortárs művészettel, hidat teremtve a múlt és jelen között.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Ferihegyi út előtt. Sávlezárása és torlódása kell készülni. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Margit hídnál délre, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a nyugati téri felüljárón befelé, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerületben a Damjanich utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelzőrök segítik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. július 20-án hétfő reggel 9 órakor pontban a mikrofonok mögött Komács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Újabb támadás hullámot hajtott végre iráni célpontok ellen az Egyesült Államok.
5: Irán pedig Kuvaitot és Bahreint támadta. Az Egyesült Államok 9. egymást követő napon hajtott végre csapást a perzsa állam ellen. A tengeri közlekedés biztonsága is tovább romlott. Egy hajó kigyulladt Omán partjai közelében a Hormuzi szorosban, a tűz oka egyelőre ismeretlen. Tegnap amerikai támadás érte az Irán délnyugati felében található, még építés alatt álló Darhovini atomerőművet. Az építkezés még korai szakaszban van, és az ellenőrök legutóbbi látogatása alkalmával még nem volt hasadó anyag a létesítmény területén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója újfent önmérsékletre intette a harcoló feleket.
4: Andy Burnham ma átveszi a brit miniszterelnöki tisztséget a leköszönő Keir Starmertől.
5: A kormányzó brit munkáspárt új vezetője lesz az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. A Brexit óta eltelt 10 évben eddig 6 miniszterelnök fordult meg a Downing Street-en. A volt manchesteri polgármester lesz a 7. Andy Burnham ma megkezdi kormányának megalakítását. A brit sajtó szerint a pénzügyminisztérium élén Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter váltja a tárca eddigi vezetőjét, Rachel Reeves-t.
4: Polgárügyét megválasztását javasolja a köztársaság elnöknek 16 tudós, művész és sportoló.
5: Az országgyűlés elnökének írt levele többek között Antal György, Antal József egykori miniszterelnök fia, Kapu Tibor űrhajós, Mácsai Pál színész, Rubik Ernő és Parti Nagy Lajos is aláírta. Közleményük szerint az országgyűlés nem csak új elnököt választ, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap a rendszerváltás óta húzódó átmenet végleges lezárására. Magyar Péter miniszterelnök megtiszteltetésnek érezni, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. A kormányfő ezért ma találkozik vele és megkérdezi, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot.
4: A magyar tőzsde történelmi csúcson van, a BUX az első fél évben 26%-ot emelkedett, júliusban új rekordot is döntött.
5: A pénzügyminiszter szerint ez azt mutatja, hogy a hazai és nemzetközi befektetők bíznak Magyarországban. A kormány feladata pedig ennek a bizalomnak a fenntartása, kiszámítható költségvetési politikával, stabil adórendszerrel és a Maastrichti kritériumok teljesítésével. Kármán András szerint két fontos lehetőség is rejlik a magyar tőzsdében.
6: Szeretném, ha több magyar vállalat jelenne meg ezen a parketten. A banki hitel mellett kevesen gondolnak a tőzsdére, mint finanszírozási forrásra. Pedig a tőzsdei jelenlét nem csak tőkét ad, átláthatóságot, hitelességet és nemzetközi láthatóságot is. A kormány célja, hogy a tőkepiaci megjelenés a magyar vállalatok számára természetes növekedési út legyen, ne kivételes bátorság kérdése. Másodszor szeretném, ha a magyar családok megtakarításai jobban dolgoznának. Azt szeretnénk, hogy a magyar emberek nyitottak legyenek a magasabb hozamú befektetések felé, ismerjék meg a részvényeket, a kötvényeket, a befektetési alapokat, és bizalommal forduljanak a tőkepiac felé.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: Nos, a Budapest értéktőzsdeindex a BUX 4%-os pluszban kezdett. 141.613 ponton az index. A forgalom nyilván csak egy pár százmillió forint. A vezető papírok közül a MOL 1,2% körüli pluszban 4.214 forinton nyitott. Az OTP 6%-os pluszban 44.760 forinton. A Richter 3%-os emelkedésben 12.020 forinton kezdett, egyedül a Telekom, aki egy pár forintos mínuszban 2.638 forinton nyitott. A forint reggel erősödött, majd visszagyengült, és most megint egy kicsit az erősödés útjára lépett. Ez azt jelenti, hogy 1 euróért 362 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 316 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 392 forint 50 fillért kérnek. Egyébként Ázsiában a vezető indexek közül ugye Japán ma zárva volt, ott nem volt kereskedés ünnep miatt, a többiek pedig enyhe, vagyis mínuszban voltak, mégpedig Hongkong, hogyha sikerül megtalálnom, Hongkong, ő 2%-os emelkedésben, a Shanghai Composite 6%-os pluszban, India már 7%-kal van lejjebb, Szingapur pedig 3%-os mínuszban tartózkodik. Nézzük, mi a helyzet az olajárak tekintetében. Ugye reggel meglódultak, 2,9%-kal 90 dollár 70 centhez közelít a Brent. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI jegyzésára az változatlan 2,5%-os pluszban 84 dollár 50 centen. Az arany árfolyama egy minimálisan, de csökkent. Egy unciáért most 4009 dollárt kérnek. A palládium 7%-kal, a platina 9%-kal lett olcsóbb. Az ezüst 7%-os pluszban, a rész pedig egy pár centes emelkedés mutat. A mezőgazdasági termelő árak közül, amit érdemes kiemelni, egyébként mindenki drágul, leginkább a szója 8%-kal, a kukorica pedig több mint 1%-kal kerül többe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 4,3%-os, a Raliban 59,90 eurócent közelében áll augusztus végi szállítással. Egyre súlyosabb gondot okoz idehaza a betöltetlen háziorvosi praxisok száma.
5: Július elején 1020 praxis volt üres, ezek közül több mint 950 tartósan betöltetlen, vagyis legalább fél éve nincs állandó házi orvos. A Magyar Orvosi Kamara házi orvosi munkacsoportjának ügyvivője szerint probléma a fő oka a házi orvosi kar előregedése. Dr. Szabó Gyöngyit hallják.
7: Idősödik a házi orvosi kar, hosszú ideje próbálunk rávilágítani kamarai szinten is arra a problémára, hogy nagyon jó lenne és fontos lenne az, hogy a fiatal kollégák ezt a pályát válasszák, ugyanis a házi orvosi karnak közel 40% a nyugdíjas korú, és közelít a 20%-hoz a 70-75 év fölötti kollégáknak az aránya. Ha ez ilyen tendenciával folytatódik az előregedés, és ennyire nem lesz vonzó a fiatalok körében ez a szakma, akkor 5-10 éven belül eljuthatunk igen könnyen odáig, hogy gyakorlatilag minden harmadik praxis biztosan, és minden második praxis majdnem üres lesz. Tehát egy ilyen 40%-os kiüresedési trend az előrevetíthető.
4: Több európai ország is kifogásolja az Oroszország elleni új szankciós csomagot.
5: A tervezet immár 21. szankciós csomag ellen Görögország, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria és Portugália is kifogást emelt. Mivel az Európai Unió kizárólag egyhangú döntéssel fogadhat el büntető intézkedéseket, a vétófenyegetés miatt a tagállami nagykövetek 4 napos tárgyalás sorozata is eredménytelenül zárult. A javaslat az orosz exportot és a pénzügyi rendszer célzó korlátozások mellett egy olyan mechanizmust is tartalmaz, amely mesterségesen alacsonyan tartaná az orosz kőolaj exportárát.
4: Óriási hétvégi bevétellel indította észak-amerikai forgalmazását az Odüsszeia.
5: Christopher Nolan filmjére 124 millió dollárért váltottak jegyet, a globális bevétele pedig elérte a 264 millió dollárt. A Homérosz Odüsszeia című eposzából készült adaptációban Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, aki a trójai háború befejezése után hosszú és kalandos úton tér haza Ithakába. A nagyszabású produkció Nolan első filmje a 2023-ban bemutatott Oppenheimer óta, amely több Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb film és legjobb rendezés díját. A 250 millió dolláros költségvetésből született Odüsszeia visszajelzések alapján a Rotten Tomatoes értékelése szerint 97%-ot kapott.
0: Időjárás jelentés.
5: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Spanyolország lett a világbajnok, miután hosszabbítás után 1-0-ra megverte Argentínát. Így a spanyolok másodszor lettek világbajnokok, Argentína pedig nem sikerült, hogy megőrizze elsőségét, 4 évvel ezelőtt ugye ők lettek a győztesek. Folytatódott a Tour de France a 15. szakaszsal, aminek a legnagyobb híre az, hogy Jonas Vingegaard, a Jumbo versenyzője elesett. Így gyakorlatilag, hát Pogacsár biztosra veheti a győzelmet, ha csak nem történik vele is valami. Egyébként ugye 5 perces előnnyel várja a folytatás, ma szünnap, holnap pedig ugye időfutam lesz a Tour de France-on. És a férfi junior kézilabda válogatott 34-32-re verte Svédországot, a korosztályos Európa-bajnokságon. Így ők lettek a győztesek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: 9:11, kizen utána nyitjuk a tőzsdét elemzővel.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Nos, a Budapesti Érték Tőzsde Index a Bux 0,5%-os pluszban 141.742 ponton az index, a forgalom átlépte a 300 millió forintot. Valamennyi vezető papír ára emelkedik. A MOL majd 9,1%-kal 4.202 forinton. Az OTP több mint 6,1%-kal 44.770 forintra drágult. A Richter 0,5%-os pluszban 12.040 forinton, a Telekom pedig 2,1%-os plusz mutat 2.646 forinton. A forint reggel szemmel láthatóan erősödött, majd gyengült, most megint próbál erősödni, de mintha megint a gyengülés irányába lépne, szóval jó kis cikcak lesz ez ma. Az euróval szemben 362 forint 60 filléren áll, 1 dollárért 317 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 392 forint 70 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal, ugye azok reggel meglódultak, 3% fölött a Brent, az 90 dollár 80 centet jelent. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT, ez 2,5%-os pluszban, itt különösebb mozgás nincs, 84 dollár 60 centen áll. Az arany 2,1%-a jött lejjebb, 1 uncia 4009 dollár, a palládium a 0,8-del, a platina 9,1%-kal olcsóbb, az ezüst 0,8%-kal drágább, a réz meg csak pár centtel. A mezőgazdasági termelői árak mindegyik emelkedik, eltérő mértékben, a szója 0,9-del, a kukorica több mint 1%-kal drágult a világpiacon, és rákukkantunk a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamára, az 4,4%-os plusz mutat, 59,90 eurócenten áll augusztus végi szállítással. Hát itt tartunk most.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 00:30-11-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A másik mikrofonnál pedig Csabai Károly, az M4 privátbankár.hu főszerkesztője. Szia, Karcsi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözöllek téged és meg a hallgatókat.
1: Mit szóltál az esti meccshez? Gyorsan egy ilyen felvezető kérdés.
2: Hát jó, hogy gólt rúgtak a spanyolok.
1: Hát különben nem nyertek volna.
2: Mert egyébként, minden idők egyik legrosszabb döntőként
1: volna. Hát, egyébként egy dolog miatt azért érdemes.
2: Nulla kapura lövés a 115. percig.
1: Egyébként az argentinok részére azért ez erős. Tehát ugye 20-21. Igen, a kapura lövések, de nem is ez, igazából ami miatt mégiscsak úgymond érdemes volt úgymond ezt nézni, az maga a, tehát a labdakezelés mint olyan. Tehát a spanyolokban szerintem az volt a, és az előző, a franciák ellen is, hogy olyan elképesztő magabiztossággal passzolgattak, pontosan, meg hogy olyan szemelláthatóan értik ezt a labdát.
2: Akartak focizni.
1: Igen, és hogy ha más nem, akkor azért nagyon cselek voltak, meg csodálatos passzok, meg. Tehát jó, tudom, hogy nem feltétlen ez a leglátványosabb része.
2: Befáradt az argentin csapat, azért 17 világban, 17-en voltak. Ez befáradt. Ha nem lett volna Messi, ezek a 32-ben nem jutottak volna.
1: Na jó.
2: Na mindegy, de szerintem megérdemelten nyertek a spanyolok, főleg azért, amit a franciák ellen zseniálisan, szerintem a franciák voltak a favoritok, zseniálisan lefocizták a franciákat. Hát, hogyha a szombati meccs lett volna a VB döntő, akkor biztos...
1: Azt cseréltük volna.
2: Cseréltük volna, igen.
1: Jó, hát hogy mit cserél az adórendszerben a jelenlegi kabinet, azzal kapcsolatban azért pénteken hallhattunk már Magyar Péter miniszterelnöktől néhány dolgot. Ugye mi is foglalkoztunk itt vele hajnalban, már legalábbis ugye röviden hallhatták Magyar Pétert. Ugye megszüntetnek bizonyos különadókat, kivezetnek széndioxid kvótaadót, ez persze jó hírnek tűnik, de azért itt van ezzel kompenzációja. Hogy lehet per pillanat ezt a mostani bejelentést hogyan értékelhetjük? Kicsit nekem úgy tűnik, hogy az ilyen, hogy mondjam, nem túl hasznos adókat, meg nem nagy bevételeket hozó, tehát kicsit letisztítják az adórendszerről azokat, amiknek sok értelme nincs, lehet ezt így felfogni?
2: Lehet felfogni, hát figyelj, ez tulajdonképpen ez meg az Európai Uniós forrásokhoz kapcsolódó feltételek teljesítése, ennek az első lépése, ugye augusztus 31-ig egyszerűsíteni kell az adórendszert, és amiket te is mondtál, tehát leszedni, és elsősorban itt az állami kedvezmények, tehát azokat az adó nemeket kivezetik, amivel ösztönözik, adókedvezménnyel ösztönözik a mondjuk a beruházásokat, amivel belenyúlnak a piaci folyamatokba. Ez egy hasznos lépést, őszintén szóval én többet vártam egy kicsit, de az első lépésként az értékelhető. Vannak azért, hogyha az ember a részletekbe belemegy, akkor vannak olyan dolgok, kapcsolt vállalkozásoknál például, amikor eddig össze lehetett vezetni az adót, tehát hogyha több vállalkozásod volt, akkor az kedvezőbb adózás okozott, hogyha ezeket egy holdingszerűen adóztattad. Most ez, hogy ez szétszedik, és most inkább szerintem nem inkább a megoldás irányába mennek. Nem ezt ösztönzik.
1: Nem lehet, hogy az iskolában a finoman fogalmazott adó optimalizáció jegyében tették ezt a cégek.
2: Biztos, mindenhol.
1: És akkor rájöttek, hogy ez itt most nagyon elburjánzott, hogy egyszerűbb ezt elengedni?
2: Lehet, de mondom, a fő irány az jó, hogy az állami támogatásokat, meg az adókedvezményeket szűkítsük, iszonyatos dzsungelt kell itt szétvágni. Tehát, hogy hány...
1: Most mit ebrendészeti fajta adónak kapufa? Hát de ennél lehet, azért ezzel legyen.
2: Igen, de itt azért volt azért nagyon lényeges dolog, az a bizalmi vagyonkezelés, ami az egyik fő ígérete volt. Egyébként, ha most az elejére megyünk, azt lehet látni, hogy én megmondom őszintén, a rendszerváltás óta nem láttam még ilyen kormányt, amit megígért, azt így szépen elkezdi pipálni, és megy végig. És ez most a politikai és a gazdasági része is. Lehet vitatni, mert mindent lehet vitatni. Az a jó, hogy lehet vitatni, remélem, hogy mindenki így gondolja. De az, hogy most eljutottak ide, a bizalmi vagyonkezelés az egy fő szempont volt, mert ugye eddig mi volt? Az a meleg ágya volt, tehát a vagyonosoknak a 90%-a elrejtette ott a vagyonát. És most az, hogy annak a szabályai úgy néz ki, hogy finomodnak, piacivá válnak, ez mindenféleképpen szerintem előnyös. Hát most várjuk azt, hogy mi lesz a vagyonadóval. Ugye ennek a második részében biztos, hogy a vagyonadót azt, tehát ugye most már ki kell, hogy jöjjön valahogy a vagyonadó, augusztus 31-ig az is. Azt tudjuk, hogy a szakmai egyeztetések jelenleg folynak, és hogy úgy néz ki, hogy a pótköltségvetésig ennek mindenféleképpen meg kell lennie. Iszonyatos viták vannak, az sokkal nehezebb lesz, mint ez a bizalmi vagyonkezelés.
1: Hát ugyanis, mert hogy sehol nem nagyon működik.
2: Mert ott nehogy a fürdővízzel kijöntsük a gyereket. Itt nem tudjuk a fürdővízzel a bizalmi vagyonkezeléssel kijönteni a gyereket, mert itt mondom, a 90%-a az adóelkerülés szolgált. Mondjuk ki, hát tehát ez volt. Tehát amikor valaki ma a vagyonrendelő, a vagyonkezelő, meg a kedvezményet egy és ugyanaz a személy, akkor miről beszélünk?
1: Hát ha így van egyben, igen.
2: Igen, és
1: erről és volt
2: nagyon
1: szó.
2: Sokszor, nagyon sokan tudom, így volt. Hogy ezek és az értékelési volt problémák is, hogy ilyen kiszoptam a kis ujjamból, hogy mi mennyit ér. Tehát ebbe az irányba megy az egész. Várjuk itt. Ami nekem még azért hiányzik, az már nem adó, de hát illetve adó, hát az extra profit adónak a kivezetése, de azt én el tudom fogadni, hogy amíg nem látom a következő évi költségvetést, addig nem nyúlok hozzá. Viszont ezelőtt mondom, ezért mondtam, amin viszont nem adó, hogy az árrést azt mindenféleképpen szerintem el kéne törölni. Tehát, hogyha valaki komolyan veszi azt, amit mondtam, ezt a pipálást, hát ez a Tisza programjának az egyik eleme volt, hogy a nem piaci intézkedéseket, áreltérítő intézkedéseket, hatósági intézkedéseket ki kell vezetni. Ezt szerintem ki kell vezetni, amikor már egy emberként, mint amikor az MNB azt mondja, a kiskereskedők, a szövetség, mindenki azt mondja, akkor ezeket nem kell bentartani, de hát mondom, az a lényeg, hogy én azt látom, hogy jó irányba megy ez az egész történet. Én egy kicsit több kommunikációt várnék a pénzügyi adminisztrációtól. Tehát egy kicsit több háttérbeszélgetés, több válasz, több hatáselemzés. Már úgy, hogy mi is, akik médiában el tudjuk magyarázni az embereknek, hogy mi miért van, hát majd meglátjuk, hogy ebbe az irányba is fejlődik. Hát
1: jó, ugye ezek átmeneti, mármint úgy átmeneti, hogy ugye nem egy végleges adórendszerről számoltam be, hanem csak a egy átalakítás. Hát
2: ezek az alapvető lépések ahhoz, amiket egyébként megértek május 29-én, amikor az Európai Unióval leütötték a 16,4 milliárd eurós dílt. De mondom, az irány az jó, és finom hangolásra van szükség, és ami sokszor kapnak kritikát, én úgy tudom, hogy a háttérben az szakmai egyeztetések zajlanak. Tehát, hogy hiába mondják, hogy a társadalmi egyeztetés 5 nap, vagy 4 nap, ezek a politikai dolgokban lehet, hogy így vannak, de a gazdaságiban sokkal komolyabb egyeztetés van. Már maga az, hogy a bankszövetséggel találkozik a pénzügyminiszter, és ez egy nagy dolognak számít Magyarországon. Hát ezeknek alapvető dolgokká kell válnia szerintem a következő években. Ebbe az irányba megyünk. De hát mi viszont ott leszünk mindig is a kritikus tollunkkal, a klaviatúránkkal, hogyha tudjuk ezzel segíteni a tisztánlátást.
1: Innen folytatjuk majd Csabai Károllyal, az m4privátbankár.hu főszerkesztőjével. Most egy kis zene, utána rövid hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós krútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem változott a kínai alapkamat.
3: A jegybank a várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az 5 éves kamatrátáján. Az egyéves hitelek referencia kamata 3%, az 5 éves lejáratú hiteleké pedig 3,5% maradt.
2: Andy Burnham ma átveszi a brit miniszterelnöki tisztséget a leköszönő Keir Starmertől.
3: A kormányzó brit munkáspárt új vezetője lesz az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. A Brexit óta eltelt 10 évben eddig 6 miniszterelnök fordult meg a Downing Street-en, a volt manchesteri polgármester lesz a 7. Andy Burnham ma megkezdi kormányának megalakítását. A brit sajtó szerint a pénzügyminisztérium élén Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter váltja a tárca eddigi vezetőjét Rachel Reeves-t.
2: Hamarosan megkezdődik a főváros történetének legnagyobb elektromos busz beszerzése.
3: A legalább 250 darab új e-busz beszerzését és a működtetésükhöz szükséges töltőinfrastruktúra kialakítását is magában foglaló fejlesztés Európai Uniós forrás felhasználásával valósulhat meg. A tervek szerint a beszerzés több száz új, korszerű, alacsonypadlós elektromos buszra, köztük MIDI, szóló és csuklós járművekre vonatkozik.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX az most 0,5%-os pluszban 141.677 ponton áll, a forgalom viszont még nem ért el a 400 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,1% fölötti pluszban 4.214 forinton, az OTP 0,5%-kal drágult 44.720 forintra, a Richter 6%-kal van feljebb 12.050 forinton, a távközlési papír a Telekom 4%-kal lett olcsóbb, 2630 forintot kérnek érte. A forint az erősödött, gyengült, most megint egy kicsit erősödik, 362 forint 20 filléren áll az euróval szemben. 1 dollárért 316 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 392 forint 20 fillért kérnek. Ázsiában Japán ma zárva volt, Hongkong 2,1%-os pluszban, a Shanghai Composite 6%-kal volt feljebb, India 7%-os mínusz mutat, Szingapur pedig 3%-kal gyengült. Nézzük az olajárakat, azok most egy picit mérséklődtek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 20 centet lejjebb jött, 84 dollár 30 centen áll, ez 2,2%-os plusz. És a Brent is volt már ennél magasabb szinten ma reggel, hiszen közelítette a 91 dollárra szintet, most 2,5%-os pluszban 90 dollár 30 centen. Az arany árfolyama nem nagyon mozog, nagyon enyhe mínuszban, 4010 dollárt ér egy uncia arany. A palládium 7%-kal, a platina 8%-kal lett olcsóbb, az ezüst viszont 9%-kal drágult, a rész pedig egy pár 10%-kal. A mezőgazdasági termelőjárak többsége pluszban, de enyhe mértékben leginkább a szója és a kukorica az, amit ki kell emelni, ezek több mint 7%-kal drágultak. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama is lejjebb jött valamelyest, most csak 3,4%-os pluszban, 59 euró 30 eurócent közelében áll augusztus végi szállítással. Ha már mezőgazdasági termelőjárak, megkezdődött a mák szürete idehaza.
3: Ilyenkor július közepén, augusztus elején takarítják be a növényt, ami a pipacs rokona, és ami valódi unikum, hogy itthon étkezési célból is termesztjük a világ országaival ellentétben. Évtől függ, de nagyjából 4-8 ezer hektáron foglalkoznak vele, mondta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila elárulta, otthon maximált a terület 500 négyzetméterben, de az ipari felhasználás is alaposan ellenőrzött.
4: Amikor beléptünk az Unióba, akkor ezzel fenyegették a magyar gazdaságot, vagy a magyar állpolgárokat, hogy nem lesz többé mákos beigli karácsonykor, és mert betiltják a mákot, hiszen azért ennek megvan maga a szigorú szabályzása, de hát olyan szigorú szabályzást tettek rá, hogy meghatározták, hogy ott házi kertben mennyi lehet, 500 méter nem lehet több, és minden F5 területnek pedig névis engedély kell, amit ők havonta, két havonta látogattak, és elnézik a pontos területet, illetve a mák piaci érdekesége miatt a NAV is részt vesz ezekben az elnézésekben.
2: Perzselő hőség tombol Szicíliában, a sziget 15 állomásán mértek 45 fok feletti hőmérsékletet, és volt, ahol 48,4 Celsius fok volt.
3: Közben Spanyolországban a nyár legrosszabb hete jön, ott is 45 fok várható, különösen meleg éjszakák mellett. A legmagasabb értékeket Andalúziában és Majorka belső részein várják. Közben két nagy erdőtűz is pusztít az országban, Guadalajarában és Zaragozában. Itt a leégett terület nagysága eddig mintegy 15 ezer hektár, a tűzpereme pedig körülbelül 60 kilométeres, és még mindig terjed.
0: Időjárás jelentés.
3: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével megyünk tovább, azután folytatjuk a beszélgetést Csabai Károllyal, az M4 Privátbankár.hu főszerkesztőjével.

0: Az első részben beszéltünk röviden az adóváltozásokról, hát ugye ott még egyrészt várjuk tényleg ezeket a hatástanulmányokat, másrészt meg hát még a további döntéseket, hiszen van mit csiszolni. Holnap jegybanki kamatdöntőülés. Érdekes is lehet akár. Mi a várakozásotok?
1: Az ENFOR elemzői konszenzus az ma reggel jelent meg, és hát elég egyöntetű 25 bázispontos csökkentés. Ugye ők nagyon komolyan veszik az elemzők, ha miért ne vennék komolyan, amit mondott Varga Mihály, ugye egy mini kamatcsökkentési ciklus indul el, és akkor hát ez, a minibe meg az fér bele, hogy akkor több ilyen 25 bázispontos vágás lesz, tehát ők várnak még egy augusztus, a szeptemberben már hogy bizonytalanabbak, bár vannak ugye a bátrabbak, akik már azt mondják, hogy miért nem lehet ez midi, tehát 50 bázispont
0: is akar. Ezt akartam kérdezni, hogy korábban is felvetették, hogy azért lehetne izmosabban haladni, mert van honnan és van hova.
1: Én különösen a májusban már vágtam volna, tehát akkor szerintem meg lehetett volna lépni, de én most ezt is el tudom fogadni. A lényeg az az, hogy szerintem annyi már beszéltünk ebben a műsorban is, hogy ebbe van egy olyan kb. 1% pontos olyan mérték, amit az előző kormánynak a gazdaságpolitikával szembeni befektetői elégedetlenség, bizalomhiány tett rá a forintra, tehát szerintem azt nagyon gyorsan le lehetett volna itt vágni, kihasználva ezt a hatalmas eufóriát, ami a Tisza győzelmét követte.
0: Jó, de azért ott nagyon sok nemzetközi bizonytalanság volt hát azért nem, az elmúlt hónapokban.
1: Pont most lehet látni egyébként, ezt akartam mondani, hogy a geopolitikai feszültségek az elmúlt két hónapban, vagy inkább azt mondom, elmúlt egy hónapban meg se rezzentették a forintot. Most mi? Igen. Most 3,62, azt hiszem most pont 3,62-t mondtál, vagy mondtatok a hírekben. Tehát most megrezzentették, mert ugye most a gázár is elkezdett ugye növekedni. Az európai ugye a TTF gázár, ugye a Rotterdami tőzsdén jegyzett gázár. Ez pedig már ugye az egyensúlyi pozíciónkat is ronthatja. Másrészt meg bármilyen furcsa, hogy az, hogy már 6% a kamat, és ugye szűkül a kamatrés, és még nem lehet tudni, hogy azért mi lesz a pótköltségbe, tehát az irány az jó, de még nem látjuk, hogy merre, ezért az már persze a befektetőt már ugye azt mondja, hogy hát most már 50 bázisponttal kevesebbet tudok itt keresni, és annyival nem kapok a másik oldalon olyan ígéreteket, meg olyan pozíciójavulást a magyar gazdaságban, ami miatt a forintba fektetnék, úgyhogy ha most megint ez a bizonytalanság, most 5.75-re lemegy, akkor már nem tudom, hogy mi lesz, ugye, és ne felejtjük el, hogy ezen a héten lesznek más kamat döntések is, és azt is figyelembe kéne venni, és az MNB meg kedden lép, én már régóta mondom, hogy teljesen szerintem át kéne tenni péntekre mindig az MNB kamat döntés, ez hülyén hangzott elsőre, de akkor túl vagy a szerdai Feden, ha azon a héten van szerdán Fed, és túl vagy az LKB-n. Most az, hogy elébe mész, és aztán utána kapsz egy olyan kamat döntést, ami nem biztos, hogy kedvező.
0: Hát jó, de mondjuk, ha most pénzeke van, akkor meg jövő héten jön ugyanez.
1: Hát azért ezek egy hónapban egyszer ülnek. Tehát...
0: Meg minden pénteken dőljön el, mert péntek az pont az a nap, amikor...
1: Jó, tudom, már... hát most. De most már a péntek a régi, nem tudom mi. A péntek a régi csütörtök, vagy hogy, tehát most már látva a belpolitikát, amikor szombaton, vasárnap vannak a nagy bejelentések miniszterelnökünktől, tehát...
0: De nem csak most, azért emlékezz már vissza, hogy a komoly, súlyos törvények mikor jöttek ki.
1: Hát pénteken este. Persze, 6 óra tőzsdezárás
0: után, jó, és minden után.
1: Sőt, tehát a leghíresebb ugye a december 23-ai gyógyszeradó, de ahol külön a bokseriket kéne megkérdezni, hogy milyen karácsonya volt akkor.
0: A távfőnek az emelkedése, az is egy szombat hajnalban jelent.
1: Igen, de hát most már örüljünk neki, hogy nincs rendeleti kormányzás, most már törvénykezés.
0: Jó, szóval ezért ne akarja
1: tenni. Szóval, hogy visszatérve, nem könnyű a helyzet, az biztos, és lehet látni, hogy mennyire nem könnyű a helyzet, hogy a monetáris tanácson belül is most végre már úgy látszik, hogy vita van, és nem egyetértés van, és ütköznek a nézetek, és a nap végén lehet, hogy kijön ez olyan, mint a 12 ugye esküdt, a végén lehet, hogyha hoznak egy egységes döntést, de legalább tudjuk azt, hogy Varga Mihály most másodszor jelentette be, hogy voltak eltérő javaslatok ugye ahhoz képest, amit hoztak. Ez szerintem jó, de mondom, ki tudja megmondani ebbe a Trump vezette világba, vagy irányított a világba, hogy mondom, 10 perc múlva mi történik. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz, de én azt mondom, hogy
0: ezért mondom, ezért
1: ez az

0: vezetett
1: a bázispontos vágás, ez erre nem tudom, hogy mit tennék föl, de biztos, hogy nagy tételbe fogadnék, hogy ez meg lesz. És a Varga Mihály szerintem nagyon okosan és helyesen viszi tovább ezt az óvatos megközelítést, úgyhogy én azt mondom, hogy az év végére 5%-nál biztosan nem megy lejjebb a kamat. De ez mondjuk attól is függ, hogy mi lesz az inflációval, mert az infláció viszont följebb fog menni. Tehát sajnos ez 1,7 azért ez nem ilyen
0: mondjuk azért
1: lesz.
0: Most attól, ha egy kicsit feljebb megy,
1: És akkor el kell azt adni is, hogy mint látjuk az állampapírhozamoknál, ugye mennek lejjebb, ugye most már azt hiszem, hogy mától már csak 5,5%-kal lehet ugye friss állampapírt venni, csak. Hát ugye azért ne feledjük, az 1,7-hez képest még megint szép reálkamat, majd azt kell inkább megfigyelni, nem is a visszatekintő, az előre tekintő, hogy mondjuk, ha most beteszem, és amikor kiveszem, akkor addig mennyi volt az infláció, hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul.
0: Világos, de az meg érthető, hogy a óvatos megközelítést alkalmaz a jegybank, mert azért hoztam vissza az előbb ugye ezt a korábbi hónapokban még azért volt komoly feszültség azzal kapcsolatban, mi lesz, a hormuzi szorosban mi lesz az Egyesült Államok irán konfliktusban, mert azért ez mind befolyással van rá, plusz ugye azt is figyelni kell, hogy mi van a környező országokban, mert hiszen mégiscsak nyitott gazdaság kéne, mindegy, hogy a befektetők merre fordulnak, ezért van még azért terünk arra, hogy csökkenjen az alapkamat, de kétségtelen igazad van, hogy az infláció lesz a lényeg, az meg most egyelőre teljesen rendben van, mert ugye ez a jegybanki célszint.
1: Ami az érdekes, amit ez egy kicsit hadd politizálják csak egy fél másodpercben, de hogy amit próbál az ellenzék ráhúzni, hogy azért gyengült a forint, mert ugye itt ilyen alkotmányossági aggályok vannak, meg alkotmányvás, egyáltalán nincs erről szó. Tehát nem erről van szó, a befektetőkkel.
0: Hát meg most azért ugye mi a gyengülés
1: beszélve, tehát most nem az úgynevezett önkényuralomtól van ez a helyzet, de az kétségtelen, hogy kivárás van a piacon, és nagy várás van, mert ugye ide ránk ömlik ez az Európai Uniós pénz massza, és hogy ezt jól kell elkölteni mindenféleképpen, és azért ez nem lesz egy könnyű feladat. Tehát itt a fejekben való megközelítéseket kell kicsit átvariálni, de mondom, optimistán tekintek én a jövőbe.
0: Még egy gyors kérdés. Forint merre mozoghat a következő időszakban, hogy látjátok? Ez mennyiben összefügg mindezzel, amiről eddig beszéltünk?
1: A forintnak a mozgása az persze kötődik ugye a monetáris kondícióknak a megváltozásához egyrészt, másrészt meg ugye arról is, hogy a geopolitika az hogyan alakul, de hogy én látom, azért abban egy konszenzus van valahogy a gazdasági szereplők részéről, hogy ez a 362, ez még mindig nagyon jó árfolyam, és hogy kezd kialakulni.
0: Hát ugye honnan indultunk.
1: Tehát ugye mindenki, voltak azért már sírás, rívások, hogy 349, ez már túl erős a forint, meg minden. Én úgy gondolom, hogy az ilyen 370 körüli egyensúlyi árfolyam az be fog állni, akkor, de nem is az a lényeg most pontosan, hogy fillére pontosan mennyi a forint, hanem hogy stabil. Ez a fontos. Tehát ne legyenek azok a nagyon nagy kilengések, amik voltak, és e tekintetben én azt látom, hogy meg ne legyen az, hogy tudod jó, hogy most akkor tartós gyengülési folyamat van, és hogy miért gyengítik a forintot. Én azt gondolom, hogy ősz magasságába be tud állni, vagy hosszabb távon is egy ilyen 370 körüli, és akkor onnantól kezdve viszont azért el kell majd kezdeni erősödni a forintnak az euró bevezetésig, tehát az elemi érdekünk lesz, hogy ott azért egy erősebb forinttal, tehát egy 325-330-as forinttal menjünk oda be. Ami jó, hát 4 év, azért az még mindig arrébb van.
0: Jó, oké, de már az RM2-ben rögzítik, azért ezt ne felejtsd el.
1: Hát jó, hát persze. Igen, jó, de
0: azért nem mindegy,
1: hogy miért az RM2-re, mert én nem mondom azt, hogy 28, most gondolj bele, másfél év múlva RM2, na jó, nem. Szóval nem, szerintem az optimista verzió inkább 30-tól.
0: Nagyon szépen köszönöm, Csabai Károly, az mforprivatbankár.hu főszerkesztője volt a vendégünk. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedünk, 10-kor friss hírek itt a

0: reggeli monitor.
1: Egyre több embernél okozhat komoly allergiens reakciót a géllakokban található akrilát nevű vegyületcsoport. Ezek az anyagok biztosítják a tartós, fényes manikürt, ugyanakkor érzékenységet válthatnak ki, amely később akár élethosszig tartó problémává is válhat. A tünetek gyakran enyhén kezdődnek, bőrpír, viszketés vagy égőérzés jelentkezhet a köröm környékén, főleg a lámpázás után. Később azonban hólyagok, körömgyulladás, ekcémás panaszok, súlyosabb esetben pedig akár körömlemez leválás is előfordulhat. A szakemberek szerint a kockázatot növeli az otthoni géllakozás terjedése is. Ha a lak nem köt meg megfelelően, vagy az anyag rendszeresen a bőrre kerül, az immunrendszer egyre erősebben reagálhat rá. Gyanús tünetek esetén a géllakot el kell távolítani, és érdemes bőrgyógyászhoz vagy allergológushoz fordulni. A megelőzésben kulcsfontosságú a szakszerű felvitel, a megfelelő lámpa használata, és az, hogy az anyag ne érintkezzen a bőrrel.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban tart a helyszínelés a Pesti úton befelé a Ferihegyi út előtt. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Könyves Kálmán körúton a Vajda Péter utcától a Rákóczi híd felé. A 7. kerületben a Damjanich utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenmiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelzőrök segítik. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti hídát építése, ezért július 23-án csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Lezárták a külső sávot a Rottenmiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatornát építés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perccel múlt 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Járványhelyzetet hirdettek egy észak-macedóniai városban, ahol több mint 1500 ember betegedett meg bélfertőzésben.
5: A hatóságok szerint a megbetegedéseket valószínűleg az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozhatta. A 35 fokos meghaladó hőség miatt a hatóságok pénteken megtiltották a városi vízhálózat vízének használatát. A helyi kórház megerősítette személyi állományát, miközben naponta mintegy 50 ezer liter palackozott ivóvizet osztanak ki a lakosságnak.
4: Azonnal visszahozná a labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államokban Donald Trump.
5: Az amerikai elnök még közvetlenül a tegnapi spanyol győzelemmel záró döntő előtt nyilatkozott a Fox News-nak, és felkérte a FIFA elnökét, hogy intézkedjen egy újabb, hamarosan az USA-ban megrendezendő VB ügyében. Donald Trump erre már korábban jelezte szándékát, két hete pedig a Fehérváz VB illetékes munkacsoportjának vezetője vetette fel egy esetleges amerikai pályázat ötletét a 2038-as VB-re.
4: Nem változott a kínai alapkamat mértéke.
5: A jegybank a várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az 5 éves kamatrátáján. Az egyéves hitelek referencia kamata 3%, az 5 éves lejáratú hiteleké pedig 3,5% maradt.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 6%-os pluszban, 141.817 ponton. A forgalom nem túl izmos, még nem ért el az 1 milliárdot, de közelíti. A vezető papírok mindegyike emelkedésben, a MOL 1,2%-a 4216 forinton, az OTP 7%-a ment feljebb 44.780 forinton, a Richter 4%-a drágó 12.030 forinton, a Telekom pedig pár forinttal 2604 forintra. Most a forint megint erősödni kezdett, beestünk az euróval szemben 305.62 alá, egészen pontosan 361 forint 50 fillért él egy euró a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 315 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 391 forint 60 fillért kérnek. Ázsiában ugye Japánban zárva volt, Hongkong 2,1%-os pluszban zárt, Shanghai 7%-os emelkedésben fejezte be a napot. India még nyitva, és a kereskedés felint túl 6%-kal van lejjebb. A dél-koreai index 4,4%-os mínuszban zárt, Szingapur 2,1%-os esés mutat. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, ott azt látjuk, hogy a DAX index az például 2,1% körüli pluszban, csak úgy, mint a párizsi mutató, az olasz tőzsde pár ponttal van feljebb, a spanyol 3,1%-kal tudod drágulni, a londoni tőzsde mínuszban kezdett 4,1%-os esésben, de elindult fölfelé. Az olajárak viszont lefelé indultak. Az észak-amerikai könnyű olaj már csak 6,1%-os pluszban, ez azt jelenti, hogy visszaesett 83 dollárra. A Brent pedig 1,1%-os pluszban, de ez azt jelenti, hogy 89 dollárig esett vissza, úgyhogy ez talán jó hír. Az aranyárfolyama nem nagyon mozog, egy pici drágult 4022 dollárt ér egy uncia arany, a palládium 7,1%-kal drágult, a platina egy pár centtel lett olcsóbb, az ezüst 1,5%-os pluszban, a réz 1%-kal drágult. A mezőgazdasági termelő árak közül a cukor, illetve a búza az, ami minimális mértékben, de olcsóbb lett. A gyapot 9,1%-kal, a kukorica 7,1%-kal került többe. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama 3,2%-os pluszban, ez hajnalhoz képest azért kevesebb, 59 euró, 30 eurócent közelében áll augusztus végi szállítással. Egyre súlyosabb gondot okoz a betöltetlen háziorvosi praxisok száma idehaza.
5: Július elején 1020 praxis volt üres, ezek közül több mint 950 tartósan betöltetlen, vagyis legalább fél éve nincs állandó házi orvos. A Magyar Orvosi Kamara házi orvosi munkacsoportjának ügyvivője szerint probléma, fő oka a házi orvosi kar előregedése. Dr. Szabó Gyöngyit hallják.
6: Idősödik a házi orvosi kar, hosszú ideje próbálunk rávilágítani kamarai szinten is arra a problémára, hogy nagyon jó lenne és fontos lenne az, hogy a fiatal kollégák ezt a pályát válasszák, ugyanis a házi orvosi karnak közel 40%-a nyugdíjas korú, és közelít a 20%-hoz a 70-75 év fölötti kollégáknak az aránya. Ha ez ilyen tendenciával folytatódik az előregedés, és ennyire nem lesz vonzó a fiatalok körében ez a szakma, akkor 5-10 éven belül eljuthatunk igen könnyen odáig, hogy gyakorlatilag minden harmadik praxis biztosan, és minden második praxis majdnem üres lesz. Tehát egy ilyen 40%-os kiüresedési trend az előre vetíthető.
4: Andy Mellon ma átveszi a brit miniszterelnöki tisztséget a leköszönő Keir Starmertől.
5: A kormányzó brit munkáspárt új vezetője lesz az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. A Brexit óta eltelt 10 évben eddig 6 miniszterelnök fordult meg a Downing Street-en. A volt manchesteri polgármester lesz a 7. Andy Burnham megkezdi kormányának megalakítását. A brit sajtó szerint a pénzügyminisztérium élén Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter váltja a tárca eddigi vezetőjét, Rachel Reeves-t.
4: 3 nap alatt több mint 100 000 töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be.
5: Vitézi Dávid szerint a jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma valóban sok embert foglalkoztat, miközben a korábbi nemzeti konzultációk népszerűsítésére az előző kormány 10 milliárdokat költött. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kéri ki az emberek véleményét.
4: Idén nincs központi igazgatási szünet.
5: Így a kormányhivatalokban és a kormányablakokban nem változik az ügyfélfogadás rendje. Az ügyintézői szabadságolások miatt viszont hosszabbodhat a várakozási idő, ezért érdemes minél előbb időpontot foglalni. A bíróságokon ellenben egységesen július 16-ától augusztus 19-ig tart az ítélkezési szünet.
4: A Hunren kutatói szúnyoghangokból tanítanák a mesterséges intelligenciát, ehhez pedig önkéntesek segítségével építenének nagy adatbázist.
5: A cél az, hogy az AI a fajokra jellemző zümmögés alapján később képes legyen felismerni a különböző szúnyogokat, köztük az invazív fajokat is. Kovács Dorottyát, az Ökológiai Kutatóközpont kutatóját hallják.
7: Ugye a szúnyogok azért kerülnek ilyenkor mindig előtérbe, mert képesek az emberre, meg akár a házi állatokra is ártalmat jelenteni. Nyilván mindenkit zavar, hogyha például nem tudnak nyugodtan kint tartózkodni a természetben. Tudhat, hogy átadjanak betegségeket. Szerencsére ez itt hazánkban még nem jellemző, mert a kórokozók nincsenek jelen, de olyan szúnyogfajok igen, amelyek képesek a kórokozók átadására. És a szúnyog hangok azért kerülnek a képbe, tulajdonképpen egyedi fajra jellemző hanggal rendelkeznek. A mi szúnyogunk nem feltétlenül hallja ezt a különbséget, de azért ezek a frekvenciai különbségek léteznek, és a szúnyogok használják is a saját hangjukat az egymással való kommunikációra, mi pedig szeretnénk ezt a kis lehetőséget kihasználni arra, hogy fajfelismerő rendszereket fejlesztünk.
4: Óriási bevétellel indította a hétvégén észak-amerikai forgalmazását az Odüsszeia.
5: Christopher Nolan filmjéért 124 millió dollárért váltottak jegyet, a globális bevétele pedig elérte a 264 millió dollárt. A Homérosz Odüsszeia című eposzából készült adaptációban Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, aki a trójai háború befejezése után hosszú és kalandos úton tér haza Itakába. A nagyszabású produkció Nolan első filmje a 2023-ban bemutatott Oppenheimer óta, amely több Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb film és legjobb rendezés díját. A 250 millió dolláros költségvetésből született Odüsszeia a visszajelzések alapján a Rotten Tomatoes értékelése szerint 97%-ot kapott.
0: Időjárás jelentés.
5: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Még pedig egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig a fiúkkal beszélgetünk egy kicsit a tegnap zárult labdarúgó világbajnokságról.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: Részben meg Kovács Gergő, illetve Kecsü Rihárd. Viva l'Espagna! Igen, megnyerte Spanyolország.
2: Így van.
1: A VB-t egyébként azt gondolom megérdemelten. Mondjuk felcserélhettük volna, jól mondta a Csabai Karcsi, a szombati meccset a vasárnapira, azért az izgalmasabb.
2: Sokan örültek volna neki.
1: Azt hiszem, mert az egy parádés mérkőzés volt. A tegnapi annyira nem, bár azért én nem gondolnám, hogy nem volt egy-két gyönyörű mozdulat, meg voltak spanyolok részéről legalábbis jó próbálkozások. Na, véget ért, 104 meccset megnéztünk. Na jó, annyit nem, de ezért sokat igen ezek közül. Hogyan lehet értékelni ezt a mostani VB-t?
2: Nekem vegyes. Nekem nagyon vegyes. A vegyes érzéseim vannak ezzel az egésszel, mert összességében tök jó volt. A helyszín adottságait már kiveséztük rengetegszlésebe, most nem is megyünk bele, hogy milyen későn voltak a meccsek, stb.
1: Jó, ahhoz képest igyekeztek azért igazodni Európához. Lásd, ugye tegnap most felvetette valamelyik elemző, hogy miért játszanak ilyen korán, hát azért, hogy lássuk egyébként, igen. Mert hogyha 4 órával elhotolják, az azt jelenti, hogy hajnal egykor indulhatott volna.
2: Itthon
1: és akkor senki, vagy legalábbis hát ki jóval kevesebb.
2: Igen.
3: Azért igen, kedvezni akartak az európai.
2: Persze, ez oké, ez így rendben volt, de egyébként ez a döntő, az szerintem az ilyen kicsit ilyen felejthető volt.
3: Hát nem fogunk rá emlékezni. Hát tehát van egy pár ilyen döntő, ez az egyik, de...
1: Hát nem a döntő szokott lenni, nagyon sokszor a legérdekesebb. Nem. Láttuk már ilyet a Bajnokok Ligájában, persze. És hogy két egészen elképesztő elődöntő után jött egy viszonylagosan unalmas döntő, meg hát a foci VB-n is volt már ilyen, hogy az elődöntők izgalmasabbak voltak, mint maguk a döntők. Szóval ebben nagy meglepetés nincsen. A meglepetés talán azért szerintem legalábbis az argentinoknak a tegnap nyújtott játéka, tudva, hogy persze nyilván ugyanúgy elfáradtak, mint, de azért csak többet várt az ember ettől. Az a 21 kapura lövés azért az szerintem eléggé.
3: Az több, mint árulkodó. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon csúnya eredmény, vagy látlelet, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
2: Én nekem ez egy meglepő, hogy az argentinok az előző meccseiken iszonyatosan azért viszonylag jó focit játszottak, a végére odaérkeztek minden meccsbe, de hogy azért rendben voltak, és itt a döntőben egyszerűen tehát nem láttam az argentinok nagyon labdát.
3: Nem is volt nagyon náluk. Tehát hogy... keresték, hát jó, spanyolok ebben
1: kicsit olyan volt, mint az angol-francia első fél ideje, csak ők benne ragadtak a másodikba
2: igen,
1: is.
2: Igen.
1: Mert ugye ott a franciák, ott kapufa. Tehát az első fél időt azt el is felejtették.
3: Teljes homály.
1: Utána tényleg feltámadtak halottaikból, itt azt hiszem az argentinoknál ez hiányzott, hogy a másik fél időben legalább láttunk volna valami izgalmat, vagy amikor már megkapták a gólt, hogy akkor elindul egy
3: a végén, az utolsó 5-10 perc, már mint a hosszabbítás.
1: A hosszabbítás tehát, vége.
3: Amikor megkapták a gólt.
2: Én ott vártam, hogy az egyenlítő gólt.
3: Én is ott, ha tudnak így játszani, akkor miért nem lehetett ezt, nem tudom, 90 percig. Tehát...
1: Jó, most ugye könnyű nekünk okoskodni itt a székekből, meg távol mindentől, de tényleg akkor is valahol egy döntőbe ezért csak azt várod, hogy más szívük, lelkük essen ki. Legfeljebb nem sikerül gólt lőni, mert olyat láttunk már, hogy egy csapat próbálkozik. Próbált. Azért a spanyolok 20 találatból lett egy. Ami
2: ez is
1: lett.
2: Igaz, igen. Tehát, hogy ott azért az sem ment a
3: Emiliano Martínez védett egy
1: viszont összességében 48 csapat volt, hogy ez jót tett, avagy annyira nem. Szerintem izgalmasabbá
2: tette. Izgalmasabbá tette.
3: Nekem, ha azt mondom én is, hogy vegyes érzéseim vannak, akkor inkább nem ezzel volt a baj szerintem, hogy 48 csapat volt, és több meccs volt.
2: Szerintem ez a legkevésbé sokkal, problémás.
3: Igen, mert vagy. Sokkal izgalmasabb volt, és úgymond presztízsben nem ment le, tehát úgy nem láttunk szerintem olyan kirívóan olyan csapatot, amelyik mondjuk oké, egy-két kivétel, de azok se azok voltak, akik mondjuk idézőjelben gyengében, vagy vigaszágra
1: nem, mindenki, akik a kis csapatok is
3: csapat,
1: megállták
3: az
1: a helyeket.
3: Megállta a helyét. Tehát, hogy...
1: Most a Curaçao kapott 7 gólt, na és jó. Ki nem kapott volna a németektől, ugye?
3: Oké.
1: Ugyanakkor nem lehetett azt mondani...
2: Brazilok is kaptak.
1: Egyrészt ők vezettek, tehát ugye Curaçao vezetett igen. Németország ellen, utána kaptak egy párat, de hogy igen, megalázó szerepet senki nem. Tehát a kis csapatok közül se. És ami érdekes volt, az Afrika. Tehát azért 32-be, 10-ből 9 bejutott.
3: Igen.
1: Azért az teljesítmény. Az
2: egyébként igen, ott le a kalappa. Nem tudom, hogy ott mi történik futballterén, de az nagyon rendben
1: van. Hát azért az Afrika Kupa az elmúlt sok évben egyre komolyabbá vált. Igen. Ugye ez már korábban is volt, ugye olimpiai bajnok Nigéria, akkor ugye egy időben Szenegál volt a nagyon érdekes csapat. Ha voltak ott jelek, és azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hogy őt onnan többet engedtek be.
2: Igen. Egyébként rendben volt. Halftime show?
3: Na, erre akartam rátérni, hogy a vegyes felemnek a rossz érzései azok abból fakadnak, az ilyen lebonyolításbeli dolgok, amikről már sokat beszéltünk itt mindig a monitorban.
1: Show része.
2: De szó szerint de, show.
1: Ha most a Super Bowl-ban ott van egy negyed órás.
2: Jó, de azért nem ütött, tehát Super Bowl-tól nagyon-nagyon messze nagyon volt messze az a halftime show.
1: Jó, de most azért, ez most egy ünnepi rész, tehát nem ebből állapítasz meg egy VB-nek a...
3: Nem, most nem kimondottan erre értem, hogy az
1: Justin
3: egész...
1: Én Justin Bieberre lepődtem meg, hirtelen meg se ismertem már.
2: Egyébként igen.
3: Na, nem az a 15 éves.
1: Nem, komolyabbá vált, igen, tehát meg olvastam is róla, de hogy itt tényleg, amikor megláttam így azért, mondom, ő sem fiatalodik.
3: Én a Madonnát nem ismertem fel. Jó, először a Ronaldo-t meg a Ronaldinho-t néztem, azt mondom, ki ez? Ja, Madonna.
1: Na, erre most nem mondunk semmit akkor.
3: Jó, hát te régebb óta vagy fiatal, hogy a nagy karcsit idézzem.
2: Szokták így mondani, igen. Szerintem ez egy kicsit too much volt már így a végére.
3: Nekem is. Inkább nem tudom, hogy azért, mert sok előadó volt, vagy mert 20 perces.
1: Mondjuk ahhoz képest, hogy ez egy 12 percbe betolták.
3: Belezsúfolták.
1: Maga a zenei produkció az nem volt több egyébként a 13 percnél. Tehát, hogy az teljesen tartották, és nyilván igyekeztek minél többféle korosztálynak, vagy többféle sztárt megmutatni, ahhoz képest ez egy ügyes mix volt. Az más kérdés, hogy nyilván nincs hozzászokva az európai szem, ugye a VB-k szünetében a halftime showhoz, de hát mindegy, most legalább láttak ilyet is. Ugye Ricsi bíráskodik is, ezt tudjuk róla, úgyhogy bírói szemmel milyen volt a VB?
2: Hát igazán összességében rendben volt. Szerintem korábban meg kellett volna fogni ott a kedélyeket, és akkor nem...
1: De most nem előbb beszélek, hogy az egész VB-t tekintve.
2: Ja, az egész VB-t tekintve. Szerintem összességében rendben volt a játékvezetés, és nem nagyon tapasztaltam olyan kirívó esetet, amire azt mondom, hogy ez nem fér úgy bele. Szerintem jó játékvezetők kaptak lehetőséget. A döntőt is egy nagyszerű játékvezető kapta. Én nekem még mindig szívfájdalmam, hogy Kovács István még nem került oda, de majd egyszer.
3: Szerintem ő is meg fog kapni, lehet, hogy a következő.
2: Persze, valószínűleg a következő.
1: Egyébként szerintem egy dolog szempontjából ez izgalmas volt, bírói szemszögből, hogy most nézőként láttad azt, mit lát a bíró.
2: Igen.
1: Mert tehát megmutatta ez a kamera, és ugyanezen sokan szórakoztak. De azt azért az mindenképpen egy fontos dolog, hogy lássa mindenki,
2: igen,
1: hogy mi alapján kell azonnal dönteni. És amikor lehülyézzük a bírót, vagy lehülyézik, akkor egy picit úgy mindenki gondolkodjon el, hogy neki kellene meg, ott persze látni mindent is, tehát hogy azt, hogy nincs visszajátszás, nincs ezen, nincs.
3: A másodperc tört része alatt kell
1: és vagy látja, vagy hozni. Nem, és hagyatkoznia kell például a
2: asszisztensekre,
1: igen, bocs. Hogy valami lesz, vagy nem. Tehát szerintem itt mutatja meg, hogy ez egy rendkívül összetett dolog, és egy bizalmi tím.
2: Hát azért kell az, hogy az asszisztenseidben tudjál bízni. De. Jó, nyilván nem egy VB szinten fog ez előfordulni, hanem mondjuk megyei szinten fordulhat elő, hogy nem bízol úgy az asszisztenseidbe, és mondjuk felülbírálod, mert...
1: De felülbírálod, ők is felülbírálják, persze, mert ha jobban rálátok arra, hogy most a támadás, vagy a lövés pillanatában hol járt, akkor simán felülbírálja a bíró. Hányszor van az, hogy a dobásnál felülbírál, mert már hallja a hangot, hogy visszacsattan a lábról, akkor ő lehet, hogy pontosan tudja, hogy kiről ment ki.
2: Igen.
1: Szóval, hogy ez csak, hogy van olyan, ami teljesen magától értetődik néha.
2: Igen, de összességében egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy amúgy rendben volt játékvezetés szinten ez a világbajnokság. jó játékvezetők kaptak lehetőséget.
3: Meg nem volt olyan, hogy azt mondanád, hogy az most befolyásolta volna itt a kimenetelét.
2: Nem, egyáltalán nem volt ilyen. Érdekes volt. Volt olyan, akit a túl lett hype-olva, mondjuk a salvadori játékvezető ott kapott egy hype-ot, szerintem ott neki az elődöntő nem is sikerült olyan, olyan fényesen, igen. De egyébként fele se volt új probléma, őt egy kicsit felkapták a piroslapos technozene miatt, de egyébként alapvetően tök rendben volt ez az egész.
1: Ami érdekes, és ez látszik azért, hogy az Egyesült Államokban mégiscsak szeretik a sportot, mondjuk ezt eddig is tudtuk, hogy teltház volt gyakorlatilag minden meccsen.
3: Pedig mennyire ment előtte az aggódás, emlékeztek? Igen. Még pár hónappal előtte, vagy fél évvel.
1: Mondjuk azt én őszintén nem értettem, hogy Katar után miért. Mert hogy a katari VB-n ott azért láttunk foglyos lelátókat.
3: Ott sokkal jobban, mint
1: szerintem, és ez Szaúd-Arábiában is simán előfordulhat. Majd, de hogy Amerikában azért, és ezek nagy stadionok, ugye ezek amerikai foci stadionok, azért ott 80 ezer ember ott figyelt, akárgy is nézzük.
2: És azért hát, a jegyárak terén azért ott...
1: Mondjuk az durva.
3: Az mondjuk, főleg a döntő. Hát
1: az azért az durva.
3: De alapvetően is meredekek voltak.
1: Meg ugye ez az ivószünet kérdéskör.
3: Erről beszéltem, hogy ezek a rendezési dolgok.
1: Ne, ez nem az. Ez nem rendezési dolog, ez pénzkérdés.
2: Ez persze.
1: Infantino most az a hype-ol, hogy keresett 15 milliárd dollár.
2: Igen.
1: Ami szép összeg, és ennek nagy része
3: 10 milliárddal tervezett.
1: Onnan van, az ivószünet.
2: Hát, meg ebbe elvileg visszahoztam.
1: De én nem gondolnám, hogy jó ötlet ezt az ivószünetes dolgot. Én
3: akarját venni senki.
1: Mert ugye szabálykönyvben benne van, hogy a
2: Most láttam egy posztot arról, hogy mi lesz itthon a magyar fociban.
3: Mert ugye válasszuk szét, mindig te mondod, hogy ivószünet, meg van igen, a hidratáció.
2: Igen, a kettő ég és föld.
1: Az egyik az benne van eddig is a szabálykönyvben, ezt használták is néha.
2: Mind a kettő benne volt a szabálykönyvben, ugye, ha hivatalosan csak nem volt így kimondva, az ivószünet egy perc.
1: Na jó, összességében jól szórakoztunk, igen. Azt elmondhatjuk.
2: De majd holnap este még ezt jól
1: ezt még kibeszéljük. Minden esetre annak örülünk, hogy a spanyolok nyerték, legalábbis én személy szerint. Tudom, hogy ti Argentinának szurkoltatok.
3: Én spanyoloknak
2: is. Aha,
1: most mindig a győztesen szúztak.
3: Persze.
1: Olyanok vagytok, mint a választók. Már utóbb mindenki elfelejti.
2: Én spanyol szurkolok.
1: Jól van. Én nem felejtek. Zenélünk, 10:30-kor rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Járványhelyzetet hirdettek egy észak-macedóniai városban, ahol több mint 1500 ember betegedett meg bélfertőzésben. A hatóságok szerint a megbetegedéseket valószínűleg az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozhatta. A 35 Celsius fokot meghaladó hőség miatt a hatóságok pénteken megtiltották a városi vízhálózat vízének használatát. A helyi kórház megerősítette személyi állományát, miközben naponta több mint egy 50 000 liter palackozott ivóvizet osztanak ki a lakosságnak. Újabb támadás hullámot hajtott végre iráni célpontok ellen az Egyesült Államok, Irán pedig Kuvaitot és Bahrein támadta. Az Egyesült Államok 9. egymás követő napon hajtott végre csapást a perzsa állam ellen. A tengeri közlekedés biztonsága tovább romlott, egy hajó kigyulladt Omán partjai közelében a Hormuzi szorosban, a tűz oka egyelőre ismeretlen. Nem változott a kínai alapkamat, a jegybank a várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az 5 éves kamat rátáján. Az egyéves hitelek referencia kamata 3%, az 5 éves lejáratú hiteleké pedig 3,5% maradt. Andy Burnham ma átveszi a brit miniszterelnöki tisztet a leköszönő Keir Starmertől. A kormányzó brit munkáspárt új vezető lesz az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. A Brexit óta eltelt 10 évben eddig 6 miniszterelnök fordult meg a Downing Street-en, a volt manchesteri polgármester lesz majd a 7. Polgár Judit megválasztását javasolja a köztársasági elnöknek 16 tudós, művész és sportoló. Magyar Péter miniszterelnök megtiszteltetésnek érezné, ha a Polgár Judit elvállalná felkérést, ma találkozik vele és megkérdezi, hogy az új alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni Magyarországot.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az most 0,7%-os pluszban, 141.929 ponton a mutató, a forgalom közelíti az 1,6 milliárd forintot. A MOL 1,1%-kal drágult 4.212 forinton, az OTP 1%-kal ment feljebb 44.940 forinton, a Richter és a Telekom pedig pénteki záróértékükön stagnál, a Richter 11.980 forinton, a Telekom 2.640 forinton. Most a forint megint az erősebb oldalát mutatja, 361 forint 50 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 316 forintot kell adni. 1 svájci frankért 391 forint 80 fillért kérnek. Európában enyhe pluszokat látunk. A DAX Index, Párizs, valamint az olasz tőzsde egyaránt 2%-kal tudott eddig erősödni. A spanyol 3%-kal van följebb. Az angol tőzsde viszont 3%-os mínuszban egyedül a térségben. Ázsiában Hongkong 2,1%-os pluszban zárt, Shanghai 7%-os emelkedésben fejezte be a napot. Japán kise nyitott, úgyhogy kimaradt a jóból. India még nyitva 0,5%-os mínuszban a kereskedés utolsó harmadában. A dél-koreai index az 4,4% fölötti mínuszban zárt, Szingapur pedig 2%-kal van lejjebb. Az olajárak még lejjebb jöttek, jó hír, már mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT 4%-kal, Ez azt jelenti, hogy $82.10 esett vissza, és a Brent is már csak 1% fölötti pluszban, $88.20. Ez azért fontos, mert hajnalban 3% körüli emelkedést is mutattak. Az aranyárfolyama 2% fölötti pluszban $4030 áll, ennyit ér egy uncia arany. A palládium 1,1, az ezüst 1,8, a rész 9%-kal került többe, a platina meg csak pár centtel. A mezőgazdasági termelőjárak közül a kukorica 8%-kal drágult, csak úgy, mint a szója és a gyapot, a cukor viszont 0,5%-kal olcsóbb. A holland tőzsdéhezett gázárfolyama is lejjebb jött, már csak 1,4%-os pluszban, 58,20 eurócentig esett vissza augusztus végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
2: Rossz idő nem lesz, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben azért még előfordulhat néhol zápor, a szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik, a hőmérséklet pedig 26 és 31 fok között alakul. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Találkozunk egykor, akkor elmondom, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Most kellemes muzsikák, 11-kor pedig Kovács Gergő várja önöket a friss hírekkel, úgyhogy találkozunk még, minden jót.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Járványhelyzetet hirdettek egy észak-macedóniai városban, ahol több mint 1500 ember betegedett meg bélfertőzésben. A hatóságok szerint a megbetegedéseket valószínűleg az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozhatta. A 35 Celsius fokot meghaladó hőség miatt a hatóságok pénteken megtiltották a városi vízhálózat vizének használatát. A helyi kórház megerősítette személyi állományát, miközben a naponta mintegy 50 000 liter palackozott ivóvizet osztanak ki a lakosságnak. 34%-kal esett vissza a Ryanair negyedéves adózott eredménye éves alapon, erről ír a Bloomberg. A társaság közlése szerint a konfliktus óvatosabbá tette a fogyasztókat, akik az esetleges üzemanyaghiánytól tartva későbbre halasztották a foglalásaikat. Ekközben az egységköltés költségek és a működési költségek nőttek az első három hónapban, mivel a fedezetlen üzemanyagbeszerzések aránya több mint a duplájára emelkedett. A vállalat jelezte, hogy az utazási kedvet alacsonyabb árakkal kellett ösztönöznie, és a folyó pénzügyi negyedében a jegyárak enyhén elmaradnak az egy évvel korábbi szinttől. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma valóban sok embert foglalkoztat, miközben a korábbi nemzeti konzultációk népszerűsítése az előző kormány 10 milliárdokat költött. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos lórerek szabályozásáról kéri ki az emberek véleményét. Hamarosan elkezdődik a főváros történetének legnagyobb elektromos busz beszerzése. A legalább 250 darab új e-busz beszerzését és a működtetésükhöz szükséges töltőinfrastruktúra kialakítását is magában foglaló fejlesztés Európai Uniós forrás felhasználásával valósulhat meg. A tervek szerint a beszerzés több száz új, korszerű, alacsonypadlós elektromos buszra, köztük MIDI, szóló és csuklós járművekre vonatkozik. Idén nincs központi igazgatási szünet, így a kormányhivatalokban és a kormányablakokban nem változik az ügyfélfogadás rendje. Az ügyintézői szabadságolások miatt viszont hosszabbodhat a várakozási idő, ezért érdemes minél előbb időpontot foglalni. A bíróságokon ellenben egységesen július 16-ától augusztus 19-ig tart az ítélkezési szünet.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-ot erősödik, 141.593 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 2 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 8%-os mínuszban 4.200 forinton. Az OTP részvények ára 8%-ot erősödik, 44.850 forintra. A Richter 4%-os mínuszban 11.930 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal megy lefelé 2.636 forintra. Nyugat-Európában is többségében pozitív mutatókat látni, egyedül a londoni FTSE, amely 4%-os mínuszban, a frankfurti DAX Index és a párizsi CAC-on egyaránt 2%-kal a pozitív tartományban. A milánói börze stagnál, a madridi IBEX pedig enyhe 1%-kal korrigál felfelé. A balközi devizapiacon 1 euróért 361 forintot, 1 amerikai dollárért pedig 315 forint 80 fillért kérnek, 1 svájci frankért 391 forint 40 fillért kell adni. 1 angol fontért 425 forint 30 fillért, 1 lengyel zlotyért pedig 83 forint 30 fillért kérnek. Az euró-dollár árfolyama 1,1436. Nézzünk egy pillantást az olajárakra. A Brent típusú kőolaj jegyzésára stagnál, 88 dollár a hordonkénti jegyzés, az észak-amerikai könnyolaj a VTI 0,5%-kal olcsóbb, 82 dolláron. Az arany ára pedig enyhe 1%-ot drágul, 4022 dollárt kell adni egy uncia aranyért.
0: Időjárás jelentés.
3: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai adás második felében egy korábbi beszélgetést ismétlek meg, ami Bulgáriát teszi a fókuszba. Az apropót az adja, hogy mostanság igencsak megnőtt az érdeklődés Bulgária és különösen, hát nyár lévén, a napospart és az aranypart iránt. Fél óra múlva pedig megtudjuk, hogy milyen céllal és tervekkel alakult meg a közelmúltban a tiszatavi gasztrokör. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullám zászló díjkiosztó rendezvényén, adta hírül az MTI. Az önkormányzókat tömörítő szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat, mondta Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balaton Szövetség titkára. Tájékoztatása szerint a zömében önkormányzati pályázók között voltak szabad és fizető strandot üzemeltetők is. A Balaton Szövetség partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatonkör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, valamint a Visit Hungary munkatársai helyszíneltek együtt a strandokon. Az idén is 1-től 5 csillagig kaptak értékelést a strandok, a kék hullám zászló már önmagában is a legjobb balatoni strandok védjegye, a csillagok a szolgáltatásaik színvonalát, illetve a választékát jelzik. A bejárások során vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentességének szintjét, a fürdőhely területének állapotát a gyeptől a mederig. Pontozták a játszóterek minőségét, a sportolási lehetőségeket és a gyerekbarát szolgáltatásokat, a strandi vendéglátóhelyek kínálatát is. 5 csillagos kék hullám zászlót 25, 4 csillagos 13, 3 csillagos pedig 3 fürdőhely kapott. A Magyar Turisztikai Ügynökség Balaton Családbarát Strandja 2026 külön díját a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balatonkör Balaton Gasztro Strandja 2026 díját az Alsóörsi Községi Strand nyerte el. A Balaton Innovatív Strandja külön díját a Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton Fűzfői Fővenstrandnak ítélte oda, amely a Balatonon elsőként működtet SAP bérlőautomatát. A gyermek animációkat díjazó Nők a Balatonért Egyesület külön díját a Balaton Szárszó Központi Strandja nyerte el. A digitális lehetőségeket értékelő Smart Destination okos strand különdíját pedig a Csopak községi strand érdemelte ki. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld levél díjat adományozott Balatongyörök községi strandjának. A környezeti nevelésért a Balatonfűzfői Föveny strand kapta a park zöld békadíjat, míg az élőhelyvédelmi szempontok alapján járó zöldfészek díj a Balatonfüredi Kisfaludi strandé lett. A Nemzeti Park kihelyezhető denevér odukat is adott a külön díjak mellé. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsőörsi Községi Strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi Strand lett a nyertes. Elindult a Balatoni Fesztivál szezon. Világsztárok sora, több száz koncert és lenyűgöző kulturális programok várják idén-nyáron a hazai és külföldi látogatókat a Balaton környékén. A 14. alkalommal megrendezett MOL Nagyon Balaton idén 10 kiemelt partnerrel fogja össze a régió legmeghatározóbb eseményeit, derült ki a sajtóközleményből. Az érdeklődőket a 100 ezer példányban megjelenő Best of Summer magazin segíti a tájékozódásban, a kínálat pedig a Premium Jazz-től a lüktető technón át a popzenéig terjed. A MOL Nagyon Balatont 2013-ban azzal a céllal indították el az alapítók, Fülöp Zoltán és Löwenwein Norbert, hogy megmutassák, a térség nem csak lenyűgöző természeti adottságaival, de kulturális kínálatával is európai színvonalat képvisel. 13 évvel az indulás után ugyanez a hitvallás vezérli a szervezőket, a programok minőségét és népszerűségét pedig hülyen tükrözi, hogy az ajánlott események tavaly közel 800 ezer fizető vendéget vonzottak. A kiemelt rendezvények sorát július 15-e és 18-a között a prémium kategóriás Veszprém Fest nyitotta meg, ezzel szinte párhuzamosan 16-e és 18-a között rendezték meg a Techno, a House nemzetközi élvonalát felvonultató Be My Lake Fesztivált. A hónap végén, július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Taliándörög és Vígánt Petend ad otthont Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a Művészetek Völgyének. A 10 nap alatt több ezer színházi, irodalmi, családi és gasztro program közül válogathatnak a látogatók, a zenei fellépők között pedig José González mellett Beton Hoffi és Zorán is a színpadra lép. Augusztus 6-a és 8-a között a paloznaki Jazz Picnic hozza el a jazz, soul, funk és pop fúzióját, ahol a prémium borok és a minőségi gasztronómia mellett olyan legendás sztárok felelnek a hangulatért, mint Rick Astley, Gregory Porter, Matt Bianco vagy az Earth, Wind and Fire Experience. Az augusztus 19-e és 23-a között megrendezendő Zamárdi Strand Fesztivál mottója Minden, ami Balaton. A nemzetközi elektronikus széna sztárjai köztük Timmy Trumpet, Robin Schulz, a Pendulum és a Perk Disco Machine mellett a legnépszerűbb hazai előadók, mint Azaria, a Halott Pénz Majka és a Valmár gondoskodnak az árásról. Augusztus utolsó hetében Alsóörs ad otthont a Tábor Fesztiválnak, amely a hazai rock és metal rajongók egyik legfontosabb találkozóhelye, legendás zenekarokkal és a műfaj meghatározó kortárs előadóival. A balatoni nyár azonban messze túlmutat a fesztiválokon, a hónapokon át működő koncerthelyszínek és kulturális terek az egész szezonban változatos programokkal várják a vendégeket. A Plás Siófok, a Balatonakaratjai Peters Terasz, a Veszprémi Gyárkert Kultúrpark és a Kult Kikötő is koncertekkel, színházi előadásokkal és kulturális programokkal készül. A partnerségben résztvevő fesztiválok és helyszínek közös célja, hogy a Balaton minden korosztály számára változatos és magas színvonalú élményeket kínáljon, világklasszis koncertektől és kulturális programoktól a gasztronómián át egészen a tóparti kikapcsolódásig. Az augusztus 20-i rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT még 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően tavaly decemberben mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt, a szerződéseket a Lounge Event Kft.-vel kötötték meg, és 50%-os előleget, 8,7 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzijátékot is megrendelték, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor bejegyzése szerint a Lounge csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámlazárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel az NRÜ ZRT június végén felmondta az érintett szerződéseket. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását, fogalmazott Posvai Gábor. A Rómába utazóknak jó hír, hogy a Kolosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalással 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható KED-től. A Kolosseum Régészeti Park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és tömegét, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az Egy éjszaka a Kolosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látvány nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is. A 20 és 23 óra közötti látogatás a Kolosseum internetes pénztárán keresztül foglalható le, az utolsó csoportot 10 óra előtt 10 perccel engedik be. A bringásoknak egy jó hír, kerékpár út köti össze Szlovénia két legszebb alpesi tavát. Ugyanis új kerékpár út nyílt a Bledi és a Bohinyi tó között, így a két népszerű szlovéniai alpesi üdülőhely már nagyrészt autóforgalomtól elkülönített útvonalon is bejárható. A július 11-én átadott mintegy 20 kilométeres szakasz jó részt a Sava-Bohinka folyót követi erdők, szurdokok és kisebb települések között, a már meglévő Bohinska-Bistrica a Bohinyi tóval összekötő kerékpárúttal együtt csaknem 28 kilométeres útvonalat kínál a két tó között. A 2022-ben indult beruházás csaknem 25 millió euróba került. A projektet a szlovén állam Bled és Bohiny önkormányzatával közösen Európai Uniós támogatással valósította meg, az útvonal mentén kerékpáros pihenőhelyeket is kialakítottak. Véglegesen jóváhagyta az EU tanácsa a légi utasok jogait erősítő szabályokat, adta hírül az MTI. Az uniós tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta a légi utasok jogait erősítő új szabályozást, amely egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a jogérvényesítést, miközben egyensúlyt kíván teremteni az utasvédelem és a légi társaságok működési szempontjai között, közölte a testület hétfőn. A közlemény szerint az új szabályok megerősítik az utasok jogait, a járatkésések és törlések esetén járó kártalanítás, segítségnyújtás, tájékoztatás, a légitársaságokkal folytatott kommunikáció, valamint az átfoglalás terén. Emellett pontosítják a rendkívüli körülmények fogalmát és megkönnyítik a jogok érvényesítését. Az új rendelkezések több új jogosultságot is bevezetnek. A továbbiakban nem lesz lehetséges, hogy a légitársaságok megtagadják a beszállást a visszaútra azért, mert az utas nem vette igénybe az odaúti járatot. A szabályok előírják továbbá, hogy a foglalási folyamat megkezdése előtt egyértelműen fel kell tüntetni a kézipodgyász díját is tartalmazó teljes jegyárat, ami megkönnyíti a különböző légitársaságok ajánlatainak összehasonlítását. A szabályozás emellett megerősített jogokat biztosít a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességi utasoknak, a gyermekeknek, a kísérő nélküli kiskorúaknak, valamint a várandós utasoknak. Az új szabályok az Unió hivatalos közlönyében történő kihirdetésüket követően 12 hónap és 20 nap elteltével lépnek hatályba. Két gasztrohír, Országos dínye ellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dínye forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az idei ellenőrzés a hazai és import görög dínyékre egyaránt kiterjed. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dínye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. Ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak azokra az esetekre, amikor felmerül a származási ország megtévesztő feltüntetésének meghamisításának a gyanúja. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Az ellenőrzések során fontos szempont a tétel azonosító és a pirostól eltérő hús szín feltüntetése, míg a hazai görögdínyék esetében a magyar eredetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell. Tavaly a szakemberek majdnem 500 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdínyetételt vizsgáltak. A feltárt hiányosságok nyomán 26 esetben szabtak ki bírságot több mint 19 millió forint összértékben. Összesen 308 kg görögdínyét kellett megsemmisíteni és kivonni a forgalomból, írt közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Mint egy 1,5 milliárd forintos beruházással pizzagyár kezdte meg működését Szigetszent Miklóson, a 2000 négyzetméteres üzem Európa legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára, közölte a The Dough Lab ZRT az MTI-vel hétfőn. A tájékoztatás szerint az üzem jelenleg napi 27 ezer, az év végére pedig akár 74 ezer elősütött, fagyasztott nápolyi pizza előállítására lehet képes. A most 18 embert foglalkoztató társaság három műszakos termelést és 60 fős létszámot tervez, miközben jövőre mintegy 30 milliárd forintos éves árbevétellel számol. Közlésük szerint az éttermek munkáját azzal könnyítik meg, hogy a tészta előkészítését ellenőrzött üzemi környezetben végzik. A tésztát 48 órán át fermentálják, kézzel formázzák, majd 450 Celsius fokos vulkanikus kövön elősütik és folyékony nitrogénnel gyorsfagyasztják. Az elősütött, fagyasztott pizza rövid felengedés után 250-350 Celsius fokra előmelegített sütőben körülbelül 2-2,5 perc alatt elkészíthető egy éttermi konyhában vagy akár otthon is. A cég tulajdonosi körét 38 részvényes alkotja, közülük 37 magyar állampolgár vagy magyar érdekeltségű. A hazai lakossági értékesítés kezdetben a Walt Market, valamint a Spar és az Interspar áruházakban indul, a vállalat más kereskedelmi láncokkal és nagykereskedőkkel is tárgyal. A tervek között szerepel külön gluténmentes pizza üzem létesítése, valamint gőzgombóc és indiai naan kenyér gyártásának elindítása is. És végezetül egy olyan hír, ami miatt Bulgáriáról fogunk beszélgetni a műsor második felében. Három meglepetés úti cél tarol idén a magyar nyaralók körében. Az INVIA foglalási adatai szerint a bulgáriai aranyhomok, a zöldfog szigetek és a török égei part a 2026-os nyár új kedvencei. Ezt a folyamatot az új közvetlen repülőjáratok, az erős árértékarány és a megszokottól eltérő élmények iránti növekvő igény hajtják. A bulgáriai aranyhomok foglalásai háromjegyű növekedést mutatnak a 2025-ös azonos időszakhoz képest, a közeli Albéna üdülővezet pedig megduplázta foglalási számait. A járatok Budapestről és Debrecenből is indulnak, a vonzerő egyszerűen megfogalmazható, egy bolgár tengerparti nyaralás átlagos csomagára 527.849 forint, tájékoztattak. A repülési idő alig több mint egy óra, a strandok tágasak, homokosak, a víz sekély, a desztináció pedig rövid tartózkodásra is különösen alkalmas, hiszen az utazásra fordított idő minimális. A bolgár tengerparti foglalások 50%-a családoktól érkezik, a párok aránya pedig 40%. Az idei évig a zöldfoki szigetek alig szerepelt a magyar utazók radarján, közvetlen járat Budapestről nem volt, az egyetlen lehetőség Bécsen vagy Pozsonyon át vezetett. Ez idén megváltozott, és a reakció azonnali volt, a foglalások a magasba szöktek, ami azt mutatja, hogy az elérhetőség mindent meghatároz. A szállodák kiváló minőségűek, a helyszín pedig valódi, egész éves célpont. A zöldfoki szigetek foglalásainak 66%-a párokhoz köthető, ami romantikus és felfedező jellegű vonzerejét tükrözi. A török égei part Bodrum, Izmir, Fethiye és az újonnan indított Marmaris Charter útvonal 30%-os éves növekedést mutat a foglalásokban. Az égei tenger partvidéke egészen más élményt kínál, az antaliainál valamivel hűvösebb és kevésbé párás éghajlat, és egy olyan hangulat, amely inkább a görög szigetekre hasonlít, mint sem az antaliai nagy szállodakomplexumokhoz. Bodrumból vagy Marmarisból egy rövid komput akár a görög Kos vagy Rodosz szigetére is elvezet. A török égei part foglalásainak 40%-a a családoktól érkezik, a párok aránya 30%. Most muzsikálunk, a hírek után pedig megtudjuk, hogy milyen céllal és tervekkel alakult meg a közelmúltban a Tisza-tavi gasztrokör. Tartsanak velünk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 280 millió forintnyi támogatást adott a Hintalovon alapítványnak, az a volt rendőr, aki a Tiszapártot érintő pedofilvádas akció részleteinek kiszivárogtatójaként került a figyelem középpontjába. Szabó Bencének a testvére indított egy támogatási kampányt, az eredetileg kitűzött cél 12.500 euró, vagyis nagyjából 5 millió forint összegyűjtése volt 90 nap alatt, de végül 730 ezer euró átszámítva csak nem 280 millió forint gyűlt össze. Szabó Bence azóta visszatért a rendőrséghez, majd a belügyminisztérium kabinetfőnöke lett. Nemzetközi szállodahajók várakoznak Budapesten és Mohácson. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt nem tudnak közlekedni, írja a Reuters. A folyó budapesti vízállása alig 8 cm-re került a történelmi minimumtól. A Budapesttől északra fekvő dunai városokba induló kiránduló járatokat átmenetileg felfüggesztették. Az alacsony vízszint az áruszállítást is veszélyezteti, ugyanis a teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, ami növeli az 1 tonnára jutó szállítási költséget. Idén nincs központi igazgatási szünet, így a kormányhivatalokban és a kormányablakokban nem változik az ügyfélfogadás rendje. Az ügyintézői szabadságulások miatt viszont hosszabbodhat a várakozási idő, ezért érdemes minél előbb időpontot foglalni. A bíróságokon ellenben egységesen július 16-ától augusztus 19-ig tart az ítélkezési szünet. Nem változott a kínai alapkamat. A jegybank a várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az 5 éves kamat rátáján. Az egyéves hitelek referencia kamata 3%, az 5 éves lejáratú hiteleké pedig 3,5% maradt. 34%-kal esett vissza a Ryanair negyedéves adózott eredménye éves alapon, erről ír a Bloomberg. A társaság közlése szerint a konfliktus óvatossábbá tette a fogyasztókat, akik az esetleges üzemanyaghiánytól tartva későbbre halasztották a foglalásaikat. Eközben az egységköltségek és a működési költségek nőttek az első 3 hónapban, mivel a fedezetlen üzemanyagbeszerzések aránya több mint a duplájára emelkedett. A vállalat jelezte, hogy az utazási kedvet alacsonyabb árakkal kellett ösztönöznie, és a folyó pénzügyi negyedében a jegyárak enyhén elmaradnak az egy évvel korábbi szinttől. Perzselő hőségtombol Szicíliában. A sziget 15 állomásán mértek 45 fok feletti hőmérsékletet, de volt, ahol 48,4 fok volt. Közben Spanyolországban a nyár legrosszabb hete jön, ott is 45 fok várható, különösen meleg éjszakák miatt. A legmagasabb értékeket Andalúziában és Majorka belső részein várják. Közben 2 nagy erdőtűz is pusztít az országban, Guadalajarában és Zaragózában. Itt a leégett terület nagysága eddig mintegy 15 ezer hektár, a tűz pereme pedig körülbelül 60 kilométeres, és még mindig terjed.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os pluszban 141.606 ponton jár, a részvénypiac forgalma átlépte a 2,2 milliárd forintot. A vezető papírok továbbra is vegyesen teljesítenek, a MOL 8%-ot megy fölfelé 4.200 forintra, az OTP részvények ára szintén 8%-ot emelkedik 44.850 forintra. A Richter papírok enyhe 2%-os pluszban 12 000 forinton, A Magyar Telekom pedig mínuszban 0,2%-kal 2634 forinton. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Na most ott jobbára mínuszokat látunk. A londoni FTSE és a frankfurti DAX az, amelyik pluszban, de mire kimondom, a londoni FTSE is átfordult 0,4-del a negatív tartományba. A frankfurti DAX 0,3%-os emelkedésben, a Párizsi CAC-on 0,2-del, a milánói börze szintén 0,2-del megy fölfelé, a madridi IBEX 0,2%-kal korrigál fel, és a londoni FTSE ismét esik már 0,5%-ot. A bankközi devizapiacon az euró forint árfolyama 1 euróért 361 forint 40 fillért, 1 amerikai dollárért 316 forint 10 fillért kérnek, 1 svájci frankért 391 forint 30 fillért kell adni. Nézzük, mi helyzet az olajárakkal. A Brent típusú kőolaj jegyzésára most pár centet lejjebb jött, 87 dollár 96 cent, és az észak-amerikai könnyolaj, a VTI is most olcsóbb valamivel, a jegyzésára hordonként 81 dolláron. Az aranyára 0,1%-ot drágul, egy uncia aranyért 4023 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Megalakult a tiszatavi gasztrokör, újra pozícionálnák a régiót. Volt ennek egy hangzatos bevezetése, az Index írta ezen a címen. Elegük lett a Balaton mögötti másodhegedű szerepből, történelmi egyesség született. Hát ez egy hatásvadás cím, viszont valami bizonyára mindig van egy ilyen cím mögött. Vendégem a Stúdióbank Nezsik István, a tiszatavi gasztrokör és az Egri Bikavér nagykövete. Szervusz István!
2: Szervusz!
1: Hát alapvetően az első kérdésem az, hogy te milyen személyes indítatásból lettél ennek az egész konglomerátumnak az egyik nagyon jelentős, ikonikus alakja?
2: Több dolog az, ami befolyásolt. Ugye indul a dolog a kocsi-kocsinál, hisz valamikor egyszer régen, Mátyás király idejében egy kicsi Komárom-Esztergom megyei faluban indult a történet, ahol az ott élő mesterek a szekérből utazásra alkalmas kocsit fabrikáltak, és hát kevesen tudják, hogy a világnak szinte összes nyelvén ezt a négykerekű szerkezetet kocsinak hívják.
1: Most bocsánat, a kezembe is nyomtál egy ilyen könyvet, amely pont ezt a történetet dolgozza föl.
2: Így van, és én végtelenül tisztelem ezt a kis falut és az ott élőket, viszont azóta ez az utazás, az élmény, az nagyon-nagyon összefügg. Hát többször találkoztunk, tudod, hogy egyébként a csabai kolbásznak is a nagykövete vagyok, és én szeretem a hazámat, és nagyon szeretem azt a kézművességet, amit ezek az itt élő emberek, mesterek tesznek annak érdekében, hogy ne egy gyári nagy mennyiségű italt próbáljunk fogyasztani, hanem legyen élményünk, az utazás egy szép dolog, és

0: időszak. Kolbász, Csabai kolbászból lenne, hogy a kerítés. Ez egy nagyon szép történet, ugye idén a borünnepen néhány héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy számomra ők a csillagjaim. Végtelen tisztességes emberek, kézművesek, aki már kapált szöllőt, az tudja, hogy mivel jár, és hát én azt hiszem, hogy világszámok. Ha belegondolsz, ugye van egy csodálatos vár, Egerhez kapcsolódóan van egy nagyon szép történet Dobó Istvánról és a hősökről, van egy nagyon szép történet, ez az egri csillagok, hogy izgalmas a dolog, hogy tavaly ősszel a Japan Times készített velem egy interjút, ugye a járműiparral kapcsolatban, és az onnan jövő újságíró nem értettem, hogy mit szeretne tőlem, magyar embertől, japánként, Japan Times, és mondta, hogy hát ő olvasott egy regényt, hisz kevesen tudják, hogy a világ 32 nyelvére fordították az egri csillagokat, hogy él, és nagyon-nagyon tevőleges segítője Egernek, Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája, hogy annyi szép történet van egri lányka, az egri borok, a fiatalságunk, és hát gondoltunk egy nagyot, mi lenne akkor, hogy van egy másik csodája ennek az országnak, ugye ez a Tisza-tó, a maga természeti csodáival, avval, hogy 92 000 karikázták körbe tavaly a Tisza-tavat. Ma még lehet ugye egy-egy pohárt inni a kerékpárosoknak. Nagyon sok élményt lehet tenni a Tisza-tó körül. Ugye legyen egy olyan étel lehetőség a tó körül, ahol összefogtak az éttermesek, ott van egy csodálatos rétesház, nagyon sok vendéglátó, szálloda, a Súlyom tájétterem, az Élményfalu Sarudon. Kevesen tudják, hogy a világ második, Európa legnagyobb vízicsúszdája van benne, a
1: tóban.
0: Tisza-tóban, tehát ezek csodálatos dolgok, és hát próbáltunk ötletelni Kücsöny Gyulával, aki egyébként az Élményfalunak a tulajdonos és motorja, akit ha bármikor leérek Sarudra, ő a legkoszosabb, ő dolgozik a legtöbbet, és nem is gondolnád, hogy ő ennek a varázslója, így mondom. És hát gondoltunk egyet, hogyha már van Tisza-tó, ha van Eger, és 40 kilométer távolság van, akkor a Tisza-tó az egri borvidék vízparti kapuja legyen. És innentől kezdve oda-vissza alapon a turizmus legyen egy olyan összekötő kapocs, ahol összefognak az ott élő vendéglátósok, összefognak Egerrel az egri vendéglátósokkal, hisz ott van sokkal több szálláshely, szálloda, legyen egy élmény a Tisza-tó, és hát oda-vissza alapon segítsék, 1 millió fölötti vendégészaka van Egerben, 500 000 tájékon a Tisza-tó
1: 1,6 környékén. Millió volt, most itt nézem a számot, itt van nekem
0: de
1: a
0: sokkal
1: papíron.
0: Jobban tudsz mindent.
1: Nem csak nekem is le van írva.
0: Én igazából azt hiszem, hogy ez egy csodálatos ország, és méltatlanul nem ismerjük, és nem használjuk ki itthon a magyar turizmus lehetőségeit.
1: Jó, ugye a felvezetés az volt, hogy elegük lett a Balaton mögötti másodhegedűs szerepéből. Én nem gondolnám azt, hogy itt a másodhegedűs szerepet már így ki lehet jelenteni. Az viszont elképzelhető számomra, hogy akkor, amikor ezt az egészet megálmodtátok, voltak éppen már 21 szervezet csatlakozott ehhez ezzel a nagy Tisza-tó kontra egri borvidék, akkor egyébként a Balaton körüli lét, élet, szerveződés az valamilyen módon mutatott példát. És ha mutatott példát, akkor milyen szinten, ha pedig ti másként gondoljátok, akkor hogyan gondoljátok?
0: Ugye a Balaton egy csodálatos dolog, ugye Európa legnagyobb tava, ők máshogy gondolkodnak, itt igazából mi a kézművességben látjuk a jövőt, abban a sok apró csodában, ami ebben a térségben van, és ennek a sok apró csodának az integrálása az, ami ezt a tavat életben tartja, egy más nagyságrendű turizmus, Itt inkább ökoturizmus megy, megismerni a vízi világot, hihetetlen víziutak, lehetőségek. Vannak egy teljesen más típusú

0: kikapcsolódásra van mód a tó körül, és hát egy csomó-csomó olyan kézműves van, akinek a termékeit érdemes megismerni, annál is inkább, mert szombaton elindul egy újabb lehetőség, vízipiac nyílik Sarudon, ugye a strandon.
1: Azt hittem a vízben, mindenki meglátjuk, kis, mindenki kis csónakkal bemegy.
0: Meglátjuk, hogy mi lesz és hova fog fejlődni. Mindig történni kell valaminek, mindig kell lenni egy sztorinak, mindig legyen valami. Egyébként van a fejemben nagyon sok ötlet. Ugye van egy nagyon kedves barátom, aki bridge-el foglalkozik és versenyző. Ősszel valószínű vízparti, bridge party lesz, ugye a Tiszató körül is ilyen típusú verseny. Én hiszek abban, hogyha összefogás van, ugye én egy tatabányai bányász gyerek vagyok, én onnan származom, ott élek a mai napig, hiszek abban, hogyha egy csapatot építünk, és mindenki beleteszi azt, amit ő jó szívvel, jónak gondol, ebből egy különleges dolog születhet.
1: A kézművesség megáll a gasztronómia szintjén, vagy mondjuk bekapcsolódik, hiszen a Tiszatóról beszélünk, az alföldi parasztkultúra?
0: Minden. Tehát én azt szeretném, hogyha ebben minden olyan dolgot meg lehetne mutatni, ami a környéken lévő összes kézműves lehetőségét megmutatja, illetve azokat az élményeket megkapni, ami talán más tájegységekre nem jellemző, és az ottani konkrét csodát, hisz maga a súlyom is egy növény, egy érdekes növény, amiből csokoládétól kezdve egy csomó minden készült, levest készítettek annak idején. Meglátjuk, hogy hova lehet ezt a fejlődésben elvinni. Egy dolog biztos, hogy felkapták nagyon sokan a fejüket, nagyon sokan látnak benne lehetőséget. Ugye a tó egy lehetőség az egri borászatnak is, hogy azokat a csodálatos borokat meg lehessen mutatni, és legendás borok vannak. Dobó István már vörösbort ivott, ugye akkor hát még
1: persze,
0: nem volt
1: vizet nem mertek, igen.
0: De lett ugye a bikavér lassan 200 éve, 16-17 éve létrejött a Csillag, ami egy fehérbor házasítás, egy olasz rizling alapú házasítás, ami számomra megint a csoda, és hát nagyon csodálatos emberek. Tehát olyan, hát belegondolsz, 2025-ben az egri borvidék az összes nagy borászati díjat elhozta, a borászok borásza Gál, ifjabb Gál Tibor, az év borásza Lampolt József a Tummerer pincészettől, és hát az épp pincészete, ugye a Szent András és Lőrinc György, mind-mind csoda, Bojki János, Gál Lajos, reggeli tudnám neked sorolni azokat a neveket, Petény Attila, akinek a nevéről nem is hallottál, de az 1600-as évek eleje óta Egerben és környékén bort készítenek a családdal.
1: Ugye itt egy 40 kilométeres távolságról beszélünk, mint ahogy itt az írás is mondja, tehát a Sarud mondjuk és Eger az 40 kilométer van egymástól. Eddig az nem volt természetes, hogyha mondjuk a Tiszató mellett van egy nagyon emblematikus Magyarország egyik leghíresebb borvidéke, hogy akkor ott a vendéglátóipari egységekben, különféle helyeken az egri bor megjelenik?
0: Nagyon nehéz kérdés ez, mert ha őszinte akarok lenni, ez nem volt természetes Egerben sem, hogy az egri bor megjelenjen nagy mennyiségben. Tehát én azt hiszem, hogy kell egy külső személy, gyűjtment vagyok a vidéken.
1: De azok mindig jók a gyűjtmentek, mert teljesen másként fókuszálnak a fontos dolgokra.
0: Így van, én sztorikban tudok gondolkodni, és hát úgy tűnik, hogy egyre sikeresebb az a munka, amit az ott élők végeznek. Én hiszek Farkas Lászlóval, az egri borvidék hegyközségi tanácsának az elnökében. Nagyon sok tehetséges, Tarson József, aki az egri hegybíró. Nagyon sok olyan ember van a borászokkal együtt, akik elhitték azt, hogy valahova el lehet jutni. És hát az elmúlt időszakban a nagyköveti munka sikere talán az, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki Prohászka Béla, aki járja a világot a hungarikumokkal, és elvitte az egri bort, az egri bikavért többek között Ho Chi Minh városba, kevesen tudják, hogy valamikor egyszer Ho Chi Minh város, ugye Vietnámba Eger városának a testvérvárosa.
1: Hát hiszen a tanárképző főiskolának is az volt a neve.
0: Így van, tehát nagyon sok érdekes dolog van, nagyon sok helyre, Jakartától kezdve sok helyre eljutott a bor, ugye benne van a világ 100 legjobb borában a Szent Andrának a bora, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a világ tudja meg, 8 milliárd ember, hogy mekkora csoda van itt.
1: Ugye 21 szervezet kapcsolódott be most már ebbe a tevékenységbe. Tudnál példákat mondani, hogy kik ezek a szervezetek, és megindult-e már valami, nem csak a közös gondolkodás, hanem tevőlegesség is. Ugye mondtad, hogy lehet, hogy a Sarudon lesz most a vízipiac, ez már annak egy része, de kik azok a szervezetek, akik egyébként benne vannak?
0: Ugye a borászoknál is több szervezet van Eger környékén, és hát a Tiszató körül is több, a Kamarától kezdve sok mindenki van, akik úgy gondolták, hogy valamit szeretnének tenni, de hát én azt hiszem, hogy ha mindenki mindenkivel összefügg, és egy közös cél van, az, hogy a Tiszató egy csoda legyen, az, hogy a Tiszató és Eger kapcsolódjon össze, hogy a szállodák kihasználtsága nőjön, hogy tudjanak kínálni élményt, programot, olyat, hogy egy nappal, két nappal tovább tudjanak maradni a térségben, akkor ez, én azt hiszem, hogy a hazai turizmusnak az elényére fog válni.
1: Mik azok a főbb gondolatok, vagy főbb fókuszálandó pontok, amik mentén gondolkodtok?
0: Alapvetően a tájegységre jellemző ételeknek a bemutatása, és folyamatosan az étlapon tartása, hogy 12 hónapon keresztül legyen élmény a Tiszató, ne csak egy nyári, mint ahogy a Balatonnak is ez a problémája, hogy csak egy bizonyos szűk időszakban lehessen valamilyen fajta élményt találni a tó partján, hogy 12 hónapon keresztül mindig történjen valami, hiszen a Hortobágyon is az élet, azoknak az embereknek az életmódja, kilencjukú híd, és minden nagyon közel van a Tiszatóhoz, hogy egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy a hazai kultúrát bemutassuk, és alapvetően szedjünk össze olyan történeteket, mint ahogy az elején kezdtük a kocsi-kocsival, ami arról szólt, hogy ennek az egész mobilitásnak a bölcsője van egy faluban. Én hiszek abban, hogy az éttermi gasztronómiának is vissza kell menni egy picit a múltba, és a hagyományos kézműves ételeket összeszedni és bemutatni. Ott van Sándor Tamás mondjuk sajtkészítőként, aki maga a csoda, aki hazajött gyakorlatilag Svájcból, és létrehozta azt a sajtközösséget, sajtkészítő közösséget, ami mentén megint csak hatalmas élményeket lehet kapni, és ezek a különböző éttermek, lehetőségek, borászatok, ezeknek a kézműves termékeknek a kohéziójából egy olyan élményt tudnak mutatni, amit lehet, hogy a világban máshol talán ennyire, vagy pont ilyet biztos nem fogunk találni.
1: És akkor most már az egri palaszkokat meg lehet találni a emblematikus éttermek polcain?
0: Így van, elindult az a fajta összefogás, sőt, alapvetően a Sólyom tájétteremben vagy mellett létre fog jönni egy olyan lokális helyi lehetőség, ahol a környéken lévő olyan ételeknek és italoknak, egri boroknak a eszenciája lesz, ahol nem éttermi áron, hanem bolti áron lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez. Egyébként ott van a farmer lánya például, a Tiszató partján, én nagyon kedvelem Tóth Diánát, aki fermentált zöldségekkel foglalkozik, tehát nagyon sok izgalmas dolog van neki, ugye a Tulip Garden is Abátszalókon, tehát egy csomó-csomó olyan sztori van, ami én azt hiszem, hogy előre viszi a térséget, és nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy higgyünk magunkban, és magyarként, aki meghallja ezt a műsort, szóban mesélj el azoknak, akit ismer, és fogjuk meg egymás kezét, téged motorral, a többieket autóval, van egy aránylag jó tömegközlekedés egyébként a Tiszató partjára és Tiszafüredre, van egy nagyon jó szálloda, a Balneum, ami nagyon-nagyon elismerésre méltó. Rengeteg apró kis csoda van, amit látni kell.
1: Van és lesz dolgotok, mert itt egy másik adat, ma még a magyarok kevesebb, mint fele hallott egyáltalán a Tisza-tóról. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok feladatotok van, de legalább valami elkezdődött, valami mentén közösen gondolkodtok, úgyhogy sok sikert kívánunk. Knezsik István, a Tisza-tavi gasztrokör és az Egri Bikavér nagykövete volt a vendégem. Folyt köv.
0: Köszönöm szépen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Délmúlt egy perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Járványhelyzetet hirdettek egy észak-macedóniai városban, ahol több mint 1500 ember betegedett meg bélfertőzésben. A hatóságok szerint a megbetegedéseket valószínűleg az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozhatta. A 35 Celsius fokot meghaladó hőség miatt a hatóságok pénteken megtiltották a városi vízhálózat vízének használatát. A helyi kórház megerősítette személyi állományát, miközben naponta mintegy 50 ezer liter palackozott ivóvizet osztanak ki a lakosságnak. A kínai autópiac 2021 óta a leggyengébb évét zárhatja, miután a személyautók iránti kereslet zuhanni kezdett a tavalyi rekordév után. Az első fél évben 20%-kal estek vissza Kínában a személyautó értékesítések. A kínai személyautószövetség a korábbi stagnálás helyett immár 14%-os visszaesést vár erre az évre. A visszaesés elsődleges oka a hagyományos belső égésű motorral rendelkező autók iránti kereslet összeomlása. A közlekedési energiaköltségek júniusban egy év alatt 15%-kal emelkedtek, aminek nyomán a benzines és a dízelüzemű modellek eladása 39%-kal, a tisztán benzines változatoké pedig 42%-kal zuhant. Az alternatív hajtású járművekre vonatkozó támogatások kivezetése szintén visszavetette a keresletet. Elemzők szerint 2030-ra mindössze 7-8 nagy szereplőre szűkül a jelenleg rendkívül töredezett kínai elektromos autópiac. Nem változott a kínai alapkamat, a jegybank a várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az 5 éves kamatrátáján. Az egyéves hitelek referencia kamata 3%, az 5 éves lejáratú hiteleké pedig 3,5% maradt. Nemzetközi szállodahajók várakoznak Budapesten és Mohácson. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt nem tudnak közlekedni. Erről ír a Reuters. A folyó budapesti vízállása alig 8 cm-re került a történelmi minimumtól. A Budapesttől északra fekvő dunai városokba induló kirándulójáratokat átmenetileg felfüggesztették. Az alacsony vízszint az áruszállítást is veszélyezteti, ugyanis a teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, ami növeli az egy tonnára jutó szállítási költséget. Óriási hétvégi bevétellel indította észak-amerikai forgalmazását az Odüsszeia. Christopher Nolan filmjére 124 millió dollárért váltottak jegyet, a globális bevétele pedig elérte a 264 millió dollárt. Ezzel meghaladta a költségvetést, hiszen a film 250 millió dolláros költségvetésből született. A visszajelzések alapján eddig a Rotten Tomatoes értékelése szerint 97%-ot kapott. A nagyszabású produkció Nolan első filmje a 2023-ban bemutatott Oppenheimer óta, amely több Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb film és legjobb rendezés díját.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX lejjebb ment valamivel, enyhe 1%-ot erősödik most csupán 141.172 pontra, a részvénypiac forgalma közelít a 2 milliárd 6 millió forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Richter stagnál 11.970 forinton, a Magyar Telekom 4%-kal megy lefelé 2.630 forintra, a MOL részvények árfolyama 6%-kal korrigál felfelé 4190 forintra, míg az OTP papírok ára 3%-del drágul 44.620 forintra. Nyugat-Európában most jobbára a pluszokat látunk, a londoni FTSE egyedül mínuszban 0,3%-kal, a frankfurti DAX 0,3%-del emelkedik, szintén a párizsi CAC-on 0,3%-os pluszban, a milánói börze 0,2%, a madridi IBEX 0,3%-ot korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forint 70 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 316 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 391 forint 60 fillért. Az olajárak mégint lejjebb mennek pár centtel, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 88 dollár, ahogy már kimondom, az észak-amerikai könnyolaj a VTI 81 dollár 90 cent.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Az INVIA foglalási adatai szerint a bulgáriai aranyhomok a 2026-os nyár egyik új kedvence. Ezt a folyamatot az új közvetlen repülőjáratok, az erős árérték arány és a megszokottól eltérő élmények iránti növekvő igények hajtják. Az aranyhomok foglalásai háromjegyű növekedést mutatnak a kapacitás bővítést követően a 2025-ös azonos időszakhoz képest, a közeli Albéna üdülővezet pedig megduplázta foglalási számait. Nos, ez adta az ötletet, hogy megismételjem azt a 2 évvel ezelőtt készült beszélgetést, aminek ugródeszkáját az adta, hogy Bulgária volt a 2024-es utazás kiállítás díszvendége. Úgy tűnik, a mostani számok tükrében megérte itt lenniük Magyarországon. A stúdióban annó vendégem volt Jordán Tütünkov főiskolai docens, a Budapesti Metropolitan Egyetem tanára.
2: Üdvözlöm, Jordán!
3: Üdvözlöm én is, és üdvözlöm a rádió hallgatóságát.
2: Ez a Tütünkov, ez bolgár név, vagy van valami kis felütés?
3: Van egy kis török felütés, a tütün a török szóból a dohányt jelent, és mivel a dédnagypapám a dohány nagykereskedő volt, azért kapta ezt a nevet, hogy Tütünkov, és így a családunk lehet mondani az, hogy itt a magyarországi bolgárság között az egyik leggyakoribb név a bolgár kertész leszármazottai között.
2: És az ön családja mikor keveredett Magyarországra?
3: Már a nagypapám az első világháborúban Magyarországon volt, úgy toloncolták haza, hogy szolgáljon, vonuljon be katonának az első világháborúba, hiszen Bulgária is a Magyar Királyság szövetségesek voltak. Az ő helyére jött az édesapám 1949-ben, és én 1951-ben születtem.
2: Az édesapja is még bolgár kertészettel foglalkozott?
3: Igen, az édesapám is bolgár kertészettel foglalkozott.
2: És hát miért nem lett bolgár kertész?
3: Ez egy érdekes történet, mert ugye a bolgár, az én generációm a bolgár kertészek között már a magyar gyerekekkel ellentétben mi nem vártuk a nyári szünetet, mert az azt jelentette az iskolában, hogy egész nyáron nekünk a bolgár nagykapával kell dolgozni, és bizony mindenki, aki csak lehetett, elfordult ettől, menekültünk ettől a szakmától, de megmondom őszintén, hogy később volt időszak, amikor bántam, hogy nem lettem bolgár kertész, most hobbi kertész vagyok, bolgár palántákat, bolgár paradicsom palántákat szerzünk be, és bolgár paradicsomot nevelek otthon a konyhakertben.
2: És a turizmusból mit oktat?
3: A turizmusból az utazási irodai gazdálkodás és menedzsment tantárgyat oktatom, ami magába foglalja a hagyományos utazási irodákat, az online utazási irodákat, tehát a Thomas Cooktól egészen az Airbnb-ig mindent, ami a turizmus vállalatgazdaságtanával kapcsolatos.
2: Hány nebulója van most mondjuk 2024-ben?
3: A legutóbbi számítások szerint olyan 60-65 nebuló volt, hallgató volt. Általában ez a szám az egyetemünkön olyan 120-130 szokott lenni. Van egy kis visszaesés a pandémia után, sok fiatal megijedt attól, hogy a turizmus vissza fog esni, és ezt a szakmát nem választotta. Később viszont most kezdenek visszaállni a régi számok. A másik pedig az, hogy az érettségi, a kötelező érettséginek a szintje is megváltozott, tehát már nem kell külön érettségit tenni ahhoz, hogy valaki turizmus hallgató legyen, illetve a turizmus egyetemre felvételézzen.
2: De voltak olyan hallgatók, akik azt mondták, hogy köszönöm szépen, fölfüggesztem a tanulmányaimat, és akkor elmegyek, keresek valami más munkát, mert a turizmus meg fog halni?
3: Igen, a pandémia alatt voltak ilyen félelmek sokunkba.
2: És vannak olyanok, akik azokból vissza is jönnek, visszajelentkeznek?
3: Igen, vannak sokan.
2: Hát hiszen, hogyha ők is már pedig, ha turizmussal akarnak foglalkozni, akkor bizonyára látják a számokat, ugye minden prognózis azt mutatja, hogy 2024 már eléri a 2019-es számokat, valóban a halott állapotából a turizmus fölélet. Nagyon nehéz kérdés fogok föltenni egyből az elején. Mi jellemző Bulgária turizmusára? És most azt gondolom elsősorban, azt beszéljük át, hogy ennek a kivetítése, tehát mondjuk Magyarország felé, vagy a külföld felé.
3: A Bulgária turizmusára először is hát a Bulgária turizmusát hadd jellemezem egy kis anekdótával. Állítólag a jóisten, amikor szétosztotta a népek között a földet, akkor a bolgárok, mivel hogy a kertekben dolgoztak, ugye akkor is kertészkedtek, kimaradtak ebből, és este tértek csak oda, álltak sorba azért, hogy ők is kapjanak egy külön területet, vagy külön országot maguknak, de addigra már elfogyott a föld, és a jóistennek nem volt más választása, mint hogy a mennyországból egy darab volt kiszakított, és odaadta a bolgároknak, mondván, hogy ez nem egy túl nagy terület, de van benne minden. Van tengerpart, van hegyvidék, van szép természet, van mező, van síkság, vannak hegyek. És tehát a bolgár turizmus elég széles palettával rendelkezik, tehát elég széles kínálata van, viszont a bolgár turizmusnak azért vannak behatárolásai, például a bolgár tengerpart csak 380 kilométer.
2: Na de hosszú. Az 380 kilométer, nekünk például annyi sincs.
3: Igen, és homokos, tehát nagyon
2: és
3: szép.
2: És ráadásul még, homokos.
3: Igen, nagyobb szép a tengerpart, viszont nem tud versenyezni sem Görögországgal, sem Törökországba, sem Horvátországba, mégpedig azért, mert ugye nincs annyi sziget, nincs akkora szigetvilága, mint a felsorolt országoknak, és a másik a szezonja is eléggé behatárolt, mert míg Görögországban egészen novemberig lehet ugye fürödni a tengerben, addig Bulgáriában a szeptember második fele az kétesélyes, vagy lesz szezon, vagy lesz jó idő, vagy nem lesz.
2: Igen,
3: jó idő.
2: De bocsánat, hogy közbevágok, de ez a 340 valahány kilométer, ahogy ön is mondta, ez egy homokos tengerpart, és hogyha megnézzük a horvát tengerpartot, a görög tengerpartot és a török tengerpartot is, inkább kavicsos, mint hogy homokos. Az aranypart, ugye a bulgár aranypart pedig, hát arra azért kapta a nevét, mert ott homok van. Tehát ha azt vesszük, akkor Magyarországról a legközelebbi szép, gyönyörű homokos tengerpart az Bulgáriában van.
3: Igen, ez így igaz. Ez így igaz, és ajánlatos a kisgyermekes családoknak is, mert biztonságos, tehát a tengerfeneke az egyenletesen süllyed. Igaz, hogy van a hódhullámzás, ami veszélyes, amikor a fekete zászló van kitűzve, nem szabad a tengerbe menni, mert beszippantja az embert.
2: Ez micsoda pontosan?
3: Hódhullámzásnak hívják, amikor tükörsíma a víznek a felülete, viszont belülről húzza befelé az embert a tengerbe.
2: És ez csak a bolgár tengerpartra jellemző, vagy valahol máshol is van?
3: Ezt nem tudom megmondani, hogy más út van-e, de a bolgár tengerparton előfordul, és ez főleg augusztusban van. Tehát ilyenkor a szót kell fogadni a fürdőmestereknek, aha, az úszómestereknek, hogy ilyenkor nem szabad bemenni a tengerbe, még a térdig érő vízbe se.
2: Maradjunk, ha már megpendítette itt a bolgár homokos tengerpartot. Ebben turisztikai szempontból milyen változások születtek mondjuk az elmúlt 10-20-30 évben?
3: Nagy változások születtek. A 1980-as, 90-es évekhez képest megváltozott a tengerpart, hiszen akkoriban még a 80-as, 90-es években volt nagy, sok zöld terület, voltak természetes erdők, parkok, amelyeket sajnos ebben az évszázadban, a 2000-es évezred kezdetén sajnos beépítették ezeket, és egyre fogyott ez a szabad terület. Tehát a bolgár tengerpartnak az egyik problémája jelenleg az, hogy a túlzott beépítettség. És itt a bolgár kormánynak nagy felelőssége van, és vannak igényel sürgős intézkedéseket ennek
2: de
3: a
2: mit tudnak
3: a
2: tenni? Épületeket már nem fognak lebontani?
3: Hát spanyol példát követve elképzelhet, hogy előbb-utóbb erre rákényszerülnek, mert végül is az ember kocsival megy végig mondjuk napos parton, akkor egy kínai nagy falat lát végig, mert egymás mellett vannak beépítve.
2: Ez azt is jelenti akkor ezek szerint, hogy mondjuk 20 év távlatából sokkal több szoba vagy ágy van kiadó vagy odaadó, mint mondjuk volt annak idején, hiszen akkor sokkal több apartman, szálloda, panzió épült.
3: Igen, igen. A 2000-es évek elején, a 2000-ig a szerb, illetve a délszláv háború miatt Bulgária már akkor is egy kicsit a Európa távol-keletjének számított a délszláv háború miatt, majd pedig a 2000-es évek elején, ahogy megtörtént Bulgáriában a privatizáció, akkor egy olyan fordulat jött, hogy a külföldi túroperátorok, főleg a német túroperátorok előre befizették 5 évre a szálláshelyeknek az árát, azért, hogy a meglévő szállodákat föl tudják újítani a bolgárok, és hogy létrehozzák a szálloda infrastruktúrájukat.
2: De ez egy nagyon jó ötlet volt ezek szerint, és ez azt jelentette, hogy kollaboráltak? Tehát a bolgár kormány megkereste a német túroperátorokat, és akkor kvázi egy egyességgel win-win alapon eldöntötték, hogy ezt meg lehet tenni?
3: Ez még nem ennyi, inkább úgy mondanám azt, hogy a német túroperátorok keresték meg a bolgárokat, hogy akkor mi megfinanszírozzuk ezeket az átalakításokat. A bolgár kormány annyiban segítette ezt a dolgot, hogy promotálta, illetve különböző támogatásokat nyújtott a német túroperátoroknak azért, hogy a promóciójukat Németországban támogassák.
2: De igen, bocsánat, de akkor ez azt is jelenti, akkor megint egy ajtót megnyitunk, hogy mondjuk a németek a legnagyobb küldő ország?
3: Igen, egyik a legnagyobb küldő országnak. Akkoriban is, és most is az egyik legnagyobb küldő ország, de mondjuk most már ugye ilyen harmadik, negyedik helyre szorultak, mert a szomszédos országnak a turizmusa az nagyon fölfejlődött, főleg a Romániából érkezik a legtöbb turista, és ezek viszont azt hozzá kell tenni, hogy nem olyan fizetőképességgel rendelkeznek, mint
2: a román. És a román turista, ha Bulgáriába megy, akkor a tengerpart, napospart?
3: A tengerpartra és az ünnepnapokra jönnek, mert a Fekete-tengernek a romániai partszakasza az nincs, nem tud infrastruktúrába versenyezni a bolgár tengerpartéval. A rövidebb a szezon, mert éjszakabbra van, kicsit hűvösebb a víz.
2: Igen.
3: És a románoknak pedig olcsó Bulgária, és szívesen mennek Bulgáriába, és hozzá kell tennem, hogy nem csak a románok, hanem az erdélyi magyarok között is nagyon népszerű a bolgár tengerpart.
2: Tehát akkor a németek azért elég nagy számmal, de küldő országot vannak a románok. Kik még? Mondjuk kik küldik a legtöbb turistát Bulgáriába?
3: Akkoriban még az oroszok is versenyben voltak, az ukránok is versenyben voltak, hogy kik legyenek a dobogón. Azon kívül Nagy-Britannia volt a nagy küldő ország. És meg kell említeni azt, hogy például a nem tengerparti turizmusban, például a hegyvidéki vagy a sí turizmusban ott vannak a törökök és a görögök, akik nagy küldő országnak számítanak.
2: Hát akkor, hogyha ezt összefoglaljuk, akkor azt látjuk, hogy Bulgária kétszer is handicappel indult ebbe az egész játékba. Ugye egyszer volt a délszláv háború,
3: igen,
2: ami sújtott őket, utána pedig aztán beütött az orosz-ukrán háború, amelyik ugyanúgy sújtja őket. Bulgária egyébként EU-s ország, és a schengeni tag?
3: A hónap végén a Schengennek a légi és vízi övezetébe fog bekerülni, viszont a szárazföldi Schengenbe nem vették fel Bulgáriát, azért, mert Ausztria megvétózta a Bulgária felvételét a Schengen övezetbe.
2: Azt tudja, hogy mi volt azok?
3: A jogállamiság és a migráns válság miatt mondta Ausztria azt, hogy megtagadja a schengeni övezetbe való belépést, de valójában ott egy hátsó dolog van az egészben, tehát Ausztriának van egy ilyen nyugat-európai megbízása, hogy vétozza meg Bulgária felvételét a schengeni övezetbe, hiszen hogyha Bulgária felvételt nyerne, akkor a kínai áru nem fogja, a Kínából jövő áru nem fogja megkerülni Európát és eljutni Hollandiába, illetve igénybe venni ott a nyugat-európai kikötőket, hanem akkor a Pireuszi kikötőn keresztül a Görögország, Macedónia, Szerbia, Bulgária, és így jutna a Közép-Európába, illetve Nyugat-Európába a kínai áru. Jelentős tranzitdíjaktól esnének el a nyugat-európaiak, és ezért nem érdekeltek abba, hogy egy új gazdasági központ jöjjön létre.
2: Aha, tehát bár könnyebb lenne kereskedni Bulgárián keresztül,
3: igen,
2: csak az érdekek azok úgy vannak leosztva, igen, amelyik azt jelenti, hogy vétózzák meg, és inkább a kerülő úton, de hát ugye a régi elvek alapján és a régi szerződések alapján kötődjenek ezek a dolgok meg.
3: Sajnos Románia is beleesik ebbe a témába.
2: Értem, tehát akkor Bulgáriában egyébként ha vegyük azt, hogy egy autós turizmus autóval megyünk Bulgáriába, és mielőtt bejöttünk, akkor azt mondta, volt egy félmondata, egy nagyon fontos félmondata, hogy a legnagyobb hátrány Bulgáriába menni, és Bulgáriába közlekedni az úthálózat. Ez mit jelent?
3: Így van. A legnagyobb hátrány először is ugye a szárazföldi Schengeni övezet hiánya miatt föltorlódnak ugye a egyrészt a magyar-szerb határon, nyári csúcsszezonban olyan 3-4 órás várakozás, az még viszonylag elfogadható. Ugyanúgy a bolgár-szerb határon még 3-4 óra, és hozzá kell még tenni ennek az útvonalnak a zsúfoltságát, hiszen a török vendégmunkások nyáron jönnek haza látogatni Törökországba, tehát pokoli nagy forgalom van, és ez a nemzetközi forgalom Bulgáriába a Kalotina határátkelő helyen keresztül történik. Tehát nincs elegendő határátkelő hely a Bulgária és Szerbia között, ami van, az is nagyon-nagyon zsúfolt, és hát itt az Európai Uniónak kellene valamit tennie ahhoz, hogy valamilyen olyan intézkedéseket kellene meghozni, ami megkönnyíteni az autós forgalmat, autós turizmust Bulgáriába.
2: Azt olvastam, hogy a Bulgáriában az úthasználat az szinte mindenhol díjköteles, bent az országban?
3: Igen, a határon meg kell venni a matricát, és akkor
2: teljesen mindegy, hogy egyes számú út, vagy kettes számú út, vagy hármas számú út. Tehát ha bemegyünk Bulgáriába, átlépünk a határon, akkor oda kell menni egy bódéhoz, és akkor meg kell venni azt a X időre vonatkozó,
3: egy hétre vonatkozó
2: országos matricát, amelyikkel mindent. Mert hogyha nem veszem meg, akkor gondolom jön a rendőr, és lemeszel. Hát igen, mondjuk ez eléggé megnehezíti a bejutást, légiúton aztán más, de hát, ha légiúton megy valaki Bulgáriába, akkor ugye a cél a Napospart lehet, vagy Szófia lehet, bár ugye a kettő távolsága azért eléggé tetemes, tehát Szófia elég messze van a tengerparttól, de hát annak idején, meg gondolom a románok, vagy a görögök is, ha mennek, akkor inkább autóval mennek, vagy mentek eddig.
3: Igen.
2: Még egy szót nem beszéltünk Bulgária gyöngyszemeiről, de a következő fél órában arról fogunk beszélni, mert ezek mind nagyon érdekes dolgok voltak, amivel én azt gondolom, egy kicsit rá tudtunk világítani arra, hogy Bulgária milyen nehézségekkel küzd, és mi mindent kell tenni mindenkinek, Európának is szerintem annak érdekében, hogy az ország egy kicsit tudjon nyitni. Jordán Tütünkov a vendégem, főiskolai docens, és a hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM. Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Járványhelyzetet hirdettek egy észak-macedóniai városban, ahol több mint 1500 ember betegedett meg bélfertőzésben. A hatóságok szerint a megbetegedéseket valószínűleg az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozhatta. A 35 fokot meghaladó hőség miatt a hatóságok pénteken megtiltották a városi vízhálózat vizének használatát. A helyi kórház megerősítette személyi állományát, miközben naponta mintegy 50 ezer liter palackozott ivóvizet osztanak ki a lakosságnak. 34%-kal esett vissza a Ryanair negyedéves adózott eredménye éves alapon, erről ír a Bloomberg. A társaság közlése szerint a konfliktus óvatosabbá tette a fogyasztókat, akik az esetleges üzemanyaghiánytól tartva későbbre halasztották a foglalásaikat. Eközben az egységköltségek és a működési költségek nőttek az első három hónapban, mivel a fedezetlen üzemanyagbeszerzések aránya több mint a duplájára emelkedett. A vállalat jelezte, hogy az utazási kedvet alacsonyabb árakkal kellett ösztönöznie, és a folyó pénzügyi negyedében a jegyárak enyhén elmaradnak az egy évvel korábbi szinttől. Rohamosan terjed a sertéspest is Horvátországban. Újabb 18 helyszínen igazolták a vírust, így már 89 góc van az országban. A horvát mezőgazdasági miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti. David Vlajcic ezt mondta, a teljes horvát sertéságozat, közvetve pedig a horvát gazdaság is veszélybe kerülhet. 280 millió forintnyi támogatást adott a Hintalovon alapítványnak, az a volt rendőr, aki a Tisza pártot érintő pedofil vádas akció részleteinek kiszivárogtatójaként került a figyelem középpontjába. Szabó Bencének a testvére indított egy támogatási kampányt, az eredetileg kitűzött cél 12.500 euró volt, vagyis nagyjából 5 millió forint összegyűjtése 90 nap alatt, de végül 730 ezer euró, átszámítva csaknem 280 millió forint gyűjt össze. Szabó Bence azóta visszatért a rendőrséghez, majd a belügyminisztérium kabinetfőnöke lett. Az Országos Diák Tanáccsal egyeztetett az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium. Kiemelt céljuk, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban és a javaslatok kidolgozásában. A Diák Tanács több fontos témában mutatta be javaslatait, egyebek mellett a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése kapcsán.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-ot emelkedik 141.416 pontra. A részvénypiac forgalma közelít a 9 milliárd forinthoz. A vezető papírok jobbára jól teljesítenek, a Magyar Telekomot kivéve, ami egy enyhe 3,1%-kal megy lefelé 2.632 forintra. A Richter stagnál, illetve enyhe 1,1%-os pluszban 11.990 forinton. Az OTP részvények ára 0,5%-ot erősödik 44.710 forintra, míg a MOL papírok 0,8%-os pluszban 4.200 forinton. Nyugat-Európában vegyes a kép, a londoni FTSE 0,5%-os mínuszban immár, a frankfurti DAX enyhe 1/10, a párizsi CAC-on 0,2%-ot korrigál felfelé, a milánói mutató stagnál, csak úgy, mint a madridi IBEX is. A bankközi devizapiacon 1 euróért 361 forint 40 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 316 forint 10 fillért kell adni, 1 svájci frankért 391 forint 40 fillért, 1 lengyel zlotyért pedig 83 forint is 40 fillért kérnek. Az olajárak most valamivel lejjebb mentek pár centet, a Brent típusú kőolaj edzésére 88 dollár 10 cent, míg az észak-amerikai könnyolaj a VTI 0,5%-kal olcsóbb, 82 dolláron a jegyzés. Az aranyára most valamivel drágább, a 1 unci aranyért 4027 dollárt kérnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor. A szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. She came on like the Mona Lisa, the puzzle with a missing piece. I wonder what could make her smile, so I talked to her for a while.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, vendégem pedig még mindig Jordan Tütünkov, főiskolai docens, a Budapesti Metropolitan Egyetem tanára, és Bulgáriáról beszélgetünk, most ez már itt a második kör. Üdvözlöm, Jordan! Le kell ütnöm azt a labdát, hogy a szünetben elhangzott egy olyan nagyon fontos információ annak apropóján, hogy ugye az utazás kiállítás díszvendége volt Bulgária. És föltettem azt a kérdést, hogy kapcsolatba áll-e ön a bulgár turisztikai ügynökséggel, tudja-e, hogy milyen eredménnyel zárult ez a találkozó? Hát nem is tudtam volna jobb szemére megkérdezni, mint önt, mert...
2: Azért, mert segítkezek abban, hogy abban, hogy stratégiai tervet dolgozunk ki arra, hogy hogyan lehetne ösztönözni a magyar turistákat, hogy növeljük a számukat, akik Bulgáriát meglátogatják, vagy választják a turisztikai célországnak. És itt elsősorban a tengerparti turizmus fejlesztése mellett szóba kerül a kulturális turizmusnak a fejlesztése, és itt megegyeztünk a Bolgár Turizmus Minisztériummal, hogy együttműködve kidolgozunk egy olyan tervet, ami a bulgáriai magyar történelmi helyeket bevonjuk a magyar bulgár turisztikai kínálatba magyarok felé. Így például szeretnénk, hogyha a magyarok felfedeznék azokat a történelmi emlékhelyeket, amelyek Bulgáriában megtalálhatók, és itt felsorolnék néhányat. Először is szeretném Vidint felsorolni. Vidin városa Bodony néven a Magyar Királysághoz tartozott IV. Béla és Nagy Lajos idejében, és ne felejtsük el, hogy a vidini levelek Kossuth idejében itt születtek meg. További történelmi hely, emlékhely, ha Duna mellett maradunk, Nikápoly, ahol két csata is megtörtént a török ellen. Először Nagy Lajos, ugye 1360-as években simán legyőzte a törököket, és akkor ő úgy érezte, hogy ezzel a török, az oszmán hódítás veszélye ugye le van rendezve, viszont később Zsigmond itt szenvedett vereséget a török seregektől, illetve az oszmán seregektől.
1: Ez már egy 100 évvel később volt.
2: 100 évvel később. Ami további emlékhely, a Veliko Tarnovo neve, a második bolgár császárságnak a fővárosa. Itt érdemes megtekinteni magyaroknak a dinasztikus kapcsolatok, a magyar királyok és a bolgár cárok közötti dinasztikus kapcsolatok miatt, hiszen a bolgár történelemben több magyar származású királynő is így volt. Van. És ami további látnivaló, például Schumann, hiszen az 1848-49-es szabadságharc idején, illetve elvesztése után a magyar honvédeknek több ezres serege itt telepedett le Schumann környékén.
1: És itt hol látva, van Bulgáriában?
2: Ez körülbelül Várnától olyan 150 kilométerre van kelet felé, illetve a tengerparttól, és Schumann városában találni.
1: Bocsánat, nyugat fele, nem? Mert kelet fele már
2: a tenger van. Bocsánat, nyugat fele. Igen, köszönöm szépen a helyreigazítást. És Schumannnek két magyar vonatkozású híre is van, illetve emlékhely, mert a schumanni várat Hunyadi János a várnai csatába igyekezve rombolta le. A másik dolog,

0: törökök elleni döntő csatát sajnos Ulászló fegyelmezetlensége miatt elvesztették, a nyerésre álló csatát elvesztették, és ugye végül nem ért el eredeti célját ez a hadjárat, aminek az volt a célja, hogy Bulgáriát felszabadítsák, illetve kiszorítsák a törököket, az oszmánokat a Balkán-félszigetről. További emlékhely, ami még érdekes, hogyha megyünk visszafele a déli irányból, a Nagy Lászlónak, költőnknek, illetve műfordítónak a emlékháza Szmoljanban, és ami azért is érdekes, hogy a Nagy László nagyon sok bulgár népdalt, verset, költeményt fordított magyar nyelvre a 1960-as években. Ott is van Nagy László emlékház Szmoljanban. Megemlíteném még Szófiát is, ami több oknál fogva is érdemes megtekinteni magyar szemmel nézve, hiszen a téli hadjárat idején 1443-ban Hunyadi János felszabadította Szófiát, Nist, illetve a történelemben páratlan dolog esemény volt az, hogy egy hadsereg több ezer kilométerre bemenve a birodalom területére képes volt ugye döntő csatákat nyerni, és a végén a nagy téli hideg miatt kellett csak visszafordulni a Hunyadinak a téli hadjárat idején.
1: A történelem aztán ismételte magát 1812-ben.
0: Igen.
1: Csak nem ott, hanem egy kicsit északabbra.
0: Igen, igen, így van. Azon kívül Szófiánál meg kell említeni azt, hogy Ferdinánd cár, aki a modern Bulgáriának a megalapítója a felszabadulás után, 1878 után, a magyar szálakkal is, vagy a rokoni szálakkal is rendelkezett, beszélt magyarul, úgy, mint a fia is, harmadik Boris cár, szintén perfektül beszélt magyarul. És
1: mi volt ennek az oka, azt tudja?
0: A Koburgháznak a volt magyar vonatkozása, és a mostani cár sajnos panaszkolt az, hogy az egyetlen európai nyelv, amit nem ért meg, az a magyar, pedig az apja és a nagyapja folyékonyan beszéltek magyarul.
1: Igen, ők elmondták magukról, hogy nem francia nevelőnőjük volt, hanem magyar nevelőnőjük volt, aki megteremtett őket.
0: Igen, a harmadik Boris cár nagyon jó kapcsolatokat ápolt Horthy Miklóssal, többször is külön vonattal látogatta meg Horthy Miklóst Magyarországon. Sok esetben ő maga vezette a mozdonyt, tehát nagy neki a műszaki dolgok voltak, a mániája, közlekedés, a vonat közlekedés. Ami érdekes még, hogy a monarchia ugye nagy hatása volt Bulgária történelmére. Ha elmegyünk a Szófiába, és megnézzük ezeket a sárga kocka köveket, ezek mind Magyarországon készültek annak idején, és a Szófia főterén ezek most ilyen kulturális öregségként még mindig megtekinthetők. Tavaly volt itt egy küldöttség Szófiából, amely kereste az utánpótlást, hogy hogyan lehetne pótolni ezeket a sárga köveket.
1: És ezt hol bányázták Magyarországon? Valószínű, még a monarchia időszakában?
0: Még a monarchia korában.
1: Na most kedves Jordán, nem tudom, van-e még, amit föl szeretne sorolni, de azért most fölteszem a kérdést. Valóban itt vannak ezek az emlékhelyek, nagyon-nagyon emblematikus emlékhelyek a magyar történelemből. És miután ön a stratégiának az egyik megálmodója, akkor mik lesznek az első lépések? Tehát hogyan lehet ezt közelebb hozni a magyarokhoz? Mert azért azt tudjuk, hogy a magyarok Erdélybe, vagy Romániába, Szlovákiába, Horvátországba, Ausztriába rendszeresen járnak, hiszen fölkeresik a magyar emlékeket, amikor ünnepségek vannak, megkoszorúzzák, megemlékeznek. Bulgária valóban egy szomszéddal arrébb van, de ugyanúgy megtalálhatók ezek a gyönyörű szép magyar emlékek. Hogyan kezdenek hozzá?
0: Megengedi még, mielőtt válaszolni a kérdés, hogy még persze. Egy nagyon fontos emlékhelyet megemlítenék. Van a Madarskia Konnik, a madarai lovas szobor. Ennek a madarai lovas szobornak volt egy felirata, amit Fehér Géza történész az 1920-as években fejtett meg, és ez a madarai lovas, ez majd a bolgár eurónak lesz a egyik oldalára.
1: A címerállata?
0: Címerállata. És Fehér Géza tevékenysége, ugye még a turáni eszmék, közös turáni, óbolgár, magyar turáni eszméknek a szellemében kutatott Bulgáriában. És

0: akkor válaszolva az ön kérdésére, mondanám azt, hogy Magyarországon is nagyon sok bolgár emlékhely van, hiszen gondoljunk arra, hogy még a honfoglalás előtt a Tiszántúl és Erdély az a bolgár cársághoz tartozott Hán Krum idejéből. Tehát én úgy gondolom, hogy lehetne, ugye például Zalavárnál meg lehet említeni azt, hogy van Cillis Metódnak emlékhelye, illetve a bolgár kertészek jelentős hatása voltak a magyarországi gasztronómiára, a magyar kultúrára, a magyar társadalomra, és én itt úgy gondolom azt, hogy egy magyar-bolgár vegyes bizottság amúgy is létezik, mert hiszen a két nép között, két ország között van baráti szerződés 2016 óta, az egyetlen olyan szerződés Lengyelországon kívül, amit Magyarország megkötött, az Bulgáriával van. Akkor még megemlíteném azt, hogy legalább 20 testvérváros van, bolgár-magyar testvérváros. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen kormányközi megállapodás értelmében lehetne egymás kulturális turizmusát támogatni kétoldalú megállapodásokkal.
1: Nyitottság megvan erre?
0: Megvan a nyitottság erre, viszont tény az, hogy a határon túli emlékhelyeknek a látogatását a magyar kormány csak a szomszédos országokban támogatja. Ebből a körből sajnos Lengyelország és Bulgária kiesik, pedig mind a két országban vannak.
1: Tehát mondjuk ez is lehet majd a lobby tevékenység egyik iránya? Igen, hogy terjesszek ki a magyar kormány a támogatást? Mondjuk igen. Lengyelországra és Bulgáriára.
0: Igen, ez lenne egy nagyon fontos dolog.
1: Ez akkor azt jelenti, csak gondolkodom tovább, hogy például elindulhatnak osztálycsoportok, osztálykirándulások?
0: Így van, így a középiskolai osztálykirándulásoknak a anyagi támogatását is jelenthetni, hogyha ezt
1: illetőleg hát elindulhatnak azok a civil szervezetek is, amennyiben a civil szervezetek kapnak támogatást arra, hogy a lengyel és a bolgár-magyar emlékhelyeket fölkeressék.
0: Igen. Mindenféleképpen ez nagyon fontos lenne, ez a lobby tevékenység. De magának Bulgáriának is tennie kell az annak érdekében, hogy a magyar turistákat bevonza az országba. Tehát itt úgy néz ki, hogy a bolgár stratégia az most, hogy kiesett az orosz és az ukrán küldőország, mint turista küldőország, és valahogy pótolni kell a kieső külföldi turistáknak a számát. A bolgár turizmus a V4-et célozta meg, mint a következő legfontosabb küldőország, és ennek érdekében elkezdett ilyen közösen promóciót tevékenységet végezni ebben a négy országban. Sajnos ennek a központja Varsóban van, és Varsóból irányítani, vagy ösztönözni a magyar turistákat, hogy látogassák meg Bulgáriát, az egy kicsit nehéz lesz. Tehát itt mindenféleképpen szükségszerű lesz az, hogy magyar nyelvű brossúrák, magyar nyelvű applikációk legyenek, amit a bolgár turizmusnak ugye létre kell hoznia, hogy ahhoz, hogy megcélozzuk.
1: Én ehhez nagyon nem értek, de mondjuk nem lehetne egy irodát felállítani 3-4 emberrel, akik egyébként ezt a fajta marketing tevékenységet itt Magyarországon folytatják magyaroknak? Tehát miből áll?
0: Ez lenne a legfontosabb. Tehát, hogy áldozni anyagiakat arra, hogy megnyitni egy magyarországi irodát is, amely kapcsolatot tartana a magyar utazási irodákkal, a magyar médiával, a promóciót szervezni.
1: Ugyanakkor ugye van még egy másik csavar ebben az egészben, az én fejemben, hogy mondjuk, hogy Bulgária az aranypart, a napos part, ugye ez a 342 kilométer hosszú tengerpart, de hát ahogy ön is mondta, Bulgária nem csak abból áll. És azt gondolom, hogy amikor az embereknek van választási lehetőségük, hogy tengerre menjenek, akkor nem biztos, hogy az első választási lehetőségük Bulgária. De az, hogy megnézzék, hogy a hegyekben mi van, azokat az emlékeket, a síközpontokat, Szófiát, és még sorolhatnám, az csak ott van. Tehát igen. Akkor erre kellene fókuszálni, erre is kellene fókuszálni.
0: Igen, tehát ki kellene terjeszteni a turizmus promotálását négy évszakra, tehát ne csak szezonban legyen az, hogy a tengerparti turizmust ösztönözzék, de sajnos egyelőre Bulgáriában a tengerparti és a hegyvidéki turizmus, illetve a síturizmus a turizmus bevételeinek a kétharmadát adja.
1: De ezek inkább belső utazásos bevételek? Tehát a bulgár belföldi turizmus látja?
0: Külföldi, belföldi összesen. Ez egy olyan 6 millió turistát érint éves szinten, ebből olyan 3,5 millió a bulgár turista, belföldi turista és a többi kettő.
1: Azon túl ugye vannak Bulgáriában síközpontok és síterepek, és ugye nekem is föl van írva, azt mondja, hogy csak meg kell fordítani, a Banskó. A Banskó síközpont. Nagyon gyönyörű képeket láttam éppen tegnap, amikor készültem a beszélgetésre. Azon túl, hogy a bulgárok oda mennek síelni, hiszen nem kell, hogy elhagyják az országot. De kik azok, akik oda járnak síelni? A románoknak ott vannak az erdélyi pályák, vagyis a Kárpátokban lévő pályák, a görögöknek is vannak síközpontjaik egyébként. Jártam ott azon, igen, a vidéken, rá is csodálkoztam, úristen, Görögországban síközpont van, de van. Szóval kik mennek síelni például?
0: A törökök, a görögök, a macedónok. Ők, tehát a bulgár síközpontnak a nagy előnye az, hogy mivel hogy északi fekvésűek, több hó van, és hosszabb a téli síszezon, mint a görög oldalon.
1: Hát így egyenlíti ki, ugye mondta, hogy a tengervíz az viszont már szeptemberben nem annyira meleg, viszont, igen, a síközpontok északi oldala pedig további, vagy több havat tud biztosítani.
0: Igen. Igen, és az olcsóság miatt a görögöknek a jelentős része születésnapokat, rendezvényeket, meg egyéb ilyen családi ünnepeket Bulgáriában szervezik meg, mert fele annyiba kerül, mint hogyha otthon szerveznék. Illetve a Bulgáriának, ami még nagy erénye az, hogy ott van az ökoturizmus, a falusi turizmusban óriási lehetőségek vannak. A Balkán-hegység azon 500 kilométer hosszú, tele van ökoturizmus lehetőségekkel, az erdei turizmus nagyon népszerű Bulgáriában, és nem szabad elfelejteni, hogy Bulgária a termálvizek tekintetében is nagy hatalomnak számít, még hogyha nincs is annyira kiépítve a termálvizes vagy a füldőkultúra, mint Magyarországon infrastruktúrát tekintve, azért olyan egyedülálló lehetőséget kínál, mint például az iszappakolásos turizmus, és ezeknek az az előnye, hogy közel vannak a nagy nemzetközi üdülőközpontok közelében vannak, például a tengerparton is vannak, ami egy lehetőség arra, hogy a 4 évszakra kiterjesszék a tengerparti turizmust, illetve a síközpontok mellett is vannak ilyen lehetőségek. De ez a úgymond van Velingrád, van Szapáreva bánya, van néhány kiemelt ilyen wellness üdülőközpont, de Bulgária ennél sokkal több, és hát ha ez lesz a másik célja majd a bulgár stratégiai gondolkodásnak. Itt viszont látom a lehetőségét annak, hogy a magyar gyakorlat nagyon hasznos lehet a bulgárok számára, hiszen Magyarország a termálturizmus, illetve a gyógy és wellness turizmus terén nagy hatalomnak számít.
1: Arról van adata, hogy egy évben hány magyar látogat Bulgáriába?
0: A látogatókkal, turistákkal, mindennel egy, átutazókkal együtt körülbelül 100 000 éves szinten.
1: És ez a szám, ez növekedett az elmúlt időszakban, vagy egy ilyen stagnáló, állandó számként?
0: Ez egy ilyen kicsit stagnáló szám, tehát messze van attól a több százezertől, ami volt ugye az ezredforduló előtt, és itt a közlekedésnek a hiánya, tehát az, hogy csak a Ryanair és a Wizz Air repüli Budapestet, illetve köti össze a Budapestet a bolgár tengerparttal, illetve Budapestet a fővárossal, Szófiával, ez kevés, tehát itt is kellene egy kis kormányközi megállapodás arra, hogy esetleg a légitársaságokat támogatnák anyagilag azért, hogy több járatot indítsanak Bulgáriába. Még a pandémia előtt volt arról szó, hogy a Lott Lengyel Légitársaság, illetve nem csak szó volt róla, hanem repülte is a bolgár tengerpartot a Lott Budapestről, meg Szófiába is készült repülni, viszont a pandémia miatt ezek a kezdeményezések a lengyel légitársaságtól abban maradtak.
1: Önnek Bulgáriában hol van a szíve csücske?
0: Nekem a szívem csücske, bocsánat, a bulgár tenger, tehát nem a bulgár tengerpart mellett, hanem a régi bulgár főváros Velikó-Tarnovo, hiszen a bulgár kertészeknek a kettőharmada, vagy háromnegyed része, azok onnan származnak, a Tarnovo megyéből, és a szüleim onnan származnak. Viszont mivel, hogy a kispesti bolgár nemzetiség elnöke vagyok, és Kispest és Smolján testvérvárosok, a másik szívem csücske a Smoljánban van ott, ahol említettem a Nagy László emlékházat.
1: Így van. Úgy beszélgettünk Bulgárról ilyen szűk egy órán keresztül, hogy például a Nesebárt nem is említettük, meg a UNESCO világörökség részét, szóval Bulgária tartogat meglepetéseket, csak újra neki kellene állnunk fölfedezni.
0: Igen, újra föl kell fedezni ezeket. Ott van például a Rilai Kolostor, amely szintén a világörökség része.
1: Így van.
0: És a világörökség részeként ott meg kell említeni, hogy azért is érdemes meglátogatni a Rilai Kolostort, mert nem csak egy gyönyörű építészeti remek mű, hanem azért, mert a Bolgár-Magyar Barátság napja Rilai Szent Ivánnak ugye van szentelve, és Rilai Szent Ivánról tudni kell azt, hogy harmadik Béla, amikor hadjáratot folytatott Bizánc ellen, megemlíteném azt, hogy 1186-ban azért sikerült Bulgáriának lerázni a bizánci hódoltságot, mert harmadik Béla hadjáratot indított Bizánc meghódítására, és amikor visszafele jött, akkor elvitte Rilai Szent Ivánnak az erekjeit Esztergomba magával. Nos, akkor az akkori magyar püspök, aki tartotta, nem akarta elfogadni azt, hogy Rilai Szent Iván szentnek számít, és megtagadta, ugye, hogy szentként kezelje, és ettől elment a hangja neki. Nem tudott misét tartani, és azt álmodta, bocsánat, hogy nem jut eszembe ennek a püspöknek a neve, és azt álmodta, hogy kérjen bocsánatot Rilai Szent Ivántól, és a hangja azonnal vissza fog jönni. Hát megtörtént, bocsánatot kért, és tényleg visszajött a magyar püspöknek a hangja, és harmadik Béla ettől megijedt, és visszavitette az erekjeit Szófiába.
1: És most is ott vannak.
0: És most is ott vannak.
1: Nagyon köszönöm az érdekes információkat. Jordán Tütünkov főiskolai docens volt a vendégem, és Bulgáriáról beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap 6:30-tól a reggeli monitorban. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
2: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontban egy óra, a mikrofonnál pedig M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A piac egyértelműen a 25 bázispontos csökkentésre számít a monetáris tanács holnapi ülésén. A KNTH vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Német Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hossza viszont nagyban függ a külső körülményeken túl a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve annak lefaragásának tervezett tempójától. Német Dávidot hallják.
5: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés. Ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
2: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 4%-os pluszban, 141.597 ponton az index, a forgalom közelíti a 3,5 milliárdot. A vezető papírok közül a MOL 9%-os pluszban 4.204 forinton, az OTP 7%-kal drágult 44.800 forintra, a Richter 2%-kal kerek 12.000 forinton, a Telekom enyhe 2%-os mínuszban 2634 forinton, a Forage azonban 3,6%-kal beszakadt 1753 forintot ér. A forint erősödik, ugye reggel volt egy kis hullámzás, most 1 euróért 361 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 316 forintot kell adni, 1 svájci frankért pedig 391 forint 20 fillért kérnek. Európában jobbára mínuszokat látunk, London 0,5%-kal van lejjebb, a DAX Index az pénteki záróértékként stagnál, Párizs a pénteki záróértéke fölött pár ponttal, az olasz tőzsde meg pár ponttal alatta, a spanyol is igazából 1%-os mínuszban, nagy mozgás nincs. Ázsiában nem ez volt a helyzet, Japánban zárva volt, úgyhogy kimaradt mindenből, Hongkong 2,1%-os pluszban zárt a napot, Shanghai 7%-os emelkedésben. India végül 8%-os mínuszban zárt, úgy, ahogy kezdett. A dél-koreai mutató 4,5%-os mínuszban zárt, Szingapur 3%-os esésben. Az olajárak most ugye az észak-amerikai könnyűolaj VT enyhe mínuszban, 82 dollár 40 centen, a Brent ugyan 4%-os pluszban, de reggelhez képest ez is szemmelátható visszaesés, mert 88 dollár 50 cent alá esett, ugye reggel 3% fölött is járt pluszban mindkét olajfajta jegyzésre. Az arany az 2% fölötti pluszban nem nagyon mozog, egy unciáért 4028 dollárt kérnek, a palládium 1%-kal, az ezüst 1,4-del, a réz 8%-kal drágább, a platina az egyetlen, ami pár centet visszaesett. A mezőgazdasági termelői árak közül, amit ki kell emelni, ez a kakaó, 1,8%-os mínusz, a gyapot 1,5%-kal drágult, a szója 1,4-del, és a kukorica is 1,4%-os drágulás mutat a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az most 2,7%-os pluszban, ugye hajnalban ennél magasabb volt, utána meg ennél alacsonyabb, most 59 eurónál kereken augusztus végi szállítással. Nem változott a kínai alapkamat, a jegybank a várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatott az éves és az 5 éves kamat rátáján. Az egyéves hitelek referencia kamata 3, az 5 éves lejáratú hiteleké pedig 3,5%-on maradt. A kínai gazdaság lassulása mögött nem hirtelen sok, hanem évek óta gyűlő strukturális problémák állnak. A korábbi pekingi nagykövet szerint Kína még mindig gyorsabban bővül, mint az amerikai, európai vagy a japán gazdaság, de korábbi előnye jelentősen csökkent. Kusai Sándort hallják.
6: Úgy lehetne fogalmazni, hogy nagyjából az ország gazdasági helyzete olyan, mint eddig volt. Most jelennek meg a statisztikákban azok a folyamatok, amelyek a kínai gazdaságban hetek, hónapok, sőt inkább évek óta gyülekeznek, halmozódnak. Úgyhogy nagy tragikus változás nincs. A növekedés 4% körül van, de inkább 1,5% pontos csökkenés van a növekedési ütemben, de még mindig a kínai gazdaság egyébként gyorsabban növekszik, mint az amerikai, vagy az európai, vagy a japán, vagy bármelyik, de az előny, a növekedési előny az vitathatatlanul jelentősen csökkent.
4: 34%-kal esett vissza a Ryanair negyedéves adózat eredménye éves alapon, erről a Bloomberg számolt be. A társaság közlése szerint a konfliktus óvatosabbá tette a fogyasztókat, akik az esetleges üzemanyag hiánytól tartva későbbre halasztották foglalásaikat. Eközben az egységköltségek és a működési költségek nőttek az első három hónapban, mivel a fedezetlen üzemanyag beszerzések aránya több mint a duplájára emelkedett. A vállalat jelezte, hogy az utazási kedvet alacsonyabb árakkal kellett ösztönöznie, és a pénzügyi negyedében a jegyárak enyhén elmaradnak az egy évvel korábbi szinttől. Járványhelyzetet hirdettek egy észak-macedóniai városban, ahol több mint 1500 ember betegedett meg bélfertőzésben. A hatóságok szerint a megbetegedéseket valószínűleg az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozhatta. A 35 Celsius fokot meghaladó hőség miatt a hatóságok pénteken megtiltották a városi vízhálózat vizének használatát. A helyi kórház megerősítette személyi állományát, miközben naponta mintegy 50 ezer liter palackot ivóvizet osztanak ki a lakosságnak. Két fiatal magyar férfi sérült meg villámcsapásban tegnap délután a bécsi Alpok vonulatán. 30 hegyi mentő segített lehozni a hegyről a két 25 éves fiatalt. Egyikük a felsőtestén szenvedett súlyos égési sérülést, őt légi úton a bécsi egyetemi klinikára vitték. Társa a lábán szenvedett égési sérüléseket. A hegymászók délelőtt 11-kor indultak el a hegytömb legmagasabb csúcsa felé. A meteorológiai szolgálat zivatarokat jósolt a térségre. Majd mintegy 1800 méteres magasságban a férfiak közvetlen közelében csapódott be egy villám. A becsapódás erejétől egyikük 30 métert esett lefelé a hegyről, a másik túlzározó is megsérült, de ő tudott segítséget hívni. Nemzetközi szállodahajók várakoznak Budapesten és Mohácson. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt nem tudnak közlekedni, számolt be a Reuters. A folyó budapesti vízállása alig 8 cm-re került a történelmi minimumtól. A budapesti északra fekvő Dunai városokba induló kiránduló járatokat átmenetileg felfüggesztették. Az alacsony vízszint az áruszállítást is veszélyezteti, ugyanis a teherhajók csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, az pedig növeli az egy tonnára jutó szállítási költséget. Idén nincs központi igazgatási szünet, így a kormányhivatalokban és a kormányablakokban nem változik az ügyfélfogadás rendje. Az ügyintézési szabadságolások miatt viszont hosszabbodhat a várakozási idő, ezért érdemes időpontot foglalni. A bíróságokon ellenben egységesen már megkezdődött az ítélkezési szünet, ami egészen augusztus 19-ig tart. Rohamosan terjed a sertéspest és Horvátországban újabb 18 helyszínen igazolták a vírust, így már 89 góc van az országban. A horvát mezőgazdasági miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti. David Lajcsics azt mondta, a teljes horvát sertéságazat közvetve pedig a horvát gazdaság is veszélybe kerülhet.
2: Időjárás jelentés.
4: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, a déli tájakon lehet felhős az ég, a nyugati ország részben ugyanakkor előfordulhat néhol zápor, olyankor a szél megerősödik. A hőmérséklet most 26 és 31 fok között alakul, késő este 18 és 23 fokra számítható majd.
2: Sporthírek a 94.2.
4: Legalább egy tucat szurkolót őrizetbe vette Buenos Airesben a labdarúgó világbajnokság Spanyolország-Argentin döntője után. Az összetűzés a rendőrség és az argentin drukkerek között akkor kezdődött, amikor a biztonsági őrök elkezdték kiszorítani a csalódott tömeget az Obelix környékéről. A rendőrök fellépésére a tömeg tiltakozású üvegekkel és egyéb tárgyakkal dobálta meg őket, a rendőrök erre vízágyút vetettek be. Az európai és immár világbajnok spanyol válogatott egy helyet javítva az első helyre lépett előre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján. Ezen a Magyarország 39. helyen van. A vasárnapi döntőben hosszabbítás után győztes együttes a VB címétől a New York-i fináléban megfosztott Argentinával cserélt helyet. A bronzérmes angolokon a helyezés tekintve nem segített, hogy legyőzték a franciákat, mert a negyedik helyen maradtak a franciák mögött. A lányoknál, a negyedik fiúknál az ötödik helyen végzett a vendéglátó magyar válogatott, a dr. Koltai Jenő sportközpontban rendezett U18-as 7-es rögbi Európa bajnokságon. A lányok a csoportkörben legyőzték Moldovát, majd Ukrajnától ugyan kikaptak, de elődöntőt játszhattak. Svájccal szemben azonban alulmaradtak, és végül a bronzérmes Svédország jobbnak bizonyult náluk. A fiúk a csoportkörben legyőzték Észtországot, majd Georgiától és Ausztriától kaptak vereséget, így csoport harmadikként folytatták a szereplést. A helyosztón magabiztosan nyertek az észtek ellen, majd a Szerbiát felülmúlták. Budapest második alkalommal adott otthont a háromnapos eseménynek.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: 13 óra 12 perc. A jegybanki kamatvágások ellenére továbbra is találni 6-8%-os akciós lekötött betéteket a bankoknál. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ennek oka, hogy a jegybank eddigi kamat csökkentése óvatos volt, a bankoknak pedig továbbra is fontos a forrásszerzés. A magas kamatok ugyanakkor bruttó értékek, ezekből a kamatadó és a szocó miatt összesen 28%-ot le kell vonni, de a nettó hozam még így is akár az infláció többszöröse lehet. A betétek egyre inkább versenyképesek az állampapírokkal, amelyek hozamai 3 hónap alatt jelentősen csökkentek. Tóth Levente szerint érdemes megnézni a lekötések feltételeit, mert egyes ajánlatok új számlanyitást, bankkártyás vásárlást, vagy más befektetési termékvásárlását is előíratják. Kecső Rihárd ment ennek utána.
7: Hiába vágott kamatokat a Magyar Nemzeti Bank, ennek ellenére továbbra is 6-8%-os kamatokat kínálnak egyes lekötött betétekre. Mi lehet ennek az oka?
8: Egyelőre a jegybanki kamatvágás még óvatos volt, hiszen idén kétszer vágott kamatot a jegybank, mind a kétszer 0,25%-ot. Általában a bankok a betéti ajánlataikban erre szoktak reagálni, de úgy tűnik, hogy most a forrásszerzés még fontosabb volt annál, hogy általánosan elinduljon egy betéti kamatcsökkenés. Az várható, hogyha a jegybank betartja az ígéretét, tehát a nyári hónapokban még vág újabb 4/4%-ot, az már ugye összesen 1% lenne, akkor azért ez előbb-utóbb meg kell, hogy jelenjen a betéti kamatokba is, tehát valamennyire lejjebb mehetnek ezek. Van is rá már példa, hogy kisebb módosítás történt még az elmúlt napokban is. És vannak olyan betéti kamatok is, amelyek már ebbe az alapkamathoz kötöttek, de azt ilyenkor mindig figyelembe kell venni, hogy ezek bruttó kamatok. Tehát ebből lejön a kamatadó és lejön a szocó, ami együttesen 28%, tehát csak nem a harmadát elviszi a kamatnak az adó. Tehát így érdemes számolni, amikor valaki beteszi egy lekötött betétbe a pénzét, hogy nagyjából ennek a 30%-át elviszi majd az adó, de hogyha még így nézzük, ezt levonva nézzük, akkor is akár az inflációnak a dupláját is meg lehet ezzel keresni, és ilyen módon már az állampapírokkal is egyre inkább versenyképesek a betétek. Az állampapírok ugye nem adóznak, tehát az ottani hozam, a bruttó hozam az egyben nettó hozam. 3 hónap alatt 1,5%-a csökkentek a legnépszerűbb lakossági állampapíroknak a hozamai, így már egyre inkább összeérnek ezek, és hát vannak olyan szempontok is, és olyan befektetők is, akik valamilyen pénzüket nem akarják állampapírba rakni, vagy több helyre akarják rakni mások a céljaik, tehát már akik éppen akarnak állampapírt venni, vagy van abban pénzük és máshol is akarják, azok is már ezzel sem érhető nettó kamatot tudnak elérni, akár lekötőbetésben is, és hozzá kell ezt tenni, hogyha nem kötik le a pénzüket, most már ott is egész szép ajánlatokat lehet találni, nem ilyen magasokat, de a jelenlegi inflációval mindenképpen összemérhetőeket. Tehát aki teheti annak, nem érdemes most már a folyószámláján rohasztani a pénzét a kamat nélkül, okozni azon, hogy a nélkülözhető összeget azt például betegye akár lekötött betétbe, vagy megnézze azt, hogy hogyan tudja lekötés nélkül is a bankjánál fialtatni a pénzét.
7: Ezek az évi 6-8%-os kamatok mennyit jelentene ténylegesen egy 3 vagy 6 hónapos lekötés esetén?
8: Mindig érdemes minden ajánlatnál megnézni azt, hogy pontosan mi is a feltétele. Hiszen az ilyen akciós ajánlatokban sokszor a kamat az egy nagyon szép szám, de hogyha megnézi az ember, hogy pontosan mit kell érte vállalni, akkor ezt nem biztos, hogy tudja vállalni, vagy nem biztos, hogy érdemes vállalni. Tehát fontos, hogy ne csak a kamatot nézzük, ezeknél az ajánlatoknál, hanem a feltételeket is. Vannak olyan bankok, vagy olyan feltételek, amit valaki minden további nélkül tud vállalni. Más esetben viszont lehet, hogy az jön ki, hogy ez hiába egy magas kamatú ajánlat, de neki mégsem jó valamilyen feltétel miatt. Itt nyilván az is kérdés, hogy valakinek milyen hosszú időre van lehetősége a betétlekötésre, tehát hogy akár csak 3 hónapra, vagy 6 hónapra, ilyenkor természetesen arányos az éves kamat, tehát amikor akár 6-8 vagy 4-5%-os kamatokról beszélünk, akkor egy 3 hónapos vagy egy 6 hónapos lekötésnél ennek az arányos része az, amit meg tud az ember szerezni. Akár 3 vagy 6 hónapra sem érdemes barlagon hagyni a pénzünket, tehát hogyha ez nélkülözhető, látjuk, hogy várhatóan nincs ilyen költésünk, tervezett költésünk ilyen időtávon, akkor még ilyen lekötést is érdemes vállalni, hiszen az a legjobb, hogyha dolgozik a pénzünk, és bármekkora kamatot is elérünk, az biztos, hogy magasabban az összegnél, mint ami lekötés nélkül kamatmentesen van a folyószámlánkon, már pedig sajnos a magyarokra nagyon jellemző az, hogy óriási összeget tartanak lekötés, és jellemzően így aztán kamat nélkül a folyószámlájukon több mint 10 000 milliárd forint folyószámlákon így, és hogyha belegondol az ember, akkor azért feltételezhető, hogy ennek jelentős része olyan, ami nem egy pénztartalék, vagy nem egy a mindennapi költésekhez kapcsolódó összeg, hanem olyan pénz, amit igenis be lehetne fektetni kockázatmentesen és könnyen hozzáférhetően, és akkor kamatozhatna ez a tulajdonosaiknak. De jelenleg ez a pénz a bankoknak működik, tehát a bankok ebből hasznot húznak, de az ügyfelek bizony sokszor és általában az összeg mutatja, hogy nem figyelnek arra, hogy ez a pénz ez nekik is kamatozzon. Kisebb inflációnál persze nem érzi az ember annyira azt, hogy elértéktelenedik a pénze. A nagyobb inflációs években ez jobban látszott, de én azt mondom, hogy bármilyen kicsi kamat is jobban nullánál. És abban az értelemben ingyen van, hogy csak foglalkozni kell azzal, hogy az ember a nélkülözhető, de meglévő megtakarítását betegye olyan befektetési formákba, akár állampapírba, akár betétekbe, ahol biztonsággal, kockázat nélkül kamatozik számára.
4: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjét, Tóth Leventét hallották az elmúlt percekben.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: Nos, hát Európával szemben Budapest pluszban 4%-kal emelkedett a BUX 140.591 ponton. Igaz a forgalom, hát igazi nyári, ma biztos, hogy nem döntünk rekordot. 3,6 milliárd forint fölött a forgalom. A MOL 9%-os pluszban 4.204 forinton, az OTP 8%-kal drágult 44.820 forintra. A Richter pár pontos emelkedésben 11.990 forinton, a Telekom 3%-ot lejjebb 2632 forinton. A forint most tovább erősödik, 361 forint 30 fillér egy euró a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 316 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 391 forint 10 fillért kérnek. Európában gyakorlatilag London kivételével és a DAX Index kivételével a többiek gyakorlatilag, hát mondhatnám mínuszban, London 4%-kal van lejjebb. A DAX Index most pár pontot erősödött, 2%-kal, csak úgy, mint Párizs. Az olasz tőzsde az mínuszból most egy pár pontos pluszba fordult, a spanyol az pedig ugyancsak mínuszban járt egy negyed órával ezelőtt, most pedig szó szerint pénteki záróértéke fölött talán 2 ponttal. Ázsiában Japánban zárva volt, Hongkong 2,1%-kal, Shanghai 7%-kal tudott erősödni. India 8%-os mínuszban, a Dél-Korea 4,5%-os esésben, Szingapur 3%-os mínuszban zárt. Az olajárak reggelhez képest azért barátságosabb arcukat mutatják. Ugye jártak 3% fölötti pluszban, most az észak-amerikai könnyűolaj VTI majd 3%-os mínuszban, 82 dollár 30 cent alatt, A Brent 3,1%-os plusz mutat, de így is csak $88.40 közelít. Reggelizmosabb árakat láttunk. Az arany az nem nagyon mozog, 2,1%-os pluszban $4,027 ér egy unci arany. A palládium 1,3, az ezüst másfél, az rész 0,8%-kal drágább, a platina pedig pár centtel olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak közül a kakaó 2,3%-kal lett olcsóbb, ugyanakkor a gyapot 1,6, a szója 1,4, a kukorica pedig 1,5%-kal drágult a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 2,6%-os pluszban 58,90 € áll augusztus végi szállítással. Új kormányfője van mától Nagy-Britanniának, Andy Byrne nem veszi át a miniszterelnöki tisztséget a leköszönő Keir Starmertől. A munkáspárt új vezetője lesz az Egyesült Királyság 59.-48. munkáspárti miniszterelnöke. A brit sajtó szerint a pénzügyminisztérium élén Shabana Mahmood jelenlegi belügyminiszter váltja a tárca eddigi vezetőjét, Rachel Reeves-t. A külügyi intézet kutatója szerint az eddigi kormányfővel ellentétben egy lazább stílus jellemzi a politikust, aki olyan régióból származik, ahol nem ismeretlen a nélkülözés. Harjad Marcelt kérdeztem a reggeli monitorban. Miért történik mindez? Kezdjük ezzel.
9: Keir Starmer helyzete ellehetetlenült a munkáspártban. Borzasztó népszerűtlen miniszterelnökébe állt. Noha csak 2 éve vette át a hatalmat. Ennek külső és belső okai is voltak. Igazából már hónapokkal ezelőtt látható volt, hogy a párton belül a májusi önkormányzati választásig adtak időt Starmernek arra, hogy megfordítsa a dolgokat. Ezen a május elejé választáson a munkáspárt eléggé leszerepelt, és utána jelent meg kihívóként Andy Burnham, aki egyébként nem volt parlamenti képviselő, és így nem lehetett volna a pártvezető, illetve a miniszterelnök sem, viszont volt egy képviselő, aki lemondott, és az ő helyére beválasztották Burnhamet a parlamentbe. Egyébként ezen az időközi választáson nagyon jelentős győzelmet ért el, olyat, amit egyébként a pártól nem várhattak volna a körzetben, és ez adta meg a végső lökést arra Starmernek, hogy lemondjon, és most a helyére választotta meg a párt vezetőnek Andy Burnhamet.
4: Mit lehet róla tudni?
9: Andy Burnham személyiségéhez valószínűleg a legfontosabb dolog azt tudni, hogy ő észak-angliai, és az ottani dezindustrializált, rosszabb helyzetben élő embereket képviselő. Ő mielőtt visszatért volna a parlamentbe, ő Manchesternek volt a polgármestere, és ő tulajdonképpen ezt is ígéri, hogy az északot felemeli, és az északiaknak a érdekeit is sokkal jobban figyelembe fogja venni miniszterelnökként. Egyébként ő régi motoros, tehát mielőtt Manchester polgármester lett 2017-ben, már a 2000-es évek első évtizedében Tony Blair és Gordon Brown kormányokban is vállalt szerepet, államtitkári, majd Brown kormányában pedig egészségügyi miniszter is volt, csak aztán visszavonult Manchesterbe, és most ért vissza.
4: Na most mennyire fogja átalakítani a kabinetet? Mennyivel egy új miniszterelnök, új seprű, jó söpür, ha megvannak hozzá a partnerei?
9: Nagyon érdekes lesz azt látni, hogy kiket választ be az új kormányába. Erről még pontos információink nincsenek, csupán legykák vannak. A legnagyobb kérdés az lehet, hogy kit választ pénzügyminiszternek. A Starmer kormány idején Rachel Reeves volt a pénzügyminiszter, aki nagyon szigorú, konzervatív fiskális politikát folytatott. Ennek köszönhetően népszerűsége nagyon-nagyon alacsony volt, de igazából a brit állam gazdaságilag olyan rossz helyzetben van, hogy ezt valamilyen szinten ezt a politikát folytatni kell, és hogy ezt ki tudja megtenni, az nagy kérdés. Úgy tűnik, hogy valószínűleg Andy Burnham az eddigi belügyminiszter fogja pénzügyminiszterré megtenni, Shabana Mahmoodot, aki egy nagyon szigorú belügyminiszter volt, és egyébként a pártnak egy kis belső frakciójából, a Blue Labelből származik, akik munkás érdekérvényesítés mellett társadalmi kérdésekben eléggé jobboldalinak számítanak. Illetve egy érdekes lesz, hogy Ed Miliband, aki korábban a munkáspárt vezetője volt, de 2015-ben elveszítette a választásukat, és ő segített sokat abban, hogy Burnham visszatérhessen, hogy Ed Miliband milyen pozíciót kap. Korábban valószínűleg ő is pénzügyminiszter szeretett volna lenni, de ez most elúszni látszik számára, és valószínűleg ő lesz az új külügyminiszter.
4: Lehet-e tudni azt, hogy mi az álláspontja, mi volt az álláspontja például Brexit ügyben, illetve külpolitikai kérdésekben szólalta meg ő korábban? Lehet erről bármit tudni?
9: Nagy Brexit ellenes volt, és sokáig a brit visszalépést is támogatta, legutóbb azt hiszem idén évelején beszélt erről, még hát ugye akkor még nem tért vissza képviselőként, hogy szeretné, hogyha az ország még az ő életében visszalépne az Európai Unióba. Most, hogy pártvezetőként és miniszterelnök jelöltként kampányolt, most már jóval óvatosabb volt, és azt továbbra is elismeri, hogy így a Brexit az szerint nem volt jó, de most már tiszteletben tartja az emberek döntését, ezt hangsúlyozta. Mindazonáltal az Európai Unióval ő is valamilyen szorosabb viszonyt szeretne látni, ahogy egyébként Starmer is, szóval mindenképpen láthatunk az ő miniszterelnöksége alatt valamilyen közeledést. Egyébként október-november folyamán az EU és az új brit kormánynak a tagjai találkozni fognak, és erről fognak tárgyalásokat tartani. Egyébként ezen túl külpolitikailag nem nagyon karakteres Andy Burnham, Starmer ellentétben, akinek gyakorlatilag ez volt a legerősebb szakpolitikai témája, vagy ebben volt a legsikeresebb a külpolitikában. Burnham esetében nem nagyon tudunk ilyenről, és valószínű az is, hogy pont emiatt valamilyen erősebb politikusnak fogja átadni a külügyi miniszteri posztot és a külügyek intézését, és ő inkább a belpolitikára fog koncentrálni.
4: Egy pár mondatot mondj róla nekünk, milyen személyiség, mit lehet róla tudni, milyen érdekességet kutattak ki vele kapcsolatban?
9: Igazából Starmerrel szokták kontrasztba állítani, aki egy borzasztó, merev, nehezen megközelíthető, kicsit unalmas személyiségnek tűnt. Andy Burnham sokkal lazább, ennek az egyik jele az, hogy szinte soha nem hord öltönyt, illetve zakót szokott hordani, de alatt a pólót hord. Feltették a kérdést, hogy a parlamentben, ahol muszáj teljes öltönyben, ingben lenni, oda majd hogy fog megérkezni. Ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy igen, a parlamentben a szabályokat megtartva rendes öltönyben lesz, de azon kívül ő inkább majd pólóban fog megjelenni, pólóban, zakóban fog megjelenni a mindenféle eseményen. Még talán azt érdemes megemlíteni, hogy ő, ugye, mint már mondtam, észak-angliai, és Manchester és Liverpool közötti környékről származik, ilyen kettős identitás van, Manchesterhez és Liverpoolhoz is tartozik, és egy félig ír származású családból jön, katolikus, tulajdonképpen az első igazi katolikus miniszterelnöke lehet az országnak.
4: Az elmúlt percekben a külügyi intézet kutatóját, Harbzsad Marcelt hallották itt a Trendfm-en. Egy kis zene, fél kettőkor pedig Nagy Károly mondja a legfrissebb híreket. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Járványhelyzetet hirdettek egy észak-macedóniai városban, ahol több mint 1500 ember betegedett meg bélfertőzésben. A hatóságok szerint a megbetegedéseket valószínűleg az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozhatta. A 35 Celsius fokot meghaladó hőség miatt a hatóságok pénteken megtiltották a városi vízhálózat vízének használatát. A helyi kórház megerősítette személyi állományát, miközben naponta mintegy 50 ezer liter palackozott ivóvizet osztanak ki a lakosságnak. 34%-kal esett vissza a Ryanair negyedéves adózott eredménye éves alapon, írja Bloomberg. A társaság közlése szerint a konfliktus óvatosabbá tette a fogyasztókat, akik az esetleges üzemanyaghiánytól tartva későbbre halasztották foglalásaikat. Eközben az egységköltségek és a működési költségek nőttek az első három hónapban, mivel a fedezetlen üzemanyagbeszerzések aránya több mint a duplájára emelkedett. A Ryanair jelezte, hogy az utazási kedvet alacsonyabb árakkal kellett ösztönöznie, és a folyó pénzügyi negyedévben a jegyárak enyhén elmaradnak az egy évvel korábbi szinttől. A kínai autópiac 2021 óta a leggyengébb évét zárhatja, miután a személyautók iránti kereslet zuhanni kezdett a tavalyi rekordév után. Az első fél évben 20%-kal estek vissza Kínában a személyautó értékesítések. A kínai személyautószövetség a korábbi stagnálás helyett immár 14%-os visszaesést vár erre az évre. A visszaesés elsődleges oka a hagyományos belső égésű motorral rendelkező autók iránti kereslet összeomlása. A közlekedési energiaköltségek júniusban egy év alatt 15%-kal emelkedtek, aminek nyomán a benzines és dízelüzemű modellek eladása 39%-kal, a tisztán benzines változatoké pedig 42%-kal zuhant. Az alternatív hajtású járművekre vonatkozó támogatások kivezetése szintén visszavetette a keresletet. Elemzők előrejelzése alapján 2030-ra mindössze 7-8 nagy szereplőre szűkül a jelenleg rendkívül töredezett kínai elektromos autópiac. Nem változott a kínai alapkamat, a jegybank a várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatotta az éves és az 5 éves kamat rátáján. Az egyéves hitelek referencia kamata 3%, az 5 éves lejáratú hiteleké pedig 3,5% maradt. 280 millió forintnyi támogatást adott a Hintalovon alapítványnak az a volt rendőr, aki a Tiszapártot érintő pedofilvádas akció részleteinek kiszivárogtatójaként került a figyelem középpontjába. Szabó Bencinek a testvére indított egy támogatási kampányt, az eredetileg kitűzött cél 12.500 euró, vagyis nagyjából 5 millió forint összegyűjtése volt 90 nap alatt, de végül 730 ezer euró, átszámítva csaknem 280 millió forint gyűlt össze. Szabó Bence azóta visszatért a rendőrséghez, majd a belügyminisztérium kabinetfőnöke lett. Rohamosan terjed a sertéspest is Horvátországban, újabb 18 helyszínen igazolták a vírust, így már 89 góc van az országban. A horvát mezőgazdasági miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti. David Vlajcic azt mondta, hogy a teljes horvát sertéságazat, közvetve pedig a horvát gazdaság is veszélybe kerülhet. Perzselő hőség tombol Szicíliában, a sziget 15 állomásán mértek 45 fok feletti hőmérsékletet, volt, ahol 48,4 fok volt. Közben Spanyolországban a nyár legrosszabb hete jön, ott is 45 fok várható, különösen meleg éjszakákkal. A legmagasabb értékeket Andalúziában és Mallorca belső részein várják. Napközben két nagy erdőtűz is pusztít az országban. Guadalajarában és Zaragozában a leégett terület nagysága eddig 15 000 hektár, a tűz pereme pedig kb. 60 kilométeres, és még mindig terjed. Óriási hétvégi bevétellel indította észak-amerikai forgalmazását az Odüsszeia. Christopher Nolan filmjére 124 millió dollárért váltottak jegyet, a globális bevétele pedig elérte a 264 millió dollárt. A Homérosz Odüsszeia című eposzából készült adaptációban Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, aki a trójai háború befejezése után hosszú és kalandos úton tér haza Ithakába. A nagyszabású produkció Nolan első filmje a 2023-ban bemutatott Oppenheimer óta, amely több Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb film és a legjobb rendezés díját. A 250 millió dolláros költségvetésből született Odüsszeia a visszajelzések alapján a Rotten Tomatoes értékelése szerint 97%-ot kapott.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor, a szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Kiállítás.
4: Először szerepelnek Strobl Alajos elveszettnek hitt és újonnan azonosított alkotásai a nagy közönség előtt a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében, július 22-én nyíló kiállításon. A Halhatatlanság forrása című tárlat a Strobl emlékév keretében valósul meg. A kiállítás nem csak a 19-20. Század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, sőt, akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl munkáiként azonosítani, közölték a szervezők. Mint írták számos, a Strobl család és magángyűjtők tulajdonában fennmaradt gipsz és terrakotta szobrot mutatnak be, amelyek az elmúlt évszázadban ritkán szerepeltek kiállításokon. Ugyanakkor közvetlenül őrzik Strobl gyors, lendületes szobrászi gesztusait és gondolatait. Ugyancsak kuriózumnak számítanak azok a művek, amelyek évtizedeken át rejtőztek a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében. A tárlat előkészítése és az életmű kutatása során sikerült azonosítani több olyan szobrot, amelyekről korábban nem volt ismert, hogy Strobl Alajos alkotásai. Az azonosítás levéltári dokumentumok, korabeli fényképek és családi hagyatékok összevetésével történt. A most bemutatott, újra felfedezett művek között található többek között Rauscher Lajos építész, a Mintarajz tanoda épületének tervezője, valamint Gróf Károly Sándor és Bethlen Klementina portréja. Az intézmény Andrássy úti fő épületének lépcsőjén a járókelők egy csak nem életnagyságú, 3D nyomtatott szobor alakkal találkozhatnak, a mű Strobl Alajos egykori megvárt emlékművének fennmaradt mellék alakját idézi meg. Az eredeti emlékmű a II. Világháborúban elpusztult, a túlélő szobor részletet ma az Öntödei Múzeum őrzi. A korszerű technológiával létrehozott alkotás egyszer emlékezik a múltra és mutat rá a kulturális örökség megőrzésének új lehetőségeire. A kiállítás a Strobl emlékév részeként a Strobl Alajos Emlékhely Alapítvánnyal együttműködésben valósult meg, a közönség számára ingyenes és egészen szeptember 19-ig látogatható.
0: Kiállítás.
4: Egészen augusztus végéig látható Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál keretében megnyílt két fényművészeti kiállítás, az Omage a Vasarely by Light fényművészeti, valamint a Palotai Gábor videó installációit bemutató tárlat. A fesztivál történetében először megnyílt fényművészeti kiállítások keretében az M21 galériában a Percepciós terek című tárlat és Palotai Gábor lehetséges tájak című kiállításán megtekinthető videó installációk augusztus 23-áig várják a nagy közönséget. Előbbi tárlat a fény, a művészet és az érzékelés találkozásának különleges utazására hívja a látogatókat. Mazzarelli öröksége ezúttal nem a vászlón, hanem a térben, a fényben és a mozgásban válik átélhetővé. A kiállítás középpontjában az érzékelés áll. A bemutatott alkotások arra keresik a választ, hogy hogyan érzékelik a teret a látogatók, és miként alakítja a látványt tulajdon mozgásunk, figyelmünk és jelenlétünk. Így a látogatók nem pusztán szemlélői, hanem aktív résztvevői lesznek az alkotásnak. Minden lépés, nézőpontváltás vagy mozdulat új képet és új élményt hozhat létre. Palotai Gábor Possible Landscapes, azaz Lehetséges tájak című kiállítása a Széchenyi téri Pécsi galériában egy igazi nemzetközi ritkaságot képvisel, a közlemény szerint. Hiszen a Svédországban élő magyar vizuális művész több mint 4 évtizedet átívelő, rendkívül sokrétű alkotói munkásságából láthat a közönség válogatást. Palotai művészete az 1970-es évek végén indult a konceptuális fotográfiával és a fluxus mozgalommal, érintette a korai modern kollást, a rácsalapú projekteket, a posztminimalizmust, majd a posztmodern digitális és új média művészetben kísérleti grafikai filmekben teljesedett ki, interdisziplináris vizuális kommunikációjában mesterien egyesíti a különböző médiumokat. A Pécsi galériában megtekinthető videó installációba rendezett digitális filmjei és animációi a látvány, az érzékelés és a valóság határait feszegetik. Ezek az alkotások valódi határátlépések a valós és a virtuális tér között. Miközben képrendszereik izgalmas módon egyszerre utalnak a Bauhaus, vagy éppen Vasarely vizuális nyelvére is.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Selje két keréken. Arborétum, drávamenti túrák és vidéki hangulat. Van, amikor nem a kilométerek száma számít, hanem az, hogy végre nem sürget senki és semmi. Ilyenkor Seljén, Dél-Baranya csendes kisvárosában van a helyünk. A Seljei Arborétum árnyékos fájai között sétálva megszámlálhatatlan növényben gyönyörködhetünk. A drávamenti, lapos túraútvonalak a környék csendes falvaiba vezetnek, melyek mintha megrekedtek volna a 90-es években. Tegyünk hát itt egy kerékpáros kiruccanást,

0: hanem természetes közegként jelennek meg. Egy kocsma a főutcán, pár régi ház, egy buszmegálló, ezek mind az út részei. Az ember azt érzi, nem vendég ezen a tájon, hanem ő is része annak. Ha szeretjük azokat a helyeket, ahol nem történik semmi különös, mégis sokat adnak, akkor ezek az utak nekünk valók. A Sellyei Arborétum tökéletes első vagy akár utolsó megálló. Árnyas sétányok, megszámlálhatatlanul sok növény, régi fák, épp az a közeg, ahol jól esik egy kicsit lassítani. Ide érdemes gyalog besétálni még akkor is, ha két keréken érkezünk. A tempó itt automatikusan lejjebb kapcsol, hiszen az arborétum lenyűgöző. Jól esik leülni egy padra, körbenézni, elmélázni, megpihenni. Tavasztól őszig a legszebb, de nyáron különösen jól jön a pihenés az árnyas fák alatt, főleg egy hosszabb tekerés után. Drávamenti utak, lapos, zöld, megnyugtató vidék. Sellyéről könnyen elérhetők a Dráva irányába futó mellékutak, például Dráva Sztára, majd Felső Szent Márton felé vehetjük az irányt. Ezek a szakaszok nem technikásak, nem szükséges komoly koncentráció. Ha nem kemény edzésbe gondolkodunk, hanem csak gondolatainkat szeretnénk kiüríteni, próbáljuk ki őket. A hosszú egyenesek, mezők, erdőszélek néha egy-egy kanyar váltják egymást. A Dráva közelsége pedig a levegőben is érezhető.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
2: Igazán rendkívüli kötetet hoztam, egy ismerős világ ismeretlen titkaival. Változó országhatárok és örök hontalanság, idegenné vált saját és sajáttá vált idegen, kegyetlenség és kiszolgáltatottság, szépség és szomorúság, erőszak és szerelem. Történeti olvasókönyv, melyből a kisebbségi lét fájdalma szól, annak az embernek a hangján, akinek saját országában sem adatik meg, hogy otthon érezze magát. A Délvidék tragikus történései egy évszázad alatt olyan, mintha regény lenne, miközben hat szereplő monológiát olvassuk váltakozva versekben. Jég, ez a kötet címe, és Terék Anna a vendégem, aki költő és pszichológus, 1984-ben született Topolyán, a Vajdaságban, Jugoszláviában, és 2003 óta él Budapesten.
3: 2020-ban kezdtem el írni a könyvet, és az első versek azok igazából nagymamám történeteiből bontakoztak ki. Gyerekkoromban nagymamám nagyon sokat vigyázott rám, ő itt suliba, ő hozott haza, együtt élt velünk anyukám anyukája, és bármit is csináltam, ami folyton csak mondta a saját életét. A kisgyerekkorát, fiatal lánykorát, hogy ment férjhez, hogyan éltek a férjével. Én nem ismertem a nagyapámat, mert előbb halt meg, mint hogy én megszülettem volna, és nem tudom, hogy ezt akarta valahogy bepótolni a mama, vagy csak így kényszere volt a mesélésed, de te folyton csak mesélt. És én valahogy úgy érzem, hogy miatta szerettem meg egyáltalán a történeteket, mert nagyon-nagyon szerettem hallgatni, hogy ő hogy élt. És ez egy nagyon jó érzés volt egyébként, hogy ennyi információ van arról, hogy kiktől származok. A dédszüleimről nagyon sokat mesélt, a saját testvéreiről nagyon sokat mesélt. Utána nagyapámról nagyon sokat mesélt, akit én már nem ismerhettem, és akkor valahogy olyan jó érzés ez, hogy olyan egész távolról látom kibontakozni a családunknak az egyik részét.
2: 100 évet ölel föl ez a kötet, 1920-tól indulunk, és akkor ezek szerint a család regénysége ennek a könyvnek, ez volt a fontosabb, nem a kisebbségi lét feltétlenül, annak a megmutatása, az, hogy azt nem lehet magunk mögött hagyni.
3: Igen, ezek nagyon, nagyon furcsa dolgok, hogy mikor áll le bennünk valami, ami egyszer elindult. Egyébként a kisebbségi lét az bizony célja volt ennek, mert mi egy kisebbségi magyar család vagyunk. Szerbiából, vagy hát régen Jugoszláviából, tehát, hogy nem akartam kibújni ebből az árnyalatunkból sem, ami hozzátartozik. Másrészt ez az a történelem, ami engem főként izgatott, hiszen ez ölelte körül a családomat 1920-tól kezdve. Ugye hat különböző személynek a perspektívájából írtam meg ezt az egy történetet. Valahogy nekem ez úgy olyan nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy 100 év, 100 vers valahogy ebben talán el lehet mondani egy kis részlet ennek az egész káosznak, ami a történelmünk.
2: Hogyan választottad meg a motivumokat? Majd visszatérnek a könyvedben. Egyrészt a jégmotívum, a fagyott állapot, a szív megfagy, az agy megfagy, másrészt a nyelv, a szél, az Isten tenyere.
3: A nyelv volt először, ami engem nagyon érdekelt, mert arra döbbentem rá, hogy az én gyerekeim nem feltétlenül fognak már szerbül beszélni, hogyha lesznek. És hogy mennyire érdekes ez, hogy a déd nagyapám meg rá volt kényszerítve, hogy megtanulja ezt a nyelvet, és hogy ehhez nekünk 100 év kellett kb., hogy az a szánkba

0: szeretett nyelv az én gyerekeim szájába már ne kerüljön bele. Utána elkezdtem ezt sajnálni, mert hogy nagyon-nagyon értékes a szerb nyelv, nagyon-nagyon szép. És kicsit úgy nyitja is a világot, mert hogy a szláv nyelvek felé rögtön egy kulcs. De gyerekkoromra inkább az volt, hogy ez az ellenállás, és nekem ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy bár óvodától kezdve tanultam beszélni, Pesten kezdtem el igazán a nyelvet, amikor átköltöztem, és egy csapat horváttal találkoztam abban a nyelvi előkészítő intézetben, ahol bennünket felkészítettek a, nem tudom én, a magyar történelemre, a magyar irodalomra. Úgyhogy a nyelv számomra ez ilyen nagyon-nagyon fontos volt. A többi az valahogy lassan bontakozott ki. Tehát ugye erről a lefagyásról nagyon sokat olvastam. Ugye pszichológus végzettségem van, és nagyon sokáig a trauma volt az én fő témám, még az egyetemen ebből írtam a szakdolgozatomat, és így nagyon leragadtam a traumánál, hát valószínűleg volt is mit feldolgozni, és akkor ez volt a fő vezérvonalam. És több könyvet is olvastam, hogy ugye a trauma hatása tud lenni egy olyasmi is, hogy egy ilyen lefagyott állapotba kerülünk, mert hogy ez tudja segíteni a túlélést. Pont mint ahogy amikor az oroszlán elkapja a gazellát, a gazella is elsőként így lefagy. Hát ha azt gondolja az oroszlán, hogy hú, hát ez már döglött, akkor jobb nem megenni, vagy már meghalt úgy, hogy majd később visszajövök és akkor fogom megenni. Ami érdekes, egy Levin nevű pszichológus ezt kutatta, hogy az állatok ilyenkor utána felpattannak, elkezdenek rászkódni, és kimegy belőlük. Nincsenek gyomorfekélyes gazellák, vagy nincsenek rákos gazellák, akik annyit idegeskednek, hogy a szervezetük ellen fordul az egész, tehát ilyen autoimmun betegségeik lesznek, míg nem az embereket, ha megfigyeljük, akkor ott viszont ez jellegzetes, hogy nem tudunk mit kezdeni a különböző lefagyottsági állapotunkkal, mint ha benne maradnánk abban a halottnak tettetésben.
1: Nézzük az Isten tenyerét, ami olyan gyönyörű, amikor a kislányok arról beszélnek, hogy ott, ahol ők élnek, ott az Isten a hegyek csúcsával vakarja a tenyerét, és aztán eljutunk odáig, hogy a háborúban mindenki Istenhez fohászkodik, és a végén a katonák vannak Isten tenyerében, és összeroppantja őket.
0: Igen, igen, ez eredetileg abból indult ki, hogy hordoz bennünket a tenyerén az Isten. Én azt nagyon szeretem ezt a kifejezést, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mennyire törékeny ez az állapot, amikor az ember úgy gondolja, jó, hát most a tenyerén hordoz az Isten, mert mennyire jó, ez a tenyér bármikor meg tud fordulni, vagy bármikor tud roppantani. Másrészt a háborúban az Istenhez való viszony, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy imádkozunk, de már nem hiszük, hogy ő tudna megmenteni. Az az érdekes, hogy gyerekkoromban én nagyon úgy éreztem, hogy ez az ő feladata lenne leállítani a háborút, vagy hogy védeni bennünket. A legtöbb felnőtt ugyanezt mondta körülöttem, valószínűleg ezért is kezdtem el gyerekként gondolkodni rajta, hogy engedheti ezt meg. És ez így nem tudom, nekem egy ilyen több évtizedes gondolkodási téma volt, és valahogy emiatt szerettem volna ezt belekapcsolni az egész kötetbe, mert hogy szerintem ilyenkor az emberek nagyon-nagyon keresik az Istent, vagy nagyon-nagyon keresnek valami védelmet, valami természet felett itt, ami le tudná állítani a valóságot, ami meg tudná állítani azt a rohamos, gyorsaságú pusztulást, ami el tud indulni egy háborúval.
1: A te veteránjaidnak az is problémája, hogy akkor érzik, hogy élnek, amikor veszély van, amikor baj van. Nem tudnak mit kezdeni az utána következő időszakkal, és az emlékeikkel sem, tehát amit véghez vittek. Erről mennyit hallottál, vagy ezután hogyan kutattál, hogy mit éltek meg azok, akik túlélték a háborúkat?
0: Tanulmányaimnak hála indult ez az egész traumakutatás, nem is trauma, hanem poszttraumatikus stresszindróma kutatás, vagy hogy a veteránok mit élnek át. Az első ilyen olvasmányom a Johnny háborúja volt, ami ugye az első világháború utáni első nagy sokkok, amikor még légnyomásnak hívtuk ezt a poszttraumás stresszindrómát. Azt mutatja be egy életképtelen, ám mégis élő katona szemszögén keresztül. És hát akkor ehhez olvastam még szép irodalmat, de legfőképpen kutatásokat olvastam, cikkeket olvastam, tankönyveket olvastam, mármint hogy ilyen pszichológusoknak szóló könyveket olvastam, amik próbálták magyarázni ezt a háborús traumát, vagy hogy egy veterán mit él át. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, mert hogy a veteránok közt nőttünk föl mindannyian ott Vajdaságban. Nagyon-nagyon sok ember jött vissza a harctérről úgy, hogy nem igazán volt már emberi képe a viselkedésének, vagy nem tudom, a mai napig szenved. Van, aki teljesen jól le tudta küzdeni az egészet. Mindannyian máshogy vagyunk összerakva. Van, akinek meg se kottyan, van, aki belehal. Ez nem gyengeség vagy erősség kérdése, nem megküzdési mechanizmus kérdése, hanem valahogy más személyiségek vagyunk. Máshogy tudunk megküzdeni. küzdeni a problémáinkkal, vagy máshogy tudjuk ezt elhelyezni a saját életünkben. De hogy igazából jelen voltak ezek a veteránok, és én azt látom, hogy nagyon nem kaptak segítséget. Talán még a szerbek több segítséget kaptak, hiszen volt egy csomó szerb pszichológus erre. Újvidéken van is katonai pszichiátria, ami direkt célzottan ezzel foglalkozik a mai napig, de magyar ellátás nem igazán volt.
1: Olyan nehéz dolgokról beszélünk így a kötetet kapcsán, és annyi gyönyörűség van benne. Eleve az, hogy verset olvasunk, és van ebben szerelem, van a hazaszeretet, vagy a szülőföld iránti nagy szeretet, odaadás, a gyönyörű tájak, csodaszép szöveg.
0: Én remélem azért, hogy van benne némi megbékélés is, én azért próbáltam erre törekedni, még ha olykor a megbékélést elrontja egy újabb háború. Én nem tudok jó prózát írni, mindig azt érzem, mert hogy sokkal jobban érdekel az, amikor konkrétan ki lehet mondani, hogy mit érez az ember. Én azért szeretem nagyon a verset, mert hogy ott úgy nagyon-nagyon konkrétan el lehet mondani, hogy mi játszódik le bennem, mi játszódik le a testemben, mi játszódik le a lelkemben, mi az, amitől félek, mi az, amit húzok magam után. És ennek a kihívása, hogy ezt valahogy olyan képekbe töltse az ember, ami valahol univerzális, de mégis tud különleges lenni, nekem ez így egy iszonyat jó kihívás.
1: Terék Anna költővel beszélgettünk Jég című új kötetéről, amely 100 verset tartalmaz és 6 szereplő hangján szól, de úgy érezzük, regény ez, mégpedig olyan, amely nem engedi el az olvasóját. A könyv a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Járványhelyzetet hirdettek egy észak-macedóniai városban, ahol több mint 1500 ember betegedett meg bélfertőzésben. A hatóságok szerint a megbetegedéseket valószínűleg az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozhatta. A 35 Celsius fokot meghaladó hőség miatt a hatóságok pénteken megtiltották a városi vízhálózat vízének használatát. A helyi kórház megerősítette személyi állományát, miközben naponta mintegy 50 ezer liter palackozott ivóvizet osztanak ki a lakosságnak. 34%-kal esett vissza a Ryanair negyedéves adózott eredménye éves alapon, írja Bloomberg. A társaság közlése szerint a konfliktus óvatosabbá tette a fogyasztókat, akik az esetleges üzemanyaghiánytól tartva későbbre halasztották foglalásaikat. Eközben az egységköltségek és a működési költségek nőttek az első 3 hónapban, mivel a fedezetlen üzemanyagbeszerzések aránya több mint a duplájára emelkedett. A Ryanair jelezte, hogy az utazási kedvet alacsonyabb árakkal kellett ösztönöznie, és a folyó pénzügyi negyedévben a jegyárak enyhén elmaradnak az egy évvel korábbi szinttől. A kínai autópiac 2021 óta a leggyengébb évét zárhatja, miután a személyautók iránti kereslet zuhanni kezdett a tavalyi rekordév után. Az első fél évben 20%-kal estek vissza Kínában a személyautó értékesítések. A Kínai Személyautószövetség a korábbi stagnálás helyett immár 14%-os visszaesést vár erre az évre. A visszaesés elsődleges oka a hagyományos belső égésű motorral rendelkező autók iránti kereslet összeomlása. A közlekedési energiaköltségek júniusban egy év alatt 15%-kal emelkedtek, aminek nyomán a benzines és dízelüzemű modellek eladása 39%-kal, a tisztán benzines változatoké pedig 42%-kal zuhant. Az alternatív hajtású járművekre vonatkozó támogatások kivezetése szintén visszavetette a keresletet. Elemzők előrejelzése alapján 2030-ra mindössze 7-8 nagy szereplőre szűkül a jelenleg rendkívül töredezett kínai elektromos autópiac. Nem változott a kínai alapkamat, a jegybank a várakozásoknak megfelelően 14. hónapja nem változtatotta az éves és az 5 éves kamat rátáján. Az egyéves hitelek referencia kamata 3%, az 5 éves lejáratú hiteleké pedig 3,5% maradt. 280 millió forintnyi támogatást adott a Hintalovon alapítványnak az a volt rendőr, aki a Tiszapártot érintő pedofilvádas akció részleteinek kiszivárogtatójaként került a figyelem középpontjába. Szabó Bencének a testvére indított egy támogatási kampányt, az eredetileg kitűzött cél 12.500 euró, vagyis nagyjából 5 millió forint összegyűjtése volt 90 nap alatt, de végül 730 ezer euró, átszámítva csaknem 280 millió forint gyűlt össze. Szabó Bence azóta visszatért a rendőrséghez, majd a belügyminisztérium kabinetfőnöke lett. Rohamosan terjed a sertéspest is Horvátországban, újabb 18 helyszínen igazolták a vírust, így már 89 góc van az országban. A horvát mezőgazdasági miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti. David Vlajcic azt mondta, hogy a teljes horvát sertéságazat, közvetve pedig a horvát gazdaság is veszélybe kerülhet. Perzselő hőség tombol Szicíliában, a sziget 15 állomásán mértek 45 fok feletti hőmérsékletet, volt, ahol 48,4 fok volt. Közben Spanyolországban a nyár legrosszabb hete jön, ott is 45 fok várható, különösen meleg éjszakákkal. A legmagasabb értékeket Andalúziában és Majorka belső részein várják. Közben két nagy erdőtűz is pusztít az országban. Guadalajarában és Zaragozában a leégett terület nagysága eddig 15 ezer hektár, a tűz pereme pedig kb. 60 kilométeres, és még mindig terjed. Óriási hétvégi bevétellel indította észak-amerikai forgalmazását az Odüsszeia. Christopher Nolan filmjére 124 millió dollárért váltottak jegyet, a globális bevétele pedig elérte a 264 millió dollárt. A Homérosz Odüsszeia című eposzából készült adaptációban Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, aki a trójai háború befejezése után hosszú és kalandos úton tér haza Itakába. A nagyszabású produkció Nolan első filmje a 2023-ban bemutatott Oppenheimer óta, amely több Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb film és a legjobb rendezés díját. A 250 millió dolláros költségvetésből született Odüsszeia a visszajelzések alapján a Rotten Tomatoes értékelése szerint 97%-ot kapott.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor, a szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok, és mai vendégem Kalasz Györgyi, gasztronómiai író, újságíró, számos gasztrokönyv szerzője, aki rendszeresen tart workshopokat is a gyerekeknek, és akivel ma a gyerekekről és a gasztronómiáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, Györgyi.
3: Szia. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
2: Kezdhetjük azzal, Györgyi, hogy picit idézzük fel a te gyerekkorodat. Mondjuk, hogy gyerekkorodban te kuktáskodtál-e? Magyarul sürögtél, forogtál-e az anyukád, nagymamád körül, mint oly sokan tettük azt annak idején?
3: Igen, ez így volt. Nagyon sokat sürögtem a nagymamám körül, de ez csak utólag tudatosult egyébként bennem, hogy én így nőttem föl. Akkor ez ilyen természetes volt. Az egyik nagymamám a városban élt, ahol mi is laktunk, a másik nagymamám pedig falun, és ugye hát jó szokás szerint én oda egész nyáron mindig le voltam téve. Nagyon-nagyon élveztük, nagyon szerettük, szerettünk ott lenni, és egy idő után egyébként kicsit már inkább később, tehát inkább kamaszkoromban kezdtem el minden konyhai folyamatban részt venni. Én nagyon-nagyon élveztem, hogy a nagymamámnak állatai vannak, tyúkjai vannak, nálunk minden évben volt disznóvágás, volt, hogy kecske is volt, a kecske sajtot is maguk készítették, mindent maguk termesztettek, tehát ha mondjuk a nagymamám reggel elhatározta, hogy mit főz, akkor engem vagy az unokatestvéreimet kiküldött, hogy szedjük le a kertből és frissen megfőzte, de ugye részt vettünk egy kicsit a mezőgazdasági folyamatokba és a kertművelésbe is. Utólag tudatosult bennem, hogy szerintem nagyon-nagyon sokat jelentett nekem akkor ez, és az is utólag tudatosult bennem, hogy nagymamám különösen jó szakácsnak számíthatott, hiszen a falu összes lakodalmában mindig ő sütötte a tortát, amióta csak emlékszem. Nekem is mindig saját készítésű tortát. Akkora, vannak olyan fényképek, hogy a torta nagyobb, mint még én vagyok. Mindig ilyen óriási tortát készített minden unokájának, és gyönyörű, nem csak finom, hanem gyönyörű tortákat sütött, úgyhogy az összes lakziba is őt hívták mindig, hogy az ünnepelteknek készítse el az esküvői tortát, és nekünk is mindig nagyon finom süteményeket sütött, úgyhogy az, hogy ennyit tudok róla mesélni, szerintem az is mutatja, hogy volt szerepe ennek a gyerekkoromban.
2: Te nagyon-nagyon komoly gasztronómiai előnnyel indultál akkor az életben. Azt kell, hogy mondjam, először is micsoda óriási kincs egy vidéki nagymama is.
3: Igen.
2: Másodszor az, hogy aki azért tényleg lakodalmakba főzött, az valóban így van, hogy hát az annak a közösségnek lehetett a főszakácsa, vagy a főgazdasszonya, tehát valóban úgy van, hogy az esküvőkre, a lakodalmakra mindig a legszebbet, a legjobbat szeretné az ember.
3: Igen, és ennek az az előnye is megvolt, hogy minket is mindig meghívtak ezekbe a lakodalmakba, ugye kicsikorúktól kezdve. Nagyon-nagyon szerettem Lagzigba járni, leginkább azért, mert a felnőttek egy idő után egyáltalán nem figyeltek ránk, tehát azt csinálhattunk, amit akartunk, és azt tehettünk, amit csak akartunk, úgyhogy én nagyon szerettem már akkor is mindent megkóstolni a Lagziban.
2: Szóval mindenevő voltál. Volt-e esetleg olyan étel, amit utáltál? Van ilyen emléked?
3: Két ételt nem szerettem világéletemben, és ezt a mai napig nem sikerült megszeretnem, de tényleg csak ez a kettő van, a grízes tészta és a sárga borsó főzelék. Egyébként a sárga borsóval már egy kicsit barátkozom, az édes tésztákat nem tudtam megszeretni, tehát nálunk soha nem volt divat. Talán ezért, mert a nagymamám meg az anyukám is ennyire jól főzött, tehát nálunk grízes tészta, diós tészta, mákos tészta, ilyen édes tészták nem készültek, tehát ezt nem tudtam megszeretni. Sem a sárga borsót, és erről van egy nagyon kedves történetem is, mert amikor óvodában ugye anyák napjára kellett készíteni egy ilyen kis rajzot az anyukákról, amit anyák napján odaadtak nekünk, és kért az óvónén, hogy egy mondatot írjod az anyukádról, ami nagyon jellemzi őt, akkor az én kislányom azt írta oda, hogy ez az anyukám is, ő nem szereti a sárga borsót. Tehát az 5 éves kislányom is ezt jegyezte meg rólam a legjobban. Ő szereti a sárga borsót, úgyhogy ezért barátkozok bele. Találtam egy olyan receptet, amikor kókuszkrémmel készítem most már a főzeléket, és úgy én is valamennyire meg tudom enni.
2: Szóval az látszódik, hogy a gyerekkori minták ott voltak az életedben, teli-teli jó élménnyel. Mi volt az a vonal, vagy az a hívás, amikor azt érezted, hogy neked a gasztronómiával komolyabban, mélyebben kell foglalkoznod?
3: Ez is lassan alakult ki bennem, tehát soha nem volt ez ennyire tudatos, de utólag visszatekintve világos egy kicsit számomra is, hogy mennyire érdekel, tehát már gyerekkoromtól kezdve. Én kulturális antropológia szakra felvételiztem az egyetemre, gimnázium után, tehát én kulturális antropológus végzettségű vagyok, és ott már az volt a feladat, hogy kellett írni egy felvételi dolgozatot, és már azt is a kukoricáról írtam, tehát hogy milyen szerepe volt az amerikai őslakosok életében a kukoricának, és utána hogyan terjedt ezzel Európában, hogyan épült be az étkezésbe. És utána terepmunkán kellett részt vennünk a kutatás alatt, én Gyimesben kutattam, és ott is részt vettem a családi gazdaságoknak a működésébe, tehát ott ugye egy antropológiai terepmunka alkalmával minél hosszabban be kell épülni, és részt kell venni egy család életében, úgyhogy én ott is jártam ki a mezőre kaszálni, együtt készítettük a sajtot, együtt főztünk, tehát minden ilyen folyamatban részt vettem, és a szakdolgozatomat is már abból írtam, hogy hogyan működnek ezek az önellátó családi gazdaságok. Úgyhogy igazából engem már egyetemista koromban is érdekelt, viszonylag hamar megtanultam főzni is, és nagyon, nagyon szeretek is főzni. És aztán újságíróként dolgoztam, később a kommunikáció szakot is elvégeztem, és akkor úgy kezdtem el újságíróként dolgozni, és egyre több ilyen gasztronómiai témájú cikket írtam éttermekről, olyan emberekről, akiknek különös viszonya van a gasztronómiához, érdekes történetük van. Eleve szerintem nagyon érdekes, hogy valaki miért nyit egy éttermet, vagy miért kezd el gasztronómiával foglalkozni, és hogy egyre több ilyen témájú cikket írtam, éreztem, hogy engem is egyre jobban érdekel ez a téma, egyre több helyre jutottam, egyre több ételt tudtam megkóstolni, egyre több tudást szereztem ezzel kapcsolatban, és hát most már szinte kizárólag gasztronómiával foglalkozom.
2: Szóval beszippantott akkor ez az életforma, mert ez egy életforma.
3: Igen, igen.
2: Emlékszem, egyszer meséltet valamelyik könyvet kapcsán, hogy ha ti külföldre is mentek, akkor neked végig kell járni azokat a bizonyos éttermeket, amit előre kiszemelsz, megtervezed, hogy oda ellátogattok, és ennek a család is a részese, a gyerekek is a részesei.
3: Igen, igen, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik ezért. A férjemet is nagyon érdekli a gasztronómia, ő is nagyon jól főz, szerintem még jobban főz, mint én. És a gyerekeimnek is nagyon hálás vagyok, hogy őket is érdekli, illetve ha nem is mindig érdekli, elfogadják ezt, és velem jönnek. Most nemrég Kairóban voltunk, és ugye Kairónak van ez az érdekes nemzeti étel, ez a kosari, ami hát itthon nem egy elterjedt étel, és nagyon érdekes is, mert tészta van benne, rizs, meg csicseri borsó, tehát hogy lehet, hogy ezeket a dolgokat nekünk nem jutna eszünkbe így összerakni, és hát Kairóban is ez egy projekt volt, hogy akkor megtaláljam a legjobb kosarit, és nagyon alaposan utána olvastam, és a gyerekek jöttek utánam nagyon aranyosan az ilyen kis eldugott városrészekbe, és kóstoltuk ezeket az ételeket.
2: Azért a kulturális antropológus, meg a gasztronómiai lét az viszi neked végig az életedet. Miért a gyerekek lettek a te célpontjaid? Hogy őket kellene edukálni? Miért lettek ők a te célpontjaid?
3: Egy részben azért is, amit te most mondtál, hogy milyen jól meg lehet mutatni a világot a gyerekeknek az ételeken keresztül, és ezt kezdtem felfedezni a saját gyerekeimen, hogy akár egy ilyen étel, mint ez az egyiptomi kosari kapcsán is mennyi mindenről tudunk már beszélni, hogy ugye ez hogy alakult ki, milyen hatások voltak az adott országban, ugye, hogy indiai és olasz hatások alapján hogyan alakul ki mondjuk egy új étel, vagy akár ha veszünk egy ilyen egyszerű ételt, mint a pizza, amit minden gyerek szeret. És ahogy nekem is lettek gyerekeim, egyre több helyre jártam, és egy kicsit hiányzott, hogy nincs erről semmilyen tudás tulajdonképpen az iskolában. Tehát nagyon fontos lenne, hogy megtanítsuk a gyerekeket főzni, hogy magabiztosan tudjanak a konyhában mozogni, hogy később majd, amikor egyedül élnek, akkor is teljesen természetes legyen számukra, hogy főznek maguknak és a családjuknak, és nem mondjuk rendelnek ételt. Másrészt, hogy nagyon tetszett ez, hogy mennyi információt tudok átadni ezáltal a gyerekeknek, és ez mennyire érdekli őket. Nagyon sokszor tartok előadást iskolákba, könyvtárakba, és mikor a pizzáról beszélünk, akkor ugye nagyon sok olyan történelmi, meg földrajzi dolog felmerül, ami esetleg mondjuk, ha földrajz órán, vagy történelem órán beszélünk róla, nem biztos, hogy megmarad bennük, de ha arról beszélünk, hogy hogy kerül a paradicsom a pizzára, és ugye mi kellett ahhoz, fel kellett fedezni Amerikát, de már pizza sokkal hamarabb volt, mint paradicsom, és akkor ez a kettő hogyan egyesült, és akkor milyen ételek jönnek még Amerikából, például a csokoládé, meg a kakaó, amit annyira szeretnek, és nagyon-nagyon sok ismeretet át lehet így adni, és ezért kezdtem el én írni igazából a gyerekeknek szóló könyveimet, kicsit a saját gyerekeimnek is. Tehát elképzeltem, hogy ha lenne egy ilyen tantárgy az iskolában, mint gasztronómia, akkor szerintem az ilyen lenne, és igyekeztem ezt elég holisztikusan megfogni ezt a témát, tehát minden oldalról bemutatni, és aztán később ehhez kapcsolódott a főzés is, hogy együtt főzök a gyerekekkel nagyon sokszor, hogy tényleg ilyen megbízható, meg magabiztos tudást lehet a kezükbe adni, amit egész életük során használni tudnak.
2: Egy picit visszakanyarodok az iskolai oktatáshoz, én nagyon-nagyon régen voltam általános iskolás, és akkor nekünk volt egy olyan tantárgyunk, hogy gyakorlati oktatás? Azt hiszem, hogy ez volt a neve, és emlékszem, hogy mi lányok kötöttünk, horgoltunk, főztünk, ugyanakkor a fiúk, ha jól emlékszem, ilyen alumínium lapokból hamutartót gyártottak. Én nem is értem, hogy lehetett ilyet tenni. Tehát, hogy az akkori világnak a szemléletét azért ez nagyon jól leírja, hogy hamutartót készítettek a fiúk. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy emlékszem, hogy amikor az iskolában főztünk, egész másképp ismertem meg az osztálytársaimat, az osztálytársnőimet, ahogy ott kommunikáltunk, ahogy vettük egymás kezéből át az alapanyagokat, vagy éppen a kést, vagy a nem tudom én milyen segédeszközzel, vagy konyhai eszközzel dolgoztunk éppen. Szóval arra emlékszem vissza, hogy olyan közegben ugye egyébként nem találkoztam az osztálytársaimmal, de valahogy erősítette a csapatot. Tehát adott egy más szemléletet, és ami a non plus ultra, hogy utána leültünk és elfogyasztottak, és akkor meghívhattuk a fiúkat is. De hogy az az élmény, az nagyon-nagyon erősen benne van az iskolai életből, hogy volt egy ilyen tantárgyunk, nagyon jó volt abban részt venni, új szemléletet adott, tehát a közösséget formált, az együttfőzés, hát van annak valami nagyon nagy ereje.
3: Igen, és nagyon jó, hogy ezt mondod, és szerintem te nagyon szerencsés vagy, hogy akkor neked volt ilyen az iskolában. Volt. Amikor én erről mesélek, akkor a legtöbben felidézik, hogy egyszer ők sütöttek palacsintát az iskolában. Nekem még ilyen emlékem sincs, tehát nekem a maximum emlékem ezekről a gyakorlati órákról, vagy technika órákról, hogy adtak valami fadarabot szeptemberbe, amire májusra úgy le kellett csiszolni valami kézi reszelővel, hogy legyen belőle egy tutaj, és úgy éreztem, hogy soha nem fog megvalósulni. Persze nyilván ennek is van valamilyen haszna, meg gyakorlati haszna. Nálunk nem volt főzés az iskolában, és nem is azt állítom én, hogy kötelező lenne, hogy mindenhol legyen főzés, de úgy érzem, hogy szerencsére egyre több iskola nyitott erre, és megérti azt, hogy maga az egészséges étkezés nem tud abba kimerülni, hogy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy a saláta jó, a répa jó, a csoki rossz. Tehát, hogy ez azért ennél egy sokkal összetettebb dolog.
2: Sokkal színesebb. Igen.
3: És ez nem is marad meg a gyerekek. De ha megtanítunk nekik olyan skilleket, hogy hogyan tudnak vagy akár hogyan tudják a saját fantáziájukat használni egy étel elkészítéséhez, vagy milyen alaphagyakhoz nyúljanak, amikor otthon vannak, vagy mit alkossanak abból. Tehát a főzés az egy alkotás, ez egy kreatív folyamat. A gyerekek ezt nagyon élvezik, és nálam is, amikor vannak ezek a főzések, én is azt látom, hogy amit te is mondtál, hogy hát új barátságok születnek, hát ott megismerkednek, akkor ők onnan úgy mennek el, hogy már meg fognak tudni csinálni egy süteményt, mondjuk egy recept alapján, ami egyébként nem egyszerű, tehát hogy egy gyereknek is egy receptet követni, azért azt meg kell tanulni. Tehát ez egy ugyanolyan tanulási folyamat, mint bármi más.
2: Egyébként te hogy látod a mai gyerekeket? Ugye nyilván, aki már hozzád elmegy egy workshopra, ő már érez valami hívást arra, hogy részt vegyen egy ilyen főzésen, de mit tapasztalsz? A mai szülők főznek a gyerekkel, tanítják a gyereket főzni, bevonják a folyamatba? Mondjuk úgy, vannak-e olyan szerencsések, mint te a nagymamáddal, hogy ott lehettél mellette és segíthettél neki?
3: Azért nehéz nekem erre válaszolni, mert én csak a pozitív dolgot tudnék mondani. Tehát, mint említettem, nagyon sok iskolába járok előadást tartani, és engem azért meglep, hogy mennyire tájékozottak a gyerekek, és olyan ételeket mondanak a kedvenc ételeiknek, ami mondjuk az én gyerekkoromban, ha most már visszatérünk a technikaórákhoz, nem is volt. Tehát az, hogy mi hazamegyünk és sushit együnk, de talán még a pizza is egy kicsit ilyen nem volt annyira elérhető. Tehát én azt látom, hogy nagyon érdekli a gyerekeket, nagyon tájékozott, és szeretnek főzni, érdekli őket a gasztronómia, de azért azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy én nyilván olyan gyerekekkel találkozom, akiket ez érdekel. Tehát aki eljön hozzám egy főzős workshopra, az azért jön el, mert tudja az anyukája, hogy őt ez érdekli. Ha engem meghív egy iskola egy ilyen előadással, akkor azt gondolom, hogy már ott is van egyféle nyitottság arra, hogy én az ételek történetéről meséljek a gyerekeknek, és azért hívtak meg, mert ez érdekli a gyerekeket. Tehát nyilván nagyon szelektált az én tapasztalatom, meg az én rálátásom, nekem pozitív tapasztalataim vannak.
2: És szerintem az is segíti ezt a folyamatot, hogy a social media felületeken előtérbe kerültek a séfek, a szakácsok. Sőt, nem csak ott, hanem ugye míg régen mondjuk a felszolgálóval találkozott csak egy étteremben mondjuk a vendég, ma már tudjuk, hogy abban a konyhában ki főz, van annak híre, hogy ki ott a séf, ismerjük őket akár a televízióból, akár a social media felületekről, ahol egyébként rengeteg edukatív anyag is van, hiszen nagyon sokat tanulhatunk ebből, és ami számomra talán még érdekes, hogy a fiúknak is vonzóbb lett a főzés. Ezt nem tudom, hogy te hogy látod.
3: Én pontosan ugyanígy látom, a múltkor valakinek meséltem arról, hogy tartok ilyen főzős workshopokat gyerekeknek, és rögtön azt kérdezte vissza, hogy úristen, és hogy bírsz annyi lánnyal? És akkor mondtam neki, hogy nem csak lányok vannak, nagyon sok fiú van, sőt, nagyon büszke vagyok rá, hogy karácsony előtt volt egy olyan főzős workshopom, ahol csak fiúk voltak. Tényleg. És azért az, hogy 8-10 fiú összegyűlik főzni, erre én is nagyon büszke vagyok. Visszatérve a social médiára, én is azt gondolom, hogy bár nagyon-nagyon sok káros hatása van nyilván, van ennek egy ilyen előnye is, hogy divat lett, nem csak a szakácsok, meg a séfek, hogy előtérbe léptek, hanem divat lett talán a főzés, meg a gasztronómia. Tehát nagyon sok ilyen tartalom van a social médián, és ugye sajnos a kamaszok, akik nagyon nagy fogyasztói ennek a social médiának, viszont ez egy előny lehet, hogy ezt látják, tehát én azt láttam például a saját kamaszlányaimon, hogy ez egy divat lett, hogy akkor hú, láttam valami jó receptet, és akkor azt csináljuk meg, vagy süssünk egy brownit, és most teljesen mindegy, hogy az egy édesség, és azt mondjuk bekategorizálnánk abba, hogy ez nem egészséges, akkor is az szerintem sokkal egészségesebb, hogy ő otthon neki el elkészíteni.
2: Tudja, milyen alapanyagból.
3: Tudja, mi van benne. Akár ő maga is látja, mondta nekem a lányom, hogy úristen, anya, ebben nagyon sok cukor van. Hát megtapasztalja ő, hogy egy ilyen sütemény, ha elkészül, ebben tényleg nagyon sok cukor van, tehát adott esetben mondjuk kevesebbet kell belőle enni. Úgyhogy szerintem a social médiának van egy ilyen pozitív oldala is a gasztronómia szempontjából, ugyanakkor megemlíteném azt, hogy szerintem a másik dolog, amiért ennyire talán egyre nagyobb divat a gasztronómia, és a közös étkezés és a főzés az, mert nagyon-nagyon kevés olyan esemény van már az életünkben, amikor nem használjuk a telefont. És az, hogy mondjuk leülünk együtt otthon vacsorázni, vagy meghívunk barátokat, és leülünk vacsorázni, az az egyik ilyen esemény. És még az étteremben is elővesszük a telefonunkat, hogy lefotózzunk ugye minden kaját, tehát egy otthoni közös főzés talán még egy ilyen dolog, és egy főzős workshop is ilyen dolog a gyerekeknek, hogy ott vannak nálam 2-3 órát, és nem veszik el a telefonjukat. Eszükbe se jut, hogy ránézzenek. Tehát ez egy olyan flow nekik, amit már nagyon ritkán tudnak megtapasztalni a mai gyerekek szerintem.
2: Visszatérünk még az étteremhez, meg a közös étkezéshez, de most muszáj egy rövid szünetet tartanunk, úgyhogy kedves hallgatók, néhány perc múlva Kalas Györgyivel várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél három, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A piac egyértelműen 25 bázispontos csökkentésre számít a monetáris tanács holnapi ülésén. A KNH vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hossza viszont nagyban függ a külső körülményeken túl a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve a lefaragás tervezett tempójától.
2: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés, ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
1: Pillantás a forint árfolyamára, az euró jegyzése most 361 forint 10 fillér, a dollár 316 forint 20, a svájci frank pedig 390 forint 80 fillére jár. Újra rendkívüli ülést tart az országgyűlés, így a nyári időszakban. A közösségi közlekedés reformja mellett a költségvetés módosítása és a vagyon visszaszerzés kérdései is terítékre kerülnek. A parlamenti ülés elején felszólalt Magyar Péter miniszterelnök, aki beszédében előbb a magyar érdek feltételeit vázolta fel, majd a leendő köztársasági elnök személyéről beszélt. Hétvégén szóba került, hogy a Tisza frakció lehetséges jelöltje Polgár Judit világbajnok sakkozónő. Egyelőre egyébként hivatalos jelöltként még őt nem nevezték meg. A Mi Hazánk közölte, hogy nekik is lesz államfőjelöltjük, de ők sem javasoltak még senkit hivatalosan. Amint lesznek hivatalos államfőjelöltek, természetesen mondjuk majd. Európában a londoni tőzsde 3,1%-os pluszból jött le 3,1% mínuszba. A német DAX mutatója ugyanakkor emelkedik 0,3-del, a francia CAC-en 0,4, az olasz tőzsde 0,3, a spanyol 0,2%-os pluszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1420. A hazai börze 0,4%-kal megy felfelé, 141.589 ponton jár. A forgalom 5.406.000.000 forint. 0,4%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.182 forinton jegyzik őket. Az OTP 0,8%-os pluszban 44.820. A Richter 0,4%-kal drágul, 12.030 forint. A Magyar Telekom 2.640 forinton stagnál. Komoly mélyrepülésben a 4iG 4,3%-kal esik, 1.741 forinton. A kőolaj visszajött valamelyest a 90 dollár fölötti régióból, most 88 dollár 50 centen a Brent, az amerikai könnyolaj 82 dollár 36 centen jár, az arany árfolyama 4012 dolláron. Két fiatal magyar férfi sérült meg villámcsapásban tegnap délután a bécsi Alpok vonulatán. 30 hegyimentő segített lehozni a hegyről a két 25 éves sérültet. Egyikük a felső testén szenvedett súlyos égési sérülést, őt légi úton a bécsi egyetemi klinikára vitték. Társa a lábán szenvedett égési és egyéb sérülést. A hegymászók délelőtt 11 órakor indultak el a hegytömb legmagasabb csúcsa felé. A meteorológiai szolgálat zivatarokat jósolt a térségre, majd 3-4-2-kor 1800 méteres magasságban a férfiak közvetlen közelében csapódott be egy villám. Ennek erejétől egyikük 30 métert esett lefelé a hegyről, a másik túrázó is megsérült, fekve maradt a földön, és így segítséget tudott hívni.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néha zápor, a szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
3: Kedves hallgatók, az Egy életem műsora szól, és mai vendégem Kalas Györgyi, akivel a gyerekekről és a gasztronómiáról beszélgetünk. És a műsor első részében szóba került a social media, hogy hogyan változtatta meg a gasztronómiához való viszonyunkat, és akár az étkezési szokásainkat is, de még valamit megváltoztatott. Te is meséltél a nagymamádról, hadd emlékezzek rá én is, hogy volt csodálatosan kézzel írt szakácskönyve, aztán ahogy az idő telt és idősödött, észrevettem, hogy a Nők lapjából és egyéb női magazinokból kivagdosta a recepteket, szépen gyűjtögette egy füzetbe. Ez volt régen, és ma azon veszem észre magam, hogy mondjuk a YouTube-ról, mondjuk az Instagramról gyűjtögetek magamnak recepteket, és mentem el, és ma már a telefonomban van egy ilyen digitális receptgyűjteményem, ami a nagymamának még kézzel írott volt, és akár az újságokból összeolózott, de hogy változik a világ, és hogy megváltoztatta nekem is a hozzáállásomat a receptekhez. Na, ezt még szerettem volna megosztani veled. És akkor térjünk vissza a terített asztalhoz, hogy említetted, hogy micsoda ereje van a terített asztalnak.
4: Egy picit még én is visszautalnék arra, amit mondtál, mert szerintem, ahogy mondtam, hogy a maga a főzés és tanulási folyamat, én nekem nagyon tetszik, hogy hozzám vannak olyan gyerekek, akik ilyen kis füzettel meg ceruzával jönnek, és akkor ők leírják a receptet. Nagyon nehéz egyébként, ez is érdekes. Érdekes látnom, hogy nagyon nehéz ezt egy gyereknek átlátni, hogy akkor honnan indulok, és akkor utána mi lesz, és mi lesz belőle. Tehát tényleg ez egy ilyen komplex dolog. Én nagyon ajánlom azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekeit érdekli a főzés, hogy azért egy-két receptet írjanak le ma is kézzel, mert sokkal jobban átlátják utána a gyerekek ezeket a folyamatokat, sőt, szerintem mi is sokkal jobban átlátjuk, hogyha mi magunk írunk le egy receptet, mintha máshonnan vágjuk ki. A terített asztalra pedig nagyon örülök, hogy rákérdeztél, ugye ez kapcsolódik ahhoz, amiről már meséltem, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos része kellene, hogy legyen a családi életnek. Az asztal, a terített asztal, az esti vacsora. Ugye azért említek itt vacsorát, mert általában este az az időpont, amikor találkozik a család. Tehát onnantól kezdve, hogy a gyerekek óvodába, iskolába járnak, edzésre járnak, este lesz az az időpont, amikor mindenki otthon van. És én például nagyon-nagyon fontosnak tartom a vacsora főzést, hogy nálunk legyen lehetőleg minden nap főzés és meleg étel, amit nagyon-nagyon nehéz munka meg gyerekek mellett. Nem kell nagy dologra gondolni, tehát szerintem, ha most aznap nincs időnk másra, csak egy pesztós tésztára, az is egy olyan dolog, amit körbe tud ülni a család, de mégiscsak valami meleg étel, amit alkottunk. És nálunk például az a szabály, hogy akkor ott nem lehet az asztalnál telefon, és mindig együtt leülünk. Tényleg az van, hogy csak 10 perc, mert ha mindenki rohan, nem tud több lenni, de megbeszéljük azt, ami történt velünk aznap. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos közösségépítő és családépítő szerepe van az étkezésnek.
3: Igen, és talán minden hétköznap ez nem megvalósítható, hiszen az egyik gyerek edzésen van, a másik külön órán, apuka túlórázik, anyuka túlórázik, szóval sajnos tényleg picit megbolondult a világ, de legalább az ünnepnapok legyenek ilyenek.
4: Hát, vagy és azok a hétköznapok is, amikor ezt meg tudjuk. Tehát, hogy az igen, de látja az ember, hogy mindenkinek este 8-ig van edzése, és akkor mondjuk a hétfő meg a szerda az, amikor egy kicsit nyugisabb, és akkor próbálunk valamit alkotni.
3: Én azért is említettem az ünnepnap meg mondjuk a hétvégét, mert van egy ilyen rögeszmém, hogy a vasárnapi ebéd íze tartja össze a családot. Szerintem, ha most így mindenki visszaemlékezik gyerekkorába az anyuka húslevesére, a nagymama által készített rántott húsra, vagy kinek mi a kedvence, vagy mondjuk egy karácsonyi menüben a töltött káposztára, vagy éppen arra a sült fogasra, vagy arra a halászlére. Szóval ott az az íz a szánkban, ott az az élmény, hogy együtt ültünk, ott az az érzés bennünk, emlékszünk a tányérokra, az ünnepekről. Szóval egy kicsit talán az identitásunkat is megerősíti, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, milyen emlékeink vannak, milyen közös értékeink vannak, milyen közös érzéseink vannak. Úgyhogy szerintem ennek nagyon nagy ereje van, vagy lehet.
4: Igen.
3: Én ezt azért egy picit hiányolom, hogy azt veszem észre, hogy egyre kevesebb, sokszor már éttermekben is, már nincs ott a terítő, már nincs ott a szalvéta, már el kell menned a szalvétáért. Tehát már nincs ott az, amitől egy kicsit elvarázsol, vagy egy kicsit tényleg ünnepé teszi azt az éttermi látogatást.
4: Hát meg ugye vannak azok az ételek, biztos nálatok is, a ti családotokban, meg nálunk is, amit egy emberhez kötsz, amit senki más nem tud úgy elkészíteni. Tehát nálunk is az van, hogy vannak például levesek, én nem annyira főzök otthon levest, mert ugye igyekszem minden nap főzni, és nem mindig fér bele leves, és az én lányaim például tudják, hogy ha papához megyünk, akkor biztos, hogy lesz leves, és ő nagyon-nagyon jól főzi a leveseket. Ugyanígy mindenkinek van, nekem is van olyan étel, én például nem eszek sehol töltött káposztát, mert sehol nem készítik úgy, ahogy a nagymamám készítette, és egyszerűen az ember azt az ízt keresi, amit ugye gyerekkorában megszokott, és nagyon-nagyon fontosak ezek az ízemlékek, és nagyon fontosak a vasárnapi ebédek is. De egyébként ez egy érdekes nálunk, például mivel mi igyekszünk minden nap főzni, sokszor vasárnap van az, amikor azt mondom, vagy azt mondjuk, hogy na akkor ma nem, hanem ma akkor menjünk el együtt valahova, mondjuk havonta egyszer, és akkor például nálunk ez is egy ilyen családi hagyomány lett, hogy akkor a gyerekek mindig kínait kérnek, mert nagyon szeretik, ugye nekik már kinyílt ilyen szempontból a világ, és nekik én azt gondolom, ha ők felnőnek, akkor lehet, hogy nekik már a vasárnapi ebéd abban az egy kínai étteremben eltöltött vasárnapi ebéd lesz, ahova mindig mentünk együtt.
3: De emlékezni fog anyára, apár, akikkel együtt beszélgetett, közös élmény volt miről beszélni, és most nem csak a kulturális antropológus beszél belőled, hanem tényleg az van, hogyha végigmegyünk ma a körúton, jobbra-balra nézek, itt egy török étterem, ott egy görög étterem, aztán egy kínai étterem, ott egy táj étterem, tehát ma már annyira diverz lett a konyha, és nem csak az éttermek megjelenésével, hanem azt veszem észre, hogy egyre jobban húzzuk be az otthoni saját konyhánkba is ezeket az alapanyagokat és ezeket az ételeket.
4: Igen, de szerintem ez is egy olyan dolog, amivel lehet kapcsolódni a gyerekekhez, és lehet nekik tanítani. Tehát szerintem jó dolog, hogy megismerik a gyerekek a japán ételeket, a kínai ételeket, az olasz ételeket, a mexikói ételeket, és szeretik ezeket, keresik, és egyre többet megtudnak ezáltal ezekről a kultúrákról szerintem. Vagy legalábbis ez egy lehetséges módja annak, hogy megtudjanak többet.

0: Volt egy anyuka, aki írt nekem, hogy jönne hozzám a lánya, mert már nagyon unja azokat a dolgokat, amit ő berak, de hogy tanuljon új dolgokat, de azért én mindig figyelembe veszem, hogy milyen korosztály jön hozzám, és ebbe például igen, arra biztatom a gyerekeket, hogy ők maguk is egy csomó mindent tök egyszerűen el tudnak készíteni a saját uzsidobozukba, de ilyenkor is próbálok nekik újat mutatni, tehát most például fogunk mini kist készíteni, amit általában a gyerekek szeretnek, de nem állnak neki otthon elkészíteni, vagy olyan egyszerűbb ételeket, zabkekszet, energiagolyót, sajtos rudat, amit örömmel is egyszerűen el tudnak otthon készíteni, és aztán el tudják vinni az uzsidobozukba, és igen, ez is szerintem egy nagyon jó tanulási folyamat nekik, hogy egyrészt mondjuk legyen igényük arra, hogy készítsenek maguknak ételt, másrészt átlátják azokat a folyamatokat, hogy hogyan kerülnek ezek az ételek bele az ők dobozokba minden nap.
1: Melyek a legkedveltebb workshopjaid? Mi az, amit imádnak a gyerekek? Mi vonza őket?
0: Hát a sushi. 2-3 havonta kell tartanom egy sushi workshopot, mert arra nagyon nagy örömmel jönnek a gyerekek, de hálás téma is, mert nagyon sok alapanyagot meg tudok nekik mutatni, nagyon sokat tudunk beszélgetni a rizsről, hogy tényleg hányféle rizs létezik, és akkor ilyenkor mi megnézzük, mondjuk mutatok nekik egy sushi rizst, meg mutatok nekik egy jázmin rizst, és akkor meg lehet nézni, hogy ez mennyire más. Ugye a szójaszósztól kezdve a wasabinát, nagyon-nagyon sok olyan érdekes alapanyag van, ami érdekli őket, izgatja őket, tudunk erről beszélni. Magát a sushit elkészíteni pedig ugye nem annyira bonyolult, vega sushikat szoktunk készíteni, tehát nyilván nyers hallal a gyerekekkel nem dolgozom, és azért nagyon sokat is tanulnak, és a végére lesz nekik ott egy jó pár sushi tekercs, amit ők tekertek föl.
1: Mi az, amit te tanulsz a gyerekektől, Györgyi?
0: Én nagyon szeretek ilyen workshopokat tartani a gyerekeknek. Nagyon jó látni ez, amit már beszéltük, hogy mennyi új barátság születik. Tehát van, aki itt ismeri meg egymást, és utána már együtt jönnek hozzám a következő főzésre. Nagyon jó látni, hogy mennyire szeretnének alkotni. Tehát tényleg így vannak olyan gyerekek, akiknek mindig valami feladatot kell adni, mert ő mindent szeretne maga csinálni, és hogy nagyon szeretnének tanulni, és nagyon érdekli őket minden étel, minden új alapanyag. Szeretnek alkotni, tehát nekem öröm ezeket a főzős workshopokat tartani, és akkor a végén elmennek egy nagy dobozzal, ami tele van olyan finomságokkal, amiket ők készítettek. Büszkék rá, magabiztosabbak lesznek tőle, átlátnak egy ilyen bonyolult folyamatot, mint a főzés, és én is telefon nélkül vagyok azért 2-3 órát, ami nekem is már ritkaság. Néha mondják is a szülők, hogy majd felhívnak, hogy érzi magát a kisgyerek, de hát mondtam, hogy nem tudom felvenni a telefont, tehát ott csak a gyerekekkel foglalkozom, úgyhogy nekem is ez egy flow igazából, amiben így benne vagyunk együtt.
1: Egyébként most, hogy mondod ezt a telefont, egyre több étteremnél hallom, hogy felkínálják a vendégeknek azt, hogy belépéskor egy dobozban eltehetik. Például a Semsei Rudiék, tudom, hogy kifejezetten fókuszálnak erre, hogy amikor megérkeznek a vendégek, kapnak egy üres dobozt, a felszolgáló utána elviszi ezt a dobozt, és az éttermi fogyasztás után természetesen visszakapják a telefonjukat, és egész más minőségben vannak jelen a párok, a családok egy-egy ilyen vacsorán vagy ebéden.
0: Igen.
1: Igazad van. Na és van itt még egy, hát számomra érdekes kérdés, hogy tényleg kinyílt a világ. Nagyon diverz lett a konyha. Már mindent is ismerünk, vagy legalábbis törekszünk rá, hogy minél jobban megismerjük az ételeket, ezáltal a világot is. Ugyanakkor azt látom, hogy a táplálkozási zavarok pedig egyre nagyobb erővel törnek ránk, és nem csak ránk, hanem a gyerekekre, a fiatalokra is. Ennek mi lehet az oka? Tudom, hogy nem vagy dietetikus, és tudom, hogy ez nem a te szakterületed, de biztos, hogy te is észrevettél ilyen jelenségeket.
0: Hát több dolog is eszembe jut a téma kapcsán. Az egyik, hogy én idén nagy örömömre együtt dolgoztam az UNICEF-fel, tehát elindítottunk egy olyan programot, a Kaja Kaland című programot, amire tudnak regisztrálni a gyerekek, és ennek keretében minden hónapban kapnak recepteket, amit el tudnak otthon készíteni, illetve információt egy-egy országról és ahhoz kapcsolódó a recepteket. És számomra is döbbenetes volt, ahogy elkezdtük az UNICEF-fel a közös munkát, hogy a legújabb jelentésük szerint én úgy tudom, hogy idén először már több az elhízott gyerek. De nagyon sok az alultáplált gyerek is sajnos nyilván, de idén először több az elhízott gyerek a világban, mint az alultáplált. Tehát tényleg egy elég komoly probléma például a túlsúly a gyerekeknél is. És én megint csak ahhoz tudok visszakapcsolódni, hogy ezért lenne nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljanak a gyerekek főzni. Tehát, hogy tudjál mihez nyúlni, amikor éhes vagy. És legyen az számodra természetes, hogy saját magadnak készíted az ételt. Mert akkor te tudod, hogy mi van benne. benne, azt te kontrollálod, ahhoz te vásárolsz, és egy olyan dolog

0: a végén kialakulni, amiből egyébként valószínűleg nem egy adag, hanem legalább 4-5 ember jól fog lakni, tehát ugye több embert is jól tudsz vele lakatni, és ahogy az előbb is említettem, hogy az én lányom is mikor elkészítette a bránit, és átlátta, hogy hú, nagyon finom ez a bráni, de hát hú, anya, bele kellett raknom egy 2 pohár cukrot, akkor a gyerekek a főzés által azért megtanulják azt, hogy miből áll össze egy étel, és nem azért fog mondjuk tartózkodni a cukros ételektől, mert én állandóan azt mondom neki, hanem azért, mert megtapasztalja. Ráadásul fel tudnak fedezni új alapanyagokat is, amikhez mondjuk ő talán nem nyúlna hozzá, de ha adok neki egy édesburgonyát, hogy ez tessék, ez így néz ki, és akkor ezt pucold meg, és megfőzzük, és akkor már egy teljesen más hozzáállása lesz a dologhoz. Tehát én is azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon fontos lenne az evési zavarok tekintetében is, hogy mi magunk készítsük el az ételeinket, és tudjunk az alapanyagokkal bánni, és ne az legyen, hogy úristen, egy gyerek nem mer, vagy egy kamasz, vagy egy fiatal felnőtt nem ismer nekiállni valamit elkészíteni, mert azt gondolja, hogy úgyse fog sikerülni, hát ó, egyszerűbb valamit rendelni.
1: Egyszerűbb, könnyebb, és akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy a gasztronómiával való foglalkozás, az ételek készítése, az ad egyfajta tudatosságot, és talán segít leszoktatni az egészségtelen táplálékokról, és segít rászoktatni az egészségesebb életmódra?
0: Én ebbe hiszek, igen.
1: Hogyha a szülőknek most bármilyen jó tanácsot tudsz adni, a gyerekek bevonásával kapcsolatban, a konyhai műveletekbe, vagy a táplálással kapcsolatban, vagy az étkezésekkel kapcsolatban, vagy a gasztronómiai ismeretekkel, a világ kinyitásával kapcsolatban, akkor miket üzennél? Mivel hagyjuk itt a hallgatókat? Mivel búcsúzzunk el tőlük?
0: Hát én tényleg hiszek abban, hogy a gyerekeket már egészen kicsi koruktól be lehet vonni a főzésbe, hát főleg a sütésbe eleinte egy tészta nyújtás már egy 2 éves gyerekkel is lehet csinálni, vagy kavarást, vagy az edények pakolását. Tehát nincs olyan kicsikor, amikor ne tudnánk valami olyan feladatot adni, amiben részt tud venni, és onnantól aztán bármeddig. Tehát tudom, hogy nagyon-nagyon kevés az idő, és nagyon kevés olyan alkalom van, amikor azt, mert a gyerekkel együtt főzni, azért az macerásabb.
1: Na, hát valljuk be. Hát hogy ne,
0: több
1: hát
0: idő,
1: veszélyes
0: minden,
1: üzem, ott a kés,
0: oda
1: ott
0: kell
1: a forró
0: figyelni,
1: víz,
0: minden, ami ki tud ömleni, az ki igen. fog ömleni, igen. kétszer annyit kell takarítani, de érdemes rászánni az időt néha-néha, hogy együtt készítsünk el valamit, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését, meg ők is átlássák azt, hogy azért az, hogy ott van a répa, meg ott van a tészta, meg ott van a bármi, az nem evidens, hogy abból étel lesz. Tehát az egy tök hosszú út, amíg az valahol megterem, elviszik a boltba, ott mi megvesszük, azt megfőzzük. Tehát ez kell a gyereknek, hogy átlássa ezeket a folyamatokat. Tehát én azt tanácsolnám mindenkinek, hogy minél hamarabb vonja be a gyerekeket ebbe a közös főzésbe és az ételkészítés folyamatába, mert meghála. Ez egy életre szóló tudás, tényleg, amit egész életünk végéig használni tudunk.
1: És lámlám, milyen igaza volt anno a nagymamádnak, hogy bevont téged a konyhai munkákba, mert lámlám, mi lett belőled? A gasztronómia szerelmese.
0: Igen, igen, igen.
1: Egy gasztroíró, gasztronómiai újságíró. Györgyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és megosztottad velünk az élményeidet.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatók, Kalas Györgyivel beszélgettem, és aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket az újabb műsorommal. Bavik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Tengeri blokkádot hirdettek a jemeni Huszik Szaúd-Arábia ellen. Az Irán barát jemeni lázadók a lépést azzal indokolták, hogy nem sokkal korábban a szaúdi erők támadást intéztek a Huszik ellenőrizte jemeni főváros Sanna nemzetközi repülőtere ellen. A légi kikötőt a múlt héten érték légi csapások, amelyeket a Huszik a szaúdiaknak tulajdonítottak, jó lehet a nemzetközileg elismert Szaúd-Arábia támogatását élvező jemeni kormány később azt közölte, hogy ők vették célba a kifutópályát. Nagy kérdés, hogy jelentős számú hadiflotta nélkül a Huszik hogyan akarnak megvalósítani egy tengeri blokkádot. Idehaza a Tisza frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Ezt mondta a Tisza párt frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva az országgyűlésben. Bujdosó Andrea úgy fogalmazott, hogy egy államfőnek 3 tulajdonságra, méltóságra, integritásra, empátiára van szüksége. Jelezte, hogy a Tisza frakciója hosszan egyeztetett a köztársasági elnök választásról, és egyhangulag arra az álláspontra jutott, hogy Polgár Judit mindezekkel a jellemvonásokkal bír. A végső döntést a képviselő csoport a következő frakcióülésen hozza meg. Az ellenzéki Mi Hazánknak is lesz saját államfő jelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol köztársasági elnöknek, közölte Dúró Dóra. Hangsúlyozta a pártnak az elnök helyettese, hogy Polgár Judit személyével kapcsolatban még nem szeretne állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt jelöltjét. Súlyog Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma. Vasárnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője fordult levélben Forsthofer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap azt írta, hogy ma találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést. Harmadik Károly király formálisan is felkérte Andy Burnhamet a kormány alakításra, ezzel Manchester volt polgármestere lett Nagy-Britannia új miniszterelnöke. Andy Burnham a kormányfői iroda előtt állva arról beszélt, hogy Nagy-Britanniának meg kell mutatnia a világ számára, hogy vissza tudja állítani stabilitását, emlékeztetve, hogy 10 éven belül ő már a 6. miniszterelnök. Első intézkedésével azt ígérte, hogy véget fog vetni az utcán alvásnak, és arról is beszélt, hogy tevékenységének középpontjába az emberekkel való törődést helyezi. Részleteket nem közölt, csak annyit ígért, hogy hamarosan bemutatja programját a következő 10 évre.
0: Tőzsdehírek.
2: Európában a főbb tőzsdék vegyesen teljesítenek, a londoni tőzsde a FTSE például 3,1%-os mínuszban jár, a német DAX mutatója volt pluszban is, most egyébként emelkedik kb. 0,3-del, a francia CAC-en 0,3, az olasz tőzsde 0,1, a spanyol 0,2%-os pluszban jár, 1,1423 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 0,5%-os pluszban van a BUX 141.656 ponton, a forgalom 5.878.000.000 forint, 0,5%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.188 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,8%-os pluszban 44.860, a Richter 0,3%-kal erősödik 12.020 forinton, a Magyar Telekom 2.640 forinton stagnál. 3,7%-kal esnek a 4iG részvényei, 1752 forinttól jegyzik őket, az euró most 360 forint 80 filléren jár. Nem változott a kínai alapkamat, ma a jegybank a várakozásoknak megfelelően tartotta az éves és az 5 éves kamat rátáját, az éves hitelek referencia kamata 3%-on, az 5 éveseké pedig 3,5% maradt.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég. A nyugati ország részben napközben még előfordulhat néhol zápor, a szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl a levegő. 15 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
3: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös marketing, kommunikációs és reklámipari kreatív szakmai műsora. Halmozzuk a jelzőket megint, és a műsor is így fog folytatódni.
4: És itt van a stúdióban Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szia Bence!
3: Én pedig hadd köszöntsem Tóth Györgyöt, PR és kommunikációs szakembert. Mire számíthattok tőlünk a mai műsorban? Beszélünk arról, hogy az Európai Bizottság szerint a Facebook és az Instagram dizájnja, algoritmusa, működése addiktív, olyan, mint egy drog, és ezt most nem így ex-has érzésből mondjuk, hanem az Európai Bizottság értékeli ezt a működést így. Leginkább arról beszélünk, hogy ennek mi lehet majd a következménye, hogy a bizottság ezt így látja. Beszélünk arról, hogy a balatoni nyár kifejezés az egy köznyelvi fordulat-e, egy terméknéve, vagy pedig vagy egy híres KFT-dale. Beszélünk arról, hogy a Samsung a Galaxy S26-ban a bekarikázó keresés funkciót hogyan promózza Magyarországon és a világban, de legelőször is egy bankos blokkal indítunk, egy Erste és két OTP spotot néztünk meg. Kezdjük az OTP-vel, amiben az OTP sima nyarat ígér ezekben a spotokban.
4: Kinek ígéri a sima nyarat?
3: Nem tudom, talán a Z-generációnak? Klasszikus reklámspotokban?
4: Így van. De
3: ez a kihívás, ugye? Ilyenkor kell azért jól felkötni a gatyát, és egyébként nem más, mint Lil Frak próbál közreműködni ezekben a spotokban, hogy még erősebb legyen így a spotok elérése, meg még jobban megszólítva érezze magát az a generáció, akiknek fontos, vagy akiknek szánja ezeket a banki szolgáltatásokat és bankkártyát az OTP bank, és ezek nyaralnak igazából, és arról szól a spot, hogy minden történhet simán?
4: Hát ugye minden is megtörténik egy nyaraláson, de hát hogyha jól felkészült vagy, és a banki szolgáltatásaid, a kártyád műszaki tartalma ezt támogatja, akkor ezek a dolgok simán történhetnek. Ugye az OTP esetében már egy kb. Jó fél éve, vagy nem is tudom, mikor kezdtünk el ilyen hasonló tematikájú spotokról beszélni, hogy közelebb akarnak kerülni. Pénzügyi értelemben legfiatalabb, vagy legalábbis piacra lépő generációval, ugye ez is, hogy 28 év alattiak számára kínálja szolgáltatásait ezekben a spotokban a bank. Korábban is megegyeztük, hogy vajon ez a legkézenfekvőbb módja, vagy a legjobban eltalált módja a generáció megszólításának. Ezek a spotok is bájosak szerintem egyébként, de nem feltétlenül abban a fajta vizuális módban, vagy abban a modorban készültek, ahogyan ezek leghatékonyabbak tudnak lenni, illetve ezeken a platformokon meg tudnak
3: érni. Volkswagen Bogár kis busz alól ilyen szerelő szőnyegen előbukkanó Lilfrak kezében a bankkártya olvasóval, amivel euróba lehet fizetni, nagyon kedvező árfolyamon. Ez még, valljuk be, hogy ez még az életszerűbb jelenet volt igazából ezekből a spotokból.
4: Nekem érdekes módon a másik tetszett jobban, hogy ugye szeretne egy ilyen szárnyító selfit készíteni, és valahogy nem sikerül egy fesztivál közepén, mert mindig történik valami.
3: De külföldön nyaralás közben akar selfit csinálni, hogy számlát nyisson, ez a problémásabb része.
4: Hát, éppen a külföldi, mondjuk egy Balkán országokban elképzeled, amint éppen az, hogy készpénzzel nem tudsz fizetni, ellenben bankkártyával igen, egy defektes gumiért egy autószerelő műhelyben. Tehát igen, valóban a szitók azok egy picit sántítanak, de nekem a másik spotban volt egy számomra izgalmasabb több humor vagy kedves jelenet, de valóban, amit az elején is mondtam, hogy nem feltétlenül a legeltaláltabbak ezek az élethelyzetek. Én egy kicsit nyakatekertnek vagy erőltetettnek érzem, hogy ezeken keresztül próbálják meg a USP-ket, a megkülönböztető termékelőnyöket eladni.
3: Picit több játékosság vagy túljátszás az jót tett volna ennek az egésznek, hogy legyen egy fokkal abszurdabb, és akkor így még jobban emlékezünk rájuk. A Elsztén-nél viszont van egy nagy filmes utalás, ugye itt arról van szó, hogy az ember úgy higgyen magában, hogy itt tényleg ne a ChatGPT-t kérdezgesse, hanem így egyenesen sétáljon oda ahhoz a lányhoz, aki neki tetszik, a ChatGPT kérdezgetése nélkül.
4: Igen, és ugye ez a spot azért érdekes, mert sokszor beszélgettünk már arról, hogy ugye a két legnagyobb, vagy legalábbis így népszerűségben, használatban és márkázásban élen járó AI platform, ugye a ChatGPT és a Claude milyen típusú reklámstratégiával, milyen típusú felhasználási módokat hirdetve igyekszik a fogyasztók kedvében járni, vagy legalábbis rámutatni azokra, hogy milyen helyzetekben lehet hasznos számod az AI. Ez egy picit ezeket nekad fricskált ez a spot, hiszen arról van szó, hogy egy viszonylag bátortalan, bizonytalan fiú számos kérdést tesz föl ezeknek az valamelyik alkalmazásnak arról, hogy hogyan, milyen az első csók, vagy hogyan lehet izmosabb, és ugye a Higgy Magadban platform hoz hűen az Erste itt azt üzeni, hogy neked kell megtenni az első lépést, tehát persze információkat gyűjthetsz bárhonnan, de a bátorságot azt te fogod megtenni.
3: Nagyon szépen elemelten értelmezted, miközben én azon gondolkoztam, hogy ez az ilyen nagyon analóg, világos megközelítést sugalló spot hogyan ér össze azzal, hogy hogy a Erste-nek a George platformja az meg így a szuper innovatív digitalizációs csúcs valaminek kellene, hogy számítson.
4: Pénzügyekben, de itt nem pénzügyekről van szó, viszont ami érdekes a spotban, nem tudom, feltűnt, hogy végül mégiscsak a lány szólítja meg a fiút, tehát
3: az poén, igen. Poén, mi a poén. Film, amire utálnak? Bennem, ugye a lány azt mondja, hogy a fiú azt mondja, hogy ez egy filmből van, ez a fura füles jelmez, amiben van, a lány erre ugye azt válaszol, hogy igen, tudom. Mi lehet a film?
4: Hát vannak tippjeink.
3: Igen. Kezdem én a speciális tippel, amivel senki nem ért egyet. Nekem a Control filmből a maci jelmezes lány jutott az eszembe, Antal Nimród alkotása.
4: Nekem pedig a Donnie Darko.
3: Viszont... És sokaknak is szintén, igen. Úgyhogy menjünk tovább a Samsungnak a Galaxy S26 magyarországi bevezető kampány. Ugye ez a telefon, amit azzal reklámoznak, hogy ami a képernyőn van, azt így bekarikázva az ujjaddal, arra így rákeres és megmondja, hogy ez micsoda, meg azzal tudsz mindenféle érdekességeket csinálni. És ugye a kampányban az az érdekes, hogy a globális kampány az ugye erőteljesen az Ördög Prádát visel 2 filmhez kötődött, annak a kulisszái között forgatták le azokat a jeleneteket, ahol ott egy segéd így igazából a divatvilágban azzal érvényesül, hogy ő pillanatokon belül mindenről megmondja, hogy az micsoda, honnan van, hogyan lehet beszerezni, bármilyen kelléket, ruhadarabot pillanatok alatt beszerez, mert ugye telefonjával lefotózza, és már ujjával karikázza is be az, hogy mire van szükség. És az az érdekes, hogy gyakorlatilag ezt a jelenetet, meg ezt a felhasználási esetet, ezt magyarította és adaptálta a magyar Samsung TikTok kampányba magyar szereplőkkel, Csalár Bence divatújságíróval, aki kb. Ugyanezeket a dolgokat csinálja.
4: És egyébként hozzáteszem, hogy megpróbáltam így távolságtartóan nézni erre, de megnéztem jó pár videót, hiszen itt arról van szó, hogy kicsit ilyen challenge-ként különféle influencereknek, Balázs Áronnak, Hubik Leonnak, Barta Zsuzsinak, stb. Feladata az, hogy más influencerek ikonikus lookját lemásolva, ezzel a mozdulattal bekarikázva válogasson a fölugró termékablakok között, és végül aztán egy hasonló lookot, azaz kinézetet dobjon össze magának. Tehát megpróbáltam ezt így távolságtartóan kezelni, de alapvetően szerintem egy nagyon jól sikerült adaptáció, jók a választások, szerintem jók a karakterek, szerintem a Család Bence tök jól vezeti ezt a challenge-et, ugye ő ismert stílus influencer vagy stylist, és szerintem jól kapták el ezt a felhasználási módot, hiszen itt egy rettentően stílus és divatérzékeny és vizuálisan orientált generációról beszélünk, akikhez ez szól, és szerintem örülök annak, hogy ez nem egy sima adaptáció lett, hanem a hazai tartalommal sikerült megtölteni.
3: Én nagyon örülök egyébként, hogy a hazai Samsung az kb. Minden Galaxy S szériának rendes magyar tartalmat és kontentet kreál. Ezek az együttműködések és ezek a félig adaptált, félig helyi alkotások, filmek,
4: hybrid
3: kontentek, ezek általában ügyesek. Az előzőt is szerettük, amikor ugye egy reklámfilm forgatást kellett összerakni, és erről készült a tartalom, hogy hogyan lehet reklámot csinálni a Galaxy S20-valahánynak.
4: Mikor voltál utoljára Balatonnál, Bence?
3: Nem régen, és nem ittam belőle, mármint a Balatonból, és még a balatoni nyárba sem kortyoltam bele, illetve átvitt értelemben ezáltal, hogy voltam a Balatonnál, a balatoni nyárba belekortyoltam, de ugye bele lehet kortyolni konkrétan a balatoni nyárba, ugyanis a Heineken Hungária egy ilyen fantázia nevű soproni ízesített alkoholmentes sört piacra dobott, amit még nem vettem, de egyébként akarok egyet venni, és meg akarom kóstolni, nekem az ilyen gyümölcsös alkoholmentes sörök tudnak a gyöngéim lenni. Ezzel kérlek, ne éljetek vissza.
4: Na de ugye miért beszélünk erről, hiszen gyümölcsös alkoholmentes sörök jönnek, mennek.
3: Mert hogy a KFT zenekar szerzői jogi aggályokat tett közzé azzal kapcsolatban, hogy a balatoni nyár az már pedig az ő daluk, és hogy a Heineken Hungária nem kért engedélyt arra, hogy az egyik terméküknek ez legyen a neve, mármint tőlük a KFT-től, és föllángolt a vita, a KFT és a Heineken Hungária jogi osztályai között, hogy akkor a balatoni nyár az egy konkrét dal, aminek a, és ezért a kifejezésnek a használatát azt a KFT engedélyezheti, vagy pedig egy köznyelvi kifejezése, és hogy gyakorlatilag az, hogy balatoni nyár, ezt bárki bármire mondhatja, bármire rá lehet tenni.
4: Ráadásul azt is tudni kell, hogy a Heineken válaszából az is kiderül, hogy alapvetően ők a KFT-nek a dalát, tehát mint zenei motívumot meg semmilyen módon nem használták föl, tehát tényleg csak kifejezésről van szó. Erősen jogászi és nyelvészi értelmezések területére tévedünk ezzel. Ami engem érdekel ezzel kapcsolatban az, hogy nyilván nem annyira érzem szerencsésnek ezt a választást olyan szempontból, hogy általában azt szoktuk mondani, persze szeretjük, hogyha a márkák így bátran nyúlnak kulturális toposzokhoz, vagy nem tudom, olyan dolgokhoz, amelyek fontosak így számunkra közösségileg, de hogy amikor ez így már picit is elbizonytalanít, vagy fölmerül benned, hogy vajon ez így oké-e, akkor az úgy általában nem jó, nem?
3: Én azon gondolkoztam, hogy igazából ebből a vitából senki sem tud igazán jól kijönni. Tehát, hogy így a KFT-vel szemben az embereknek lehet egy olyan benyomása, hogy egy ilyen...
4: Kisajátítós.
3: Igen, ez az ilyen szerzői jogi ügyvédeknek a jogászkodása, egy ilyen még egy bört lehúzok arról a dalról, ami tényleg egy ikonikus dal, és tényleg egy fontos dal, de most két szó miatt neki menni valakinek, aki ezt így használt a kereskedelmi célból, hogy akkor attól hát, ha ki lehet sajtolni egy kis pénzt, ez is egy olvasata a történetnek.
4: Ugyanakkor az is, hogyha bármikor, bármelyik vidéki diszkóban megszólal a balatoni nyár, akkor az emberek ugye rohannak-e a pultokhoz, és alkoholmentes gyümölcsös sör után nyúlnak el, tehát hogy
3: és
4: használja szóval, a márka.
3: Igen, a Heineken Hungárián ez ugye egy ilyen félmegoldás, hogyha meg őket vesszük, így nézzük kritikusabban, hogy miért nem fogja meg és kéri el az egész dalt? Valószínűleg azért nem egy olyan borzasztó költsége lett volna annak, hogy akkor ebből legyen egy valamilyen kollab.
4: Ezt nem tudhatjuk.
3: Szóval igazából tényleg ez a szerencsétlen viták, a szerzői jog körüli viták, azok általában ilyen szerencsétlen történetek tudnak lenni. Nagyon röviden, kettő rövid aktualitásra maradt hírünk. Az Európai Bizottság kimondta, hogy a Facebook és az Instagram dizájnja és algoritmusa addiktív, főleg ugye a Reels és a Stories mechanizmus, amelyik gyakorlatilag túlzott, kényszeres használathoz vezetnek. Ezt ugye mindenki a saját bőrén tapasztalja, hogy leül, söprögeti a telefon képernyőjét, és el is telt 20 perc, és nem is biztos, hogy az összes videóra, kontentre emlékszel, amit így végsöpörtél. Ennek túl sok értelme nincs. Gyakorlatilag ugye ez az, amit az Európai Bizottság is ezúttal elismert. Én azt érzem, hogy nagyon gyűlik a muníció annak az érdekében, hogy így korlátok közé legyen szorítva, főleg a kiskorúaknak a social media használata, uniós szinten, nem csak országok szintjén.
4: Hát egyrészt, másrészt meg ezek a funkciók, amiket egyébként ugye nyilván a meta platformok vitatnak, hogy addiktívak lennének-e, ezeket egyre inkább úgy érezzük, hogy ezek maga a platformoknak a veleje. Tehát gyakorlatilag amióta 2007 óta mondjuk én használok ilyen közösségi platformokat, azóta folyamatosan tolódott e felé, és egyre gyorsabban tolódik ez efféle felhasználási mód felé ezeknek a platformoknak a...
3: Hát igen, senki sem azért megy föl a Facebookra ma már, hogy így megnézze, hogy mi van az ismerőseivel.
5: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
3: Folytatódik a Rebrief. Vendégünk Dion András, a Szerencsejáték ZRT marketing főosztály vezetője. Köszöntünk a műsorban.
6: Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Hello mindenkinek.
3: Andrásnak van egy elég komoly múltja sportszponzoráció tervezésével, felépítésével és sportmarketinggel kapcsolatosan a Szerencsejáték ZRT berkein belül, és ezért gondoltuk azt, hogy érdemes lenne arról is beszélni, hogy András és csapata hogyan tervezett az elmúlt években ilyen aktivitásokat. Meg ugye itt a foci VB, az ember elkezd gondolkodni azon, hogy azok a márka jelenlétek és aktivitások, amiket látunk, vajon mennyire működhetnek jól. Kezdjük ott, hogy vártad-e a foci VB-t, és számítottál-e arra, hogy látsz majd olyan együttműködést, sportszponzorációs aktivitást, amilyet korábban még nem láttál, esetleg lett-e valamilyen kedvenced abból, hogy annak alapján, amit eddig lehetett látni?
6: Jó nagy futballőrült vagyok, úgyhogy kimondottan vártam a futball világbajnokságot, és nem pusztán azért, mert soha nem látott létszámban rendezik meg, már kijutott csapatok létszámait tekintve az eseményt, hanem azért is, mert várható volt, hogy egyébként az Egyesült Államokban és mellette még a másik két rendező országban olyan piaccal és olyan szakmaisággal fognak hozzányúlni az egész rendezvényhez, ami rengeteg újdonságot jelent a számunkra, szakmabelieknek is a sportszponzorációs és a márkák piacán. Talán onnan mondanám, illetve oda kanyarodnék vissza, hogy eleve az meglepő volt a számomra, hogy három megnyitója volt a rendezvénynek. Ugye egymást követő napokon rendezték az első mérkőzéseket a három különböző rendező országban, és mind a három rendező ország kapott egy megnyitót. Mexikó persze legelső mérkőzésével, hazai mérkőzésével egy monumentálisabbat, de az Egyesült Államokban és Kanadában is volt erre példa. Ami újdonság is igazából ez várható volt, még hogy ez meg fogja osztani mind a futball szerető közvéleményt, mint pedig egyébként úgy a társadalmat ámblok. Ez a bizonyos hidratációs reklámszünet, egy kicsit
3: mörgyölt. Mindenki arra gyarakszik, hogy ez egy marketing kommunikációs húzás, és azért kevés köze van a biológiához, meg az emberi létszükségletekhez.
6: Semmi köze nincsen hozzá, ezt biztos lehet állítani. Egész egyszerűen itt olyan reklám hozadéka és vonzata van és érintettsége van, ami azt eredményezi, hogy az adott mérkőzésben extra 4 perc, tehát nettó 4 perc reklám blokk kerül beépítésre, negyedekre vágva egyébként a félidőkhöz szokott, tradicionálisan félidőkhöz szokott futballmérkőzéseket. Az Amerikai Egyesült Államok sporttartalom fogyasztási szokásaihoz igazodik ez kimondottan. Ugye egy NFL mérkőzésben akár 2 percenként tudnak reklámokat beiktatni, mert maga a content, a tartalom, az amerikai futball mérkőzés, sajátja és dinamikája ezt megengedi és lehetővé teszi. Eredményeiben, tehát az, hogy ez jövedelmezőségében egyébként a reklámpiacnak mit jelent, az egész egyszerűen azt jelenti, hogy adott ország televíziós közvetítési jogait birtokló tévétársaságoknak worldwide, tehát világszerte összességében 1 milliárd dollár plusz bevételt eredményez.
3: Látjuk ezt az őrületes márkakavalkádot és gyakorlatilag márkazajt a foci VB környékén, kontextusában, közvetítésekben. Milyen márkának érheti meg, milyen szempontok mellett döntenek a részvétel mellett azok a marketingesek, akik ebbe investálnak? Szerinted van lehet-e ebből megtérülés, vagy ez leginkább egy ilyen presztízs jelenlét a márkák számára?
6: Meggyőződésem, hogy felelősen gondolkodó márkaként és márkagazdaként ez a fajta üzleti elköteleződés a világ legnagyobb sporteseményéhez, ez messze üzleti. Tehát az, hogy valaki pusztán a presztízs okán vagy valamiféle szektor kizárólagossági vagy piacvédelmi szempontok alapján, vagy holmi hóbort, mecenatúra beli hóbortként tekintsen és működjön együtt a FIFA-val, a mindenkori világbajnokság szponzoraként, én ebben nem hiszek. Tehát itt nagyon komoly üzleti potenciált keres minden egyes hirdető, és ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban elmondható, hogy soha nem látott léptékű szektor jelenik meg egyébként, soha nem látott léptékű hirdető ezekből a szektorokból jelenik meg és kapcsolódik magához az eseményhez. Az is elmondható összességében, hogy ennek a VB-nek egyébként a várható hirdetési költése, tehát a világszerte média kiadások összessége, ez nagyjából 10,5 milliárd amerikai dollárt tesz ki. Ezek a VB-hez köthető média kiadások, ebben a televízió, ebben a digitális hirdetések és minden egyéb együttműködés beleszámíthat.
3: Ha egy márkagazda látja a foci VB-t, és rájön, hogy az ő márkája még eddig sportszponzorációval nem foglalkozott, hogyan érdemes erről nekiállni gondolkodni? Ti hogyan kezdtetek el sportszponzorációs aktivitásokat építeni az SRT-nél? Ott kezdődik-e az első kérdés, hogy sportolót kezdek támogatni, sportágat, vagy esetleg valamilyen ligát, vagy esetleg valamelyik szövetséget, vagy klubot? Hogyan kell ezt felépíteni, hogyan lehet erről jól gondolkodni?
6: A Szerencsejáték ZRT szemszögéből kimondottan a csapatsportágak, azon belül is a látvány csapatsportágak kerültek a célkeresztbe, támogatásaink célkeresztjébe, azt szabad így talán mondani, és mindezt a 2010-es évek második felében kezdtük el nagyon komoly rendszer szemlélet alapján és nagyon komoly üzleti modell alapján építeni. Jelen pillanatban elmondható, hogy 6 látványcsapasportágban, mondjuk mind a 6 látványcsapasportágban támogatóként vagyunk jelen, és az eredeti elképzelés az onnan származik, hogy sportfogadási termékeink, az éves árbevételünk most már elmondhatjuk, hogy több mint 2/3 adják. Ugye a sportfogadási termékeink közé alapvetően 2 zászlós hajóként ismert terméket sorolunk. A földi lottozói értékesítői hálózatban elérhető Tipmixre gondolunk, illetőleg ennek az online változata és verziója a Tipmix Pro. És látva azt a fajta árbevétel növekményi dinamikát, amit a sportfogadási termékeink képesek voltak a piacon produkálni, ezeket a sportfogadási termékeket kapcsoltuk össze ebben a támogatási szisztémában a magyar sport általam előbb említett csapatsportágaival.
3: Tehát ezeket logikus volt visszaforgatni a profitból a sportágakba.
6: Így van. A kérdésedre az a válaszom, hogy bennünket elsősorban, tehát ezek a csapatsportágak és a bennük elfoglalandó támogatói szerep vezérelt. Nem zárta ki egyébként a közelmúltban és a múltban sem annak a lehetőségét, hogy egyéni sportolókkal is közreműködjünk és támogassunk. Volt szó arról, hogy az igencsak sikeres kajakkenu sportágból szponzoráltunk egyéni sportolót, a magyar vívóközegből is, vagy akár az úszósportból szintén.
3: hogyan lehet dönteni amellett, hogy az ember inkább az élsport fele orientálódik, vagy pedig a tömegsport és a tömegsport rendezvények irányába orientálódik?
6: Ez egy nagyon komoly üzleti potenciállal és üzleti elvárásokkal rendelkező döntés. Tömegsportban ezt nem tudjuk tetten érni, ez kétségtelen, ugyanakkor nem kívánjuk magára hagyni a tömegsportot sem. Nagy tömegeket megmozgató szabadidősport események és rendezvények is ugyanúgy a fókuszunkba tudnak kerülni, csak természetesen egy más megítélés mentén, illetőleg egy ennek az együttműködésnek, vagy potenciális együttműködésnek más a drivere. Mindenkihez kívánunk szólni, természetesen a felelős játékszervezési elveket betartva, ugye szabadidősport esetében ez kimondottan fontossá válik, válhat, hát hiszen egy szabadidőspont rendezvényre akár komplett családok is, kisgyermekes családok is érkeznek és vehetnek részt az helyszíni aktivitásokban, de erre nagyon komoly figyelmet fordítunk, és ezeknek az elveknek, ezeknek az elvárásoknak maradéktalanul megfelelünk. Úgyhogy a mixünk, ha úgy tetszik, ez a sportfólió mixünk, ez elsősorban élsport vezérelt, azon belül is csapatsport vezérelt, de fókuszban van, és nagy szerepet kívánunk, nagy hangsúlyt kívánunk szánni a szabadidősportnak is.
3: Dion András, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
6: Örülök, hogy itt lehettem. Már mikor szívesen jövök hozzátok.
3: Akkor várunk vissza. Ahogy a hallgatókat is várjuk vissza, 2 hét múlva fogunk új Rebrief-fel és új beszélgetéssel jelentkezni. 1 hét múlva 2 korábbi izgalmas beszélgetésünket fogjuk ismételni itt a Trend FM hullámhosszokon. Akinek pedig ennyi sem elég a Rebriefből, annak pedig ajánljuk a podcast csatornát, ahol az összes korábbi beszélgetést újra meghallgathatjátok. Köszönjük a figyelmet! Találkozunk 2 hét múlva.
5: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 1 perc elmúlt 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnöki jogkörét gyakorló országgyűlési elnöktől, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő egy tiszapárti képviselő felszólalására válaszolva azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt ugyanis semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 6-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Magyar Péter az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen, de szerinte az addig biztosan nem fog történni, amíg az előző kormánypártok kinevezettjei vannak ott. Úgy fogalmazott, hogy tisztelettel szeretnék ösztökélni a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnököt, Forsthofer Ágnest, hogy terjessze a ház elé a legfőbb ügyész mandátumának lezárását. A Tisza frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt, ezt már a Tisza párt frakció vezetője Bújdosó Andrea mondta, egy napirend előtti felszólalásra reagálva az országgyűlésben, ugyanakkor a végső döntést a képviselő csoport a következő frakcióülésen hozza meg. Az ellenzéki Mi Hazánknak is lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött a személyéről, közölte Dúró Dóra. Ugyanakkor az furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök széleskörű társadalmi egyeztetésről beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza párt jelöltjét. Sulyog Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a korábbi köztársasági elnök mandátuma. Vasárnap a tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthofer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap azt írta, hogy ma találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezni, ha elvállalná a felkérést. A világbajnoki ezüstérmes argentin labdarúgó válogatott kapura lövési kísérlet nélkül zárta a rendes játékidőt a spanyolok elleni vasárnapi fináléban. Ilyesmire 1966 óta csak kétszer volt példa a tornák történetében. A statisztikákkal foglalkozó Opta 900 mérkőzést vizsgált meg, ezek közül pedig csak két olyan akadt, a mostani döntőt leszámítva, amikor egy csapat egyszer sem veszélyeztetett. Az 1990-es olaszországi tornán Brazília ellen Costa Rica, 2022-ben Katarban pedig ugyancsak a közép-amerikai ország válogatottja a spanyolok ellen nem tudott értékelhető próbálkozást végigvinni. Ehhez a listához csatlakozott most az argentin együttes, amely a hosszabbításban tudott csak kapura lőni. A spanyolok Ferran Torres találatával 1-0-ra diadalmaskodtak a döntőben, történetük során másodszor lettek világbajnokok. Az argentinok negyedik ezüstérmüket szerezték a VB-k történetében. 4 év múlva Spanyolország és Argentína is társ házigazdája lesz a futballvilágbajnokságnak. Tengeri blokkádot hirdettek a jemeni huszik Szaúd-Arábia ellen. Az iránbarát jemeni lázadók a lépést azzal indokolták, hogy nem sokkal korábban a szaúdi erők támadást intéztek a huszik ellenőrizte jemeni főváros Sanaa repülőtere ellen. A légi kikötőt a múlt héten érték légi csapások, amelyeket a huszik a szaúdiknak tulajdonítottak, de állítólag a Szaúd-Arábia támogatását élvező jemeni kormány hajtotta ezeket végre. A blokkád újabb nehézségeket jelenthet Szaúd-Arábiának, amely a királyság keleti olajmezőiről az Arab-félszigeten át húzódó, a Vörös-tenger partján fekvő Jenú városánál véget érő olajvezetékkel igyekszik ellensúlyozni a hormozi szoros lezárásából fakadó fennakadásokat. Amint egy 1200 kilométeres vezetéket a 80-as években az irak-iráni háború idején építették ki, mégpedig épp azért, hogy lehetőséget nyújtson Riádnak a hormozi szoroson keresztül húzódó útvonal kiváltására. Ehhez képest, ha lesz jemeni tengeri blokkád, akkor ez a szállítási útvonal is nehezebb lesz. Harmadik Károly brit király formálisan is felkérte Andy Burnhamet a kormány alakításra, ezzel Manchester volt polgármestere lett Nagy-Britannia új miniszterelnöke. Andy Burnham egyébként arról beszélt, hogy Nagy-Britanniának meg kell mutatnia a világ számára, hogy vissza tudja állítani stabilitását. Első intézkedésével véget vetne az utcán alvásnak, és arról is beszélt Andy Burnham, hogy minden tevékenysége középpontjában az emberekkel való törődés lesz majd, hamarosan pedig bemutatja majd programját.
5: Tőzsde hírek.
2: A brit tőzsde a mai kereskedésben egyébként kicsi alul teljesítő, míg a többi mutató felfelé megy 0,3-del, addig a brit tőzsde a FTSE 0,3%-os mínuszban 10.570 ponton jár. A Wall Street-en nyitás óta a főbb indexek felfelé mennek néhány 10%-kal, a Dow Jones mutatója 0,2, az S&P 500-é 0,6, a Nasdaq 1,1%-os emelkedésben. 0,1%-kal megy felfelé a BUX is, 141.160 ponton, a forgalom 6.672.000.000 forint. 0,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.162 forinton jegyzik őket, az OTP 0,4%-kal drágul, 44.660, a Richter 0,1%-os mínuszban 11.970, a Magyar Telekom 2.640 forinton stagnál, az euró most 360 forint 40 fillér.
5: Időjárás jelentés.
2: Az ország nagyobb részén ma szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet felhős az ég, a nyugati ország részben napközben még előfordulhat néha zápor, a szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 18 és 23 fok közé hűl a levegő. 15 óra 37 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
7: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt a Trend FM-en az ingatlan üzlet, én Mlinárik Márton vagyok, és a mostani beszélgető partnerem Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője. Szia Balázs!
8: Szia Márton!
7: Különösebb címet nem adtam ennek a műsornak, de ugye te is, meg jó magam is általában az ingatlan piaccal kapcsolatosan megszoktunk nyilvánulni, megszoktuk mondani a gondolatainkat, szoktuk hinteni az igét. Ugye ti főleg hiteloldalról közelítetek, finanszírozás oldalról, mi ugye mint ingatlan közvetítő, de nagyon sokszor hasonló dolgokat szoktunk mondani, látni, meg hát én plagizállak is téged azért néha, ezt be kell valljam, esetleg perejbe, ha úgy érzed. Szóval nem tudom, milyen címet adjunk ennek a műsornak szerinted?
8: Fú, megfogtál, mint hogy irodalmi képességeket kellene elővenni. Én azt gondolnám, hogy a túlfeszült húr. Legyen ez, mert ebben sok minden benne van. Én azt gondolom, hogy mind hiteloldalon, mind ingatlanpiaci oldalon néhány húr az túlfeszült, és majd beszélünk róla, hogy miért.
7: Na hát akkor az első kérdésem, mindjárt bele is vágnék ebbe. Első lakásvásárlók, ugye ők mindig, hogy mondjam, az elmúlt 10 évet tekintve legalábbis nehéz helyzetben vannak az ingatlanpiacon. Szerinted ők még tényezők a piacon, tehát igazi lakásvásárlók, vagy már támogatás függő szereplők?
8: Hát ugye szerintem pont a tavaly év közepén kialakult állapot mutatta meg, hogy brutálisan támogatás függő szereplők. Mi történt? Július 2-án 2025-ben bejelentésre került az Otthon Start. Ez ugye egy olyan rétegnek nyitott, támogatott hitel lehetőséget, akinek korábban nem volt. Azoknak, akik nem házasok, nem vállalnak gyereket, lényeg az, hogy első ingatlant vásárolják, és láthatóan egy új közönséget be is hozott a piacra. Brutális volt egy tranzakciós szám emelkedés átmenetileg, volt egy elköltött pénz emelkedés, volt egy hitelhullám ebben, és szerintem összességében all in-ben azt kell mondanunk, hogy az első lakásvásárlók jellemzően 90%-ban támogatás és támogatott hitel függőségben szenvednek.
7: Tavaly májusban, ugye most ezt június 4-e van, tavaly májusban volt egy olyan, azt hiszem akkori lapszemlébe beszéltem erről, hogy tehát ugyanott voltunk, mint ahol most vagyunk, hogy a piac hűl kifelé, növekednek az alkuk, nyúlnak az értékesítési idők, tehát látszott, hogy megérkeztünk egy olyan szintre, ahonnan nem tud tovább menni a piac, és elkezdtünk beszélni arról, hogy affordability crisis, lakhatási válság, mert annak az embernek, aki a tápláléklánc végén áll, és meg kéne venni az ingatlant végeredménybe, annak nincs rá pénze. És ugye akkor jött a 300%-os hitel, ami aztán ezt felrúgta, ezt a lassuló piaci helyzetet, és tehát ezt mi is láttuk, tehát novemberben volt a csúcs, és november óta szépen csorgunk lefelé, mostanra meg arról beszélhetünk, hogy több lokációban már árcsökkenést is látunk. Az ingatlan növekedés pedig az MNB lakáspiaci jelentés szerint 19% volt reál értéken országos szinten, ami 25 éve nem volt ilyen magas. Úgyhogy egy szép helyzet alakult ki. Mi a nagyobb gond szerinted az ingatlanpiac tekintetében? A drága lakás, a drága hitel, vagy a kevés önerő?
8: Én elsődleges problémaként az ingatlan árszintet jelölném meg. Ez mindennek az okozója. Tehát zárójelben jegyzem meg, mert az, hogy drágák az ingatlanok, ezt a lakosság egy része azért nem hajlandó elfogadni, mert éppen rendelkezik lakással, és nagyon örülnek ki, hogy drágultak az ingatlanok. A másik részének, aki éppen vásárolni szeretne, de ők vannak jellemzően kisebbségben, pedig érdemi problémát okoz. Én azt látom, hogyha ha lejjebb lenne az árszint, tehát Európa uniós bajnokok vagyunk áremelkedésben több tényező miatt, ha lejjebb lenne az árszint, akkor nem lenne ez a nagyon nagy rászorultság a támogatott hitelre. Alapvetően azt láttuk, az otthonstart példája mutatja meg, hogy jól kereső rétegek jöttek be először alacsony önerővel és nagyon magas hitelarányjal, tehát 70% fölötti hitelarányjal, ami a korábbi piachoz képest 50% volt az átlag, tehát a vételár több mint 20%-át még hitelből fizették ki a korábbi átlaghoz képest. Tehát azt mondja, őket a támogatott hitel tette vásárlóképessé. És ez a probléma abból az

0: alakul ki a hazai ingatlanpiacon. Kicsit megfeszültek az árak, jó, akkor hozzunk be még egy kis támogatott hitelt vagy támogatást, és akkor ezzel elrendezzük a fizetőképes keresletet, csak ugye ez nem tud úgy megjelenni, hogy ne okozzon lökésszerű keresletnövekedést, amihez a kínálati oldal nem tud alkalmazkodni. Innentől kezdve folyamatosan toltuk fel az árakat ezekkel a konstrukciókkal, és kialakul egy olyan árszint, ami fenntarthatatlan. Most mondhatnánk azt, csak vigyük tovább ezt a példát, hogyha holnap bejelentenénk, hogy 0%-os kamattal lehet hitelt, vagy otthonstartot levisszük, vagy otthonstart 2, otthonstart plusz 0%-os kamattal, nagyon komoly keresletet generálnánk, újra növekedne a tranzakciószám, de csak azért, mert megnöveltük volna, vagy megnövelnénk a vásárlóerőt a vevőknél, és ugyancsak nem lenne a kínálati oldalon semmi elmozdulás. Tehát összességében eleveztünk oda, hogy a támogatott hitelek, támogatások eltolták az árszintet, és mindig újabb támogatásért és támogatott hitelért kiáltottak azért, hogy a vevő fizetőképes maradjon, és erről valahogy egy ilyen rehabilitációs kúra keretében jó lenne, hogyha egy kiigazított pályára mennénk át. És nagyon érdekes, hogy ha ugye te ingatlan szegmensből jössz, én a hitel oldalról jövök, és amikor ezt megpróbálom több esetben feszegetni, hogy valahogy egy ilyen konszolidáció az jó lenne, akkor néha szembe jön az, de miért végül is mindenkinek jó, hogyha feljebb megy az ár, mert akkor az ingatlanosok is tudnak dolgozni, a hitelesek tudnak hitelezni, és akkor minden megy. De gyerekek, de mennyire fenntartható ez a sztori? Tehát, hogyha eljuthatunk előbb-utóbb odáig, hogy az egész országban, egész évben egyetlen egy adásvételi tranzakció lesz, és senki nem tud dolgozni. Tehát normális esetben a piac úgy működik, hogy fenntartható módon megyünk előre, az árak azok nem a kereslet mesterséges pumpálása miatt emelkednek, hanem a gazdasági környezettel harmonikus formában. Úgy egy kicsit túl ideologizáltam a helyzetet, bocsánat.
1: Igen. Magyarul nem kellett volna hozzányúlni, az lett volna a legjobb.
0: Valószínűleg igen.
1: Vagy nem ilyen mértékben. Én egyébként alapvetően hinnék az államnak abba a szerepébe, ebbe az újraelosztó szerepébe, illetve abba, hogy felzárkóztassa azokat a szegmenseket, a népességi szegmenseket, akik mondjuk önerőből nem tudnak, vagy mit, nincs lehetőségük, tehát aki nem örökölt a rózsadombon, hanem mondjuk Nógrádba örökölt, az nyilván sokkal rosszabb lapot húzott. Tehát, hogy ide valamit adjunk, nagycsaládosoknak adjunk, én ezzel egyetértek. Az általános mértéke volt talán a probléma.
0: Na jó, de hogy mondjam, igen, legyünk egy kicsit társadalmilag érzékenyek, hogy ezt a jelzőt használjam, de akkor jó lett volna akár csak az otthonstartnál is mondjuk valamilyen szociális megkülönböztetést alkalmazni. Ki az, aki rászorul? Mert ugye, ha én befektetési célra is igénybe vehettem az otthonstartot,
1: mert
0: nem kötelező beköltözni, akkor ugye nettó a negatív hatást tolom tovább, és egyébként az, aki meg... Tehát gyakorlatilag ezeket a programokat, hogyha megnézzük, akkor a hitelképesség előírása miatt gyakorlatilag a pénzügyi előnyt telepíti az átlagnál jobban keresők irányába. És ez az, ami nem az, hogy nem támogatta a rászorulókat, hanem aszimmetriát úgy hozza létre, hogy az egyébként is jobb pénzügyi helyzetben lévőket hozta még jobb pozícióba. És akkor voltak itt egyébként olyan dilemmák, hogy akkor etikus-e ezt kihasználni, vagy nem etikus kihasználni. Egyébként egy-két legalább kérdésként felmerült. Csak ugye az a helyzet, hogy amikor benne van valaki egy piaci helyzetbe, és a pénzügyi előnyt ott hagyja, vagy nem hagyja ott, az egyéni szinten egy más típusú dilemmává válik, és alapvetően ez az egyéni optimalizáció szinten nem viszonylag egyértelmű válaszhoz vezet.
1: Ez így van.
0: Zárójelben itt meg kell jegyeznem, a teljes korrektség kedvéért, hogy annak ellenére,

0: hogy három gyerekem van, egyetlen egy támogatás vagy támogatott hitelformát nem vettem
1: igénybe. Én igen, de visszafizettem.
0: Na.
1: Én elváltam, úgyhogy muszáj volt csak visszafizetni. Lakhatási válságról beszélünk most már, vagy csak budapesti problémáról? Tehát Magyarország szintű lakhatási válság, vagy ez Budapest probléma?
0: Akkor szerintem közelítsünk pénzügyi oldalról. Tehát, hogy pénzügyileg általában az jelent problémát, így az a szakmai definíció alapján, hogyha a lakhatásra összességében többet kell fordítanunk, mint a jövedelmünk 40%-a. Ez, és ugye ebben a lakhatásban benne van vagy a bérleti díj, vagy a hiteltörlesztés, a rezsi, az esetleges felújítás, tehát mindennel együtt 40%-nál többet fordítunk-e. És ez az, ami a gazdaságilag prosperáló helyeken, és értem ez alatt nem csak Budapestet, hanem Budapest, Debrecen, Győr, egyéb pontokat, ez megfeszült, és azok, akik az életpályájuk elején vannak, ez 40%-ot, ha nincs az öröklés, nincs egyébként a szülők asztalra varázsolnak 10-20 millió forintot STB, akkor ez borzasztóan nehézé vált.
1: És még egy ponton megfeszült ez a dolog, hadd tegyek ide hozzá valamit. Ugye, mivel a hozamok leesnek, már a bérleti hozamok, ezért az az ember, akinek van egy ingatlan kiadva bérbe, mivel nem tudnak emelkedni tovább, sőt, visszafelé mennek a bérleti díjak, ezért azt látja, hogy kimegy a bérlő a lakásból, ki kéne festeni, fűtés rendszert kéne korszerűsíteni, ez kéne, az kéne, hát de akkor visszaadok egy év, két év, ki tudja mennyi bérleti díjat. Szóval abszolút, ez is feszül szerintem.
0: Abszolút. És egyébként ugye van az országban még egy történet, hogy egyébként annak ellenére, hogy nagyon sok támogatás, támogatott hitel gyerekszületéséhez volt kötve, ennek ellenére a lakosságszám és a gyerekszületési szám értelemszerűen a kettő együtt intenzíven csökken. Ugye ebből nem következik az, hogy most több ingatlanra lenne szükség, de ugyanakkor meg van egy olyan ennél jelentősebb trend, hogy az ország ország lakossága gravitál a prosperáló területek felé. Tehát mind a mai napig is lehet. Szerintem, hogyha nagyon nekiesünk, biztos, hogy tud fejből mondani példákat, hogy nagyon akarunk, akkor 4,5 millió forintért lakóházat tudunk venni az ország bizonyos pontjain. A kérdés az, hogy valaki szeretne ott élni.
1: Pontosan.
0: Hogyan tudja fenntartani ott magát, hogyan lesz munkája, hogyan fog egy olyan életvitelt kialakítani, amit egyébként a következő 20 évben el tud képzelni. És ez az a demográfiai csökkenés ellenére, ez a trend, ez felülírja a keresleti oldalnak az igényeit.
1: Hát abszolút így van. Nemrég volt egy előadás, ahol éppen azt hangzott el, hogy most nem Budapesten szabad ingatlanba fektetni, hanem bárhol máshol, például Salgótéren. Nézzétek meg, hogy 4,5 millió forintért mi mindent lehet itt venni. Rögtön feltettem a mancsom, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert ugye látom, ismerem az utcaneveket, te ott nem akarsz ingatlant vásárolni. Mielőtt ezt megteszed, menj oda, nézzél körbe, beszélj a szomszéddal, mert most mondom neked, hogy ezt te nem szeretnéd megvásárolni. Nyilván van olyan, aki ebből is tud portfóliót építeni, mert ismerek olyan embert, aki hasonló ingatlanokat vásárol, és ebből nagyon szép hozamokat csinál, de hát ezt azért az átlag, aki befektetőnek tartja magát, ezt nem tudja megcsinálni. Térjünk egy kicsit rá a hitel oldalra, mert ugye azt túlbeszéltük az otthonstart kérdést, azt is túlbeszéltük, hogy nagyon sokan használták ki ezt a lehetőséget, tehát jó nagy volumenű hitelt sikerült kihelyezni a bankoknak, nyilván most az, hogy állami támogatott, azt most felejtsük el nagyvonalúan, mert ugye ez azt jelenti, hogy az adófizetők pénzéből van ez finanszírozva, de azt mondd meg nekem, hogy szerinted mikor nem szabad hitelből lakást venni?
0: Azért szuper általános dolgot így nagyon nehéz megfogalmazni, példával élve a 42-es cipő pont a 42-es lábúakra lesz jó, tehát kisebb lábnál, nagyobb lábnál már nagyon kényelmetlen. Tehát összességében kell megvizsgálni azt, hogy az én jövedelmem, várható jövedelmem az alkalmassá teszi arra, hogy egy adott hiteltörlesztés havonta felvállaljak. A legnagyobb problémát egyébként abban látom, hogyha teljesen mindegy, hogy mennyit keresek, és most az országnak egy jelentős része fel fog háborodni, de kiválasztom az átlagfizetést, ami nagyságrendileg 500 ezer nettó körül van havonta. Tételezzük fel, hogy ennyit keresünk. És akkor felvállalhatok-e én 150 vagy 200 ezer forint havi törlesztést? Erre a választ innen megmondani senki nem fogja. Vissza kell kérdezni, hogy volt-e olyan pillanat az életedben, amikor meg tudtál takarítani 150 vagy 200 ezer forintot abból a fizetésből. Ha neked az lesz az első pillanat, az lesz az első szándékolt pillanatod, amikor felveszed a hitelt, és te tudod, hogy neked az ki kell fizetni, és majd arra a pontra képes leszel ezt megtenni, ott azért elég komoly feszültségek tudnak megjelenni. Tehát a kérdésre válaszolva, hogy lehet, hogy a bank odaadja, de neked szabad-e felvenni, én ezt úgy tesztelném vissza bárkinél, hogy az előző 6 hónapban meg tudtad-e takarítani azt, amit kifizetnél. Nyilvánvalóan más a helyzet, hogyha valaki albérletben él, és az albérleti díjat az egy matematikai művelet, hogy nem ide fizetem, hanem oda fizetem. És alapvetően megint csak a hazai társadalom ismeretek csírái, vannak olyan alsó rétegek, ahol egészen egyszerűen olyan minimális a jövedelem, ahol ez lehetetlen.
1: Igen.
0: Fölötte már van, és ki kell, hogy alakuljon egy megtakarítási képesség.
1: Egyetértek. Van valamilyen ökölszámotok, hogy a törlesztő részlet a jövedelemhez képest mekkora lehet, mert a fölött már veszélyes?
0: Én, ugye van erre egy szabályozás, de szerintem én inkább a gyakorlatot mondanám.
1: Erre vagyok
0: kíváncsi. Tehát ma a piaci gyakorlat az, hogyha hitelt veszünk fel, akkor a hitel felvevő, ez lehet, hogy család lesz, tehát hogy ketten keresik meg a pénzt, a megkeresett pénznek a 33%-át, tehát kb. Az 1/3-át fordítják hiteltörlesztésre. És ez elkezd megfeszülni, hogyha 40% fölé, 50% környékére érünk, akkor elkezd megfeszülni. Mert tehát szerintem az, hogy ezt az átlagot ismerjük, ez egy fontos dolog. Gyakorlati tanács. Nem csinálhatjuk azt. Tehát, hogyha én például tudom, hogy 200 ezer forintot meg tudok takarítani, vagy annyit félre tudok tenni, ez sikerült 6 hónapon keresztül, de pont annyit, nem többet, és hogyha ezt az egészre veszek fel hitelt, és ezért arra fordítom, tehát ha nem marad tartalék a családi költségvetésben, ott előbb-utóbb valami be fog következni, ami váratlan kiadáshoz vezet. Nincs élet váratlan kiadás nélkül, tehát én nem tervezhetem be azt, hogy az utolsó filléremet is kifizetem az adott hónapban. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyi az átlag, 33%. Ha ez a 33% az pont azt eredményezni az én esetemben, hogy mindent elköltök az adott hónapban, akkor ez nem fog reálisan működni. De egyébként beszéljünk egy picit a pozitív oldaláról is. Én azt gondolom, hogy a hitelnek igenis van pénzügyileg építő hatása. És néha vissza szoktam nyúlni Széchenyiig. Széchenyinek az egyik korszakos műve 19. század közepe a hitel. És ugye neki pont az volt a problémája, hogy a gazdasági fejlődés nem létezhetett, mert nem tudott a föld tulajdonára hitelt felvenni.
1: Az ősiség jogán, ugye?
0: Nem lehetett beterhelni, nem lehetett zálogot alapítani rá. És innentől kezdve a fejlődést blokkolta. Tehát a hitelnek van. Tehát hitel nélkül ma egy modern gazdaság nem működik. A feladat az, nem az a feladat, hogy éljük le az életünket hitel nélkül, hanem hogy döntsünk jól egy hitellel kapcsolatban. Meg tudjuk különböztetni, mi az a jó hitel, és mi az a rossz hitel. A mai magyar hitelezésnek a 70%-át az otthonstart adja, további 10%-ot a csok plusz, 80% támogatott hitel, és mielőtt azt hinnénk, hogy a fennmaradó 20% az piaci alapú, ne higgyük, mert annak a negyede is kapcsolódik egy pluszban veszik fel egy támogatott hitel mellé, tehát önállóan a saját adataink szerint 14%-nyi lakáshitel piaci alapú, tehát gyakorlatilag kerekítési szép hibánál tartunk, ebből nem lehet egy lépésbe visszalépni. Hosszabb távon lehet racionalizálni úgy, hogy bekerülnek a társadalmi szempontok, amikről beszéltünk, rászorultsági elv, területi differenciálás, életkor, befektetési cél kihagyása, STB, és én azt gondolom, hitel oldalról a legnagyobb történet az az, hogy az Európai Unió második legalacsonyabb lakossági eladósodottságával rendelkezünk. Helyezzük ezt el. A vállalati eladósodottságunk az átlagon van, az állami eladósodottságunk regionális átlag fölött van valamennyivel, nincs tér, egyedül a lakosságnál van tér, de ott meg az ingatlan áraknak kellene jövedelemarányosan kiigazodni, és ez hosszabb távon meg tud történni.
1: Szerintem lesz ingatlanpiaci kiigazítás, hogyha azt nagyon nagy áres és nem is látjuk, egyszerűen azért, mert nem nyomja az eladó oldalt semmi. Az időbeni korrekció is korrekció, tehát ha hozzászokunk ahhoz, hogy egy ingatlan 1,5 milliós négyzetméter áron van, és ez három év múlva is így van, akkor ez már nem lesz hír. Tehát az egy időbeni korrekció, és akkor ide tartozik az utolsó kérdésem ingatlanpiac tekintetében. Mit gondolsz, hogy mi várható? Ugye azt elmondtad, hogy valószínűsítesz kamatcsökkenést, amennyiben úgy zajlanak a folyamatok, ahogy. Ha kamatcsökkenés lesz, akkor szerintem ez a bizonyos ingatlanpiaci korrekció, ez kb. Ott, ahol 4% köré esetleg alá esik a kamatszint, ott ez valószínűleg megtorpan.
0: A jelenleg látható folyamatok alapján a következő 6-12 hónapra azt gondolom, hogy az ingatlan árak nem fognak száguldani
1: fölfele.
0: Ez azt jelenti, hogy én a paneleknél érzékeltem már csökkenést például.
1: Láttam a cikket, igen, de mi is különben, mi is ezt érezzük.
0: Tehát paneleknél már volt csökkenés. Bizonyos esetekben stagnálás lesz a jellemző. Senki ne értse félre, nem számítok érdemi árcsökkenésre, mert ahogy te mondod, nincs eladói nyomás, nincsen kényszer. Innentől kezdve inkább kitartják, mert senki nem azt nem nézik végig, hogy 5 millióval kevesebbet kapok.
1: Holott egyébként tavaly novemberhez, tehát a tavaly januárhoz képest egyébként nem vagyunk lejjebb. Igen. Tehát igazából lenne hova engedni. De igen, értem. Igen. Tehát, eladói pszichológiával rendben vagyok.
0: Az a típusú, szerintem az ingatlanpiac árkiigazítása az azon keresztül tud megtörténni, hogy a jövedelmek jobban emelkednek, mint az ingatlan árak, tehát az arányok lesznek egészségesebbek, és ehhez azért kell egy hosszú táv. Tehát az én vízióm az, ha nem piszkálunk bele a piacba, értem, új támogatás, új támogatott hitel, nem piszkálunk bele, akkor gyakorlatilag egy ilyen stagnáló, minimális árszint változása a lakáspiacon, a jövedelmek és a gazdaság meg szépen korrigál a történetben. Ennyi.
1: Oké. Sándorfi Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Megtiszteltetés volt, köszi.
1: Köszönöm.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 3 perccel múlt 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen. A bahreini Es-Sahir légibázist és Bin Salman kikötőt, valamint a kuvaiti Arifjant vették célba, azzal indokolva a műveleteket, hogy az említett bázisokon amerikai katonák állomásoznak. Folytatják a térségben lévő amerikai egységek elleni drón és rakétatámadásokat is. A bahreini külügyminisztérium az X-en felszólította a lakosságot, hogy vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, hogy hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Tengeri blokkádot hirdettek a jemeni huszik Szaúd-Arábia ellen, azzal indokolták, hogy nem sokkal korábban a szaúdi erők támadást intéztek a huszik ellenőrizte a jemeni főváros Sanaa nemzetközi repülőtere ellen. Ugyanakkor a világ által elismert jemeni kormány korábban magára vállalta ezt a támadást. A tervezett jemeni blokkád újabb nehézséget jelenthet Szaúd-Arábiának, ami a kőolajszállításokat illeti. Nézzük, hogy mi újság a kőolaj világpiacán. Jelen pillanatban 90 dollár alatt mindkét főtípus, volt-e fölött is. A Brent most 88 dollár 11 centen, míg az amerikai könnyolaj 82 dollár 42 centen jár.
3: Tőzsde hírek.
4: A Wall Street-en nyitás óta a Dow Jones pluszban van, ez 2%-os erősödésnek felel meg, az S&P 500 6%-del, a Nasdaq szintén 6%-kal megy felfelé. Európában elkezdtek gyengülni a mutatók, 2%, illetve 6% közötti a mínusz mértéke, 1,1417 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Idehaza a tőzsde még pluszban van, egy enyhe 1%-os erősödésben a BUX 141.202 ponton, a forgalom 7 milliárd 145 millió forint. 2%-kal emelkednek a MOL részvények, 4.174 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal drágult, 44.710, a Richter 0,3%-kal gyengült, 11.940 forint, a Magyar Telekom 1%-os mínuszban, 2.636 forinton, jelenleg 360 forint 70 fillére az euró árfolyama. A dollár 316, még a svájci frank 390 forint 30 filléren jár. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörét gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva. A kormányfő a Tiszás Velkei György László felszólalására válaszolva mondta azt, hogy Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi sem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 6-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Magyar Péter az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen, de szerinte az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok kinevezettjei vannak ott. A Tisza frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt, erről már a Tisza párt frakció vezetője Bujdosó Andrea beszélt, ugyanakkor a végső döntést még nem hozták meg. Az ellenzéki Mi Hazánknak is lesz saját államfőjelöltje. Duró Dóra ugyanakkor még azt mondta, hogy a párt nem hozott arról döntést, hogy kit javasolnak köztársasági elnöknek. A Fidesz ugyanakkor nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Ezt Németh Balázs képviselő jelentette be közösségi oldalán. A párt szerint az új államfő megválasztása illegitim. Súlyog Tamás még szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma. Harmadik Károly brit király formálisan is felkérte Andy Burnhamet a kormányalakításra, ezzel Manchester volt polgármestere lett Nagy-Britannia új miniszterelnöke. Andy Burnham a kormányfői iroda előtt állva arról beszélt, hogy Nagy-Britanniának meg kell mutatnia a világ számára, hogy vissza tudja állítani stabilitását. Első intézkedésével véget fog vetni például az utcai alvásnak, ezt mondta, és hogy minden tevékenysége középpontjába az emberekkel való törődést helyezi. Andy Burnham részleteket nem közölt, ugyanakkor azt mondta, hogy hamarosan bemutatja majd programját, ami a következő 10 évről szól.
2: Időjárás jelentés.
4: A délutáni órákban is marad a napsütés, a nyugati ország részben még előfordulhat néhol zápor, a szél nagy területen élénk marad, helyenként megerősödik, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. 16 óra 9 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
5: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután. Hétfő van, rövid műsorság, ma 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. A műsor első felében uniós agrár támogatásokról, agrár programokról kérdezem majd Kránic Lívját, ő lesz a szakértő, ő lesz a vendég. Fél öt után pedig egy izgalmas kutatásról, még a világbajnokság előtt volt a vendégem Gyimesi András, a UNESZTAKI kutatója, aki kutatótársaival együtt a VBU új lebonyolítási rendszerének hatásait vizsgálta egy nagyon komoly kutatásban. Akkor beszélgettünk a VB előtt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy most, hogy már látjuk az eredményt, látjuk a győztest, és átéltük az izgalmakat, vagy éppen nem, hogyan értékeljük a tudományos csapat kutatási eredményeit. Szóval erről a kutatásról beszélgetünk majd fél öt és öt óra között, Monitor délután, itt a Trend FM-en, ha kedvük tartja és idejük engedi, rádiózzunk együtt.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Jó rádiózást, Kránic Lívia ül itt a stúdióban, aki csoportvezető, vezető, szakértő, Agrár Közgazdaság Intézet Nonprofit Kft. És KAP szakértő is. Na, akkor ezeket rögtön magyarázza meg, legyen szíves, kedi csókom, örülök, hogy eljött hozzánk.
2: Igen, igen, üdvözlök mindenkit. Kránic Lívia vagyok, az Agrár Közgazdasági Intézetnél dolgozok, tehát az az anya intézmény, ahol...
1: Ez a bázis.
2: Igen, az a bázis, ahol én most jelenleg vezető szakértő, csoportvezető vagyok. Az Agrár Közgazdasági Intézetről azt kell tudni, hogy a minisztérium az Agrárminisztérium háttérintézménye. Alapvetően közgazdászok dolgozunk ott, akik a minisztérium megrendelésére különböző háttértanulmányokat, elemzéseket, piaci elemzéseket készítünk különböző témában. Tehát foglalkozunk a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, de van egy csapat, aki a társadalomkutatással foglalkozik, vidékfejlesztési témák kapcsolódnak hozzánk, de most például az asszály kapcsán nagyon sok öntözéshez, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó elemzés készül az AKIM belül. Több statisztikai rendszert működtetünk, például az agrárpiaci információs rendszert, a tesztüzemi rendszert, illetve a piaci árinformációs rendszert. Ezek adják alapvetően az információknak, illetve az adatoknak a bázisát, és akkor erre építve tudjuk felfűzni mi az elemzéseinket.
1: Ez volt az AKI.
2: Ez az AKI, így van. És az AKI-n belül működik egy egység, egy csoport, aki kevésbé elemzéseket, sokkal inkább szolgáltatásokat nyújt a gazdálkodók számára, a szaktanácsadók számára. A mi feladatunk az az, hogy a közös agrárpolitikának, tehát annak
1: az uniós közös
2: agrárpolitikának, annak az agrárpolitikának a végrehajtását segítse, ami gyakorlatilag a gazdálkodóknak a forrást,
1: hát
2: a támogatást.
1: Az egyik híd, ugye? Tehát az unióból egészen a gazdákig. De így nagyon van. Sok más szereplőt is bekapcsolnak. Még erről
2: így
1: is
2: van, próbálunk hidak lenni, tehát a KAP hálózat, az a közös agrárpolitikának a hálózati szerve, és az AKI-n belül mi vagyunk ennek a hálózatnak az egyik támogató egysége. A mi feladatunk, hogy az innovációt és a digitalizációt erősítsük. Tehát, hogyha van egy krízis helyzet, akkor megmutassuk azt, hogy milyen innovációs megoldások vannak. Tehát alapvetően a fő feladatunk az, hogy különböző tudásátadási eszközökkel segítsük a gazdálkodókat, a szaktanácsadókat, összekapcsoljuk a különböző szereplőket, úgyhogy ennek megfelelően mutató üzemi rendezvényeket szervezünk, workshopokat tartunk, kiadványokat írunk és készítünk, és próbáljuk eljutatni a célközönséghez. Akkor podcast beszélgetésekben veszünk részt, egyre több a videós tartalom, tehát különböző eszközökkel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a gazdálkodók egyrésztről tájékoztatást kapjanak a forrás lehetőségeiről, másrésztről pedig reagálunk az aktuális helyzetekre. Fontos az, hogy ezt nem mi csináljuk egyedül, hanem van egy úgynevezett zöld támogató egység, és van egy vidéki és térségfejlesztési támogató egység. A vidéki és térségfejlesztési támogató egység, ők a vidékfejlesztéssel, helyi közösségek fejlesztésével és azoknak a hálózatának a támogatásával foglalkozik. Nekik például most van pont egy nagyon jó kezdeményezésük, az úgynevezett nyitott portanapok, aminek az a célja, hogy agrárturisztikai szempontból láthatóak és bemutathatóvá tegye a kistermelőket.
1: Hogy legyen egy másik lábuk, ugye? Azon túl, hogy termelnek valamit.
2: Így van, illetve hogy a fogyasztókkal megismertesse a kistermelőknek az életét, az, hogy az az adott termék, vagy élelmiszer.
1: Ez hol készül, kitől készül, hogy ilyen? Pont úgy, mint a borászatnál.
2: Így van. Tehát gyakorlatilag...
1: Ott ez jól működik láthatóan.
2: Így van. Nyitott port a napok egyfajta platformot teremt arra, hogy a fogyasztó találkozik azon a termelővel, és látható váljon számára, hogy a mögött az adott termék mögött ki az, aki azt elkészíti. Úgyhogy hogy pont most került meghirdetés, és szeptember-októberben lesz 4 olyan hétvége, amikor ezek a nyitott porták, tehát ezek a kistermelő gazdaságok, ezek látogathatók, bizonyos helyi lokális térségben egy kupacon elérhetőek, tehát hogyha valaki kirándulni akar a családjával, akár Budapestről, vagy innen Pest megyéből, akkor érdemes megnézni, hogy ezek a nyitott porta napok milyen időpontban hol lesznek elérhetőek, mert tényleg rendezvényekkel, bemutatókkal várják a fogyasztókat,
1: meg a transzparenciát is fontos ez, mert az ember azért hajlamos néha az olcsóbbat, meg a tömegterméket vásárolni, és nem veszi meg a kistermelőt, az őstermelőtől azt, mert az hát, ha nem olyan nagyon szép, hát ha nem akkora, vagy esetleg drágább, de hogyha az ember látja a mögötte levő munkát, meg tudást, és valamilyen módon ez átlátható, és akkor persze magyar gazda, magyar munkahely, sok minden eszébe juthat, ez biztos, hogy akkor ez a nyitott porták végülis ezt a célt is szolgál. Arról nem beszélve, még egyszer mondom, hogy attól, hogy valaki termel valamit, még nem biztos, hogy meg is él a piacon, tehát hogyha van egy ilyen idegenforgalmi lehetőség, arra akár más szolgáltatás is ráépülhet.
2: Ez a diversifikációnak, illetve a több lábon állásnak egy formája, úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy a nyitott porta.
1: Kopogjon be a nyitott portákon, szeptember-október.
2: Napok.hu honlapon nézen utána, és éljen a lehetőség.
1: Na de vissza akkor a KAP hálózathoz, meg akkor meg önökhöz, végülis akkor itt innováció, digitalizáció, tudásáramlás, ugye?
2: Igen,
1: ez a legfontosabb.
2: Igen, de nem említettem a zöld támogató egységet, ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül működik. Az ő feladatuk az, hogy a gazdálkodókat a zöld átállásban segítse. Tehát nagyon nagy összegek kerülnek támogatásra a gazdálkodók számára, hogy különböző programokban részt vegyenek, az agrárkörnyezetgazdálkodási program, az agrárökológiai program, a Natura 2000-es program, ezek mind-mind kulcskifejezések, azért is említem így őket, de ezekben a programokban való részvételt segíti a zöld támogató egység, úgyhogy ők is kiadványokkal, különböző tereplátogatásokkal segítik a gazdálkodókat, úgyhogy őket is érdemes követni.
1: Igen, és hát szerencsére ez a dolog, ez működött az elmúlt években is, tehát ez zavartalanul működött az agrártámogatások rendszere.
2: Igen,
1: ezek a pénzek hozzáférhetők voltak,
2: van,
1: ez azért
2: van.
1: Fontos,
2: tehát
1: mert
2: a jogállamisági mechanizmus a közös agrárpolitikát nem érintette, úgyhogy így van, itt gyakorlatilag zavartalan volt
1: itt
2: a kifizetés, így van. Sőt, Magyarország 80%-os támogatási intenzitással segítette a közös agrárpolitikának a kifizetéseit is, tehát egy jóval nagyobb nemzeti hozzájárulás volt elérhető, mint más tagországok esetében, úgyhogy igen, sok pénz ment ki.
1: Mik a legfontosabb eredményeik, hogy ezeket össze lehet foglalni a KAP-nak, a KAP hálózatnak?
2: Több eredményt is fel tudunk szerintem mutatni, hogy 24 óta működünk, mind a három támogató egység. Most már köztünk egy ilyen jó együttműködés, és egy nagyon jó viszony alakult ki, tehát így...
1: Tehát nem konkurenciája egymásnak,
2: nem
1: nyilván,
2: egymás,
1: ez három lábú szép.
2: Van, nem, hanem egymást segítjük. Ez az egyik eredmény, de nyilvánvalóan ez szükségszerű ahhoz, hogy működjön egy hálózat, de az, hogy egyre többen követnek bennünket, egyre több gazdálkodó figyel fel a lehetőségeinkre. Most például április végén Hollandiában volt egy tanulmányutunk, ahol a vízgazdálkodásnak a lehetőségeit néztük meg. Számos gazdálkodó jött velünk ki Hollandiában, de most például egy osztrák tanulmányútnak a finanszírozásába tudtunk beszállni, oda is több gazdálkodó megy ki Ausztriába, hogy megnézze a gyümölcstermesztésnek a különböző technológiai megoldást.
1: Nem bánja, ha belekérdezek ebbe a dologba, mert engem nagyon érdekel ez a vonal, meg a stafétabot átadás, meg a gazdálkodók életkora, átlag életkora, és nagyon sokat panaszkodnak az agráriumban arról, hogy a fiatal gazdák nincsenek olyan számosan, mint mondjuk, ha már Hollandiát, vagy akár Ausztriát említette. Tehát az utánpótlás ebben a vonatkozásban azért mindenképpen egy fontos kérdés lenne. Hogy látja, hogy kik azok, akik követik önöket, és nyilván, ha már digitalizáció, meg innováció, meg tudásáramlás, azt gondolnám, hogy azért a fiatalok hamarabb kapnak ezen a lehetőségen, mert nekik ez kézre áll, akár fiatal gazdákról van szó. Tehát ebben önök látnak mozgást, hogy igenis van utánpótlás, vannak fiatalok, akik mondjuk egy-egy ilyen tanulmányt beneveznek, hogy a holland vízgazdálkodásból valamilyen módon ikletet merítsenek.
2: Igen, azért azt látjuk, hogy van egyfajta korreláció a között, hogy kik követnek minket, és mi az életkoruk, tehát a között van egy egyértelmű kapcsolat. Tehát a fiatalabb generáció, de én fiatalabbnak tekintem a 40-50 éveseket.
1: Ők is. A derékhad, hát igen.
2: Így van. Tehát egyértelmű az, hogy érdeklődnek, egyre könnyebb egy-egy lehetőségre összeszedni a jelentkezőket, a résztvevőket, de azért a generáció váltás kérdésénél sokkal komplexebb, és tágabb, és nem feltétlenül vonható le következtetés abból, hogy minket kik követnek, illetve hogy a generációs megújulás az ágazatban milyen dinamikával, illetve hogy megy végbe. De erre például pont az Akinak van, tehát a közgazdasági intézetben, ahol dolgozok, most pont van egy folyókutatásunk, hogy ágazati szinten, tehát az egyes ágazatok szintjén vizsgáljuk azt, hogy a generációs megújulás, illetve a korszerkezet az hogyan alakul, és milyen beavatkozási lehetőségek vannak, úgyhogy az év végével szeretnénk kijönni egy ilyen helyzetképpel, ami majd ad egy átfogó itinert a minisztérium számára, hogy milyen az egyes ágazatokat,
1: milyen módon, lehet, milyen csatornával, milyen eszközökkel, így van, mert ez generáció függő.
2: Így van, mert vannak bizonyos ágazatok, ahol már annyira multinacionalizálódtak a cégek, hogy ott már a generációs megújulásról kevésbé lehet beszélni, ott mondja menedzsment van, de azért számos olyan ágazat van, ahol még sok kisebb termelő van, és ott egyértelműen téma az, hogy hogyan lehet őket segíteni ebben a folyamatban. És nyilván a támogatás politika, mert most pont júniusban fog megnyílni a gazdaságátadás támogatása többedik körben, amire amúgy nagyon nagy az érdeklődés.
1: Már hogy a gazdaságot egy következő generáció átadom, és ehhez támogatást kaphatok az Uniótól? Látja, erről még például nem hallottam.
2: Így van, a közös agrárpolitika keretében, ez júniusban fog ismét megnyílni, de ugye ez a pénzügyi ösztönző, azért a pénzügyi ösztönző mellett kell ennek a lelki részével is foglalkozni, hiszen egy gazdálkodó felépítette a gazdaságát, az élete munkája van benne, és átadni egyik napról a másikra.
1: Ez minden szektorban nagyon nehéz, az agrárban is nyilván.
2: Ez nem egy könnyű folyamat, úgyhogy azon túl, hogy támogatás politikai eszközökkel, jogi eszközökkel próbáljuk őket, vagy a minisztérium próbálja őket segíteni, azon túl fontos, hogy megkapják azt a...
1: Hát azt a pszichés támogatást.
2: Pszichés támogatást, igen, amivel ezt a folyamatot végig tudják.
1: Jó, de erős figyelni kell, mert a jó gyakorlatok, meg akár most az anyagi, vagy a financiális, vagy a jogi, vagy a pszichés, de az mindenképpen, ha el tudnak jutni az érintettekhez, és ebben ugye a szereplők összekapcsolat fontos feladatuk, ez mindenképpen fontos. Milyen eredmények vannak még? Nyilván ennek a tudásátadásnak, tájékoztatásnak van egy íve az elmúlt években.
2: Igen, amit mi egyértelműen eredményként élünk meg, hogy a piacon való beágyazódottságunk az erősödik. Tehát ez abból érzékeljük, hogy egyre több egyesület, civil szervezet keres meg minket, hogy szervezzünk együtt rendezvényt. Például most pont a vidéki támogató egység következő hetekben fog együtt rendezvényt szervezni a Fruitweb-bel, a Magyar Paradicsom Napja megnevezéssel, ahol a paradicsom termesztés őket hívják össze, és beszélgetnünk az aktuális betegségekről, problémákról és azokra adható megoldásokról. Tehát, hogy egyre több olyan szervezet keres meg minket, de mi is említhetnénk az Agriát. Például az Agriával most meg kezd kialakulni egy olyan jól működő kapcsolatrendszer, aminek köszönhetően a fiatal gazdákat meg tudjuk egyszerűbben és könnyebben szólítani. Tehát azt érezzük, hogy 2,5 év kellett ugyan, de mostanra elértünk oda, hogy a beágyazódottság az
1: platformot is keresik, de egy ilyen marketplace, és ez lehet civil, lehet tudós, lehet önkormányzat, lehet állami szektor, de végülis önök...
2: Így van, mellé tudunk állni, és közvetítőként meg tudunk jelenni, és hogyha a civil szervezet, vagy a különböző szakmaközi szervezet hozza a tartalmat, mi hozzuk az erőforrást, akkor abból egy egészen hatékony és működő dolog tud kijönni. jönni.
1: Az miért fontos, hogy a zöld, az innovációs meg a vidékfejlesztési fókuszokat külön kezeljük, vagy külön kezeljék, és egy transzparens legyen, egy közismert legyen?
2: Alapvetően a hármas leosztás az a közös agrárpolitikának a célrendszeréből következtethető. Mindhárom eleme markánsan megjelenik a kapom belül, és emiatt.
1: Tehát vannak külön profilok, és vannak közös részhalmazok.
2: Így van,
1: ezt halmazábrán tudom jól elképezni.
2: Így van. De nagyon egyre több a közös tevékenységünk is, tehát például most a carbon farming témában készül egy közös kiadványunk, hiszen ahhoz a zöld támogatóegység is hozzáteszi a saját tudását, de mivel ez egy ilyen nagyon kutatás, meg innováció intenzív terület, ezért mi is hozzá tudunk tenni a carbon farming szénmegkötés témájához azzal, hogy hozzuk a jó gyakorlatokat, illetve hozzuk a külföldi példákat, amiket itthon adaptálni lehet.
1: Ez az innovációs verseny, ez a szénmegőrző gazdálkodás, ez a carbon farming, ez hogyan valósul meg?
2: A Szojlaton, így hívják, innovációs versenynek a módszertana az alapvetően külföldről jött, a Magyar Talajtani Kutatóintézet, a Hunren Hálózat Talajtani Kutatóintézete kapta ezt a módszertant, és ő keresett meg minket, hogy ezt Magyarországon szuper lenne, ha tudnánk adaptálni, és tök jól lenne megrendezni ezt az eseményt. És akkor így karoltuk fel együtt a zöld támogatóegységgel, hogy igen, emögé be kell állni, mert tényleg egy jó módszertan, egy jó gondolat, és végre nem egy klasszikus workshop, hanem ennek keretében tényleg az ötletek ki tudnak bontakozni, sokféle szereplő tud együtt gondolkozni, tehát abból meg egy ilyen csodás együttállással akár szuper eredmények is kijöhetnek, úgyhogy mindenképpen éreztük ebben a lehetőséget, és akkor mögé álltunk a kapacitásokkal, illetve erőforrásokkal. Tehát gyakorlatilag ez egy innovációs verseny, amiben csapatokban dolgoznak a résztvevők, akik valamilyen valós megoldást keresnek, valamilyen valós problémára. Mindezt egy elméleti szinten. Tehát, hogy nem megyünk ki terepre, hanem egy szerepjátékhoz hasonló módon dolgozunk egy gyakorlati
1: problémának a megoldását. Tehát az ötletek csapnak össze, de a lényeg a szénmegőrzés meg a szénmegkötő, ugye, gazdálkodás, de nem terepen.
2: Gyakorlatilag egy szerepjáték, egy szimulációs folyamat, amiben a résztvevők megmérettethetik magukat.
1: Kránitz Lívia volt a vendég nálunk a Trend FM-ben, az Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, KAP szakértő, most már minden rövidítést értünk is tudunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm, hogy eljöhettem.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az iráni forradalmi gárda újra támadást intézett kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen. A bahreini Es-Sahir légibázist és Bin Salman kikötőt, valamint a kuvaiti Arifjant vették célba, azzal indokolva a műveleteket, hogy a bázisokon amerikai katonák állomásoznak. Folytatják a térségben lévő amerikai egységek elleni drón és rakéta támadásokat is. A bahreini belügyminisztérium az X közösségi oldalon felszólította a lakosságot, hogy vonuljon biztonságos helyre. A kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pezeshkian, iráni elnök kijelentette, hogy hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok mindig nyitott a valós diplomáciára, de a megkötött korábbi megállapodást Irán felrúgta. Ezt mondta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter. Szerinte Irán nem tartja magát a június közepén aláírt megállapodáshoz, amely kimondja a hormozi szoros szabad forgalmát minden áthaladási díj nélkül, valamint az ott közlekedő hajók elleni támadások leállítását. Tengeri blokkádot hirdettek a jemeni huszik Szaúd-Arábia ellen. Az iránbarát jemeni lázadók a lépést azzal indokolták, hogy korábban a szaúdi erők támadást intéztek a huszik ellenőrizte jemeni főváros Sanaa repülőtere ellen. Ez azért is érdekes, mert korábban ezt a támadást a másik jemeni kormányzat a hivatalosan elismert vállalta magára. A blokkád minden esetre újabb nehézséget jelenthet Szaúd-Arábiának, ami a kőolaj szállításokat illeti. Volt 90 dollár fölött is a kőolaj, most az alatt 88 dollár 13 centra Brentára, az amerikai könnyőolajé 82 dollár 47 centen.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde zárás előtt fél órával még emelkedik, igaz mindössze 51 ponttal, 141.052 ponton jár, a forgalom 7 milliárd 589 millió forint. Erősödnek a MOL részvények 0,4%-kal, 4.184 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,2%-os pluszban 44.570 forinton, a Richter 0,4%-kal mínuszba került, ez 11.930 forintos részvényárat jelent, a Magyar Telekom 0,3%-kal gyengül 2.632 forinton, egy komolyabb 3,6%-os zuhanásban a 4iG 1.753 forinton áll. Jelenleg az euróért 360 forint 80 fillért kell adni. Európában a főbb indexek gyengülnek 1/10 illetve 0,7% közötti mértékben. A Wall Street-en a Dow Jones 0,2%-os pluszból jön lefelé 0,3%-os mínuszba, az S&P 500 0,6%-kal felfelé megy, a Nasdaq szintén 0,6%-os erősödésben jár. 1,14 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Harmadik Károly brit király formálisan is felkérte Andy Burnhamet a kormányalakításra, ezzel Manchester volt polgármestere lett, Nagy-Britannia új miniszterelnöke. Andy Burnham a kormányfői iroda előtt állva arról beszélt, hogy Nagy-Britanniának meg kell mutatnia a világ számára, hogy vissza tudja állítani stabilitását, emlékeztetve mindenkit arra, hogy 10 éven belül ő már a 6. miniszterelnök lesz. Horvátországban turistáknak okozott súlyos sérülést a rendkívüli időjárás. A vasárnap hajnalban lecsapó víztölcsér jelentős károkat okozott a horvátországi Lošinj szigetén, a viharban ketten megsérültek. Krk egyik kempingjében pedig villámcsapás ért egy nőt, akit újra kellett éleszteni. A súlyos sérülteket a kórházak intenzív osztályain ápolják. A légnyomás hirtelen változása által kiváltott meteo cunami során az Adriai-tenger szintje rövid idő alatt jelentősen megemelkedhet, majd gyorsan visszasüllyedhet. Ez történt az elmúlt napokban többször is. A horvát meteorológiai szolgálat mára is zivatarokat és felhőszakadásokat jelzett az Adria térségében, és a teljes horvát tengerpartra elsőfokú sárga figyelmeztetést adott ki.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután hátralévő részében zavartalan lesz a napsütés, a szél ugyanakkor nagy területen élénk marad, most 26-31 fok van, késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 5 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Gyimesi András van itt a stúdióban, Hunrenc Taki kutatója, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. És szereti a futballt?
5: Igen, köszönöm a kérdést. Hát szerintem ilyenkor, amikor futball
1: VB van,
5: akkor igazából mindenki azt fogja mondani, hogy szereti a futballt.
1: Az önök kutatása, a Hunrenc Taki kutatása, spoilerezek, hogy miket állapított meg. Megduplázódik a tét nélküli meccsek száma, A. B. A holt versenyszabály megöli az izgalmakat, C. Van pozitív fordulat, ezt majd a végén elmondja. Miért kell ezt kutatni, vagy mit kellett most kutatni? A FIFA szabályváltozást, meg a 48 csapat mit hoz a nézőknek? Tulajdonképpen ez itt a kérdés.
5: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
1: Gyimesi András és Csató László, a Hunrenc Taki kutatói. Hogy jött az ötlet, hogy, és ezt közösen publikálták ezt a kutatást, hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzanak?
5: Igazából ennek egy ilyen előszele volt, hogy már korábban elkezdtünk azzal foglalkozni, korábbi években már, hogy azt vizsgáljuk, hogy bizonyos lebonyolítási rendszerek miatt mennyire lesz izgalmas az egyes tornáknak általában az utolsó fordulóra koncentráltunk, mert ott fordulnak elő legtöbbször ilyen anomáliák. És most igazából konkrétan ezt a módszert, amivel ezt vizsgáljuk, ezt a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán jutott eszünkbe, hogy meg lehetne nézni, hogy az utolsó meccsek közül mennyi lesz az érdekes, meg nem érdekes, és nem csak úgy, hogy van-e tétje, vagy nem, hanem hogy mennyire erős az ösztönző a csapatok számára. És akkor hát ez igazából kézenfekvő megoldásként adódott, hogy hát ha ennyi változás van itt a labdarúgó világbajnokság kapcsán, akkor ezt itt is megvizsgáljuk. De egyébként ez korábban már bajnokok ligájára is.
1: És mindig futballra koncentráltak? Lehetne ez más sportoknál is ugyanígy, nem?
5: Teljes mértékben. Eddig igen, de tervezzük ezt más sportágban.
1: Hát nem azt mondom, hogy én a Forma 1-et szeretem, tehát a Forma 1 is állandóan változtatják a szabályokat, ott is lehetne így matekozni. Na jó, és hogy ment az egész? Tehát kíváncsi vagyok ennek a folyamatára. De úgy mesélje, legyen szes, mert én bölcsész vagyok, nem matematikus, jó, nem kutató.
5: No, hát igazából az egész, ahogy mondtam, onnan jött, ez szerintem egy ilyen érdekes jelenség volt, amikor a 2024-25-ös labdarúgó bajnokok ligájában az utolsó fordulóban volt egy Paris Saint-Germain-Stuttgart meccs, ekkor született meg az ötletünk. Azért, mert erről a meccsről mindenki úgy beszélt, vagy sokan, sok cikk is kijött róla online, hogy nagy valószínűséggel döntetlenre fognak játszani a csapatok, azért, mert döntetlennel mind a két csapat ott lett volna az egyenes kieséses szakaszban biztosan. Vereséggel meg egyébként még volt matematikai esélye, hogy kiesnek. Több emberrel is beszéltem, volt egy Brűs csapatának szurkoló belga ismerősem, aki kifejezetten aggódott, hogy az ő csapata azért fog kiesni, mert hogy ez a két csapat...
1: Ezek X-elnek.
5: Tehát ez egy összejátszás, gyanús mérkőzés volt, mert hogy hát mind a kettőnk meg feldöntetlen. Egyébként volt egy ilyen, tehát ez azóta nagyon érzékenyek erre a sportszervezők, mióta 1982-ben ez a NSK Ausztria elhíresült mérkőzésen, ott tényleg megcsinálták a csapatok, hogy tudták mindkét csapat, az NSK is meg Ausztria is, hogy 1-0-ás NSK győzelemmel mindkét csapat tovább jut, és 10. percben meg is volt a gól, és utána végigpasszolgatták a mérkőzést. És ez egy ilyen, ez a Gihoni szégyen néven vonult be a történelembe.
1: A futball történelembe. Ez az én szégyenem, hogy ezt én nem hallottam. Jó, világos, de ezt nagyon nehéz bizonyítani, de jó, ebben nem is akarok be. Rendben, tehát akkor magyarul lehet olyan a csillagok állása, hogy mind a két csapat tudja azt, hogy neki jó mondjuk az X, ugye? És akkor itt ez történt. Tehetett meg, nem tudom azt, hogy mi történt
5: ez valójában ezt PSG-re. A Paris Saint-Germain megnyerte 4-1-re ezt a mérkőzést.
1: Valakinek nem szóltak, és rúgott egy mester álmos.
5: Igen. Tehát hát, hogyha megszerzik a vezetés, ez nyilván nem mindig fordul elő, de hogyha véletlen úgy adódik, akkor lehet, hogy egyébként a Paris Saint-Germain is azt nyilatkozta, hogyha a meccs utolsó negyed órájában úgy áll a mérkőzés, akkor lehet, hogy a döntetlenre fognak játszani. Na és akkor igazából itt jött az ötlet, hogy nem csak azt kéne kéne, meg, mert elvileg ennek a meccsnek volt tétje, mert valami kicsi valószínűséggel mind a kettő csapat kieshetett, meg, tehát hogy nem volt teljesen érdektelen a mérkőzés, meg nem is volt matematikailag biztosítva döntetlen esetén se a továbbjutás, csak valami 99% volt. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy korábbi kutatások azt vizsgálták csak, hogy van-e tétje vagy nincs, és azt is vizsgáljuk meg, hogy mennyire erősek az ösztönzők a két csapatnak, és az alapján azt is próbáljuk megmondani, hogy mennyire kompetitív ez a, vagy mennyire erős az ösztönző a győzelemre a mérkőzésen. És akkor igazából erre dolgoztunk ki egy módszert, ami azon alapul, hogy hát igazából be lehet azonosítani, hogy az egyik csapatnak a mérkőzésen háromféle ilyen ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy...
1: Pénz. Jó, igen, nem.
5: A fő ösztönzője az egyértelműen a pénz lehet, de hogy sportszakmai szempontból háromféle ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy nincs ösztönzője, mert hogy nem érdekli, hogy már igazából vagy továbbjutott, vagy kiesett, nem számít neki a mérkőzés. Igen. Itt most abból indultunk egyébként ki, hogy az mindegy a csapatoknak, hogy hányadik helyen jutnak tovább, mert erre vannak ilyen tapasztalati bizonyítékok, hogy ez egyébként ezt nem nagyon szokták figyelembe venni a csapatok. Akkor egy másik ösztönző lehet az, hogy ezt ilyen támadó ösztönzőnek neveztük el, amikor többet nyernek tehát, hogyha a 0-0-hoz képest viszonyítjuk, tehát a 0-0-es döntetlen álláshoz, amitől kezdődik a meccs. Igen. Ez az ilyen benchmark. Hogyha ehhez viszonyítunk, akkor többet nyer a győzelemmel a csapat, mint amennyit a vereséggel veszítene. Tehát például ilyen csapat lehet egy olyan, amelyik tehát a győzelemmel biztos, hogy tovább jut, döntetlennel meg vereséggel meg biztos, hogy kiesik. Tehát igazából a döntetlen neki nem ér semmit, mindenképpen támadnia kell, tehát mindenképpen gólt kell szereznie ahhoz, hogy tovább jusson, és akkor ez ösztönzi arra, hogy támadó focit játszon. És akkor van a harmadik, az meg a védekező ösztönző, amikor igazából döntetlennel is, meg győzelemmel is, tehát döntetlenhez képest nem nyer sokat a győzelem.
1: Ilyet láttunk már itthon is.
5: Hát ugye a sokan. Paris Saint-Germain Stuttgarton is sokan erre számítottak, mert ott ugye sokat veszíthettek a vereséggel, de a győzelemmel nem nyertek szinte semmit, mert a döntetlen is ugyanolyan jó lett volna neki. És akkor ez a háromféle ösztönző alapján, az, hogy nincs ösztönző, a támadó meg a védekező, ugye ez mind a két csapatra megvan ez a három, és akkor ez alapján be tudjuk kategorizálni a meccseket, hat kategóriában, mert az alapján, hogy mondjuk van olyan, hogy egyikőjüknek sincs ösztönző.
1: Mind a kettőnek van.
5: A legideálisabb helyzet az, amikor mind a kettőnek a nézői szempontban, amikor mind a kettőnek támadó ösztönzőik vannak, mert az egy valószínűleg egy ilyen nyílt sisakos küzdelem lesz. Ez alapján tudtuk bekategorizálni a meccseket, és ezt vizsgáltuk igazából ebben a kutatásban, hogy ezen a világbajnokságon ezeknek az aránya az hogyan módosul az előző világbajnokságokhoz.
1: Ahhoz képest, hogy a 32 helyett ugye 46-48 csapat van, ugye ez is változtat. Ezen a kérdezem, hogy ez is változtat, meg hogy a harmadikokkal mi történik, ugye, vagy ott is van valami az egyenlőség, vagy gólarány, ugye, tehát itt is belenyúlt a FIFA. Tehát ezek a szabályváltozások az összképet módosították-e a végén, hogy milyen lesz ez a VB az előzőhöz képest? Erre lehet következtetést lejutni?
5: Abszolút, tehát hogy pont ezt néztük.
1: Hú, de rajta vagyok most ezen. Igen.
5: Pont ezt néztük, hogy ezek a szabályváltoztatások, ezek mit fognak okozni, mert hogy igazából azt gondoljuk, hogy

0: a csoportból, ez egy nagyon meghatározó része. És hát mi azt találtuk, hogy ebben igazából három dolgot módosított a FIFA, ami mind befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Az egyik az az, hogy ugye 48 csapatra bővítették a létszámot. A második az az, hogy igazából most már nem 16 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszban, hanem 32. Tehát igazából a 48-ból 32 csapat tovább jut. Tehát a kétharmada válogatottaknak. A harmadik pedig az, hogy nem a gól különbség számít, holt verseny, pont egyenlőség esetén, hanem az egymás elleni eredmény. Igen. Mind a háromnak külön megnéztük a hatását arra, hogy mennyire lesz.
1: Hát eleve az, hogy a 32 tovább jut a 48-ból, jól mondom? Hát az eleve higítja ezt az egészet az utolsó körben, nem?
0: Tehát igen, higítja az is, eleve a 48 csapat is, tehát igazából jóval könnyebb tovább jutni, főleg a nagy csapatoknak, mert hogy átlagosan, mivel 48 csapat van, ezért gyengébb ellenfelekkel fognak találkozni.
1: Hát ezért nem verték meg a spanyolok a zöldfoki szigeteket. Ezt az egy meccset láttam. Tehát ugye 0-0, gratulálok.
0: Ezért jutottak ki a zöldfoki szigetek eleve, mert amúgy...
1: 32-ben nem jutottak volna.
0: Valószínűleg nem jutottak volna. Igen, bár nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg nem. Hát és azt találtuk, hogy például lesz, hogy 48 csapatra bővítették, ez egyértelműen negatív hatással van arra, hogy mennyi ilyen teljesen érdektelen meccs van az utolsó fordulóban. Nagyjából csak ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egy ilyen 20% körüli arányról, mert olyan nagyjából az eddigi VB-ken picit 20% alatt volt az ilyen érdektelen mérkőzések aránya, ahol egyik csapat sem érdekelt semmiben, mert nincsenek ösztönzőik. Ezt nagyjából 30-ra emeli önmagában ez. Nagyjából ennek ez az ilyen egyetlen ilyen jelentősebb következménye. Az egy hát látszólag nem egy fontos változás, hogy a gólkülönbség helyett az egymás ellen eredmény számít a pont egyenlőség esetén, de valójában, hogyha belegondolunk, így előállhatnak olyan helyzetek, hogy mondjuk, nem tudom, A csapat játszott B csapattal már korábban a csoportkörbe, és az utolsó körbe már igazából A csapat mindenképpen tovább fog jutni B csapat rovására, mert már nem
1: ezért nem vagyok érdekelt abban, hogy lődözzem a gólokat, ugye?
0: Így van, hogy mindegy nekem igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra nyerem meg a mérkőzést,
1: mert nem számít
0: a gólkülönbség. Csak akkor számít, hogyha az egymás elleni eredmény az döntetlen. És ez egyébként, ez pedig tovább, még tovább növeli egyébként ezeknek az érdektelen meccseknek az arányát, mert szűkíti a lehetséges csoport végeredményeket. Tehát már lehetne az például, hogy B csapat gólkülönbséggel meg tudja előzni A-t a korábbi rendszerbe, de a mostani rendszerbe, mivel már játszottak korábban egymással a csoportba, ezért lefutott, ezért ha 3 pont a különbség köztük, hiába nyer a B a C ellen.
1: Egy kevesebb lamentálás lesz így a különböző szakkommentátor kollégáktól, nem, hogy hát ha majd esetleg ők azt játsszák, és akkor mi még rúgnánk 3, ezeket tele volt a padlás.
0: Ezek lesznek most is szerintem.
1: Csak nem annyi, nem? Hát a gól különbsége nem?
0: Egyébként igen, nem annyi, de ez egyébként így egy kevesebb gondolkodás, igen, vagy kevesebb opció, kevesebb lehetőség jöhet ki, és igazából a csapatok is tudni fogják már, hogy mi az állás már két forduló után.
1: Mi a jó hír?
0: Igen, jó hír is van. Elsősorban azon válogatottak szurkolói számára, akik hát a továbbjutásért fognak küzdeni a csoportkörbe. Tehát ha például Magyarország kijutott volna, akkor nekünk lehet, hogy ez egy nagyon jó hír lenne izgalom szempontjából. Hogy azoknak a meccseknek is megnő egyébként az aránya, amik ilyen offenzív ösztönzőket tartalmaz mind a két csapatnak. Tehát ahol mind a két csapatnak támadnia kell mindenképp a győzelemért. Ezeknek nagyjából...
1: Ez a harmadik helyekért?
0: Igen, ez leginkább azért fog bekövetkezni, mert nagyon ritkán fog ez most bekövetkezni ebben az új rendszerben, hogy valamelyik csapat már biztosan kiesett a két forduló után. Tehát ez nagyon ritkán fog megtörténni. És nagyon gyakran fog megtörténni, hogy ha nyernek az utolsó mérkőzésen, akkor még tovább juthatnak. És ezért nagyon jóval több lesz az olyan mérkőzés, ahol élet-halál küzdelmet folytat két csapat egymással, akik valószínűleg egyébként olyan válogatottak lesznek, amik az európai nézők számára kevésbé ismertek, de mondjuk könnyen előfordulhat, hogy mondjuk Spanyolország a döntetlen, első fordulós döntetlenjük után lehet, hogy ilyen helyzetbe fog kerülni, hogy mindenképpen győznie kell az utolsó.
1: Nem hozok most egy új szint a beszélgetésbe azzal, hogy most fölcsillant a szemem, mert tulajdonképpen önnel vagy a kutatókkal együtt sportfogadásban gondolkozni, az nem lenne botorság egyébként, és nagyobb eséllyel eltalál egy-egy ilyen VB-n, vagy nem tudom, bárhol egy eredményt, mint

0: mondjuk egy mezei polgár. Biztos jó érzéke lenne hozzá, aki ilyen kutatással foglalkozik.
1: Hát itt a legfontosabb szerintem, amikor az ember fogadás, tehát minél jövedelmezőbben akar fogadni, hogy valami olyan modellje legyen, olyan előrejelző modellje tulajdonképpen, aminek így viszonylag nagy pontossággal megmondja, hogy mi fog történni. Na most mi nagyon pontos modelleket nem szoktunk csinálni, vagy nagyon részletes modelleket, ami figyelembe veszi a sérüléseket, meg a nem tudom, a játékosok állapotát, meg ilyesmi. Szóval ennyire részletes modelleket nem szoktunk csinálni, ennél vannak egyébként, de vannak olyan kutatók, akik csinálnak ilyeneket. Viszont nagyon erős a gyanúm, hogy ezeket, amivel mi foglalkozunk, hogy milyen ösztönzőik vannak a csapatoknak, ezt ritkábban veszik figyelembe az ilyen modellekben. Tehát például, hogyha mi beazonosítunk egy meccset, hogy ez támadó ösztönzői vannak mindkét csapatnak, akkor az könnyen lehet, hogy meg fog mutatkozni mondjuk a gólok
0: számában.
1: Igen, tehát és akkor erre bizony lehet fogadást alapozni. Ez igazából még a kutatásnak egy hátralévő része, hogy ezt megnézzük, hogy valóban az van-e, hogy a mondjuk az ilyen offenzív mérkőzéseken ténylegesen több gól születik-e.
0: Ha.
1: Ezt csak inkább gyanítjuk jelen pillanatban.
0: Jó, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megszületett ez a kutatás, Hurenstaki kutatói ezt hozták létre. Milyen jó lenne, hogyha ezt a FIFA megkapná, és valahogy bekalkulálná, mert hát ha most itt egy csomó szabályt módosított, és ugye önök azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez meghozza azt a fajta izgalmat, meg nem tudom, élményt, amit egyébként azért kéne szabályt, többek között szabályt módosítani, nem, hogy a fogyasztó élmény az növekedjen, meg még többen nézzék meg. Tehát, hogy valahogy ez eljusson. Van arra esély, hogy egy ilyen kutatás az ott betalál valahol? Eljut egyáltalán?
1: Van egyébként esély rá. Nincs közvetlen kapcsolatunk így a szövetségekkel, vagy a labdarúgó szövetséggel, vagy nemzetközi ilyen szervezetekkel. Viszont volt erre már példa. Egyébként ezeket a kutatásokat ilyen nemzetközi folyóiratokban elég jól látható helyeken tudjuk publikálni szerencsére, úgyhogy a nemzetközi kutatóközösség ezt észleli, és egyébként volt már rá példa, hogy kutatók hívták fel a figyelmet milyen anomáliákra, és ez alapján változtattak szabályokat, mert ezt a labdarúgó VB-t eredetileg úgy szerették volna megrendezni, ugyanúgy 48 csapattal, hogy három fős csoportok lettek volna, és 16 darab háromfős csoport, mert akkor könnyebb lett volna megoldani ezt a továbbjutást, nem kellett volna ez a legjobb csoport harmadikak is továbbjutnak. Ezzel az lett volna a probléma, hogy ugye csak három mérkőzés van a csoportban, és az utolsó mérkőzésen már ismert az előző kettő mérkőzésnek teljesen mértékben a végeredménye, úgyhogy ott viszont nagyon gyakran előállt volna olyan szituáció, hogy az utolsó mérkőzésen mondjuk tudja a két csapat, hogy milyen eredményre
0: van szükség. Két érdektelen fél, az egyik győzött már, vagy már benn van, a másik meg már úgyse lehet benn, ugye jól értem.
1: Vagy az, vagy mind a kettők bent van, igen. Hogyha ezt az eredményt játsszák, akkor mind a kettők bejut a harmadik rovására.
0: Tehát a FIFA-nak akkor se könnyű.
1: Igen, és akkor ez a gihoni szégyen, ez így megismétlődhetett volna, és ezt erre több kutató felhívta a figyelmet, és hát azt nem tudjuk, hogy ennek hatására, vagy
0: emiatt változt, vagy tértek el ettől a tervtől, díltől.
1: Igen, eltértek ettől a tervtől, vagy maguktól is rájöttek, vagy a kutatások hatására.
0: Egyébként a Hurenstakinál mondjuk az előző, meg a következő két kutatása az mi lesz? Mond két témát, mert ez nekem most nagyon izgalmas, meg jó pofa, és most ássam meg, hogy így levittem az átlag néző szintjére, és nyilván ez egy sokkal tudományosabb foglalkozás, de nyilván nem mindegyik ilyen színes, és nem mindegyik ilyen, nem tudom, ilyen élő.
1: Én nem annyira régóta vagyok a Stakinál, és alapvetően eddig is ilyen szimulációkkal, sporton belüli szimulációkkal foglalkoztam, úgyhogy az előző két témám, hát az leginkább ugyanehhez kapcsolódott, csak a Bajnokok Ligájával kapcsolatban megvizsgáltam, hogy mennyire érdekesek változások mit okoztak. Arra jutottunk, hogy ez a Bajnokok Ligájának az új formátum, amit 2024-25-ös szezontól vezettek be, az viszont egyébként egy kedvező változás az izgalom szempontjából, és egyébként, ahogy az ismerőseimmel beszélgetek, tényleg sok mindenkinek jobban tetszik ez az új rendszer, szóval ebből a szempontból azt mondhatom, hogy bejött. Meg korábban még vizsgáltam, amikor volt ez az Európai Szuperliga ötlete, hogy egy ilyet akartak létrehozni, azzal kapcsolatban is vizsgáltam ezt, hogy mennyire lenne ilyen kompetitív ez a mostani Bajnokok Ligájához képest.
0: Hát akkor futballspecialista kutató, hát, lehet ezt mondani.
1: Igen.
0: Specializálódott.
1: Igen, mert egyébként erről még sok-sok ötlet van. Tehát ahogy mondtam, például meg lehet vizsgálni, hogy empirikusan, tehát adatok alapján tényleg az van-e, hogyha nem tudom, offenzívnek azonosítjuk a mérkőzést, akkor tényleg több gól van-e. Hogyha defenzívnek azonosítjuk, akkor tényleg kevesebb gól van-e. Ez egy fontos kérdés, hogy ezt ténylegesen figyelembe veszik el a csapatok. A taktika megválasztásakor, meg egyébként sok minden más is lehet nézni a mérkőzések sorrendjének a hatását erre, és azt is lehet javasolni valamit a FIFA-nak, hogy egyébként így ilyen sorrendben kéne lejátszani mérkőzéseket, mert akkor lenne a legizgalmasabb a nézők számára.
0: Nagyon szépen köszönöm, Gyimes András volt a vendégem, a Hunrenc Taki kutatója, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. Köszönöm szépen. Már meglátjuk, hogy a végén, hogy mennyi izgalmat hozott ez a VB.
1: Én is köszönöm.
0: Köszönöm.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
0: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a figyelmüket. Nem tudom, mennyire értettek egyet Gyimesi András megállapításaival. Ugye a beszélgetés még a VB előtt készült. Most már az élmények után vagyunk, helyén tudjuk kezelni ezt a kutatást, vagy igazuk volt-e a szakembereknek. Köszönöm a figyelmüket. Holnap 2 hosszú műsorsáv, 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jótat, jó pihenést, viszont hallásra.
2: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen 2 gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak 2 keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utcánál. Helyszínelnek a 18. kerületben a Rádai Gedeon utcában a benzinkútnál, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Bessenyei György utca ismét járható. Tart a helyszínelés a Tököli úton befelé a Murányi utcánál a buszsávban. Lassú az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton az Asztória és a Blahalújza tér között, továbbá a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Mától egyirányúsították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé egy csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. A H6-os év Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Kovács Botond, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az iráni forradalmi gárda újra támadást intézett kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ott, ahol vannak amerikai katonák, folytatják a térségben lévő amerikai egységek elleni drón és rakéta támadásokat is. A bahreini belügyminisztérium az XM felszólította a lakosságot, hogy vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, hogy hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok mindig nyitott a valós diplomáciára, de a megkötött korábbi megállapodást Irán felrúgta. Ezt mondta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, szerinte Irán nem tartja magát a június közepén aláírt megállapodáshoz, amely kimondja a hormozi szoros szabad forgalmát minden áthaladási díj nélkül, valamint az ott közlekedő hajók elleni támadások leállítását. Tengeri blokkádot hirdettek a jemeni huszik Szaúd-Arábia ellen. Az Irán barát jemeni lázadók a lépést azzal indokolták, hogy a szaudi erők támadást intéztek a jemeni főváros Sanaa nemzetközi repülőtere ellen. A légi kikötőt ugyanakkor a múlt héten légi csapások érték, de elismerte a másik, egyébként a szaudiak támogatását élvező jemeni kormány, hogy ők vették célba a Sanaai kifutópályát. A jemeni huszik blokkádja újabb nehézséget jelentett Szaúd-Arábia számára, ami a kőolaj szállításokat illeti. A kőolaj volt $90 fölött is a hajnali reggeli órákban, most ez alatt jár, a Brent $88.15, míg az amerikai könnyolaj $82.38. Idehaza a piac egyértelműen 25 bázispontos csökkentésre számít a monetáris tanács holnapi ülésén. A K&H vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hossza viszont nagyban függ a külső körülményeken túl, a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve a lefaragás tervezett tempójától.
6: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés, ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
5: A jegybanki kamatvágások ellenére továbbra is találni 6-8%-os akciós betétlekötési lehetőségeket a bankoknál, amelyek akár konkurálhatnak az állampapírok hozamaival. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ennek oka, hogy a Nemzeti Bank eddigi kamatcsökkentése még óvatos volt, a bankoknak pedig továbbra is fontos a pénzszerzés. Tóth Leventét hallják.
7: Egyelőre a jegybanki kamatvágás még óvatos volt, hiszen idén kétszer vágott kamatot a jegybank, mint a kétszer 0,25%-ot. Általában a bankok a betéti ajánlataikban erre szoktak reagálni, de úgy tűnik, hogy most a forrásszerzés még fontosabb volt annál, hogy általánosan elinduljon egy betéti kamatcsökkenés. Az várható, hogyha a jegybank betartja az ígéretét, tehát a nyári hónapokban még vág újabb 4,25%-ot, az már ugye összesen 1% lenne, akkor azért ez előbb-utóbb meg kell, hogy jelenjen a betéti kamatokba is, tehát valamennyire lejjebb mehetnek ezek.
5: A kínai gazdaság lassulása mögött nem hirtelen sok, hanem évek óta gyűlő strukturális problémák állnak. A korábbi pekingi nagykövet szerint Kína még mindig gyorsabban bővül, mint az amerikai, európai vagy japán gazdaság, de korábbi előnye jelentősen csökkent. Kusai Sándort hallják.
8: Úgy lehetne fogalmazni, hogy nagyjából az ország gazdasági helyzete olyan, mint eddig volt. Most jelennek meg a statisztikákban azok a folyamatok, amelyek a kínai gazdaságban hetek, hónapok, sőt inkább évek óta gyülekeznek, halmozódnak. Úgyhogy nagy tragikus változás nincs. A növekedés 4% körül van, de inkább 1,5% pontos csökkenés van a növekedési ütemben, de még mindig a kínai gazdaság egyébként gyorsabban növekszik, mint az amerikai, vagy az európai, vagy a japán, vagy bármelyik, de az előny, a növekedési előny, az vitathatatlanul jelentősen csökkent.
5: A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörét gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől, Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva. A kormányfő a Tiszás Velkei György László felszólalására válaszolva mondta azt, hogy Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészség alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 6-700 milliárd forint közpénz eltűnése kapcsán. Magyar Péter az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen, de szerinte az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok kinevezettjei vannak ott. A Tisza frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgári Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt, ezt mondta a Tisza párt frakció vezetője az országgyűlésben. Bujdosó Andrea úgy reagált, hogy a végső döntést a képviselőcsoport a következő frakció ülésen hozza meg. Az ellenzéki Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol majd, erről Dúró Dóra beszélt, hangsúlyozva, hogy Polgári Judit személyével kapcsolatban még nem szeretne állást foglalni. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, ezt Németh Balázs képviselő jelentette be közösségi oldalán, a párt szerint az új államfő megválasztása illegitim. Harmadik Károly brit király formálisan is felkérte Andy Burnhamet a kormányalakításra, ezzel Manchester volt polgármestere lett Nagy-Britannia új miniszterelnöke. Andy Burnham a kormányfői iroda előtt állva arról beszélt, hogy Nagy-Britanniának meg kell mutatnia a világ számára, hogy vissza tudja állítani stabilitását, emlékeztetve, hogy 10 éven belül ő már a 6. miniszterelnök. Első intézkedésével véget fog vetni az utcán alvásnak, és azt is mondta, hogy minden tevékenysége középpontjába az emberekkel való törődést helyezi. Részleteket azonban nem közölt, csak annyit ígért, hogy hamarosan bemutatja a programját a következő 10 évre. Horvátországban turistáknak okozott súlyos sérülést a rendkívüli időjárás. A vasárnap hajnalban lecsapó víztölcsér jelentős károkat okozott a horvátországi Lassiny szigetén, a viharban 2 megsérültek. Krk egyik kempingjében pedig villámcsapás érte egy nőt, akit újra kellett éleszteni. A súlyos sérülteket a kórházak intenzív osztályain ápolják. A légnyomás hirtelen változása által kiváltott meteo cunami során az Adriai tenger szintje rövid idő alatt jelentősen megemelkedhet, majd gyorsan visszasüllyedhet. Ez történt az elmúlt napokban többször is. A horvát meteorológiai szolgálat márai zivatarokat és felhőszakadásokat jelzett az Adria térségében, és a teljes horvát tengerpartra elsőfokú sárga figyelmeztetést adott ki.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
5: 4,1%-ot tudott emelkedni ma a BUX, 141.600 ponttal záróérték, a forgalom 14 milliárd 809 millió forint volt. A MOL részvényei 1,4%-ot erősödtek 4.224 forintra, az OTP 6,1%-os plusszal zárt 44.750 forinton, A Richter 4%-a gyengült 11.930-ig, a Magyar Telekom 1%-os mínusszal zárt 2636 forinton. Nem volt túl jó napja a 4iG-nek, amely 2,7%-ot esett 1770 forintra. Nagyobb forgalomban 4,2%-ot emelkedett a Panergy 2490 forintra, drágult a Cikpannónia 1,3%-ot 305 forintig, csökkent viszont a Rába 2,2%-ot 2250 forintra. A devizapiacon az euróért jelenleg 361 forintot kell adni, a svájci frank 390 forint 50 fillér, míg a dollár 316 forint 40 fillére jár. Európában a főbb indexek gyengülnek zárás előtt egy órával, 1/10 illetve 6% közötti a mínusz. A Wall Street-en vegyes a kép, a Dow Jones mutatója ugyanis csökken, méghozzá kb. 3%-kal, az S&P 500 ugyanakkor 6%-kal felfelé megy, a Nasdaq pedig 1,1%-os emelkedésben jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1412.
2: Időjárás jelentés.
5: Az esti órában nem kell csapadékra számítani, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között várható. Holnap túlnyomó napos időre van kilátás, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
2: Sporthírek a 94.2.
5: Hosszú, súlyos betegség után elhunyt Kevin Keegan, minden idők egyik legnagyszerűbb angol labdarúgója, a Liverpool és a Hamburg kétszeres aranylabdás legendája. A csatár 75 éves volt. Legfényesebb sikereit a Liverpool és a Hamburg színeiben aratta, 63 alkalommal szerepelt az angol válogatottban, 21 gólt szerzett. 1977-ben Liverpooliként a csapattal elnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Miután játékosként visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 1999-ben és 2000-ben pedig az angol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is volt. A világbajnoki ezüstérmes argentin labdarúgó válogatott kapura lövési kísérlet nélkül zárta a rendes játékidőt a spanyolok elleni vasárnapi fináléban. Ilyesmire 1966 óta csak kétszer volt példa a tornák történetében. A statisztikákkal foglalkozó Opta 900 mérkőzést vizsgált meg, ezek közül pedig csak két olyan akadt, a mostani döntőt leszámítva, amikor egy csapat egyszer sem veszélyeztetett. Az 1990-es olaszországi tornán Brazília ellen Costa Rica, 2022-ben Katarban pedig ugyancsak a közép-amerikai ország válogatottja a spanyolok ellen nem tudott értékelhető próbálkozást végigvinni. Ehhez a listához csatlakozott most az argentin együttes, amely azért a hosszabbításban egyszer kapura lőtt. A spanyolok Ferran Torres találatával 1-0-ra diadalmaskodtak a döntőben, történetük során másodszor lettek világbajnokok. Az argentinok negyedik ezüstérmüket szerezték a VB-k történetében. 4 év múlva egyébként Spanyolország és Argentína is társ házigazdája lesz a futballvilágbajnokságnak.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Köszönjük mindenkit, ez a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros magazinja Takács Tamással
2: és Dankó Bencével.
1: És a minap azt láttam egy Telekom hirdetésben, hogy szerepelt benne egy nagyon ambiciózus telepi srác, aki óriási foci eredményekre akart feltörni, és nyilván a Telekom hirdetés arról szólt, hogy ő ezt a Magenta AI-jal segítségével tette meg. Telefon beszélt neki, hogy akkor így mennyit kell még dekázni, körülbelül ilyen jeletek sorjáztak egymás után. Erről azért beszélünk, a Bicajos műsorban, a Trend FM Bicajos műsorában, a Pedál Podcastban, mert felmerült az, hogy mi van azokkal, akik AI-jal edzenek, és egyáltalán az, hogy a digitalizáció utoléri a sportot és a kerékpársportot, az mit jelent az amatőr, kevésbé amatőr és a legügyesebb sportolók számára. Vendégünk pedig Kenyeres Ábel, akiről én egyelőre csak annyit tudok, hogy Dina Márton edzője. Köszöntünk a műsorban.
2: Köszönöm először is a meghívást.
3: Én még annyit elmondanék róla, aminek kapcsán legutóbb beszélgettünk Ábellel, hogy Balatonfüreden egy bringás szakosztály alakul éppen, ahová gyerekeket is várnak, illetve toboroznak, és Ábel ennek is az edzője lesz idén nyártól.
1: Még egy jobb Balatonfüredre költözni családoknak.
3: Hát igen. És egyébként tudni kell róla, hogy egy nagyszerű versenyző volt, utánpótlás korosztályban szinte minden fontos versenyt nyert itt Magyarországon és külföldön is elég szép eredményei voltak, illetve elmondhatjuk azt is, hogy ő saját maga is így apostrofálta magát, hogy problémás versenyző volt, akivel meggyűlt az edzőknek
2: ez így van.
3: Meggyűlt a baja. Illetve, ahogy te is felvezetted a műsor apropóját, mondom, hogy hogy találtunk egymásra Bencével ebben a kérdésben, hogy szóba kerültek edzők, különböző típusú edzők és edzések, és ugye szóba kerültek a nem annyira személyes alapú edzéstervezések, illetve edzők, és Ábel mesélt nekem egy történetet, hogy ugye amikor biztos ismeri mindenki a modellt, hogy bringába, futásba, bringázni, futni mindenki tud, és dolgozgatnak amatőr sportolók edzőkkel, úgyhogy nem is találkoznak az edzőkkel. És ez egész odáig terjed, hogy vannak ilyen csomagok, választható csomagok, és az alapcsomagban mesélte Ábel egy ismerősének, kikötötték, hogy heti egy e-mailt válthat, tehát hogy nem is hívhatja fel telefonon, mire én visszakérdeztem, hogy hát figyelj, hát akkor gyakorlatilag nem egyszerűbb az AI-t megkérdezni különböző dolgokról, hát csomó input van, ugye rengeteg feltöltött edzéstel, edzéskering a világhálón, Stráván, stb. Hát biztos, hogy egy AI is minimum olyan jó választ tud adni, főleg, hogyha jól promptol valaki, tehát gyakorlatilag kiválthatja azokat a típusú edzőket, akik nincsenek személyes kapcsolatban. Na és akkor Bencével felvetettük a témát, és ő is jött ezzel a magentás reklámmal, úgyhogy el is határoztuk, hogy a mai adás témája ez lesz, hogy helyettesítheti az AI az edzőt, illetve beszéljünk egy kicsit a különböző típusú edzőkről.
2: Először is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Én abszolút emberközpontúnak próbálom inkább a személyes oldalról megközelíteni. Egyik alap mottom úgy mond, hogy meg kell ismernem a versenyzőimet, a saját sportolóimat, mert onnantól kezdve alapból lesz egy kötelék, ami sokkal szorosabb, és jobban meg fognak bízni az edzőbe. Másrészt csak objektíven, számok alapján szerintem nem lehet felépíteni semmilyen programot. Pontos választ soha nem fogsz tudni adni, hanem megpróbálsz minél inkább arra törekedni, hogy a következő helyes választ hozd meg. De nem tudod 100%-osan, hogy az-e a helyes válasz. Igazából szóval bizonyos edzésekkel próbálod a sportolódat stimulálni, majd abból ő úgymond regenerálódik, és ennek az útján adaptálódni fog, és így fejlődünk. Nagyon leegyszerűsítve ennek így kéne működnie, szóval kommunikálnod kell a sportolóddal napi szinten, hogy ő valójában mit és hogyan él meg. Nem csak az edzésről beszélek velük, hanem az életük egyéb meghatározó részeiről is muszáj tudnom, mert azokat számításba kell vennem. A sportoló és edző közötti bizalom az úgy fog kialakulni, hogyha megismerik egymást. És ez találkozni kell, ezt nem nagyon lehet elkerülni. Kettő, szeretném látni, hogy mozog. Mert lehet, hogy látok olyan dolgokat, amiket ő maga, vagy valljuk be, mindenki azért szeret, az ember szokott magának hazudni. És úgy, hogy én ott vagyok, és látom, nem tud. Mert megkérdezem, és visszakérdezek akár háromszor, hogy biztos? Nem nekem fogsz hazudni, magadnak hazudsz. Mert ez alapján az a te szubjektív visszajelzéseid ugyanúgy kihatnak arra, hogy én mit fogok neked programozni. Nem csak. Én szeretem, ezt mindig kiszoktam jelenteni, nem vagyok számmisztikus edző. Figyelembe veszem a számokat, és követem úgymond a trendeket azon belül, vagy az edzésprogramon belül, de amit mondtam már az elején, ez azért elég sok komponensű. Szóval csak egy része, amit használok.
1: Próbáljuk is ezt ki, mert én közben azért nyomkodtam itt a számítógépet, mert beírtam a problémámat, kitaláltam egy problémát, amit lehet, hogy edzéssel tudnék változtatni. Beírtam azt, hogy hány éves férfi vagyok, meg hogy napi szinten kerékpározom, és azt a bosszantó tulajdonságot, hogy amikor már ilyen 6-8-10, főleg ilyen 8%-os emelkedő eljön az erdőben, akkor így kifejezetten elégedetlen vagyok azzal, hogy milyen tempóval tudok feltekerni. Hogyha összejön 500 like erre a műsorra, akkor elárulom azt, hogy ez milyen tempó, de most ezt nem árulom el. Megkérdeztem, hogy mit csináljak abban érdekében, hogy ez változzon. Szerintem hallgassuk meg a választ, és akkor utána így elmondjátok azt, hogy hol satnya ez, meg hol jobb, meg mi az, amire így lehet támaszkodni.
4: Ha évek óta napi szinten tekersz, az alapálló képességet kiváló. Azért rekedtél meg ezen a szinten, mert a szervezeted hozzászokott a monoton terheléshez. A gyorsuláshoz új ingerekre van szükséged. Íme a lényeg, amivel áttörheted a falat. 1. Vezess be intervallumos edzést, heti 1-2 alkalommal, a megszokott tempó helyett sokkolnod kell a keringésedet, emelkedő sprint, keress egy 3-5 perces emelkedőt. Menj fel rajta keményen, lihegős tempóban, jóval a megszokott sebességed felett. Gurulj vissza, pihenj, amíg megnyugszik a pulzusod, majd ismételd meg 3-4-szer. A hét többi napján maradhat a megszokott, laza tekerés. 2. Pörgesz, ne erőből tekerj. Erdőben hajlamosak vagyunk túl nehéz fokozatban, izomból küzdeni. Válts könnyebb áttételre, és törekedj a 75-85-ös percenkénti pedálfordulatra az emelkedőn is. Ez átterheli a munkát az izmaidról a szív- és keringési rendszeredre, ami sokkal lassabban fárad el. 3. Otthoni erősítés, heti 1-2-szer 20 perc, a kerékpározás egy idő után nem épít több izmot, 45 évesen pedig kulcsfontosságú a tiszta izomerő megtartása. Végezz saját testsúlyos guggolásokat, kitöréseket és planket, törzsizomerősítést. A stabil törzs megakadályozza, hogy elveszen az energiatekerés közben. Rövid távú cél, ne változtass a napi rutinodon, csak heti egy tekerést cserélj le emelkedő sprintekre, és figyelj a könnyebb fokozatokra. 4-6 héten belül érezni fogod a sebességnövekedést.
3: Mondhatom én először, mert gyorsabb leszek. Mondom. Én azt mondanám, hogy ez egy teljesen jó tanács, valid. És ez teljesen valid. Én hallgatnék rá a helyedben, és sok mindent nem is tudnék hozzátenni, de te biztos sokkal többet.
2: Most sok minden eszembe jutott ezzel kapcsolatban, de mert én soha életemben nem próbáltam így rákeresni, vagy mert én tényleg notorikus AI tagadó vagyok. A mai napig, ha bármi érdekel, ráguglizok, és kikeresem magamnak, mert szeretném használni az agyamat. Tudom, nagyon sok mindenki nem ért vele egyet, időpocsékolás, stb. Van egy kedves közös barátunk, a Tomi, igen, a lengyel Tomi, és mindig elmondja, hogy Norvégiába a kézírást például kivezették az iskolából, és minden digitalizálva van.
1: Egyébként ez fordul, tehát hogy most vezetik vissza, mert fontos az idegrendszernek az a kapcsolat.
2: Igen, rájöttek, hogy finom motorika és egyéb képességeket például nem tanulnak meg, vagy nem fejlesztenek a gyerekek, és neveltek egy generáció
3: debilt.
2: Hát most, de hiányos képességekkel rendelkező gyereket, igen. És hogy ezeket fenntartsuk később is, felnőtt korba, szerintem nem rossz, ha használja az ember az agyát.
3: De most fordítsuk meg, tehát amikor arról van szó, hogy valakitől egy héten egyszer kaphatsz egy e-mailt, és ezért fizetsz neki mondjuk 20-30 ezer forintot egy hónapra, vagy nem tudom mennyi most az alapcsomag, arról beszéltél, van triatlonosoknál 70, meg ilyen hasonlók.
2: Szorzódik, mert három sportot üzel egyszerre, igen.
3: Na most, ha ezzel hasonlítom össze, akkor ez a válasz, meg amit valószínű, hogyha esténként fölteszel három hasonló kérdést, akkor eléggé közel tudsz jutni a valósághoz.
2: Abszolút, tényleg nem, szóval egy full kezdőnek nem mondott hülyeséget. Szóval nem tudom azt mondani, hogy ez így nettó baromság. Egyszerűen nem tudom azt mondani.
3: És ezt össze tudjuk-e kötni az edzéstervező program szoftverekkel?
2: Persze. Szóval biztos össze tudod kötni egy alap programmal, amit szóval, hogyha van adatbázisod, tényleg, és azt folyamatosan feedeled, szóval töltöd föl napi szinten az adataidat, mármint hogy edzéseket, és úgymond abból tudsz információt kinyerni, és az AI-jal ezt összekapcsolod, szerintem nagyon jó, szóval biztos sok haszna lesz ebbe a jövőbe is, de igazából ezt én megint csak ilyen progressziós lépcsőként nézném esetleg, szóval az emberi tényezőt nem számolja bele. Azt nem tudja beleszámolni, és amit még visszatérve az előző témához, hogy az amatőr srác, akit edzek például, és hogy most ha az AI megmondja neki, hogy mit csináljon, de azt ő nem szeretné megcsinálni, akkor mit fog csinálni? Szóval önazonosnak kell lenni egy edzéstervnek, önazonosnak kell lennie, és én nekem ezzel játszanom kell, hogy ő mit is hajlandó megcsinálni, mert az az edzésterv fog működni, amit a sportoló végre is hajt.
3: Kérdezzük meg például, hogy oké, ez egy értem, köszönöm a választ, de én nagyon nem szeretek mondjuk emelkedőkre menni, akkor mit fog javasolni?
2: Vagy nincs a környéken emelkedő, mit csináljak?
3: Igen, a Tiszató mellett lakom, és mindig ott szoktam a töltésen biciklizni. Egyébként amíg a Bence beírja a kérdést, a következő téma, az pont a jelenlegi munkáddal lesz kapcsolatos, ugye a gyerekek, tehát amikor meg kell
2: tegnap
3: tanulni.
2: Tegnap tartottam az első
3: meg
2: edzést.
3: Kell tanulni biciklizni.
2: Igen.
3: És közben mondom, hogy nekem félelmetes az, hogy elmegy az ember egy edzőterembe, ott azért olyan normális, hogy van egy... kapsz rögtön egy, vagy kérhetsz egy személyedzőt, vagy többet magaddal mész le, vagy ott összehaverkodsz a rutinosabbakkal, és azért megnézik, hogy mondjuk hogyan nyomsz fekve, vagy hogy csinálod a guggolást, vagy bármilyen komplexebb mozdulatsort, miközben mindenki azt gondolja, hogy bringázni, futni azt mindenki tud. És ez hogy van? Azért el lehet rontani sok mindent a, mondjuk a bringázás és futás közben.
2: Persze. Szóval ez a főleg, aki nem biztos benne, vagy szeretné a saját potenciáját, nem is az, hogy kimaxolni, de legalább megpróbálni törekedni erre, annak ezt számításba kell vennie, hogy technikailag, és itt nem csak a közlekedésre gondolok, hanem maga a hajtásnak a technikájára muszáj ezt beleszámolnia. Szóval ennek van egyébként, most nem akarok nagyon szakmailag belemenni, szóval van a hajtás hatékonyságnak úgymond mérése is valamilyen szempontból. Ennyire mélyen nem mennék bele, sokszor versenyzőknél se. Szóval tesztek, úgymond, szóval laborba is lehetne mérni, meg vannak rá szenzorok, hogy úgymond a hajtásba hol marad, hol vannak úgymond dead spotok, szóval üres pontok, ahol nem fejt ki hatékonyan valaki erőt. De egyébként most már a wattmérés nagyon sokkal olcsóbb lett, mint jó pár éve, ezt azért tudjuk, régen nagyon drága volt. Most aki komolyan gondolja, nagyon sok komoly kerékpárt látok kint az utcákon manapság, szóval amúgy az, hogy valakinek van wattmérője, nem egy olyan extra dolog, aki komolyabban veszi egy kicsit is az országúti kerékpársportot, és ott be tudja állítani a Garminján, Wahooján, tök mindegy, a kompjúterjén, hogy tegyük föl jobb alláb egyensúly. És ezeken például lehet dolgozni, hogy ha ebbe nagy a különbség. Most persze egyéni különbségek miatt itt lehetnek problémák, vagy lehet valakinek erősebb, meg gyengébb lába, persze.
3: Tehát, hogyha például mondjuk a körbehajtásban, vagy a jobb-balláb egyensúlyban óriási különbségek vannak, akkor nagy valószínűséggel az visszavezethető valamilyen sérülés következménye, vagy...
2: Korábbi sérülés esetleg, vagy gyerekkorban, vagy később kialakult gerincfeldülés, egyéb bármi csípő probléma, tér probléma, szóval ezekkel, és ezeket gyógytornász, hasonló szakembert tud foglalkozni, de most nagyon elmentünk a gyógyászati részre.
1: Megvan közben a válasz is, és egyébként azért jó, hogy elmentünk egy kicsit így a kütyük irányába, mert a válasz után, hallgassuk, amit mindjárt meghallgatunk, rátérünk arra, hogy végülis akkor hogy van meg így az edző és a kütyüknek az egyensúlya, milyen kütyű az, amire egy érdemes figyelni, meg hasznos lehet egy amatőr számára, és mi az, ami igazából fölösleges. De ugye az volt a problémánk, abban maradtunk, hogy itt van ez a lelkes sportoló, leendő sportoló, aki szeretne gyorsabban menni az emelkedőkön, viszont a környékén nincsen emelkedő, heti szinten nem tud eljutni egy rendesebb, meredekebb, hosszabb emelkedőre, ami egyébként nem igaz, mert mindenkinek ott van a hármas határhegy is legalább, de most ennyit csaltunk, hallgassuk meg, hogy mit javasol a Google Gemini, és aztán nézzük meg, hogy ez mennyire valid.
4: Ha nincs a közelben emelkedő, az sem akadály. A tüdőd és az izmaid nem tudják, hogy egy domb ellen vagy a szél ellen küzdenek, csak a terhelés mértékét érzékelik. Az emelkedő sprinteket síkterepen az alábbi módszerekkel tudod tökéletesen kiváltani. 1. Síkvízi álemelkedők, intervallumok. A lényeg, hogy síkon is elérd azt a magas pulzust és izomterhelést, amit egy domb váltana ki. Heti 1-2 alkalommal csináld ezt, széllel szemben is sprintek, ha fúj a szél, tekeri bele szemből maximális erővel 3-5 percig, mintha hegyre mennél. Utána 4-5 perc lazagurulás. Ezt ismételd 4-szer. Nehéz áttételes sprintek, erőálló képesség, válts a legnehezebb fokozatok egyikére. Álló helyzetből vagy lassú gurulásból kezd DJL teljes erőből gyorsítani, és tekeri keményen 2-3 percig alacsonyabb pedálfordulattal, mintha meredek sárban gázolnál. Pihenj köztük 4 percet. Ebből is 4-5 kör. 2. Otthoni gugolások, a tiszta erőért, mivel síkon kevesebb erőhatás éri a lábad, az emelkedőhöz szükséges combizomerőt otthon kell megszerezned. Heti 2 alkalommal csinálj 3-4 kör robbanékony gugolást és sétáló kitörést, körönként 15-20 ismétlést. Ez megadja azt az izomzatot, amivel a ritka erdei bringázások alkalmával könnyedén megindulsz felfelé. 3. Síktempó futamok, a tüdőkapacitásért, a napi ingázás vagy tekerés közben jelölj ki egy 10-15 perces síkszakaszt, ahol nem kell megállnod. Ezt a részt teljesítsd egyenletesen erős, feszített tempóban, ahol már nehéz beszélni, majd tekeri tovább lazán. Ez kitolja a fáradtsági küszöbödet. A stratégia. Ha síkon megszokod a nagy áttétellel való kemény sprinteket és megerősíted a lábad guggolással, akkor amikor eljutsz a hegyre, a 11-13 km/órás tempó már gyerekjátéknak fog tűnni.
1: Nos.
2: Hát egy az egyben nem ugyanaz lesz a stimulus, szóval nem mondott teljesen hülyeséget, szóval valamilyen szinten úgymond helyettesíthető, azért máshogy hat az izomzatra, szóval nem hiába. Szóval a specifikáció az egy létező dolog, ez elkerülhetetlen lesz, de valójában ez egy alkalmazható modell vagy edzés.
3: Itt már vannak fenntartások, viszont figyelembe veszi azt a régen úgy mondtuk ezt az elvet, hogy az időjárás néha felülírja az edzést elvet. Tehát, hogy várd ki azt a napot, úgyis csak egy nap van, amikor ilyen minőségi munkát végzel, amikor fúj a szél, és akkor csináld.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
1: Ott tartottunk, hogy kütyük. Egy fél mondattal már így volt arról szó, hogy akkor pulzusra érdemes figyelni. Beszéltünk erről a szubjektív skáláról, hogy mennyire éreztem nehéznek, könnyűnek az edzést. Szóba kerültek a wattmérők. Mit nézel te ezekből, és ezek közül melyik a fontos visszajelzés, mi az, amire érdemes támaszkodni? És maradjunk amatőr szinten.
2: Ezt most kicsit úgy, igen, onnan közelíteném meg, hogy mire van lehetőségünk, szóval, hogy mennyit szeretnénk ráadozni erre az egészre. Azért egy wattmérő annyira nem olcsó, ha nagyon, tényleg, szóval teljesen kezdőket nézünk szerintem. Én nem kezdenék wattmérővel. Sőt, én gyerekeknél 16 éves korig kifejezetten tiltanám.
3: Hát pont például a Lengyi Tomi barátunkkal szoktunk erről beszélni, hogy egy gyereknek biztos, hogy szükséges az, hogy megtanulja érezni a saját határait és zónáit, és oké, hogy jó, komoly munkát ugye jó mérőeszközökkel lehet végezni, de hogyha azzal folyamatosan tisztában van a versenyző, hogy mi történik, azzal sokkal hatékonyabb tud lenni, főleg versenyen vagy olyan szituációban, amikor erre nagy szükség van.
2: Például tempóérzék. Szóval szerintem ezt el kell sajátítaniuk bármiféle segédeszköz nélkül. Sokkal
1: több... Tempóérzék azt jelenti, hogy érzem, hogy lassú vagyok, vagy gyors vagyok?
2: Hát igazából a terep viszonyokhoz és a szélhez mérten mi az, amit tudsz tartani, most egyszerűen fogalmazva, hogy mi az, ahol milyen...
1: Ez a képesség, amivel, hogyha elindulok például egy emelkedőn fölfele, megtalálom azt a tempót, amivel fel is tekerek az emelkedő tetejére, és nem a felénél vagy kétharmadánál azt mondom, hogy oké, közelég volt.
2: Igen, megváltozik közben az útnak a meredeksége, tegyük föl. Szóval valahol 6%-os, valahol 12, és nem próbálod megtartani ugyanazt a sebességet, hanem úgymond a ritmusát próbálod tartani. És egy ritmusérzék kell ehhez az egészhez. A másik, ugyanúgy, ha mondjuk tegyük föl, erős széllökések vannak, vagy kanyarodik az út, és egy kilométeren keresztül csont pofaszeled van, a másik utána megint kanyarodsz, és oldalszeled van, nem fogsz ugyanabba a sebességtartományba haladni, viszont megpróbálod az egésznek a ritmusát valamilyen szinten egybe tartani. Ha az a feladat, hogy egy folyamatos tempót tartsunk. Mert a tempó itt nem a sebesség maga, itt nem a sebességről beszélünk, mint tempó, hanem az elvégzett munka, intenzitás, mint tempó.
3: Tök érdekes, hogy az AI hölgy ezt hogy fogalmazta meg, hogy amikor nehezedre esik a beszéd, tehát ő is nélkül gondolkozik.
1: Ahogy beszélgetünk, egyre gyakrabban, egyre inkább olyan érzésem van, hogy tényleg az ilyen szubjektív visszajelzések, mit érez az ember, ez nagyon-nagyon jelentős szerepe van annak abban, hogy egy edzésmunka eredményes legyen, meg így jól működjön, meg vagy legalábbis te erre egy erősen támaszkodsz. Egyre több kütyüt azt így zárójelbe tettünk, az előbb mondtad el, hogy wattmérő sem, biztos, hogy így olyan fontos, amatőr szinten pedig végképp nem. Mi az a, van egyáltalán olyan kütyű, amit így feltétlenül szükségesnek tartasz a kerékpáros edzések és a fejlődés világába?
3: Jó, ha van.
1: Vagy jó, ha van, vagy igazából nem kell semmi, maximum egy váltó legyen azon a bicajon, meg két függetlenül működő fék, és akkor már jók vagyunk.
2: Valamivel tudjuk mérni

0: vagy a sportolónak is saját magát meg kell ismernie, de most, most kezd egyébként visszajönni a köztudatba, és régebben abszolút hasznos másik kütyű volt, úgymond, vagy nem is kütyű volt, hanem eszköz az eszköztárban a légzési küszöbök, a ventilációs küszöb, ahol még tudsz beszélni, de már kezd nehezedre esni, és mondjuk az a küszöb, ahol már nem tudsz mondatokban beszélni, és igazából e fölötti intenzitások. Ahol tudtál még beszélni, de nehezedre esett, tudta, most állóképességtől függően, meg edzettségtől függően, lehet, hogy tudtál rajta menni, mondok valamit, másfél órát egy edzett sportoló. Ahol már nem tudott mondatodokból beszélni, csak néhány szóban, lehet, hogy tudott rajta menni fél órát. És ez alapján lehetett játszani az intenzitással, hogy mert ez igazából egy belső, egy szubjektív marker, egy visszajelző, ami nem is annyira mondanám, hogy változik napi szinten. Szóval persze fáradtságra tud változni, szóval nehezebbnek érzünk meg, nehezebben élünk meg egy intenzitást, de hosszú távon abszolút követhető, szóval hasznos lehet. Pulzus használom, mindenki használja, szóval nem fogom azt mondani a sportolóimnak, hogy ne használjanak pulzusmérést, vagy pulzusmérőt. Nagyon sok minden befolyásolja. Szóval van olyan sportoló, akinél nagyon stabil, és van olyan, akinél rettentően ingadozik. De most nálam például az én esetemben relatív használható, mert régóta tudom, hogy reagálok, és például koffein nem nagyon befolyásol. Valaki megiszik edzés előtt 2 kávét, 15-tel magasabb a pulzusa, használhatatlan. Nem tudsz rá edzeni. Szóval ez is nagyon, ez egyéni. És azért is mondom, hogy meg kell ismerni a sportolódat.
1: Amatőr szinten azért a pulzusmérő, mondjuk úgy, hogy a ne kövess el nagy hibát indikátornak azért nem rossz szerintem.
0: Abszolút. Szóval nem azért is mondom, hogy nem fogom azt mondani egy sportolónak, hogy ne vegyen fel a pulzusmérőt. Gyerekeknél talán előbb hoznám be, mint a wattmérést. Mondom, én kifejezetten minél kevesebb eszközt próbálnék behozni gyerekeknél, és nem is értek vele egyet, hogy milyen irányba megy a mostani kerékpársport, mert ugye a profi sport, ahogy most amerre tartunk, hogy ez a minél korábbi specifikáció, és nagyon-nagyon ilyen droid módon próbálunk gyerekeket kinevelni a sportból, valószínűleg hamar is abba fogja hagyni ez az elkövetkezendő 1-2 generáció.
1: Hát ugye pont generációs különbség, hogy nálatok a ti gyerekkorotokban már volt pulzus és wattmérő, nálunk még semmi. Tehát amíg
0: Na, gyerekként egyébként nekem se volt watt, pulzusmérés 17 éves korom körül, odáig semmi. Mondjuk én még olyan klubból, meg olyan helyről származok, ahol nagyon sok minden tényleg érzésre, és igazából voltunk többen, az adta az egésznek a működését, hogy volt sportoló. Nem egyesével egyedül kellett kerékpározni, és így maga így
2: összeadottak, összekapcsoltak az élmények és a visszajelzések?
0: Meg volt napi szinten úgymond versenyzés a gyerekek között, úgy, és ez fontos. Ez egy fontos része az utánpótlásnak, szerintem.
1: Mit gondolsz arról most én vagyok az, aki a szabadidős sportra kanyarodik mindig, hogy ugye akik nem, nyilván nem tudnak olyan versenyszituációkat teremteni, ahogy mi gyerekkor, hát sokszor minden edzés tele volt versenyszituációval. Most van ugye a Strava, van ez a komvadász őrület, ez mennyire lehet alkalmas a fejlődésre? Vagy mennyire lehet bevonni ezt a sztorit egy amatőr sportoló fejlődésébe? Szerintem.
0: Hát most a konvadászatot már egyre kevésbé, szóval annyi verseny, szóval volt is verseny a környéken, ha most majd Budapestről beszélünk, meg

0: meg van annyi sportolónk, hogy komokat szerelni szerintem igen nehéz, szóval az rettentő gyorsan kell kerékpározni.
1: Jó, hát most akkor a
0: azt mondom, hogy PR, igen. Szóval, hogy persona, egyéni csúcsokat menni, amúgy szerintem kifejezetten sokáig működhet, csak ezt is helyén kell tudni kezelni, nem szabad így a rabjává válni, és nem lehet napi szinten. Szóval minden nap, ezt tudni kell, a periodizáció az egy létező dolog. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, szóval minden nap maximumot nem fogunk tudni nyújtani. Nagyon-nagyon kezdőként, és valaki rettentően motivált, teljesen kezdő, az elején rettentő gyorsan fog fejlődni. Főleg, hogyha intenzitást is víz bele. Persze. Szóval napi szinten tud csúcsokat döntögetni, csak amikor nehogy a motivációnak a rovására menjen, hogy onnantól kezdve, hogy már nem lesznek napi szinten csúcsok, elveszti a motivációját ezzel.
2: Lassan le kell kerekítsük ezt a beszélgetést, mert a időnknek a végére érünk. Gondolkoztam, hogy végül is akkor így hasonlítsuk össze egy picikét ezt az ilyen távoktatós, Excel táblás edzői viselkedést, az AI-t és a húsvér edzői munkát, és magamban így a beszélgetés során így oda jutottam, hogy ha valamit az AI kiválthat, akkor az inkább ez az ilyen távoktatós edzői munka lehet, ahol kb. Ugye az Excel táblákat nézegeti az edző, és küldözget rá újabb Excel táblákat visszajelzésként. Lehet, hogy ez az, amit az AI kivált, ellenben viszont, amiről szó volt, hogy beszélgetésünk elején, hogy mi a stressz szint, hogyan érzi magát, jó-e a hajtás hatékonysága, tehát azokat a dolgokat, amiket a kütyükkel nem lehet mérni, és amiből a kütyük nem tudnak logokat csinálni, ez az, amit talán az AI edzőhöz képest hozzá tud tenni a húsvér edző.
0: Én ezt nem is mondanám, hogy távoktatás. Szóval amiket megemlítettünk, ebben
1: nincs oktatás.
0: Nem, ott igazából egy nyers információt kapsz, és az van benne, hogy hajtsd végre. Hogyan? Old meg.
1: Tudom, mi jutott eszembe egyébként pont másik irányból közelítve, ugye az AI az ad különböző válaszokat mondjuk edzéstervezésre, és ugye végigvettünk jó pár dolgot, amire nem ad válaszokat. Hogy mit gondolnál, hogyha olyan irányba vinnénk el ezt a, tehát mondjuk a szabadidő sportolókkal a munkát, hogy akinek van affinitása, hogy jól promptoljon és jól ügyesen társalog az AI-jal, az gyakorlatilag az ő szabadidő sportoló szintjén meg is, tehát megtalálja a megoldásokat, és őket inkább tanítani kéne ilyen sessionökön, amikor néhány szakember eltölt velük pár napot, megmutatja, hogyan kell kanyarodni.
0: Ha valakinek tényleg van hozzá affinitása, és rettentő motivált, és amúgy szóval éhes a tudásra. Nem, és úgy érzi, hogy nem szeretne visszajelzés mástól, szóval emberi kapcsolatra ő úgymond nincsen igénye. Szintén megtörtént eset, volt ilyen sportolom, azt mondta, hogy én ne kérdezzem meg tőle, hogy ő hogy van. Ő erre nem tud válaszolni. Ő erre nem szeretne válaszolni, erre nem tud. Ez neki ez személyes. Nem is dolgoztunk együtt sokáig, mert úgymond az agyára mentem, hogy én érdeklődtem, hogy ment. Annyit mondott nekem, hogy küldjem át, hogy mit kell csinálnia, az legyen jó, ez az elvárás, legyen jó, hogy neki mit kell csinálnia.
2: Milyen jó érzés beszélni arról, hogy hogyan esett egy tekerés. Tehát, hogy ez kb. Ugyanolyan, mint hogy utána így eszel, meg iszol valamit, azzal együtt az ilyen ösztönszerűen jön, hogy így beszéljél arról, hogy hú, ez durva volt, hú, ez nagyon jól esett, hú, most nagyon nem mozdultam meg, vagy nagyon nem mozogtak úgy a dolgok, ahogy mozogni kellett volna.
1: Nekem a személyes ez megütött a fülemet, hogy már tehát nőhet fel egy olyan generáció, akinek jobban esik mondjuk az AI-jal beszélgetni, meg társalogni.
2: Már nagyon kezdünk itt.
1: Tehát, Nagyon és igazából csak hogy a kérdésre visszatérve, hogy maradt pár dolog, amit mondjuk ki kell fizetnie, tehát most mit tudom én, egy lépcsős tesztet, egy bringa beállítást, tehát hogy vannak azért olyan dolgok, amit nem lehet megúszni, de lehet, hogy valakinek jobban is esik, meg önmagában hatékonyabb is tud lenni, hogyha béké hagyják, és akkor nem mászik bele az intim szférájába valaki.
0: Ezt személyiségtípushoz kötném, inkább úgy onnan közelíteném meg. Szóval, amit mondtam korábban, hogy nem biztos, hogy velem is bárki szívesen dolgozna együtt, mert szóval hiába akarom megismerni a sportolómat, egyszerűen nem tudunk együtt dolgozni, mert olyan személyiségtípusa van mindkettőnek, hogy ez megnehezíti, és amúgy ez teljesen oké. Okay. Szóval ahányan vagyunk, annyi félék, nem feltétlen fogunk egy húrral pendülni, viszont aki tényleg érdekel, és ő úgy gondolja, hogy kicsit ilyen önképzés szinten, és nagyon, nagyon elmélyed ebbe a témába, valójában egy darabig, szóval progresszívan működhet. A potenciáját kimaxolni biztos, hogy nem. Nem hiszem, mert mondom, a személyes oldalt az kihagyja, az emberi oldalt ki fogja hagyni az AI, viszont most oké, adott helyettesítésnek másfajta edzést, de
1: itt ennél a választ már rögtön több volt a fenntartásunk.
0: Igen, szóval ez nem ilyen egyszerű, szóval teljes potenciál kimaxoláshoz nem hinném, hogy működni fog, viszont alapvetően fejlődni, persze, miért ne?
2: Igen, akkor ez a zárszó. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, Ábel, a mai Pedál Podcastban.
0: Én köszönöm.
1: Köszönjük szépen. A hallgatóknak pedig felhívnám a figyelmét, hogy kövessék be a Pedál Podcastet a YouTube-on, ugyanilyen néven találjátok meg a Facebook oldalunkat, illetve a weboldalunk címe pedal.co.hu.
2: Köszönjük a figyelmet, és találkozunk ismét 2 hét múlva.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten lassú az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Szélkámán tér környékén, valamint a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton az Asztória és a Blaha Lujza tér között, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, továbbá a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként. Mától egyirányúsították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szélkámán tér, Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat, a Rákospalota, Kossuth utca felé. Lezárták mától a külső sávot a 8. kerületben a Kávária téren a Diószegi Sámuel utcánál csatorna átépítés miatt. Kovács Botond, PKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Gyújtóbomba okozott kisebb robbanás New York belvárosában egy szövetségi épület előtt. Senki sem sérült meg, a gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették, közölték az FBI illetékesei. Az ügyet a szövetségi nyomozóiroda New Yorki terror ellenes részlege vizsgálja. A gyanúsított személy azonosságát egyelőre nem közölték. Az intézkedés során egy lőfegyvert is lefoglaltak. A szóban forgó szövetségi épület a Federal Plaza 26, a bevándorlási rendészet New Yorki területi központjának is helyt ad. Az ICE politikai viták keresztüzében áll az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlók elleni fellépése miatt, tevékenysége az elmúlt másfél évben sorozatos tüntetéseket váltott ki országszerte. Az olajárak tovább emelkedtek, miután az amerikai-iráni konfliktus újabb szintre lépett, a Hormuzi szorosban Irán több hajót is feltartóztatott, miközben a térségben folytatódtak a katonai akciók. A hétvégén találatért egy kuvaiti olajlétesítményt, több hajóforgalom incidens történt, és egy hajó kigyulladt Omán partjainál. Az elemzők szerint a konfliktus egyre inkább az energetikai infrastruktúrát és a kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonalakat fenyegeti, ez pedig növeli a globális olajellátási zavarokat, illetve további áremelkedés kockázatát idézi elő.
3: Tőzsde hírek.
5: Volt 90 dollár fölött is a kőolaj világpiaci ára, most ez alatt van, 88 dollár 7 centen a Brent, az amerikai könnyolaj 82 dollár 23 centen. A mai tőzsdei kereskedési hangulat, hát fogalmazunk úgy, hogy vegyes volt, 7%-ot gyengült a londoni tőzsde, és alig-alig mozgott a többi mutató, pár pontot emelkedett a német DAX, a francia tőzsde szintén, és mindössze pár pontot csökkent az olasz és a spanyol tőzsde. A Wall Street-en a Dow Jones 2%-os mínuszban, az S&P 500 3%-kal erősödik, a Nasdaq 8%-kal. Idehaza a BUX 4%-ot emelkedett, 141.600 ponton zárt, a tőzsde forgalma 14 milliárd 810 millió forint volt. Emelkedett a MOL 1,4%-ot 4.224 forintra. 6%-ot emelkedett az OTP 44.750 forintig, csökkent 0,4-del a Richter 11.930 forintra, a Magyar Telekom 1%-ot gyengült 2636 forintra. Jelenleg az euró 362 forint 40 fillére jár. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától újabb pályázat jelenik meg. A tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermesztők számára 10,8 millió eurónyi összeg válik elérhetővé a mezőgazdasági válság tartalékból. A minisztérium azt is közölte, hogy a kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, az odaítélt összegeket pedig legkésőbb szeptember 30-ig kiutalják az érintetteknek. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, ezt közölte a minisztérium. A mostani keret újabb segítség a már korábban kifizetett 46,5 milliárd forint kárenyhítő juttatáson felül. Tengeri blokkádot hirdettek a jemeni huszik Szaúd-Arábia ellen. Az Irán barát jemeni lázadók a lépést azzal indokolták, hogy nem sokkal korábban a szaúdi erők támadást intéztek a huszik ellenőrizte jemeni főváros Sanaa nemzetközi repülőtere ellen, csak hogy ezt a légi kikötőt a másik jemeni kormányzat támadta meg állítása szerint. Mindenesetre, ha valahogy megvalósítják a jemeniek, a jemeni huszik a blokkádot, az egy újabb nehézséget jelent majd Szaúd-Arábia számára, ami a kőolaj szállítások megszervezését illeti.
3: időjárás jelentés.
5: Az esti órában nem kell csapadékra számítani, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Holnap túlnyomóan napos időre kell számítani, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű. 18 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
6: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Soha nem látott mennyiségű adat keletkezik ma az egészségügyben, és egyáltalán a világunkban. Kutatások, digitális eszközök, mobil alkalmazások és egészségügyi rendszerek folyamatosan mérnek, elemeznek és gyűjtenek információkat arról, hogy hogyan élünk, hogy mennyire vigyázunk az egészségünkre, vagy hogy hogyan kellene élnünk, de hogy valójában segítenek-e ezek az adatok abban, hogy egészségesebben vagy egészségtudatosabban éljünk. Erről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira kutatócég társtulajdonosa, az egészségügyi üzletek stratégiai vezetője. Dóri, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
7: Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Induljunk onnan, hogy több mint 25 éve foglalkozol az egészségiparral és a piackutatással, illetve azzal, hogy hogyan gondolkodjunk az egészségünkről, hogyan lehet segíteni az embereket abban, hogy tudatosabban éljenek. Mi volt az a pont az életedben, amikor eldőlt, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni?
7: Közgazdászként piackutatás volt a szakterületem, és magam, jó magam is érintett voltam abban, hogy gondozó családtagként elég korán megtapasztaltam, hogy milyen kihívásokkal szembesül valaki akkor, amikor az egészségügyi ellátórendszerben kell navigálni egy beteget, és saját magát természetesen. Ez egyben hozta azt is, hogy jobban vigyáznom kellett magamra azáltal, hogy ezeket a feladatokat el tudjam látni, és akkor a kettő összeért, mert a magánéletem és a szakmai életem az egy szinergiában összpontosult, és ez lett a munkám.
6: És nyilván egy idő után már alakítja az ember idősebb korában, amikor neki indultál, és a közgazdaságtannal elkezdtél foglalkozni, akkor azért volt egy kép, hogy te mi leszel, ha nagy leszel?
7: Alapvetően a makrogazdaságtan mindig is vonzott, viszont az üzleti tudományok, az üzletvilága az közel állt hozzám, azt nagyon megszerettem, az nagyon érdekelt, és miután van egy erős analitikai vénám, nagyon hamar megtalált a piackutatás az egyetemen is, és én már az egyetem alatt aktívan, teljes állásban dolgoztam piackutatóként.
6: De azért beszéljünk erről, hogy mit jelent piackutatónak lenni, mert oké, ott van az a rengeteg szám adat, amiből ki kell szedni a számodra érdekes, releváns információkat, de ameddig létrejön ez az adat halmaz, addig rengeteg munka, és egy nagyon színes munka van e mögött.
7: Nagyon színes, nagyon egy fantasztikus munka, hiszen egyszerre igényel egy nagyon aktív projektmenedzsment szemléletet, költségtudatosságot, egyszerre igényel módszertani tudást és annak a folyamatos fejlesztését, kivitelezési profizmus gyakorlatilag, hogy hogy tudok oda menni az emberekhez, és
6: itt a kulcs,
7: tudom,
6: hogy oda menni, igen, az emberekhez. Tehát, hogy nem úgy képzeljük el, hogy ti a számítógép mögött ültök.
7: Olyan is van.
6: De hogy tesztek azért, hogy napi szinten kommunikáltok rengeteg emberrel. Igen.
7: Napi szinten, és én ezt nagyon szeretem ebben a munkában, annak ellenére, hogy digitális platformok azok lehetővé teszik azt, hogy én tényleg az asztal mellől is lebonyolítsak egy több országos kutatást anélkül, hogy fölállnék, de ez emellett én nagyon figyelek arra, hogy kvalitatív kutatásokban is részt vegyek, napi szinten benne vagyok a terepmunkákba, nem is szeretném elengedni, nem azért, mert mikromenedzser lennék, hanem azért, mert rengeteget tanulok, és hát miután mi betegekkel, hozzátartozókkal, orvosokkal, gyógyszerészekkel, asszisztensekkel dolgozunk, ugye munkánkból fakadóan, ezért nekem hatalmas élmény, és rengeteg tudás, visszajelzés, rengeteg ötlet, táptalaja az innovációnak az, hogyha az ember kint van a területen, és látja, és figyeli, és megfigyeli, hogy mi történik, és észrevesz olyan hiányokat, olyan problémákat, amiket lehet, hogy maguk a betegek, vagy a hozzátartozók, vagy akár az orvosok nem is tudnak megfogalmazni, de észrevesszük, és gyakorlatilag megpróbálunk arra valamilyen megoldást fejleszteni, úgyhogy ez most már nálam az innovációk kutatásba is átment ez a munka, hogy mi a piackutatás, alapvetően üzleti célú adatfelvételről beszélünk, üzleti célú elemzésekről beszélünk, de az üzleti cél mellett jó ideje megjelent egy duális célkitűzés azáltal, hogy hát rengeteg adatot, rengeteg interjút készítünk, kvalitatív interjút, kvantitatív interjút, és hát ez egy adatvagyon, amin ülünk, ez egy adatkincs, ami ugyan önbevallásos, hiszen mindig azt kérdezzük, hogy mit gondolnak, és mit gondolnak magukról, a döntéseikről, adott esetben mit gondolnak a világról a válaszadóink, de mégis rengeteg mintázat szépen kirajzolódik évről évre, akár idősorosan, akár pedig egy-egy nagyobb lakossági szegmensre, vagy páciensi csoportra, vagy orvoscsoportra nézve, és elindult az a gondolat, és most már ugye gyakorlatunknak a része, hogy ne csak az üzleti élet hasznosítsa ezeket az adatokat, és a szerencsére a megbízóink, partnereink ebben támogatók abszolút, hogy a tudomány is részesüljön ezekből az adatokból.
6: Tehát értéket teremtsetek.
7: Értéket igyekszünk ebből, igen. Nem csak üzleti, hanem alapvetően társadalmi értéket is igyekszünk belőle szerezni és termelni, és ez azt is jelenti, hogy az legelején kell úgy gondolkodni, amikor a kutatást megtervezzük, hogy ezeknek a duális céloknak mind a kettőnek megfeleljen, mert azért a piackutatás akár a módszertanát, akár a megvalósíthatóságát tekintve picit más, mint az akadémiai kutatás, de mi most figyelünk arra, és ezt finomítjuk, ezen dolgozunk, hogy mind a két terület tudja tovább vinni ezeket az adatokat, és dolgozzanak
6: vele. És azt látom, hogy nagyon izgalmasnak találod ezt a világot, és nagyon élvezed ezt a világot, viszont miközben beszéltél, eszembe jutott, hogy rákérdezek, hogy mennyit változott ez a világ, mert hogy azt gondolom, hogy az adatok sokkal gyorsabban elévülnek, tehát sokkal pörgősebb a világ, meg a munka módszereitek is változtak.
7: A digitalizáció és a mesterséges intelligencia nyilván rengeteg változást hozott, és hozni fog a következő, tehát a mi munkánk sem ugyanez lesz. Már egy év múlva, vagy két év múlva.
6: Miközben régen még a kérdőívekkel mentetek ki.
7: Kérdőívek most is vannak, azok is vannak.
6: De akkor kizárólagosan talán ezzel lehetett csak.
7: Tehát nem csak, most már nem csak ugye a kérdőívekkel vesszük fel az adatokat, eleve a kérdőívnek a terjedelme, komplexitása, hossza, meg a kérdezés platformja nagyon sokat változott, rengeteg adat generálódik a területen, tehát azokat is integrálni kell ezekbe a kutatásokba, ezeket együttesen kell nézni, elemezni. Illetőleg én nagyon szeretem a klasszikus interjú szituációkat, amikben nyilván ott is megjelenik a digitalizáció, és megjelennek az AI eszközök, de talán az még a leginkább klasszikus, hagyományos, kvalitatív adatfelvételhez áll közel. Egy etnográf interjú továbbra is a válaszadó otthonában, vagy természetes környezetében készítünk. Én ezt a műfajt is nagyon szeretem, szeretek az emberek közelében lenni, szeretek figyelni, rengeteget tanulok belőle, rengeteg ötletet generál bennem abban, hogy hogyan lehetne jobban támogatni, hogyan lehet egy új szolgáltatást, egy terméket, vagy akár csak egy gondolatot kigyúrni magunkból, ami talán picit jobban segít és hozzátesz.
6: Ha még egy pillanatig itt maradunk, hogy milyen munka ez? Ez egyéni, vagy inkább csapatmunka?
7: Kőkemény csapatmunka. Egy projekten, még egy nemzetközi piackutatási projekten legalább 10 dolgozunk csak az irodában, csak a kutatói és a projektmenedzseri oldalon. Nagyon nagy szerencsém van, hogy az Inspirában fantasztikus kollégákkal vagyunk körülvéve, akik mindig mindenki más tudást, nézőpontot hoz be. Ami közös bennünk az, hogy gyakorlatilag maximalizmus és a projekt tökéletesítése az, és egymás tisztelete és egymás támogatása az így átszövi ezeket a feladatokat.
6: Hogyan éled meg, ha valami nem sikerül? Mert nyilván sok pozitív visszajelzést kapsz a munkád során. Mi a helyzet akkor, hogyha valami, tehát hogy magaddal nem vagy elégedett?
7: Akkor újra megcsinálom.
6: Újra?
7: Addig, amíg nem lesz olyan.
6: Tehát maximalista
7: abszolút
6: vagy? Beszéljünk arról, hogy hogyan, ugye mondtad, hogy leginkább az most a lakosság egészségügyi állapota foglalkoztat, illetve hogy mit lehet tenni. Mit mutatnak az adatok, hogyan tudnád jellemezni, hol tartunk most?
7: Hát a kép az, gondolom, senki számára nem meglepő, hogy nem szeretnék nagy szavakat használni, de azért egy ilyen egészségügyi katasztrófa irányába azért elég erőteljesen megyünk az egészségmutatóinkat tekintve. Ez az egész terület onnan jött, hogy azért nyilván a piackutatások során egyértelművé vált számunkra, hogy az egészségi állapot, az egészség magatartás, a rizikóviselkedés, az orvos-beteg kapcsolat, mindkét oldal részéről a kommunikáció és a nyitottság, a felkészültség, a befogadókészség és a felelősségvállalás, hát ez egy fejlesztendő terület. Én, mint egészségipari kutató, vállalkozó, abszolút a saját felelősségemnek is tartom, hogy ehhez a szituációhoz, ehhez a nagyon komoly megoldandó feladathoz, fejlesztendő területhez, a magunk lehetőségeihez mérten kontribútáljunk, tegyünk hozzá olyat, hozzá ami, hogy hozzá tudjunk tenni, mi adatot tudunk hozzátenni.
8: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan, miben tudtok
7: adattal
8: ti segíteni?
7: Nagyon sok olyan kutatásunk van, amit mi magunk kezdeményezünk, mi magunk finanszírozunk a cégben, és publikálunk, és beszélgetünk róla, és oda visszük akár a lakossághoz, akár az orvosokhoz. Konferenciát szervezünk, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, és ebben külön szeretném megemlíteni Lengyel Líviát és dr. Davidovics Krisztina kollégáimat, akikkel a páciens kommunikáció, betegedukáció témakörében most már idén második alkalommal szerveztünk konferenciát. Jobban értse a beteg. Szóljon úgy az orvos, hogy jobban megértse a beteg. Legyen fontos, hogy hogyan szólok, hogyan kommunikálok, és a beteg oldaláról legyen fogadókészség és felelősségvállalás arra vonatkozóan, hogy meghallgatom és tovább viszem azt, amit az orvos mond. Tehát ezt az interakciót szeretnénk segíteni, hogy ez jobban fejlődjön, hatékonyabb legyen, az orvos is sikeresebbnek érezze magát, a beteg is előre tudjon lépni, vagy a még nem beteg, de a prevencióról beszélünk, akkor a még egészséges honfitársunk, és aztán a nap végén ez a kapcsolat, ez közelítsen egymáshoz, mert enélkül nincs jelentős javulás.
8: És hát nem csak hazai kutatásokat végeztek, hanem nemzetközi kitekintést is tesztek. Miben maradunk el az európai vagy nyugat-európai átlagtól?
7: Sok mindenben egészségmagatartás és rizikóviselkedés tekintetében minden paraméter mentén, akár az alkoholfogyasztás, vagy a dohányzás, akár a testsúly, az egészséges táplálkozás, a stressz szintek tekintetében. Vannak benne aggasztó, vagy hát kiugró adatok, amik azért elgondolkodtatnak bennünket, és engem folyamatosan inspirálnak arra, hogy ezzel többet és többet foglalkozzak. Ilyen például a fiatalok dohányzása, ami még jelentősen magasabb, mint a teljes magyar populációé, akár a nők kitettsége az extrém stressznek, a krónikus betegek kitettsége az extrém stressznek, alapvetően ugye a mozgásszegény életmód, de leginkább az alkohol, dohányzás és a stressz az, ami engem nagyon foglalkoztat. Ott kimagaslóan rosszak az eredményeim.
8: Igen, és ahogy hallgatlak téged, és ezeket a rizikófaktorokat említetted, ez szinte minden magyar állampolgárt, minden magyar embert érint.
7: Igen, és ne felejtsük, hogy ez önbevallás. Tehát ez az, amit...
8: Úgy értem, hogy valamelyik ezek közül.
7: Úgy értem, hogy nem kívülről határozzuk ezt meg mi, hogy ránézzünk valakire, és akkor azt mondjuk, hogy te
8: stresszelsz, te dohányzol.
7: Igen, hanem ő maga is így látja, tehát be is vallja, tehát ez az, ami még már eljut odáig, hogy ezt látja és el is mondja, ami azt jelenti, hogy ez mindig egy picit talán kedvezőbb képet tud mutatni, mint akkor, amikor ránéz egy orvos mondjuk egy betegre, és azt mondja, hogy akkor ez már azért a határértéken túl van.
8: Hogyha még a kutatási módszertanotokhoz visszatérünk, vagy hogy egyáltalán hogyan indulsz neki egy-egy új terület vizsgálatának, akkor mennyire vannak prekoncepcióid?
7: A kutató mindig persze van, tehát emberek vagyunk, mi is, mint kutatók, és akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy vannak ilyen előzetes elképzelések, de azért megvan már az a gyakorlati tapasztalat, hogy én mindig beleássuk magunkat a szakirodalomba, a tudományos publikációkba. Tehát addig nem is indulunk neki semminek, amíg
8: nincs egy képetek.
7: Amíg nincsen egy elmélyülésünk abban, hogy mit is fogunk kutatni. És én ezzel amúgy is nagyon sokat foglalkozom ezzel a területtel, fontos nem pszichológusként és nem táplálkozástudósként, vagy orvosként, hanem kifejezetten piackutatóként. És azt látom, hogy csak így működik. Ami fontos és limitáció ezeknek a kutatásainknak, az, hogy nem vizsgálunk minden rizikótényezőt, tehát például drogfogyasztást, vagy egyéb addikciókat, mint gyógyszerfüggőség. Nem vizsgálunk, bár most ki fogjuk terjeszteni az energiaital fogyasztást, főleg ugye a fiatalok középkorúak körében. Nem vizsgálunk pszichológiai elakadásokat. Erre nem tudott kiterjedni ez a kutatási dizájn, ez a keretrendszer.
8: De azért mégiscsak akkor a lényeg az, hogy azért van egy elképzelés, legfeljebb vannak pozitív és negatív meglepetéseitek.
7: Igen, és amúgy a meglepetések például az, hogy van intenció arra, hogy legyen előrelépés, fejlődés, változtatás, tehát legyen életmódváltás. Igazából engem ez rendkívüli módon húztól előre abban a munkában, amit teszek, hogy nagyon szuper, itt tartunk, azt kell megkeresni, hogy hogyan, és hogyan tud ez beépülni, milyen tudás kell, hogy legyen ehhez az egészhez a lakosság oldalán, mi az az alaptudás, mi az a valid alaptudás, hogy ez ne fake newsokra épüljön, hogy ez ne vigye el egy olyan irányba, ami a kereskedelemről szól megint, hogy akkor leszel egészséges, ha ezt is, meg ezt is, meg ezt is megveszed, hanem legyen egy olyan stabil tudás, hogy mégis mit kell tennem a testemmel, mit kell tennem a szokásaimmal, és akkor jöjjön a túloldalról pedig az, hogy meg tudjuk teremteni az ellátórendszerben azt a párperces interakciót, ahol ez felszínre tud kerülni. És akkor legyenek hozzá olyan eszközeink, amivel hatékonyan el tudjuk indítani az úton. Tudom, hogy nagyon redukcionista ez a megközelítés.
8: Hát ez rengeteg munka.
7: De valahogy mégis el kell indulni, és akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egy olyan munka, amit be nem lehet leállni.
8: Említetted a fiatalokat, és itt azért álljunk meg egy picit. Ti kifejezetten kutatjátok most a fiatalok helyzetét, egészségügyi állapotát. Mit láttok, mi a helyzet most velük, és mi ez a korosztály, amit kifejezetten vizsgáltok?
7: 18-29 éveseket kutatunk most már jó ideje, fontos, nem generációkutatók vagyunk.
8: Itt vissza hanem... is akartam kérdezni, igen. Hogy ez most akkor melyik generáció, vagy hogy generációk szerint szeleteket.
7: Nem teljesen, mi inkább korcsoportokat vizsgálunk, és hasonlítunk össze egymással, tehát nem kifejezetten nem generációkutatásokkal foglalkozunk. Vannak szakavatott és általam nagyra becsült kollégák, akik ebben sokkal járatosabbak úgy összességében. Engem az egészségmagatartás, rizikóviselkedés, egészségügyi döntések, prevenciós gyakorlat, a betegség esetén az adherencia érdekel, és az, hogy milyen módon lehet a fiatalokhoz hozzáférkőzni egészségedukációval. És hát ebben egy hatalmas változás, egy turbulencia figyelhető meg.
8: Mi változott?
7: Hát például a csatorna platform, tehát azért ne felejtsük el, hogy 18, és már a 18-29 sem egységes ebben, nagyon szépen szignifikáns különbséget mutat például az egészségügyi információk gyűjtésével, befogadásával kapcsolatban a platform tekintetében. 18-24-ben már a TikTok, és 25-29 éves korban pedig egy picit diverzebb ez a csatorna.
8: Én úgy érzem egyébként, hogy sokkal jobban informáltak, mint mondjuk ennyi idős korunkban mi voltunk.
7: Igen.
8: Tudatosabbnak tűnnek.
7: Több témát tudnak felsorolni, ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk azért a gyógyszeripari kommunikáció megtanította az emberekkel azt, hogy ha hasi diszkomfort van, akkor az ott mi ez a szó, és hogy akkor ott mit érzek, és akkor ott esetleg mi az a betegség, vagy mi az a megoldási lehetőség, ami ilyenkor felmerülhet. Ennek van pozitív és negatív oldala, de a pozitív oldala egyértelműen az, hogy be tudja azonosítani, talán kicsit többször beazonosítja, mint kellene, lehetséges, többet foglalkozik vele.
8: Azaz rákeres.
7: Inkább az, hogy talán olyannak is tulajdonít jelentőséget, aminek valójában talán nincsen, de az biztos, hogy elindított egy gondolkodásmódot, egy igényt arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Utána mennek a hatóanyagnak, utána mennek a megoldási lehetőségeknek, utána mennek akár az orvosnak, hogyha adott esetben ez egy komolyabb probléma.
8: De ha visszalépünk az, hogy mit tegyenek, mennyit tegyenek, hogyan egyenek, mit igyanak, hány liter vizet igyanak egy nap, mennyit sportoljanak, hogyan sportoljanak, tehát én azt látom, hogy ez sokkal inkább a fókuszban van, mint mondjuk egy-két generációval korábban a fiatalok esetében.
7: Egyértelműen megjelent egy tudatosság ebben, nyilván több az információ, könnyebben elérhető, meg is van az igény arra, hogy ezt így erre rákeressenek és ezzel foglalkozzanak. Ami szerintem árnyalja ezt a képet, az az, hogy nagyon erős hatással van az influencer társadalom a fiatalokra. Nem minden esetben tudja a fiatal megkülönböztetni azt, hogy ki a valóban hozzáértő szakértő, nem feltétlenül terméket promotáló, hanem valós tudással hiteles. Rendelkező hiteles influencer. Szerintem ebben azért még van fejlődési lehetőség. Megint behozom a képbe a túlzott komercializációt abban, hogy ez szerintem ebben fontos, hogy legyen egy társadalmi felelősség. Akkor is, hogyha valaki egy ilyen influencer szerepet elvállal. A másik pedig, hogy azért vannak dolgok, amikben ügyesebbek, kevesebb alkoholt fogyasztanak, de ugye megjelent ugye az energiaital ezzel szemben.
8: Dohányoznak, ahogy említettem.
7: Többet mozognak, de közben többet dohányoznak. Úgyhogy alapvetően én azt mondom, az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Van teendőnk, van egy nyitottság. Ez egyértelmű.
8: És egyébként tényleg a fiatalok nyitottak a kérdéseitekre? Mennyire szívesen válaszolnak?
7: Abszolút. Abszolút. Igen, igen. Tehát, hogy keresik az utat. Útkeresés zajlik ebben, hogy tudom az életmódot úgy módosítani, vagy változtatni. Mi az az életmód, amit hosszú távon követve élhető, fenntartható, támogatja azt, hogy egészséges maradjak. Hozzáteszem, nem egészségmegőrzésről beszélünk most már, hanem gyakorlatilag egészség megszerzésről. Tehát egyértelmű, hogy most már nem ez ugyanazt szeretnénk megtartani 5 év múlva, ahogy most vagyunk, hanem globális adatok is mutatják, hogy arra vágyunk, hogy egészségesebbek legyünk 5 év múlva, mint most vagyunk. Úgyhogy szerintem a fiataloknak információ kell, hiteles információ, tanítás, olyan csatornán és olyan módon, ahogy ők azt be tudják fogadni, nem fog 600 oldalas könyvet elolvasni, már mi se, tegyük hozzá. Fontos, hogy olyan szóljon hozzá, akivel ő tud rezonálni, mert fiatalabb, jó fej, úgy érzem, hogy érti azt, amiben én élek, mondjuk ki nagyon nehéz élet ez az időszak, ez a turbulens időszak. És hát tisztába tenni olyan dolgokat, hogy valóban az energiaitalan mi van, valóban abból a mozgásból mennyi kell, mi az a testsúly, ami azért optimális, mi fér bele akár mondjuk a táplálkozás tekintetében, és ezekben segíteni a fiatalokat. Szerintem megvan a nyitottság, és most azon kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk őket megfelelő módon támogatni.
8: Van-e olyan a szakmádban, ami inspirál, akár olyan szakterület, vagy olyan kutató, akire felnézel, vagy akitől tanulsz?
7: Engem ez a kettős megközelítés nagyon inspirál most, tehát hogy hogyan lehet összefűzni, szinergiát elérni, kiszolgálni mind az üzletet, mind pedig a tudományt ugyanazzal az adatfelvétellel, ugyanazzal az adatkincsel hasznosítani, és ez gyakorlatilag éljen tovább, és termeljen értéket a továbbiakban is. Ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmasak a nemzetközi trendek, akár a régiónk, akár a nyugat-európai területén, mi a csapatunkkal elég sokat dolgozunk Európa szerte, és rendkívüli módon érdekel maga az, hogy hova fog fejlődni az egészség, magatartás, ez az egész longevity kérdés, és a digitális egészségügy végül hogyan tud majd a napi gyakorlatba bekúszni, hogy az valóban hozzájáruljon ahhoz, hogy elinduljon a beteg, megértse, tanulja, támogassa, de ne adja át a kontrollt, és ne adja át a felelősséget a gépnek, hanem használja egyfajta mankóként, mint egy tanulási segédletet, és ne veszítse el azt az érdeklődést saját maga irányába, hogy azért én értsem meg, hogy mi zajlik a testemben, amikor itt azt érzem, hogy van egy ilyen fizikális érzésem. Szerintem ezen még a kísérletezés fázisában vagyunk, és én nagyon szeretnék ebben ehhez hozzájárulni, hogy ez ne menjen félre.
8: Legyen ez egy témafelvetés, és folytassuk innen egy rövid szünet után Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, társtulajdonosával jövünk vissza, hamarosan a zene után.
3: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
9: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Gyújtóbomba okozott kisebb robbanást New York belvárosában egy szövetségi épület előtt. Senki sem sérült meg, a gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették, közölték az FBI illetékesei. Az ügyet a szövetségi nyomozóiroda New Yorki terror ellenes részlege vizsgálja. A gyanúsított személy azonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az intézkedés során egy lőfegyvert is lefoglaltak. A szóban forgó szövetségi épület a Federal Plaza 26, a bevándorlási rendészet New Yorki területi központjának is helyet ad. Az ICI politikai viták keresztüzében áll az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlók elleni fellépése miatt, tevékenysége az elmúlt másfél évben sorozatos tüntetéseket váltott ki országszerte. Az olajárak tovább emelkedtek, miután az amerikai-iráni konfliktus újabb szintre lépett, a Hormuzi szorosban Irán több hajót is feltartóztatott, miközben rakétákkal, drónokkal támadta újra Bahreint, illetve Kuvaitot. A hétvége során egy kuvaiti olajlétesítményt is találatért, illetve víz-sótalanító területeket. Az amerikaiak egyelőre újabb légi támadás sorozatot, hát legalábbis ma délután, illetve a kora esti órákig még nem indítottak el, tegnap este viszont igen. Egyre inkább úgy tűnik, hogy újra eszkalálódik a konfliktus a két ország között.
3: Tőzsde hírek.
5: Volt 90 dollár fölött is a kőolaj jegyzése, most azért ez alatti. Jelenleg a Brent 87 dollár 95 cent, még az amerikai könnyolaj 82 dollár 1 centen jár. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra, az OTP 6%-kal emelkedett 44.750 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.636 forintra, míg a Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton. Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak. A londoni FTSE 0,7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-en néhány század százalékot emelkedett, gyakorlatilag stagnált a két tőzsdemutató, és az olasz börze, illetve a spanyol parkett is mindössze néhány század százalékot gyengült. A Wall Street-en a Dow Jones mutatója 0,2%-kal csökkent, az S&P 500 0,4%-kal erősödik, a Nasdaq 0,8%-os pluszban jár, 1,1416 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától újabb pályázat nyílik meg. A tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermesztők számára mintegy 10,8 millió eurónyi összeg válik elérhetővé a mezőgazdasági válság tartalékból. A minisztérium azt is közölte, hogy a kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, az odaítélt összegeket pedig legkésőbb szeptember 30-áig utalják ki az érintetteknek. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva. A kormányfő a Tiszás Velkei György László felszólalására válaszolva azt mondta, hogy Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén. A másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben 6-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Magyar Péter az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyével kapcsolatban is vizsgálatot sürgetette a legfőbb ügyészségen, de szerinte az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok kinevezettjei vannak ott.
3: Időjárás jelentés.
5: Az esti órában nem kell csapadékra számítani, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között várható. Holnap túlnyomóan napos időre van kilátás, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
8: A stúdióban vendégem továbbra is Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója és társtulajdonosa. Hát Dóri, sok témát felvetettél, nagyon izgalmas témákat, többek között ugye itt a digitális egészségügy technológiai kérdéseket, hogy erről érdemes beszélnünk, akár a mobil alkalmazásokról, akár mindarról, ami most körülvesz, ami pár évvel ezelőtt még nem volt jelen az életünkben. Mit emelnél ki?
7: Például friss adatunk és elemzésünk mutatja azt, hogy azért, ha már az egészség magatartásról beszéltünk, és a rizikóviselkedésről az előbb, hogy ott, ahol ennek igazán lenne hozzáadott értéke, például a 40 felettieknél, ahol azért jelentősen megjelenik mondjuk a kardiovaszkuláris érintettség, akár egy metabolikus szindróma, akár egy magas vérnyomás, diabétesz, ott például azért ezeknek az életmódváltást támogató mobil applikációknak akár az ismertsége, akár a kipróbálása, vagy az aktív használata azért még gyerekcipőben jár.
8: Tehát a 40 pluszosok kevésbé töltik még le ezeket kevésbé, a mobil applikációkat.
7: Még kevésbé, igen, tehát még nem hasznosíthatjuk, még nem hasznosítják igazából ennek a pozitív erejét, hozadékát. Hozzáteszem, az is fontos szerintem, hogy azért az is egy nagy kérdés, hogy ezek milyenek, ezek az applikációk. Tehát ha az ember megnyitja a saját telefonját, akkor ráömlik az applikációknak a sokasága, és például azért ezeknek a transzparens kommunikációja, elemzése, hogy milyen elméleti keretrendszerre épül, milyen egészségmagatartás elméletekre, milyen kimeneti értékeket, hogyan teljesítettek például egy studyban, tehát hogy az valóban segítse, és ne nagyobb kárt okozzon, mint hasznot, hogy van felépítve az a mobil applikáció, azért ez még nagyon gyenge lábakon áll. Tehát, hogy azért most az történik, hogyha valaki le is tölt valamit, akkor fogalma nincs arról, hogy akkor ez most hogyan épül fel, ez most valóban nekem segíteni fog, az, ahogy működik az app, az most valóban oda tud vinni engem a célhoz.
8: Szerintem, ki alapján döntenek?
7: Szerintem ajánlás, ami szembe jön.
8: Mennyibe kerül?
7: Esetleg, hogy mennyibe kerül, talán az kevésbé, de szerintem az, hogy valaki használta a környezetemben, meg megnyitom, és akkor gyakorlatilag, meg alapvetően ugye a hirdetések alapján. Tehát azért ebben kevésbé jön be a képbe, és én nagyon szeretném azt elérni, hogy mondjuk legyen olyan, amit mondjuk az orvos ajánl. Hiszen azért 40 fölött megjelennek az emberek az orvosnál, a házi orvosnál, akár a kardiológusnál, diabetológusnál, akár az onkológusnál, sajnos, ha most csak a vezető problémákat nézzük, és nagyon jó lenne, hogyha valóban hiteles és jól kommunikált olyan javaslatokat kapnának az orvosoktól az ellátórendszerben a betegek, hogy na oké, de hogy, és hogyha ezzel haladsz, akkor ez így, ezt használod, akkor ezzel valószínűleg célt fogsz érni.
8: Az jutott eszembe, hogy ilyenkor azért kifejezetten érzékeny adatokat adunk meg önmagunkról. Mennyire figyelnek oda az emberek arról, hogy milyen adatokat adnak meg maguknak, piackutatóként te ezt biztosan látod, ha valamit ezt biztosan
7: fogalmuk
8: tudod.
7: Nincs. Uh-huh. Tehát és szerintem ebben egy nagyon komoly hiátusz van, ebben nagyon komoly edukációra van szükség, hogy mi történik az adatommal. Van egy elméleti megközelítés, hogy én nem szeretem, még megadom azt, hogy mikor születtem, milyen magas vagyok, meg hány kiló, de már ami már valamilyen betegség beazonosítására alkalmas, vagy ha nem is beazonosítására, de felvett valamilyen laborérték akár, vagy egyéb adat, szedett gyógyszerek, azokat már azért kevésbé, miközben a napi gyakorlatban meg igazából boldog-boldogtalannal megosztjuk az adatainkat, tehát ez egyszerre igazából emögött nincsen egy tudatosság, egy tudatos tudás, egy valós tudás, úgyhogy úgy gondolom, hogy az adatmegosztás kérdése és az ezzel kapcsolatos ismeretek, mi történik az adatommal, ki fogja kezelni, mit adhatok meg, mit nem, milyen platformon, szerintem ebben még nagyon gyerekcipőben járunk.
8: És gondolom, hogyha direktbe ti kerestek meg valakit, akkor egyrészt tájékoztatjátok, de másként lehet, hogy hamarabb eszébe jut, hogy milyen adatokat ad meg neked, nektek, miközben egy digitális applikáció esetében pedig bele se gondol.
7: Igen, például abba se gondolnak bele, hogy mondjuk, mikor nagyon vicces, mindig el szoktam mondani, amikor elmondják az interjúk során, hogy hát ő a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a verziója van, és hogy ő nem szeretné, hogyha az ő mobiltelefonján mesterséges intelligencia alapú szoftverek működnének, miközben hát nyilván mi tele van.
8: Így van.
7: Szerintem azért ebben még a digitalizációval kapcsolatban komoly edukációra van szükség.
8: Tehát tudáshiány van.
7: Abszolút.
8: És ez visszahat arra, hogy akár mit beszélünk meg a ChatGPT-vel, milyen érzékeny adatokat adunk ki önmagunkról, a társunkról, a gyerekünkről, milyen képeket osztunk
7: pontosan
8: meg. És akkor ezt nagyon hosszasan sorolhatnánk, és ez már nagyon messzire vezet.
7: Igen, messzire vezet, és viszont ebből tényleg csak az a legfontosabb, hogy nyilván helye van, fontos hozzáadott értéke lehet. Például az életmódváltásban, például egy betegséggel, egy új diagnózis és a való együttélés felépítésében. Tehát rendkívül sokat hozzá tud tenni az életünkhöz,
8: de
7: sem a kiberbiztonság, sem az adatvédelem, sem az eszközök, lehetőségek tekintetében nincs meg a tudás, és ez egy közös felelősség amúgy az iparágnak, meg alapvetően így társadalmi szinten, hogy minél tájékozottabbak legyünk.
8: Egyébként mit gondolsz arról, hogy egyre többen, ugye, ahogy be is hoztam, a mesterséges intelligenciától kérnek egészségügyi tanácsot?
7: Hát ha nem helyettesíti az orvost, a szakembert, és nem sérül az orvos-beteg terápiás kapcsolat, akkor ez egy fontos hozzáadott értéket tud képviselni. Szerintem az orvosok is felkészülnek arra, hogy...
8: Edukált a betegek érkeznek meg a rendelőkbe sok esetben.
7: Mondjuk úgy, hogy utána járnak a rendelőbe való belépés előtt, ami szerintem pozitív. Tehát, hogy szerintem az orvosoknak meg kellene, egy picit kellene egy mindset change abban, és valakinél ez már bőven elindult, hogy akkor nagyon szuper, mert akkor adottságnak tekintem azt, hogy a beteg úgy jön, hogy már utána ment.
8: Célzottabbak a kérdések.
7: Célzottabbak a kérdések, nem kell averzióval állni hozzá, mert számomra inkább ez azt mutatja, hogy a beteget érdekli annyira, hogy ennek utána ment. Szerintem ez egy fontos dolog. Rendbe kell rakni a fejében azt, hogy mi az, ami ebből igaz, és mi az, ami nem. A betegnek kell, hogy legyen olyan felelőssége, hogy fogadja el azt, hogyha a ChatGPT nem feltétlenül azt mondta, ami a valóság. Tehát igenis az orvosban felé legyen olyan bizalom, hogy elfogadjam azt, hogyha azt mondja, hogy oké, de ez azért nem feltétlen van így, vagy ez árnyaltabb ez a kép. Én azért nagyon szeretném azt egyszer megélni, hogy a digitális egészségügyi megoldások, vagy akár a mesterséges intelligencia kifejezetten azt segíti, hogy az orvos és a beteg, a pszichológus és a páciens között ez a terápiás együttműködés, ez a terápiás összekapcsolódás, ez még jobb színvonalon valósul meg.
8: Egy kérdéskört eddig még nem érintettünk egyáltalán, hogy női vezetőként vagy jelen ezen a piacon, ezt te hogyan éled meg, ez mennyire gyakori, vagy mennyire egyedi?
7: Nagyon érdekes felvetés ez a női vezetői megközelítés, mert nekem a munka gendersemleges, én így élem meg. Tehát amikor dolgozom, akkor kollégák vannak, és nem férfi kollégák vagy női kollégák. Nyilván van egy stílusbeli különbség, talán a soft dimenziókra talán nyitottabbak a női vezetők, de ez se feltétlenül igaz mindenkire, nem szeretnék általánosítani. Én a vezetői létet ragadnám meg ebből.
8: Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy a vezetői szerepkörben mennyire könnyen nőttél bele?
7: Volt időm rá, úgyhogy alapvetően ez nem egyről a kettőre ment, hanem szerencsére lépésről lépésre, és mindig bővült a csapat, és azt is látom közel 50 évesen, hogy mi az a csapatméret, amiben én kényelmesen tudok mozogni, amit jól tudok kezelni, és mi az, ami felé én valószínűleg már nem fogok lépni.
8: Nálad ez hol van ez a határ?
7: Nagyjából egy 15 ember. Tehát ez nem egy nagy csapat alapvetően, semmiképpen nem nagyvállalati, ugye a KKV szektorban
8: működök. Ezért is akartam kérdezni,
7: úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami a komfortzónám, és az biztos, hogy nagyon, nagyon sok izgalmas dolog van, és hát voltam rossz vezető, tehát ez azért fontos, hogy én ezt látom, hogy mi az, amiben nem volt hibát.
8: Alakult el, fejlődtél?
7: Abszolút, abszolút. Hát voltak, ja, ez csak akkor megy, hogyha az ember minden este önreflexiót gyakorol, hogy mi az a, végigvegye a napját, kivel milyen volt az interakció, hogyan figyeltem, mennyire értettem meg az emberemnek, a kollégának a problémáját, élethelyzetét, a kihívását, valóban oda tettem azt a támogatást mögé, amire szükség.

0: kimerjen jönni az ötlet, a gondolat, a kritikai észrevétel, nyilván nem mindegy, hogy hogyan, tiszteletteljesen és előremutató módon, de ezt is tanulható, tehát a visszacsatolás adása, az úgynevezett feedback adás is, ennek van már tudománya. Vezetőként felelősségem megtanítani az egyetemről kijövő kollégákat arra, hogy ezt hogy is kell csinálni. Úgyhogy alapvetően számomra fantasztikus megélni azt, hogy a különböző korcsoportba tartozó, nagyon más élethelyzetben lévő, tehát a gyermekes édesanyja, aki otthonról dolgozik, és az egyetemről kikerülő fiatal, aki teljesen mást keres a munkában, és ezt egy csapatként, egy kohézióba tenni, szinergiát elérni.
1: Hát és nagyon rugalmasnak is kell gondolom lenni, hiszen nagyon sokat változott az, hogy hogyan, hol szeretnénk dolgozni, mennyit szeretnénk dolgozni.
0: Abszolút.
1: Ebben rettető nagy különbségek
0: És ebben nagyon
1: vannak.
0: Nagy különbségek vannak, és azt feloldani, azt a feszültséget, hogy a fiataloknak a work-life balance az egy ilyen alap higiénés faktor egy cégnél, addig ugye a mi generációnk gyakorlatilag akkor érezte magát sikeresnek, hogyha elvérzett a barikádokon, szóval azért voltak ilyen időszakok, és akkor nyilván visszatekintve az, aki mondjuk otthon két gyerek mellől próbálja ugye tartani a frontot, gyakorlatilag nyilván rosszul érzi magát, amikor azt látja, de mégse érzi magát, mert közben az érzékenyítés, meg az egymásra való figyelés, hogy azt látja, hogy igen, ő már másként áll hozzá, de például nálunk kimondták az idősebb, a mi generációnkba tartozó kollégák, hogy hát azért nekik van igazuk, szóval azért figyelni kell, az élet nem mehet el mellettünk, és igen, nagy erőbefektetés nélkül nincsenek nagy eredmények, de figyeljünk oda, hogy a másik mit hoz be a csapatba, mert a mi korosztályunk behozza az őrületes hatékonyságot, meg az átlátóképességet, meg a gyakorlatot, direkt nem mondom a rutin szót, mert azt nem szeretem a rutin szót, mert szerintem minden nap lehet csiszolni azt, ahogy csináljuk a dolgainkat, viszont ő meg behoz egy egészen más digitális szemléletet.
1: Kreativitást. Gyorsaságot, nem?
0: A gyorsaság az mind a két oldalon megvan, mert az egyik azért hatékony, mert menni kell a gyerekért, a másik pedig azért hatékony, mert az digitális eszközökkel föl tudja magát pörgetni, gyorsítani. Fantasztikusan sokat lehet egymástól tanulni, úgyhogy én nagyon szeretek odaülni például a gyakornok mellé, és azt mondja, akkor mutasd meg, hogy te ezt hogy csinálod.
1: Egyébként a Covid időszaka változtatott a szemléleteden ilyen szempontból?
0: Nem,
1: nyilván
0: mert...
1: Nyilván ti tudtok távolról dolgozni.
0: Igen, mi előtte is dolgoztunk távolról, nekem volt kollégám, aki Amerikában ült, volt miután a mi csapatunknál nagyon fontos az, hogy ehhez az iparákhoz értsen, vagy legyen, minimálisan legyen egy hatalmas affinitása az egészségiparhoz, ezért nem volt mindegy, hogy kivel dolgozunk, úgyhogy nekünk mindig is, akár vidéken is ülnek kollégák. Nekem ez nem probléma, tehát nálunk ez a hibrid munkavégzés, ez ilyen alapvető.
1: Mit jelent számodra a vállalkozói felelősség?
0: Vállalkozói felelősség egyrészt nem szeretnék ilyen nagy szavak irányába, meg ilyen túlzott felelősségvállalás.
1: De ott a saját cég...
0: irányába elmenni, de én úgy érzem és úgy éltem meg. Például Covid ez egy nagyon jó időszak volt erre. Magyar KKV társtulajdonosként nagyon is megéltem azt, hogy felelős vagyok abban, hogy ne veszítsék el a munkájukat, megtegyek mindent üzletileg annak érdekében, hogy a munkája megmaradjon, a fizetése megmaradjon, hogy ne kelljen.
1: Ilyen téren nem voltak nehézségeitek?
0: Nem, összességében nem, mert igen, megoldottuk. Nagyon rugalmas volt a csapat, és mindenki egy emberként gyakorlatilag összeállt. Tehát ez fantasztikus megélés volt, amúgy ebből a szempontból is a Covid nagyszerű tanítómester volt, mert lehet látni ilyenkor, hogy a csapat mennyire összetartó, és tényleg összezárt a csapat azért, hogy mindenkinek aztán megmaradjon a munkája, úgyhogy ez mindenki érdemet. Persze ez kell vezetői hozzáállás, de ez az, hogy a csapat azt az értékrendet vallja. Emellett amúgy van egy olyan felelősségdimenzió is, kettő is, ami ugye az egészségiparban való ténykedésünkből fakad, hogy miután ezek az adatok egyrészt szolgálhatnak tényleg üzleti döntéseket a partnereinknél, és szolgálnak is. Másik oldalról ezek ténylegesen edukációra használható adatok, és nagyon örülök annak, és hálás vagyok azért, hogy a partnereink, az üzleti partnereink nyitottak arra, hogy ezeket az adatokat adjuk vissza, mutassuk meg, nyilván azt a része, ami nem kompetitív intelligence információ, de lehetőség szerint mutassuk meg a lakosságnak, mutassuk meg az orvosoknak, akár a többi egészségipari szereplőnek. És én ezt egy komoly felelősségnek tartom, hogy ezt a fajta egészségipari közösséget

0: igyekezzek a magam eszközeivel, a magam oldaláról építeni, támogatni, egy asztalhoz leültetni, akár különböző gyógyszercéget, akár az akadémiát, akár különböző egyéb, de az egészségiparon belül tevékenykedő cégeket, mert azt gondolom és azt látom, hogy mindenkinél van olyan tudás, ami, hogyha összeadódik, az viszont tud mozgatni és tud építeni. Ez az egyik. A másik felelősség az meg alapvetően egy vállalkozói felelősség, mert azért azt is látom, ugye ami az egészségiparon túlmutat, hogy a közeg, amiben mozgok, abban nagyon sok KKV tulajdonos van különböző szektorokból.
1: És azt nem csak a nagy cégeknek van felelőssége.
0: Hajaj. Főleg azért, mert hogyha megnézzük a KKV-k számát, hányan dolgoznak Magyarországon KKV cégeknél, alapvetően azért vannak sikeres KKV-k Magyarországon. Úgy gondolom, hogy valahol ilyen lokális mikrokörnyezetben ilyen véleményvezérek. Mert hogyha esetleg sikeresek is, esetleg anyagilag, vagy valamilyen a cég mondjuk sok embernek, relatíve sok embernek ad munkát ugye az adott településen, ugye ilyen kisebb településen élek, és látom, hogy közösségformáló ereje van egy vendéglátósnak, egymással összejárunk és megbeszéljük azokat a tapasztalatokat, akár a munkaerő állapotával kapcsolatban, akár makrogazdasági kérdésekről, és nagyon nem mindegy, hogy milyen értékrendet közvetítünk.
1: De a vállalkozói sikeresség sok rétű lehet, és sok felelősséggel jár. Kérdés, hogy mit tudtok adni, mit tudtok hozzátenni társadalmi szinten?
0: A helyi közösség, ez egy olyan településen élek, ahol a helyi vállalkozók nagyon sokat összeraknak, összetesznek azért, hogy legyen városnap, hogy ne csak egy koncert legyen, hanem 20 koncert legyen a városnapon. Kulturálisan. Ebbe beletartozik az is, hogy mit mutatunk, hogy vigyázunk a környezetünkre, milyen értéket közvetítünk abban, hogy mi a fontos, hogy bánunk az emberekkel, hogy bánunk egymással.
1: Vannak-e közös belefér a társadalmi munka, igen, akár egy céges
0: azt működésbe? Nagyon fontos, hogy beleférjen. Azt szerintem alapvető. Szerintem amit kapunk az üzleti oldalon, abból egy részét vissza kell adni.
1: Dóri, egy dologról még nem beszéltünk, ami szerintem legalább olyan fontos, mint a szakmai elhivatottság, hogy hogyan lehet egy ilyen intenzív szakmai pálya mellett egyensúlyt tartani a magánélettel úgy, hogy közben egyébként még a doktoridat is írod, amiről szintén nem beszéltünk.
0: Nehezen. Mondjuk úgy, hogy időnként sikerül az egyensúlyt megélni. Szerintem mondhatnék nagy szavakat, hogy az időmenedzsment fontos, de hát azért én úgy érzem, hogy napi szinten azért vannak búdácsolásaim ezen a területen, nem fogom szépíteni, hogy ez egy, hogy valahol mind valami, vagy a testemet egy kicsit jobban kizsigerelem az egyik héten, vagy egy kicsit félre kell tenni a másik dolgot, de hogy szerintem az egy illúzió, hogy valaki szuper woman power-rel rendelkezzen, hogy meg tudja ezt így
1: én
0: napi
1: azt gondolom,
0: szinten.
1: Nem is az a cél.
0: Nem, persze, ugrani, és akkor ebben tudjon lebegni, és mindenre tökéletesen odafigyelni. Igyekszem azt nagyon tudatosan észben tartani, hogy semmi ne essen áldozatul.
1: Tehát ne sérüljen olyan szinten, igen, ami már...
0: Sem a gyermekem, sem a párkapcsolatom, a családom, a háztartásom, mert nyilván az is van.
1: És a céged.
0: Vállalkozás, igen, így van a csapat, a összességében ugye a menedzsment felé való felelősségvállalás, a kutatói, vagy a doktori kutatói munkám, az egyetemi vállalásaim, és hát ugye ott van még az, hogy akkor mindez kiegészül egy valamilyen szintű társadalmi munkával. Én inkább azt szeretném mondani, hogy abban viszont az egy nagy segítség, hogy azért ezeket én összefűzöm. Tehát amennyire lehet, integrálom. Nem azon, hogy ezek ilyen szeparált silóban működő dolgok, hanem igyekszem egyiket a másik oldalon, amit itt megtermelek, ott hasznosítani, tehát beépíteni, integrálni. Uh-huh. És akkor egy kicsit könnyebb, mert amikor csinálom az A-t, akkor egyben épül a B is, és akkor vice versa.
1: Mesélj néhány szót a doktoridról.
0: Az egészségmagatartáshoz kapcsolódik, és az elfogadható egészségmagatartás változás. Alapvetően én az Óbudai Egyetem innovációmenedzsment doktori iskolájában vagyok doktorjelölt, egy fantasztikus közösség részeként, ez egy interdisziplináris innovációs doktori iskola, van benne mindenféle szektor, ami különösen izgalmas, mert szerintem a legtöbbet nem az egészségipari innovációban érintett kollégáktól tanultam, hanem az egyéb szektorokból, azért, mert ők tudtak igazából más látószöget behozni.
1: Mi segít kikapcsolódni, és mi segít inspirálódni?
0: Inspirálódni minden.
1: Mert a kíváncsiságtól indultunk.
0: Igen, inspirálni minden. Én szerencsés vagyok abban, hogy nagyon szeretek kapcsolódni az emberekhez. Nagyon szeretem, amikor behoznak új gondolatokat, új tudást, új szemléletet. Ez le tudja kötni a figyelmemet. Illetve szeretek olvasni. De biztos, hogy a figyelem másokkal való kapcsolódás, és az ebben való, az, hogy szeretném érteni, hogy ő bennem mi zajlik, és mit tud behozni. Rengeteget lehet egymástól tanulni, hogy a közösség, sokkal inkább hiszem azt, hogy nem egymás kell öldökölni a versenyben is, hanem össze kell fogni.
1: És tanulni
0: mint KKV-s, mint igen, tehát üzletileg is azt gondolom, hogy nem az egymás versenytársaknak, hanem az versenytársak összefogása is, akár, vagy a különböző területek, az akadémia, az üzleti élet, a kormányzat összefogása, a civil szervezetekkel való összefogás, ezek viszik előre. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy összefogással fogjuk tudni ezt túlélni, mint egyéni győzelemekkel, ami szerintem csak rövid ideig tart.
1: Hogyha egy pillanat erejéig zárásként visszatérünk az egészségtudatosság kérdésköréhez, akkor mit szeretnél, milyen irányba változzon a magyar társadalom egészségtudatossága a következő években?
0: Én kettő dolgot mindenképpen kiemelnék. Az egyik az az, hogy próbáljunk meg, borzasztóan nehéz, szerintem óriási mindenki kitettsége, még annak a kitettsége is, aki esetleg szakember, mert mondjuk egy háziorvos sem feltétlenül ért egy onkológiához, de hogy próbáljuk meg a fake news-t megkülönböztetni a valid információtól. Ez az egyik nagyon fontos dolog, ez főleg ugye a lakosságnak a kitettsége. Annyi sokszor etikátlan üzleti célú, nem tudományos, féltudományosnak álcázott információ van, zúdul az emberekre, kihasználva az embereknek azt a vágyát, hogy szeretnének egészségesebbek lenni, vagy szeretnének valamin változtatni, vagy szeretnének egy betegségeből kilábalni. Szerintem nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hogyan válogassuk ki azokat az információkat ebből a rengetegből, ami valid. Ez az egyik. A másik pedig a felelősségvállalás, hogy tudjam, hogy nem adok át mindent az orvos kezébe, nem adok át mindent a gép kezébe, hogy legyen igényem arra, hogy megértsem a testem működését. A testünk amúgy, én laikusként mondom, egészségipari piackutatóként nyilván 30 éve figyelem a testem, mert a munkámnak ez is a része, nagyon sok mindent jelez a test. És egyszerűen csak annyit kell, nem kell megfejteni feltétlenül, de egyszerűen csak annyit kell, hogy erre merni kell támaszkodni, egy picit visszatérni azokhoz a gyökerekhez, hogy nem mindig az a megoldás, hogy valamit veszek, amivel úgy gondolom, hogy majd beviszem kívülről, hanem nagyon sokszor ott van a válasz belül.
1: Akkor legyen már ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, Dóri, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira Research Kft. Társtulajdonosa, egyben a Healthcare üzletág stratégiai igazgatója volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, Mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A CNN amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról ír, hogy az Egyesült Államok továbbra is jelentős mértékben küldi a friss haditechnikát a Közel-Keletre. Növekszik az odaérkező amerikai F-16-os és F-35-ös vadászgépek száma, mivel Donald Trump amerikai elnök az Irán elleni konfliktus kiszélesítésén gondolkodik, légi utántöltő tartálygépek is érkeznek a régióba, 94 tartózkodott korábban a háború zónában, ezt később 40-re csökkentették, de ezek újra száma újra növekszik. Az amerikai lehetőségeket bővítik tehát a régióban, de állítólag az elnök még nem döntött, hogy kiszélesíti-e a háborút. Az olajárak minden esetre az elmúlt napokban tovább emelkedtek, volt $90 fölött is a kőolaj, most ez alatt $88.32 a Brent ára, az amerikai könnyolaj $82.42.
2: Tőzsde hírek.
4: A Wall Street-en a mai tőzsdei kereskedésben egyelőre a Dow Jones inkább lefelé megy, ez 3%-os mínuszt jelent, az S&P 500 2%-os pluszban jár, a Nasdaq 0,5%-os emelkedésben. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1414-es szinten jár. Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak. A londoni FTSE 0,7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-ra néhány %0,01%-ot emelkedett, gyakorlatilag stagnált a két tőzsdemutató. Az olasz börze és a spanyol parkett is mindössze néhány %0,01%-ot gyengült. Idehaza a BUX emelkedett 0,4%-ot 141.600 pontig, a részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra. Az OTP 0,6%-kal emelkedett 44.750 forintig, a Magyar Telekom 0,1%-kal csökkent 2.636 forintra, a Richter 0,4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton. Idehaza az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától újabb pályázat nyílik meg. A tavalyi asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermesztők számára 10,8 millió euró összeg válik elérhetővé a mezőgazdasági válságtartalékból. A minisztérium közölte, hogy a kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, az odaítélt összegeket pedig legkésőbb szeptember 30-áig kiutalják az érintetteknek. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklése és a magyar mezőgazdaság stabilitása érdekében minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni, ezt közölte az Agrártárca. Idehaza a piac egyértelműen 25 bázispontos csökkentésre számít a monetáris tanács holnapi ülésén. A KNTH vezető elemzője szerint a jegybank óvatos lépéseket tesz, ami a bizonytalan geopolitikai környezetben érthető. Németh Dávid szerint a kamatcsökkentési periódus hossza viszont nagyban függ a külső körülményeken túl a költségvetési hiány pontos mértékétől, illetve annak lefaragásától, vagyis a lefaragási tempótól.
5: A kormányzat egy 6,4-6,5% körüli költségvetési hiánnyal számolt. Azóta kijött egy kitekintés a pénzügyminisztériumnak, amiben 7,5%-ot jeleztek előre. Ugye ez egy technikai kivetítés, ez jóval magasabb költségvetési hiány, mint amivel a Magyar Nemzeti Bank számolt. Ez egyébként idővel befolyásolhatja a jegybank döntéseit is. Persze attól is függ majd, hogy amikor kijön a 26-os költségvetési módosítási terv, illetve a 2027-es költségvetési terv, ott milyen hiánylefaragást jelez előre majd a kormányzat, de azért a költségvetési pálya az középtávon nagyban befolyásolja majd a mozgásterét a Magyar Nemzeti Banknak.
2: Időjárás jelentés.
4: Az esti órában nem kell csapadékra számítani, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul. Holnap túlnyomóan napos időre van kilátás, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel. 19 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
6: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Selljek két keréken. Seljén bringára ülni jó döntés. Az utak síkvidékiek a forgalomgyér. Tájban pedig nem sok minden változik. Itt nem ciki lassan tekerni, sőt, kifejezetten indokolt. Hiszen nem akarjuk letudni a túrát, élvezni akarjuk. Az ember azt érzi, nem vendég ezen a tájon, hanem ő is része annak. Ha szeretjük azokat a helyeket, ahol nem történik semmi különös, mégis sokat adnak, akkor ezek az utak nekünk valók. A Selljei Arborétum tökéletes első vagy akár utolsó megálló. Árnyas sétányok, megszámlálhatatlanul sok növény, régi fák, épp az a közeg, ahol jól esik egy kicsit lassítani. Ide érdemes gyalog besétálni még akkor is, ha két keréken érkezünk. Tavasztól őszig a legszebb, de nyáron különösen jól jön a pihenés az árnyas fák alatt, főleg egy hosszabb tekerés után. Selljéről könnyen elérhetők a Dráva irányába futó mellékutak, például Dráva-Sztára, majd Felső-Szentmárton felé vehetjük az irányt. Ezek a szakaszok nem technikásak, nem szükséges komoly koncentráció. Ha nem kemény edzésbe gondolkodunk, hanem csak gondolatainkat szeretnénk kiüríteni, próbáljuk ki őket. A hosszú egyenesek, mezők, erdőszélek néha egy-egy kanyar váltják egymást. A Dráva közelsége pedig a levegőben is érezhető.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Bár megtisztelőnek érzi a felkérést, nem vállalja Polgár Judit a köztársasági elnöki pozíciót. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, kis mozgások voltak csak, és nagyon úgy tűnik, hogy újra kiszélesedhet az Irán elleni háborúja az amerikaiaknak. A napsütéses időjárás folytatódik, és nem lesz holnap sem hőség. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Polgár Judit Facebook oldalán este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Azt írta, életem megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte. Azt írta, hogy nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Egy új, független és elismert köztársasági elnököt ugyanakkor minden tőle telhető módon támogatni fog a célok elérésében. Polgár Judit bejegyzéséhez Magyar Péter rögtön oda is kommentelt a Facebookon, azt írta, hogy köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarország értett, talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, ha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Még délután a Tisza frakció egyhangú álláspontja volt az, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor napközben már célzott rá, hogy más jelöltjeik is vannak, legalább 10 név komolyan vehető közülük. Az ellenzéki Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol köztársasági elnöknek. A Fidesz ugyanakkor nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, a párt szerint az új államfő megválasztása illegitim. Gyújtóbomba okozott kisebb robbanás New York belvárosában egy szövetségi épület előtt. Senki sem sérült meg, a gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették, közölték az FBI illetékesei. Az ügyet a szövetségi nyomozóiroda New York-i terrorellenes részlege vizsgálja. A gyanúsított személy azonosságát egyelőre nem közölték. Az intézkedés során egy lőfegyvert is lefoglaltak. A szobaforgó szövetségi épület a Federal Plaza 26 a bevándorlási rendészet New York-i területi központjának is helyet ad. Az ICA politikai viták keresztüzében áll az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlók elleni fellépése miatt, és tevékenysége az elmúlt másfél évben sorozatos tüntetéseket váltott ki. A CNN amerikai tisztségviselőkre hivatkozva írja azt, hogy az Egyesült Államok továbbra is jelentős mértékben küldi a haditechnikát a Közel-Keletre. Növekszik a Közel-Keletre érkező amerikai F-16 és F-35 vadászgépek száma, mivel Donald Trump amerikai elnök az Irán elleni konfliktus kiszélesítésén gondolkodik. Légi utántöltő gépek is megérkeztek a régióba, a számuk újra növekszik, a növekedés pedig múlt hét óta már érzékel. Az európai bázisok felől érkeznek a légijárművek. Értesülések szerint egyébként Donald Trump még nem döntött arról, hogy valóban újra kiszélesíti a háborút, egyelőre mérlegeli a lehetőségeket. Napközben volt támadás Kuwait, illetve Bahrein ellen is, amerikai támaszpontokat támadtak újra az irániak drónokkal és rakétákkal.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak. A londoni FTSE 7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC néhány század százalékot emelkedett, gyakorlatilag stagnált a két tőzsdemutató, mint ahogy az olasz börze és a spanyol parkett is, ez a két tőzsdeindex ugyanakkor néhány század százalékot gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra. Az OTP 6%-kal emelkedett 44.750 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.636 forintra. A Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától újabb pályázat nyílik meg. A tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermesztők számára 10,8 millió eurónyi összeg válik elérhetővé a mezőgazdasági válság tartalékból. A minisztérium azt is közölte, hogy a kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, az odaítélt összegeket pedig legkésőbb szeptember 30-áig kiutalják az érintetteknek. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklésére, illetve a magyar mezőgazdaság stabilitására történik a támogatások kifizetése, írta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban nem kell csapadékra számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között várható. Holnap túlnyomóan napos időre van kilátás, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befújt című szerzeményével.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei, a próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Bár megtisztelőnek érzi a felkérést, nem vállalja Polgár Judit a köztársasági elnöki pozíciót. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, kis mozgások voltak csak, és nagyon úgy tűnik, hogy újra kiszélesedhet az Irán elleni háborúja az amerikaiaknak. A napsütéses időjárás folytatódik, és nem lesz holnap sem hőség. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Polgár Judit Facebook oldalán este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte. Azt írta, hogy nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Egy új, független és elismert köztársasági elnököt ugyanakkor minden tőle telhető módon támogatni fog a célok elérésében. Polgár Judit bejegyzéséhez Magyar Péter rögtön oda is kommentelt a Facebookon, azt írta, hogy köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett, talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, ha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Még délután a Tisza frakció egyhangú álláspontja volt az, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor napközben már célzott rá, hogy más jelöltjeik is vannak, legalább 10 név komolyan vehető közülük. Az ellenzéki Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol köztársasági elnöknek. A Fidesz ugyanakkor nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, a párt szerint az új államfő megválasztása illegitim. Gyújtóbomba okozott kisebb robbanás New York belvárosában egy szövetségi épület előtt. Senki sem sérült meg, a gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették, közölték az FBI illetékesei. Az ügyet a szövetségi nyomozóiroda New York-i terrorellenes részlege vizsgálja, a gyanúsított személy azonosságát egyelőre nem közölték. Az intézkedés során egy lőfegyvert is lefoglaltak. A szobaforgó szövetségi épület a Federal Plaza 26 a bevándorlási rendészet New York-i területi központjának is helyet ad. Az ICE politikai viták keresztüzében áll az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlók elleni fellépése miatt, és tevékenysége az elmúlt másfél évben sorozatos tüntetéseket váltott ki. A CNN amerikai tisztségviselőkre hivatkozva írja azt, hogy az Egyesült Államok továbbra is jelentős mértékben küldi a haditechnikát a Közel-Keletre. Növekszik a Közel-Keletre érkező amerikai F-16 és F-35 vadászgépek száma, mivel Donald Trump amerikai elnök az Irán elleni konfliktus kiszélesítésén gondolkodik. Légi utántöltő gépek is megérkeztek a régióba, a számuk újra növekszik, a növekedés pedig múlt hét óta már érzékel. Az európai bázisok felől érkeznek a légijárművek. Értesülések szerint egyébként Donald Trump még nem döntött arról, hogy valóban újra kiszélesíti a háborút, egyelőre mérlegeli a lehetőségeket. Napközben volt támadás Kuwait, illetve Bahrein ellen is, amerikai támaszpontokat támadtak újra az irániak drónokkal és rakétákkal.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak. A londoni FTSE 7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-en néhány század százalékot emelkedett, gyakorlatilag stagnált a két tőzsdemutató, mint ahogy az olasz börze és a spanyol parkett is, ez a két tőzsdeindex ugyanakkor néhány század százalékot gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra. Az OTP 6%-kal emelkedett 44.750 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.636 forintra. A Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától újabb pályázat nyílik meg. A tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermesztők számára 10,8 millió eurónyi összeg válik elérhetővé a mezőgazdasági válság tartalékból. A minisztérium azt is közölte, hogy a kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, az odaítélt összegeket pedig legkésőbb szeptember 30-ig kiutalják az érintetteknek. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklésére, illetve a magyar mezőgazdaság stabilitására történik a támogatások kifizetése, írta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban nem kell csapadékra számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között várható. Holnap túlnyomóan napos időre van kilátás, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Hey!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Rúzsa Magdital is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Bár megtisztelőnek érzi a felkérést, nem vállalja Polgár Judit a köztársasági elnöki pozíciót. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, kis mozgások voltak csak, és nagyon úgy tűnik, hogy újra kiszélesedhet az Irán elleni háborúja az amerikaiaknak. A napsütéses időjárás folytatódik, és nem lesz holnap sem hőség. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Polgár Judit Facebook oldalán este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte. Azt írta, hogy nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Egy új, független és elismert köztársasági elnököt ugyanakkor minden tőle telhető módon támogatni fog a célok elérésében. Polgár Judit bejegyzéséhez Magyar Péter rögtön oda is kommentelt a Facebookon, azt írta, hogy köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett, talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, ha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Még délután a Tisza frakció egyhangú álláspontja volt az, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor napközben már célzott rá, hogy más jelöltjeik is vannak, legalább 10 név komolyan vehető közülük. Az ellenzéki Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol köztársasági elnöknek. A Fidesz ugyanakkor nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, a párt szerint az új államfő megválasztása illegitim. Gyújtóbomba okozott kisebb robbanás New York belvárosában egy szövetségi épület előtt. Senki sem sérült meg, a gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették, közölték az FBI illetékesei. Az ügyet a szövetségi nyomozóiroda New Yorki terrorellenes részlege vizsgálja. A gyanúsított személy azonosságát egyelőre nem közölték. Az intézkedés során egy lőfegyvert is lefoglaltak. A szobaforgó szövetségi épület a Federal Plaza 26, a bevándorlási rendészet New Yorki területi központjának is helyet ad. Az ICE politikai viták keresztüzében áll az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlók elleni fellépése miatt, és tevékenysége az elmúlt másfél évben sorozatos tüntetéseket váltott ki. A CNN amerikai tisztségviselőkre hivatkozva írja azt, hogy az Egyesült Államok továbbra is jelentős mértékben küldi a haditechnikát a Közel-Keletre. Növekszik a Közel-Keletre érkező amerikai F-16 és F-35 vadászgépek száma, mivel Donald Trump amerikai elnök az Irán elleni konfliktus kiszélesítésén gondolkodik. Légi utántöltő gépek is megérkeztek a régióba, a számuk újra növekszik, a növekedés pedig múlt hét óta már érzékel. Az európai bázisok felől érkeznek a légijárművek. Értesülések szerint egyébként Donald Trump még nem döntött arról, hogy valóban újra kiszélesíti a háborút, egyelőre mérlegeli a lehetőségeket. Napközben volt támadás Kuwait, illetve Bahrein ellen is, amerikai támaszpontokat támadtak újra az irániak drónokkal és rakétákkal.
0: Tőzsdehírek.
1: Európában a főbb tőzsdeindexek vegyesen teljesítettek, de alig-alig mozogtak. A londoni FTSE 0,7%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-en néhány század százalékot emelkedett, gyakorlatilag stagnált a két tőzsdemutató, mint ahogy az olasz börze és a spanyol parkett is, ez a két tőzsdeindex ugyanakkor néhány század százalékot gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os emelkedéssel 141.600 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,4%-kal erősödött 4.224 forintra. Az OTP 6%-kal emelkedett 44.750 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.636 forintra. A Richter 4%-os mínuszban fejezte be 11.930 forinton. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától újabb pályázat nyílik meg. A tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermesztők számára 10,8 millió eurónyi összeg válik elérhetővé a mezőgazdasági válság tartalékból. A minisztérium azt is közölte, hogy a kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, az odaítélt összegeket pedig legkésőbb szeptember 30-ig kiutalják az érintetteknek. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat, a veszteségek mérséklésére, illetve a magyar mezőgazdaság stabilitására történik a támogatások kifizetése, írta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban nem kell csapadékra számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között várható. Holnap túlnyomóan napos időre van kilátás, az északnyugati szél napközben egyaránt nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatás.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.